0: és a fenntartató művelési módokhoz, mondta a szakminiszter.
1: Az időjárásról.
0: Több helyen lehet zápor, zivatar, majd legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára. Helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Szerda délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, Miskolcon, illetve Sárospatakon rendezték meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust augusztus végén. A Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság, a Miskolci Egyetem és a Tokaj-Hegyalja Egyetem társszervezésében megvalósuló 1981 óta 5 évente rendezett eseményt az Önismeret forrásai, a magyarságkép változásai címmel hirdették meg. Az 5 napos rendezvényen 31 szimpózium keretében összesen közel 350 előadó mutatta be kutatási eredményeit. Sárospatakra 2 kiemelt szimpózium érkezett. A bor szerepe a magyarságkép alakításában a filoxéra járványt megelőzően, valamint a humanizmus és az irodalmi nyelvhasználat Kelet-Közép-Európában a 15.-17. században című tudományos ülés sorozat. A megnyitón készült összeállításunk elején dr. Andrea Zeidlert, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság elnökét hallják.
2: Sárospatak történelme, szellemi öröksége és évszázadokon átívelő iskola kultúrája különösen szorosan kapcsolódik kongresszusunk fő témájához, az Önismeret forrásai, a magyarságkép változásai című kérdéskörhöz. E kongresszust eredetileg 2021-ben Varsóban szerettük volna megrendezni. A koronavírus járvány és számos további kedvezőtlen körülmény azonban meghiúsította akkori terveinket. Hosszú várakozás után ezért különös nagy öröm számunkra, a társaság számára, hogy most végre személyesen találkozhatunk, és imár a kongresszus második helyszínén folytathatjuk a nemzetközi tudományos párbeszédet. Alig találhattunk volna ehhez méltóbb helyet Sárospataknál. A város története elválaszthatatlan a magyar művelődés, az oktatás, a könyvkultúra és az európai szellemi kapcsolatok történetétől. A Sárospataki Református Kollégium 1531-ig visszanyúló hagyománya évszázadokon át meghatározta nem csak a város, hanem egész Magyarország szellemi életét. A Perényi és a Rákóczi család, valamint Lóránd fél Zsuzsanna támogatásával Sárospatak olyan művelődési központtá vált, amelynek hatása messze túlnyúlt a régió határain. E hagyomány egyik jelentősebb alakja Johannes Amos Comenius, aki a 17. század közepén Sárospatakon működött. Pedagógiai gondolkodása, a tapasztalatra, a világra megismerő épülő oktatási módszere Európa távlatot adott a pataki iskolakultúrának. Munkássága ma is arra emlékeztet bennünket, hogy az önismeret nem bezárkózást jelent, éppen ellenkezőleg a világra való nyitottságból, más nyelvek, kultúrák és gondolkodásmódok megismeréséből táplálkozik. Ezt az örökséget viszi ma tovább a Tokaj-Hegyalja Egyetem is. Különösen fontosnak tartom, hogy az egyetem képzési és kutatási programjában kiemelt helyeket kap a kulturális örökség vizsgálata. A kulturális örökség tanulmányok mesterszaka, a pedagógiai jellegű szakok, valamint a Közép-Európa népeivel és kultúráival foglalkozó továbbképzés egyaránt azt példázza, hogy a hagyomány nem csupán megőrzendő emlék, hanem értelmezendő, továbbadható és folyamatosan újra gondolandó tudás. Ez a szemlélet kongresszusunk céljaihoz is szorosan kapcsolódik. A magyarságkép sohasem volt egységes vagy változatlan. Másként látták a magyarokat különböző korszakokban, másként a szomszédos népek és másként a távolabbi kultúrák képviselői. És természetesen mi magunk sem mindig ugyanúgy gondolkodunk saját közösségünkről. A közösségi önismerethez ezért hozzátartozik annak vizsgálata is, hogy mások miként látnak bennünket.
1: A Tokaj-Hegyalja Egyetem szívesen fogadta be a nemzetközi eseményt, közölte rádiónkkal dr. Toma Kornélia, az intézmény rektor helyettese.
3: 1981-ben indult útjára a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, tehát 45 éves folyamatnak válhatunk mi most a részeseivé. Egy ilyen fiatal egyetem, mely jogelőd intézményeinek történetébe visszatekintve több mint 170 évet tudhat maga mögött. Kiemelt jelentőségű, hogy 2026-ban a Miskolci Egyetemmel társszervezésben Miskolcon és Sárospataki helyszínen mennek végbe azok a szimpóziumok, amelyekre a pályázat, illetve az előadói konferencia felhívás idején a különböző előadók benyújtották a jelentkezésüket. Sárospatakon két napon keresztül zajlanak majd a szimpóziumok, és elsősorban, ahogyan a kongresszus témáját is meghirdették, az önismeret forrásai és a magyarságkép változása kerül fókuszba. Hangsúlyoznunk kell, hogy egy olyan tájban vagyunk, amely maga is forrás. Tehát Sárospatak, ahol a református kollégium évszázados tudáskultúrája, a Bodrog folyó, amely Sárospatakot a Tokaj-hegy aljai térséggel összeköti, vagy éppen a Rákócziak öröksége. De a nyelv, hiszen Kazinci földje néhány kilométerre van tőlünk, mind-mind olyan érv, amely megkerülhetetlen, és valójában itt maga a táj, maga a nyelv és maga a város válik forrásá. Tehát egy olyan örökséget gondozhatunk, illetve írhatunk tovább, és tehetünk föl rá vonatkozóan kérdéseket, amelyek minden bizonnyal gyönyörűen illeszkednek a kongresszusnak a témájához.
1: Ha már itt tartunk, ugye itt a borral is foglalkoznak, és hát hol is lehetne autentikusabb helyszín, mint Sárospatak Tokaj-hegy alja részeként. Az intézmény a helyszín biztosítása mellett a szellemi hátterével is hozzájárul-e a kongresszus sikerességéhez?
3: Egyértelműen, hogyha a Tokaj-hegy alja egyetem jelképrendszerét megnézzük, akkor látjuk a dombokat, látjuk a könyvet, látjuk a folyót, és látjuk a bort. És hogyha a kongresszus Sárospatak szimpóziumainak az első napja tematikáját megnézzük, akkor látjuk, hogy a bor köré építkezik, és mindaz, ami a szőlő és a bor kultúrájába illő módon beágyazható, megjelenik a szimpóziumok tartalmában. Szeretném azt is kiemelni, hogy a Tokaj-hegy alja egyetemen működik egy tanszék a sok tanszék között, amely kifejezetten foglalkozik a szőlő és a bor kultúrájával, történetével, beágyazottságával, kapcsolatrendszerével. A kulturális örökségtudományok tanszék, tehát az ő kutatásaik, valamint a spekulum kutatócsoportnak a kutatásai gyönyörűen megalapozzák azt, hogy Sárospatak helyszínt tud biztosítani a szimpóziumoknak.
1: A sárospataki megnyitón köszöntőt mondott dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora is.
4: Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra az, hogy otthont adhatunk ennek a rangos és nagyon fontos rendezvénynek. Nagyon készültünk rá, remélem, hogy látszódik is majd az eredménye, a kutatók jól érzik magukat, és hasznos párbeszédek történhetnek. Tényleg nagy öröm számunkra, hogy itt lehetünk. Maga a téma, ami az idei kongresszusnak a mottója is egyben, azt gondolom, hogy kifejezi részben a konferencia előadásaiban megjelenő tematikát, másrészt az is, hogy két egyetem együttműködésében valósulhatott meg, hiszen a találkozások, kapcsolatok azt hiszem, hogy így még inkább sokkal erősebbek. Én örülök, hogy ebben a gyönyörű városban és ebben a felújított nagyon szép épületben köszönhetem ma önöket. Van egy nagyon jó nevű pszichiáter ismerősöm, és ő azt szokta mondani, hogy az egészséges pszichének ott lehet lemérni az erejét és a fokmérőjét, hogy az, amit magunkról gondolunk, vagy amit mások gondolnak rólunk, a kettő között mekkora távolság van. Ugyanez igaz a magyarság képről, minél kevesebb távolság van a külső és a belső részben, az önkép és a külső kép között, valószínűleg akkor legerősebb az egy egészséges nemzettudat. Ehhez pedig én azt gondolom, hogy a kultúra és a tudomány tud leginkább hozzájárulni, minden más, ami ezen kívül esik, az nem biztos, hogy jól tudja formálni ezt az önképet, amit akár magunkról alkotunk, vagy amit mások alkotnak rólunk.
1: A rendezvény további részleteiről dr. Monok István, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság társ elnöke beszélt rádiónknak, aki szót ejtett arról is, hogyan történt a miskolci és sárospataki egyetemi helyszínek kiválasztása.
5: Ugye általában a Nemzetközi Társaságnak a kongresszusaira egy egyetem meghívást küld a közgyűlésnek, de mindig egy egyetem meghívja ezt a rendezvényt. Így történt ez egyébként ebben az esetben is, tehát még a Horváth Ágnes rektorasszony, illetve Horváth Zita, két horvát rektorasszony hívta meg a kongresszust, és két szempont játszott ebbe szerepet. Az egyik a magyarságtudomány tartalmának a változása. Ugye eredetileg ez egy nagyon szűk nyelvi, néprajzi és irodalmi filológiai társaság volt, más nem lehetett, politikai érzékenységek miatt még a 70-es években, 1970-es években, és a 90-es években ez folyamatosan tágult ki, művelődés történt, egyháztörténet. És most eljutottunk oda, hogy a filmszínház után a természettudományok és a műszaki tudományok története és magyarságtudományi disziplinává válik. Az is volt mindig is, és miután a pécsi kongresszuson elhatároztuk, hogy a témája ennek a következő együttlétnek a önismeret és a magyarságkép változásai, ezért az, hogy a világba szétszélett Magyarországon iskolázódott tudósoknak milyen szerepe van a magyarságkép alakításában, ez tulajdonképpen Miskolcot predesztinálta. A másik ilyen szempont pedig ugye a borászati múlt, borászattörténeti, illetve pedagógia történeti múlt, hiszen a bor talán nem kell magyarázni, mindenki által ismert, kicsit olyan, mint a futball, és ráadásul a magyarok hagyományos képéhez hozzátartozik, hogy részegesek, nem tudják kontrollálni önmagukat, zabálnak és mulatnak, ugye? És igazából az, hogy a 2021-ben egyetemmé vált Sárospataki intézmény bekapcsolódott ebbe a szervezésbe, túl azon, hogy több személy a társaságból ide került munkatársnak, emellett tartalmilag ez indokolta igazából. Eredetileg, megmondom őszintén, még szerepet játszott ebbe a választásba egy kicsit az egyháztörténet is, de aztán végül is ott kevesebb vállalkozó volt, és ugye így összességében a mostani jelentkezések szerint ugye a kongresszuson 321 előadás hangzik el, 22 országból vannak jelenlévők, kísérőkkel együtt közel 400 résztvevő. Ez 31 szimpóziumot jelent a kongresszus számára, és ebből kettő került Sárospatakra, a bor és a borászat szerepe magyarságkép alakításába, illetve ugye a kutatási profilnak megfelelően az európai humanisták magyarságképe a másik témájú szimpózium, és így alakult ki ez az egész.
1: A Tokaj-Hegyalja Egyetem milyen témakörökkel vesz részt? Az itteni kutatók, előadók milyen témaköröket feszegetnek majd, vagy tájékoztatják a hallgatóságot?
5: Induljunk el a humanista oldalról. Ugye igazából a 15-16-17. Század, kicsit a 18. század európai magyarságképe, illetve a magyarországi humanistáknak a magyarokról alkotott szövegei kerülnek megvilágításra. Az egyetemen ugye kulturális örökség, tudományok tanszék, illetve a Spekulum kutatócsoport kifejezetten ilyennel foglalkozik, és itt külön kiemelném azt a szempontot, hogy a magyarországi, magyar királyságbeli humanizmus az alapvetően iskolai humanizmus. Ez azt jelenti, hogy azok az új latin szövegek, tehát latin szövegek, amelyeket írtak, elsődlegesen iskolai gyakorlatokon, iskolai gyakorlatozásra keletkezett szövegek, amin a latin nyelvet gyakorolták, és ilyet gyakorlatilag minden komolyabb tanárnak írnia kellett. Ez ma a latin, neolatin irodalom történetnek része. Ezért irányul is ilyen kutatás az egész történet feltárására. Mi úgy hívjuk, hogy a hegyaljai kishumanisták tevékenysége, tehát például Filiczki János, vagy például a Turi családnak különböző generációjának a tagjai. És ne képzelje senki azt, hogy ez egy kicsi korpusz. A Filiczki János verseit két nagy kötetbe tudtuk összeszedni. Tudjuk, az iskolán kívül ezek a tanárok, lelkészek, papok voltak ugye a kisebb közösségek értelmiségi magja, és ezért minden alkalommal esküvő, temetés, születés, ilyen alkalmi verseket írtak, hiszen egyrészt a patronust meg kellett tisztelni, aki az iskolát támogatta, aki az egyházat támogatta, és így tudtak igazából a család nevét megörökíteni az utókor számára. Ez egy nagyon érdekes szöveg együttes egyébként, és ennek a vizsgálatával kifejezetten foglalkozunk. Ugye Filiczki már meg is jelent két kötetbe, most nem véletlenül emlegettem Turi György és a apja és a fia munkássága, szintén körülbelül két kötetnyi anyag jön ebből össze. A másik téma ugye a borászat történet, a borászat, a bor a magyarságkép alakításába, ugye ez talán közismertebb és magától értetődőbb dolog. Ez a jelentősebb egyébként a számosságban is, 13 előadó. Ez alkalommal egyébként Németországból, Szász országból konkrétan, és Lengyelországból is, Krakóból jön előadó, mutatva az, hogy a tokai bornak a kereskedelmi irányai alapvetően északra történtek. Lesz egyébként a oroszországi kereskedelemről is egy rövid előadás. Ilyen szempontból ez egy sok újdonságot hozó szimpóziumnak látszik lenni, és hát azt is reméljük, hogy egy éven belül már a Magyar Borászattörténeti Könyvtár sorozatban meg is jelenik ez az akta. Újdonság, hogy a szászországi hercegek pincekönyve az levéltárban megmaradt és megtalálták, ami azt jelenti, hogy nagyon konkrétan lehet dokumentálni például a szászországban eladott bor mennyiségét, fajtáit, és egyébként előkerült egy olyan üveg, ami 1700-ból való tokai aszú tartalmazott, most már nincs bent a tokai aszú, de gyakorlatilag akkor ugye nem nyomtatott címke volt, hanem ráírták az üvegre, hogy 1700-as tokai, úgyhogy ez mondjuk, hogy az első címke, ami ismert, nyilván utána hosszú ideig nincs ilyen, tehát egészen komoly újdonságok is várhatók ettől a szimpóziumtól.
1: Kedves hallgatóink, Miskolcon, illetve Sárospatakon rendezték meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust augusztus végén.
0: Repeta.
6: Repeta.
0: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
6: A nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repetor. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Kedves hallgatóink, a cukorbetegségben szenvedők számára kulcsfontosságú a diétás étrend kialakítása a rendszeres orvosi ellenőrzés mellett. A dietetikus egyéni, személyre szabott étrendet alakít ki, megreformálja az étkezési szokásokat, és ezzel megakadályozza, hogy a vércukorszint drasztikusan ingadozzon. A következő beszélgetésben a cukorbetegek diétájáról szólunk. Balázsné Rozgonyi Katisza dietetikust, Jászterbe a kérdezi.
2: Mi a legfontosabb tanács, amelyet adhat a dietetikus, hogy egészségesen tudjon élni? Hisz talán ennél a betegségnél a legfontosabb a fegyelmezettség és a diéta pontos betartása.
3: Nagyon nehéz egy dolgot kiemelni ennél a betegségnél is, de hogyha egy valamit mégis ki kell, hogy emeljek, akkor az, hogy a napi meghatározott szénhidrátbevitelt azt mindenképpen tartani kell. Nem jó az sem, hogyha ettől eltérünk, akár plusz, akár mínusz irányba. Azoknak a hallgatóknak említ, akik nem érintettek, vagy nem tudják, hogy van-e egy meghatározott napi szénhidrát mennyiség, amit mindig a kezelő orvos fog meghatározni. Ez egyébként elég széles skálán mozoghat, attól függően, hogy milyen állapotú a beteg, vagy van-e más betegsége, milyen az életvitele, sportol-e, fizikai munkát végez-e, stb. És így mondjuk például akár így a minimum az egy ilyen 120 g szénhidrát, de a maximum az akár 220-240 g is lehet, és mondom, ez egy napra ért tendő szénhidrát mennyiség, és akkor ezt kell úgy elosztani, hogy minden étkezésre arányosan jusson belőle, tehát sajnos azt nem lehet megtenni, hogy én azt csak vacsorára viszem be, vagy beviszem ebédre és reggelire, hanem ez a nap folyamán ezt egyenletesen kell elosztani. Ez nagyon fontos a diéta szempontjából, ettől, hogyha jóval többet fogyaszt az illető, vagy ettől jóval kevesebbet, az mindig ugyanolyan káros.
2: Azt gondolná laikus, hogy ha valaki cukorbeteg, az azt jelenti, hogy nem ehet cukrot, de hát ez egy nagyon kisarkított része, vagyis szelete ennek a betegségnek, hiszen valóban nem ehet cukrot, de van, amikor kimondottan cukrot kell bevinni a szervezetébe, és nem csak a cukor az, ami esetleg fekete listára kerülhet, hanem más élelmiszerek, vagy élelmi anyagok is, tápanyagok is.
3: Ez valóban így van, hogy a cukorral azonosítjuk gyakran ezt a diétát, hogy akkor cukormentes legyen a diéta, és akkor ez ennyiben el van intézve, de sajnos ez nem így van. A cukor és mindenféle olyan alapanyag, vagy mindenféle olyan élelmiszer, ami cukrot tartalmaz, azt egyértelműen kihagyjuk. Tehát itt nem csak arra gondolok, hogy most akkor a teába, vagy a megylevesbe nem teszünk cukrot, hanem mondjuk nem fogyaszthatunk el egy olyan jégkrémet, vagy egy olyan süteményt, ami cukorral készült, de a cukor mellett ugyanúgy például említeném a barna cukrot és a mézet is, tehát ez még gyakran előforduló diétahiba szokott lenni, de ezeknek a szervezetre gyakorolt hatása egyforma, úgyhogy így kihagyjuk ezeket is, valamint mindenféle olyan szénhidrát tartalmú alapanyagot, ami a vércukor szinte gyorsan meg tudná emelni. Ilyenek például a fehérliszt és a fehérlisztből készült termékek, mindenféle péksütemény vagy péktermék. A gyümölcsöknek, illetve a zöldségeknek is egy részére nagyon kell figyelni. Ezeket nem kell teljes mértékben kihagyni, csak a mennyiségeket kell tudni jól megtanulni, hogy mi az a mennyiség, amit elfogyaszthatunk mondjuk egy gyümölcsből vagy egy zöldségből. A tejtermékekre is kell figyelnünk, mert ebben is van szénhidrát, és mindenféle olyan italra, ami például mondjuk egy gyümölcslé, vagy egy olyan egy üdítő, vagy egy szörp, amiben szintén lehet cukor, vagy más jellegű szénhidrát.
2: Haladjunk akkor lépésről lépésre, hiszen most összefoglalóan beszéltünk erről a betegségről, állapotról és a hozzá kapcsolódó diétáról, de nézzük akkor cukor. Mivel édesítheti meg egy cukorbeteg ember az életét, hogyha a hagyományos kristálycukor, barna cukor, méz, az nem működik nála?
3: Édesítőszerek használatát szoktuk ilyenkor javasolni. Ezeket nagyon sokféleképpen lehet csoportosítani, de talán ami a diéta szempontjából előnyös, vagy kiemelt, az, hogy van-e szénhidrát tartalma az adott édesítőszernek, vagy nincsen. Vannak olyan édesítőszerek, mint például a nyírfacukor, vagy a fruktóz, a szorbit, aminek van valamennyi szénhidrát tartalma. Ez azt jelenti, hogyha én azzal készítem a teámat, akkor bele kell, hogy számoljam azt a szénhidrát értéket. Valószínűleg sokkal kevesebb lesz, mint ha cukrot tennék bele, és egyébként nem lesz a szervezetemre káros hatással, vagy más hatással lesz, mint a cukor, viszont azt a szénhidrát mennyiséget ebbe a napi meghatározott mennyiségbe bele kell számolnom. Viszont ha olyan édesítőszert választok, aminek nincsen szénhidrát értéke, ilyen például az eritrit, vagy a stevia is többek között, de van rengeteg más is, akkor amit belerakok a teámba, az gyakorlatilag egy nulla értékkel fog rendelkezni, mert hiába rakom bele az édesítőszert, nem viszek be plusz szénhidrátot, és akkor ugye a fennmaradó grammokat, azt mondjuk elfogyaszthatom gyümölcsből, vagy bármi másból, amiből szeretném. Úgyhogy az édesítő szerek azok, amiket használhatnak a cukorbetegek, és mindenféle olyan édesipari termék, vagy olyan egyébként édes termék, mint például befőtt, vagy lekvár, vagy tényleg nem tudom, nasolni valók, amik édesítőszerrel készülnek, akkor ezekből tudnak válogatni.
2: Azt gondolom, hogy most azért nem olyan nehéz válogatni a mai világban, hiszen nagyon sok termék van a polcokon, amely kimondottan cukormentes, és a cukorbetegek is fogyaszthatják.
3: Igen, egyre nagyobb a termékpaletta, és ezáltal egyre könnyebb a betegeknek választani. Ami talán érdekes, vagy úgymond egy ilyen nehézséget jelenthet, az maga a light megnevezés, mert az nem mindig a cukortartalomra vonatkozik, hanem sokszor a zsírtartalomra. Például, hogyha egy joghurtot veszünk, itt egyébként tényleg a tejtermékeknél van leggyakrabban ilyen káosz egy picit, hogyha veszünk egy joghurtot, az lehet, hogy attól light, hogy kevesebb benne a zsíradék, mint egy normál joghurtban, de lehet amiatt is light, hogy mondjuk nem tartalmaz cukrot, és ők ezt így jelölik. Erre tényleg érdemes figyelni, mert attól, hogyha valaminek a zsírtartalma kevesebb, attól a szénhidrát tartalma az lehet ugyanolyan, vagy akár még magasabb is, úgyhogy erre mindenképpen érdemes figyelni, valamint arra, hogy a cukormentes termékekben is egyébként van szénhidrát, vagy lehet szénhidrát, mert mondjuk tényleg más forrásból is kerül az adott élelmiszerbe, például, hogyha egy lisztből készült bármilyen ropogtatni valót, hogyha nézünk, például egy sós sajtos tallért vehetünk alapul, az lehet ugye természetesen cukormentes, de attól még szénhidrát tartalma lesz, mert ugye lisztből készül, vagy hogyha van mellette bármilyen más gabonatermék, vagy magvak ilyesmi, akkor ott azért lesz szénhidrát tartalom, úgyhogy bár egyre nagyobb a paletta, és egyre könnyebben tudnak választani most már azért a betegek, és most már azt gondolom, hogy kisebb boltokban is azért mindenképpen van legalább egy-két olyan termék, amiből lehet választani, de azért résen kell lenni.
2: Folytassuk akkor a kenyerekkel, a kenyérfélékkel és a tésztákkal, és itt van egy varázsszó is, vagy varázsbetű, ez a GI, vagyis a glikémiás index, erről is beszélj, légy szíves.
3: A glikémiás index az azt mutatja, hogy az adott szénhidrát az milyen mértékben fogja megemelni a vércukorszintünket. Ezt egy példával úgy lehet mondjuk elmondani, hogyha én elfogyasztok 10 g szénhidrátot almából, az mennyire emeli meg a vércukromat, és hogyha elfogyasztok 10 g szénhidrátot mondjuk fehér kenyérből, akkor az mennyire fogja megemelni, és akkor ugye vannak ilyen arányszámok, vagy százalékértékek, attól függően, hogy hogyan vizsgáljuk, vagy hogyan értékeljük, és akkor így megkapjuk a glikémiás indexet. Hogyha egy alapanyagnak a rost tartalma magas, akkor a glikémiás indexe ugyanannyival alacsonyabb. És ugye a diétában arra törekszünk, hogy ez a glikémiás index ez minél alacsonyabb legyen, tehát a minél magasabb rosttartalmú alapanyagokból válogatunk, akkor tudjuk ezt biztosítani. Nem csak az összetétel fontos az alapanyagoknál, hanem mondjuk a feldolgozottságnak a foka is, ezért szoktuk azt javasolni, hogy zöldségféléknél, vagy kifejezetten a burgonyánál érdemes kevésbé pürésíteni, kevésbé megfőzni, így teljesen nagyon-nagyon puhára a zöldségeket, és ugyanígy a burgonyát is, mert akkor a glikémiás indexet azt így tudjuk csökkenteni. Pláne itt a péktermékeknél, kenyérféléknél, ugye ez is összefüggésben van a rosttartalommal, tehát mondjuk egy magvas kenyérnek, vagy egy rozsos kenyér, egy teljes kiörlésű kenyérnek mindig alacsonyabb lesz a glikémiás indexe, mint egy hagyományos fehér kiflinek, vagy fehér kenyérnek, és ugye nem csak a szénhidrát mennyiségére figyelünk így módon a diétában, hanem a minőségére is. Emiatt fontos ez a glikémiás index.
2: Sokszor hallom cukorbeteg ismerőseimtől, de nem csak cukorbetegektől, hogy teljesen kizárják az étrendjükből a szénhidrátot, és akkor azt mondják, hogy inkább helyette jó sok fehérjével próbálják pótolni. A cukorbetegeknek jó-e ez az út?
3: Valóban van egy ilyen nézet, vagy sokan erre törekszenek. Klasszikusan ugye a magas fehérje bevitelt, azt ugye húsokkal, húskészítményekkel, illetve tojással tudják pótolni. Azt érdemes tudni, hogy akármilyen húsról beszélünk, vagy húskészítményről, illetve a tojásról is, ott nincsen szénhidrát tartalom. Tehát valóban gondolhatnánk azt, hogy hát akkor nulla szénhidrát, akkor megeszek nem tudom mennyi húst, megeszek hozzá 3 főtt tojást, végül is jól laktam, nem vittem be szénhidrátot, mi bajom lehet. Az a baj lehet, hogy többek között vese szövődményt is okoz a cukorbetegség hosszú távon, és ugye tudjuk azt, hogy a vesének a működése az a fehérjével nagyon mértékben összefügg, és hogyha nagyon magas a fehérje bevitel folyamatosan, és van ez a húst hússal párosító diéta, akkor én még inkább megterhelem a veséket, és a vese károsodást, a vese szövődményt sokkal hamarabb, vagy sokkal súlyosabb módon előidézhetem, úgyhogy egyrészt emiatt sem ajánlatos ezt követni, másrészt meg, ahogy korábban említettem, a szénhidrát mennyiséget el kell osztani a nap folyamán, amiből következik az, hogy nem lehet olyan étkezésem, amiben egyáltalán nincsen szénhidrát, tehát mindenképpen kell mellé valami olyan, ami megfelelő, és nem úgy kell elképzelni, hogy akkor ez mindig krumpli, vagy mindig tészta, vagy kenyér, hanem például egy zöld saláta is teljes mértékben megfelel egy gyümölcs turmix kiegészítésnek, ilyen fehérje források mellé, és akkor már van egy kicsi fehérjém, meg egy kicsi szénhidrát.

0: A későbbiek során, hogyha súlyosbodik a betegség, vagy hogyha már később diagnosztizálták, akkor van szükség gyógyszeres, illetve inzulinos kezelésre. Ez mindenféle kombinációban lehet, van, aki gyógyszert is szed, és még mellé az inzulint is adja, van, aki csak inzulint használ, de azt kiemelném, hogy a mozgás és a diéta az mindenképpen szükséges, tehát azt nem lehet sajnos elhagyni, vagy helyettesíteni. És akkor egyértelműen a kezelés függvénye az, hogy hány étkezés van a nap folyamán. Hát általában azért az ötszöri étkezés az, amit leggyakrabban ajánlunk, illetve hogyha valakinek olyan az állapota, és megteheti, akkor még egy utóvacsora is lehet, így lesz majd 6 étkezés, de mondjuk vannak olyan inzulinkezelt betegek, akik csak 3-szor esznek a nap folyamán, és akkor így áll össze az, hogy ők hányszor esznek, és egyértelmű, hogy ez a szénhidrát mennyiség is, akkor ennyi étkezésre van elosztva, és ennek az aránya is úgy változik, hogyha van 3 főétkezés, meg van mellé még 2 vagy 3 kis étkezés, tehát ugye 10 órai uzsonna, akkor mindig a kis étkezések a kisebb mennyiségűek, és akkor a főétkezések pedig a nagyobbak, de azok sem egyenlőek, úgyhogy ez mindig picit egyénre szabott, illetve mindig azért segítséget igényel, akkor ezt az elején tisztázni, megbeszélni. Ami nem elhanyagolható, az az, hogy a szénhidrát mennyiség mellett mennyi az összkalória bevitel, mert ugye főleg, hogy a 2-es típusú cukorbetegségről beszélünk, azért nagy esetben általában elhízottak vagy túlsúlyosak a betegek, tehát nem mindegy, hogy azt a mondok valamit 180 vagy 160 g szénhidrátot, azt hány kalória mellett viszik be. Mert lehet egy olyan étrendem is, amiben mondjuk csak 1600 kalória van, és ugyanúgy ez a szénhidrát mennyiség, de lehet az is, hogy egy sokkal magasabb, egy 2000-2002-es kalóriára van szükség, úgyhogy a szénhidrát mellett mindig az energiára is figyelni kell.
1: Beszélnünk kell még a kávéról, a teáról és az alkoholról is.
0: Igen, a kávé és a tea az ugye, hogyha édesítővel vagy üresen issza a beteg, akkor nem történik valójában semmi. Egyedül a kávénál a tej az, ami kérdéses lesz, hogy ki hogyan issza, mennyi tejjel, vagy inkább tej van benne, és egy kicsi kávén, vagy fordítva, tehát itt a tejnek a vércukoremelő hatására kell gondolni. Ez tényleg attól függ, hogy akkor most az a mennyiség, az mennyi szénhidrátot jelöl, és akkor annak függvényébe lesz az ebéd, illetve a reggeli, vagy amikor a beteg fogyasztja a kávét. Tehát itt ennyiről van szó, de egyébként, hogyha valaki mondjuk üresen fogyasztja a kávét is, meg a teát, akkor azzal nem lesz semmi, és nincsen semmilyen vércukoremelő vagy csökkentő hatása. Az alkohol már egy nehezebb kérdés, jobban oda kell rá figyelni. Az alkohol az ugye, hogyha olyan jellegű, mint például egy pezsgő, egy konyak, egy likőr, ami alapból édesebb, akkor ott a szénhidrát tartalom is azért magasabb lesz. Például egy pálinkánál, vagy szárazabb bornál sokkal alacsonyabb lesz, vagy akár lehet az is, hogy egyáltalán nincs is szénhidrát az adott alkoholban. Viszont, ami fontos, az az, hogy alkoholfogyasztást követően mindig történik egy gyors vércukorszint esés, amit hogyha nem vesz figyelembe az illető, vagy mondjuk így gyomorra fogyasztotta ezt, úgyhogy már tényleg régóta nem evett semmit, üres a gyomor, arra iszik alkoholt, akkor utána nagyon nagy veszélybe kerülhet, például, mert annyira le tud csökkenni, hogy akár rosszul létet is eredményezhet ez a gyors vércukor csökkenés, úgyhogy hát azt szoktuk javasolni, hogy azért inkább étkezéshez, hogyha nagyon fontos az alkohol, de ott is tényleg figyelembe kell azért venni, hogy a szénhidrát tartalom, meg az összmennyiség az ne legyen túl sok.
1: Beszélnünk kell még a folyadék bevitelről is.
0: Folyadékbevitel a cukorbetegeknél is nagyon fontos, ugye nem csak az egészséges embereknél, általában mindenkinél fontos a folyadék, de náluk valójában, hogyha olyan italokat válogatnak, mint például ásványvíz, ugye itt a teákról beszéltünk, ezekben nem lesz szénhidrát, tehát ezekkel nem kell számolni. Hogyha valaki mondjuk gyümölcsleveket szokott fogyasztani, akkor azok már beszámítanak a diétába, és mondjuk egy 100%-os gyümölcsléből nem is fogyaszthat el annyit, amennyit ő szeretne egyszerre, hanem mondjuk egy másfél deci vagy 2 deci az a mennyiség, ami belefér egy étkezéshez. Más folyadékok, például szénsavas üdítő közül most már rengeteg olyan van, ami édesítőszerrel készült, tehát nem tartalmaz szénhidrátot jó esetben, vagy ha más típusúval, akkor minimálisat, akkor ezeket is mindenképpen be kell számolni a napi bevitelbe. Ami érdekes, hogyha túl kevés a folyadék, akkor azért a vércukorszint nagyon-nagyon meg tud emelkedni, és okozhat egy olyan érzést a betegben, hogy hiába iszik folyadékot, még mégsem tudja csillapítani a szomját, és egyéb más tünetek is vannak, egy ilyen picit ilyen fáradtabb, ilyen levertebb lesz az illető, hogyha nagy

0: nagyon magas a vércukorszint, és ilyenkor is azt szoktuk mondani, hogy a folyadékpótlás, annak ellenére, hogy ő nem érzi, hogy csillapítaná a szomját, de nagyon-nagyon fontos a, nyilván, hogyha van gyógyszeres vagy inzulinos kezelés, akkor az is kell mellé, de mondjuk a folyadékfogyasztás az magas vércukorszintnél is kiemelt.
1: Kedves hallgatóink, a cukorbetegségben szenvedők számára kulcsfontosságú a diétás étrend kialakítása. A rendszeres orvosi ellenőrzés mellett a dietetikus egyéni, személyre szabott étrendet alakít ki, megreformálja az étkezési szokásokat, és ezzel megakadályozza, hogy a vércukorszint drasztikusan ingadozzon. Az imént a cukorbetegek diétájáról szóltunk, Balázsné Rozgonyi Katica dietetikust Jászter Beáta kérdezte.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

0: értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban a helyi általános iskola tanévnyitó ünnepségén kedden. Az államfő azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végeztette hozzá. A köztársasági elnök úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Életformáló közösségnek nevezte az iskolát a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények országos tanévnyitó ünnepségén Debrecenben, azt hangsúlyozva, a krisztusi szeretet minden egyes tantárgyban jelen lehet. Steinbach József a református nagy templomban a Fekete Károly tiszántúli református püspök ige hirdetését követő köszöntőjében kiemelte, hogy az anyaországban a hitoktatással együtt 150 ezer diák vesz részt református közoktatásban, ami hatalmas ajándék, lehetőség és felelősség. Egy új tanév kezdetén fontos kimondani, hogy nem üres térbe, hanem Isten szeretetébe érkezünk. Isten szeretetébe kapaszkodva indulunk el, mondta a püspök. Steinbach József úgy fogalmazott, hogy amikor Kárpát-medencei református tanévnyitót tartanak, valami fontosat tesznek láthatóvá. Azt, hogy bárhol éljen is egy magyar református közösség, ugyanannak a nagyobb üdvözítő történetnek, a legfőbb jónak a részei. Egy test vagyunk a Krisztusban, emelte ki. A református közoktatás küldetése olyan embereket nevelni, akik tudnak felelősséget vállalni, különbséget tenni jó és rossz között, akiknek van tartásuk, identitásuk, és nem kell ellenséget keresniük, mondta a debreceni nagy templomban Steinbach József püspök. Ceti István, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium vallás- és egyházügyi helyettes államtitkára méltatta a református oktatási intézményeknek az évszázadokon át betöltött szerepét a tudományos ismeretek, a magyar anyanyelvi oktatás terjesztése terén, utalva Debrecen, Sárospatak, Pápa, Nagyenyed, Kolozsvár messzeföldön híres kollégiumaira. A debreceni nagytemplomi ünnepséggel hivatalosan is megnyitották a református iskolák 2026-27 tanévét. Hazahozta a Miskolci Mirehu Kft. A Norvégiában széles körben használt kukaművek környezetvédelmi oktatási programot, és a Norvégiában élő, de Miskolcon született alkotójával együttműködésben ismertette a miskolci óvodákkal. A kukaművek alapja 20 egymáshoz kötődő mese, melyeket papírszínház segítségével lehet előadni. Valamennyi meséhez ugyanis egyedi illusztráció is készült. A Mirehu a 2026-27-es nevelési évben a Miskolci önkormányzati fenntartású óvodákban egy pilot, azaz kísérleti projekt keretében indítja el a programot. 33 miskolci óvodát, összesen 115 óvodai csoportot támogatva a kukaművek eszközeivel, mondta a mesére épülő játékos anyag megalkotója, Tóth Szamosi Anna. A kormány meghosszabbítja a tanodák és a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozási szerződéseit 2027. december végéig, derül ki a Magyar Közlönyből. A kormányrendelet célja a tanodaszolgáltatások és a fejlesztő foglalkoztatás folyamatos és kiszámítható finanszírozásának biztosítása, illetve a 2028 és 30 közötti időszakra vonatkozó általános pályázat megalapozott előkészítése. A kormány döntése értelmében így a tanodák és a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozására nem kell kiírni pályázatot. A most évvégéig hatályos szerződések 2027 év végéig meghosszabbodnak automatikusan. Ezek az intézmények a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek tanulását, felzárkózását és iskolai integrációját segítik, olvasható a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Több helyen lehet zápor, zivatar, majd legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára. Helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Szerda délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Csupor Dezső szakgyógyszerész, presbiter, a pirulakalausz.hu portál alapítója lesz, és két új tudományos eredményről beszélgetünk majd. Műsorunk első felében arról lesz szó, hogy változtak a nemzetközi ajánlások, és már 4 hónapos kortól adható földi mogyoró csecsemőknek, mindezt azért, hogy csökkentsék a későbbi mogyoró allergia kialakulásának kockázatát. A részleteket a szakember mondja el hamarosan.
2: Amikor az immunrendszer még nem teljesen érett, akkor sokkal rugalmasabb, és amikor találkozik a földi mogyoró allergénnel egy pár hónapos gyereknek az immunrendszer, akkor megtanulja, hogy ettől nem kell félni, hiszen ez a normál környezetnek a része. Na de hogyha ez már egy 5 éves korban következik be, akkor az immunrendszer az már sokkal fejlettebb, kevésbé rugalmas, és akkor ugyanazt a földi mogyoró fehérjét úgy fogja érzékelni, hogy ez valami olyan, amit eddig nem láttam, akkor ez biztos ellenség.
1: Aztán úgy tűnik, létezik a régóta áhított csodaszer a fogyáshoz. Tudományos kutatások igazolják, hogy az almaecet fogyasztása csökkenti a testsúlyt, ráadásul úgy, hogy nincs kockázata.
2: Körülbelül 2-3 hónap alatt körülbelül 7,5 kg fogyást lehetett elérni almaecet fogyasztással. Ez jelentős. Persze, aki fogyni akar, az néha ennél gyorsabban szeretne, de ez nagyjából az a tempó, amire azt mondják, hogy ez egy egészséges fogyás, akkor, hogyha valaki nem durván elhízott.
1: Mai vendégünk tehát Csupor Dezső szakgyógyszerész, a pirulakalausz.hu portál alapítója. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Már 4 hónaposan elkezdhető a mogyoró étrendbe illesztése, és ezzel csökkenthető a földi mogyoró allergia kockázata, derül ki a legújabb nemzetközi tudományos eredményekből. A mogyoró allergiában érintett gyerekek aránya növekszik, míg 1999-ben az USA-ban a gyermekek 0,5%-át se érintette a probléma, addig 2010-re már ez az arány 2%-ra növekedett. Ráadásul a súlyos mogyoró allergiások szó szerint életveszélyben vannak, ha akár kis mennyiségben is találkozik a szervezetük a mogyoróval, ám az új eredmények biztatóak. De mi változott, és mire érdemes figyelni? Csupor Dezső szakgyógyszerész, gyógynövénykutató, az MTA doktora, a Pirula Kalóz egyik alapítója mondja el a részleteket.
3: Új kutatási eredmények állnak rendelkezésre a mogyoró és a gyermekek allergiáját illetően, hozzátáplálást illetően, amerikai ajánlásokat illetően, de egy pár lépést lépjünk vissza. Ha azt kérdezem, hogy mennyire számít allergénnek a mogyoró, akkor arra mi a tudomány mai álláspontja?
2: Két oldalról is megközelíthetjük, hogy mennyire sok embert érint a mogyoróallergia, illetve azt, hogy ez mennyire súlyos. Nem nagyon sok embert érint. A mogyoróallergiásoknak az aránya az 1% alatt van a föld legtöbb országában. Viszont ez a mogyoróallergia, akinél kialakul, azok egy részénél olyan súlyos reakciót válthat ki, ami akár életveszélyes is lehet, vagy akár bele is lehet halni, hogyha nem avatkoznak be időben. Emiatt a mogyoróallergiával nagyon régóta foglalkoznak, hogy ez hogy lehet kezelni, most már vannak a kezelésre is módszerek, illetve hogy lehet megelőzni a kialakulását, és ebben született most egy áttörést jelentő kutatási eredmény.
3: Látszik, hogy tartalomgyártó is, hogy Dezső, mert szépen felvitted nekem az infót, hogy én tehessem föl a kérdést. Milyen tudományos eredmények születtek, amiről érdemes beszámolnunk?
2: Tulajdonképpen azért nem annyira új ez, már 10 éve azt lehet tudni, hogy az a korábbi elképzelés, ami azt jelentette, hogy úgy tudják megakadályozni az allergia kialakulását, hogy minél jobban megóvják a gyerekeket a mogyorótól, ez megdőlt. Ez 2015-ben jelent meg ezzel kapcsolatban egy cikk, néhány száz gyereknek a vizsgálatán alapult, ahol azt nézték, hogyha korán bevezetik a mogyorót az étrendben, az előnyös ahhoz képest, hogyha 5 éves korig egyáltalán nem kapnak mogyorót. És az derült ki, hogy azok azoknál, akiknél korán bevezették a mogyorót az étrendbe, ott sokkal ritkább a mogyoróallergia. Ez egy kb. 500 gyerek részvételével végzett vizsgálat volt, de már ez elég volt ahhoz, hogy nemzetközi ajánlások változzanak. USA-ban jelentkezett ez először, 2015-ben megváltoztatták, hogy hogyan kell bevezetni az étrendbe a mogyorót. Ez eltelt 10 év, és 10 év alatt már annyi adat összegyűlt, hogy most már nem csak néhány száz gyereknek az adatát elemezték, hanem több 10 000 gyereknek az adatát elemezték, és megnézték, hogy az új ajánlások óta kimutatható-e az, hogy a mogyoróallergiások száma csökken.
1: És kimutatható.
2: És kimutatható, és ez azért nagy dolog, mert sokkal nagyobb a súlya annak, hogyha 100 000 gyereken állapítanak meg valamit, mint az, hogyha 500 gyereken. 500 gyereknél sokkal nagyobb annak a kockázata, hogy egy-két torz adat az egész eredményt megmásítsa. Ennek nem volt túl nagy kockázata, vagy túl nagy esélye egyébként, hiszen már a 500 gyerek adata alapján is teljesen egyértelmű volt, töredékére csökkent a mogyoróallergiások száma. Most ez az új vizsgálat azt igazolta, hogy az új ajánlások szerint bevezetett mogyoró az körülbelül 40%-kal csökkentette a mogyoró allergiáknak az arányát. És akkor egy dolog, amit lehet, hogy már az elején kellett volna mondani, hogy a földi mogyoróról beszélünk, tehát a földi mogyoró az, ami allergén, minden más mogyoró, ami forgalomban van, az nem ilyen komoly allergén. Tehát itt a földi mogyoró az, amiről szót ejtettünk eddig is.
1: Földi mogyorót még egy kicsit magyarázzuk, tehát ez az a kis barna, kemény héjú, megtörjük, és általában két szempottyon ki belőle, kis vörös héj alatt.
2: Így van, felületen. Erről beszélünk, igen.
1: És egyébként már Magyarországon is megterem. Mi most Szegeden beszélgetünk, és tőlünk nyugatra, Mórahalom térségében ismerek ilyen gazdálkodót, aki Magyarországon is termel földi mogyorót.
2: Igen, ez nálunk viszonylag új, de azért a boltokban már eddig is ott volt, és tavaly előtt, nem emlékszem pontosan, volt is egy nagyon tragikus eset, amikor egy gyerek azért halt meg, mert földi mogyoró allergiás volt, és valamiért az iskolában mégiscsak olyan ételt kapott, amiben mogyoró volt található. Egyébként haláleset ritkán következik be, mert most már nagyon sok helyen van olyan injekció, amit ha beadnak, amikor kialakul ez a durva allergiás reakció, ezt anafilaxiának hívják, akkor ennek ellenére az élete megmenthető, akkor következik be a haláleset, hogyha ez az életmentő injekció nincs a közelben.
1: Nekem egy másik történet jutott eszembe, de ez jobban ide kapcsolódott, mert egy gyerekről van szó, de egy budapesti néhány évvel ezelőtti eset, amikor egy turista járt ugyanígy egy étteremben, hogy hiába jelezte, hogy ő mogyoróallergiás, és erre figyeljenek, az ételében mégiscsak volt mogyoró, és ott az étteremben elhunyt.
2: Igen, és ez azért fontos, mert a mogyoróallergia nem olyan, hogy jó sokat meg kell enni, és akkor valami történik, hanem ha nyomokban mogyorót tartalmaz az étel, az már képes elindítani. Tehát ilyen 10 mg-tól kialakul a túlérzékenységi reakció annál, aki erre hajlamos. Ezért is van, hogy nagyon sok élelmiszerre ráírják, hogy nyomokban mogyorót tartalmazhat. Ez ugye egy átlag embernek nem jelent semmit, de aki mogyoróallergiás, ő ezeket az élelmiszereket teljesen kerülni fogja, mert neki már az elég. Tehát néha, hogyha egy olyan üzemben készül egy csoki, ahol mogyoros csokit is gyártanak, akkor a nem mogyoros csokitól is kialakulhat egy ilyen túlérzékenységi reakció, egyszerűen azért, mert az eszközök, a gépek kicsit szennyezettek, és belekerül annyi mogyoró a nem mogyoros csokiba, amitől egy ilyen allergiás beteg akár meg is halhat.
1: De egyébként ez hogy derül ki valakiről, hogy ennyire súlyosan mogyoróallergiás, hogy mondjuk ez a gyermek meghalt a mogyorótól, de egyszer találkozott a mogyoróval, és akkor még meg tudták menteni az életét, vagy ennek mi a vizsgálati háttere?
2: Az ilyen típusú allergia ez mindig úgy alakul ki, hogy amikor először találkozik a szervezet az allergénnel, akkor még nincs gond. A második találkozás az, ami akár végzetes is lehet. Első találkozás után egyébként már szűrhető az, hogy valaki hajlamos-e az ilyen allergiára, ezt különböző bőrtesztekkel is lehet szűrni, meg van olyan vérvizsgálat, amivel szűrni lehet, hogy valaki hajlamos az allergiára, még akkor is, hogyha ő még nem tapasztalt magán allergiás reakciót. Tehát ez szűrhető, de hát a legegyértelműbb egyébként az, hogyha kialakul ez a túlérzékenységi reakció. Ez nem mindenkinél ennyire súlyos, de aki ilyen anafilaxiás reakcióra hajlamos, annál bizony tényleg perceken múlhat az élete.
1: És milyen tünetei vannak egyébként a mogyoróallergiának a legsúlyosabb esetben is, de akár ilyen visszamenőleg is, ha ez így rangsorolható, amit úgy észrevehet valaki, akár a szülő a gyermekén, hogy ott allergiás reakció alakulhat ki?
2: Nagyon gyorsan kialakul ilyen arc, spír, duzzanat, légzési nehézség alakul ki, és nagyon rohamosan romlik a beteg állapota, tehát kezd a halálfélelem kialakulni, tehát keringési zavarok jelentkeznek, és beavatkozás nélkül, ha ez a folyamat elindul, ez magától nem fordul vissza.
3: Hát akkor azért ez egy szörnyű halálnak tűnik, hogyha valakinek ilyen allergiája van, és nem kap segítséget.
2: Igen, de mondom, a jó hír az, hogy egyrészt most már van immunterápia, tehát már ha valakinek ilyen allergiája van, az is gyógyítható, tehát már gyógyítható is a mogyorallergia, egy elég komplikált és hosszas kezeléssel a betegek egy része kigyógyítható. Másrészt most már a nagyon sok oktatási intézményben, hanem mindenhol, ezt most nem tudom, ott vannak ezek az életmentő injektorok, amivel meg lehet menteni a beteg életét, és akkor a harmadik, ami miatt beszélgettünk, hogy most már azt is tudjuk, hogy mit lehet azért tenni, hogyha valakinek gyereke születik, akkor sokkal kisebb esélye legyen mogyoróallergiás.
3: Mindjárt visszatérünk az eredeti témához, csak még egy kérdés, kíváncsi vagyok a véleményedről, hogy szerinted amúgy felkészültek mondjuk az oktatási intézményekben, vagy akár egy étteremben arra, hogy valakinek ilyen anafilexiás reakciója lesz, és tudják felismerni, használni azt az eszközt, hogy hol van, és hogy merjék használni? Egy óvónő, egy dajka, tényleg egy pincér?
2: Hát talán pont ez miatt a tragikus esetek miatt igen. Néha pont egy-egy ilyen tragikus eset az, ami a többieken segít. Mert felhívja a figyelmet arra, hogy ezzel foglalkozni kell, és azt tudom, hogy az oktatási intézményekben azóta sokkal komolyabban veszik ezt a témát, sőt, ugye azt is tudni kell, hogyha valakinek ismert ilyen anafilaxiás hajlama, ott maga a beteg is magánál hordja ezt az injektort, és a környezete azt tudja, hogy mit kell tenni. Tehát ha egy gyerek mogyoróallergiás, akkor ő maga, bármilyen kis gyerekről is legyen szó, nagyon ki van képezve arra, hogyha észleli magán a jeleket, akkor mit kell tennie, és általában a környezet is.
3: Oké, és akkor visszatérve az ajánlás módosításra. Ahogy olvastam a cikkedet a Pirula kalauzon, ott, ha jól emlékszem, az a legkisebb ajánlás, hogy már 4 hónapos kortól elkezdhető az amerikai ajánlás szerint a mogyorós hozzátáplálás. Ugye ezt jól mondom?
2: Igen, igen.
3: De 4 hónaposan hogy adjunk mogyorót? Ez volt az első gondolatom. Igen. Ugye, hogy ott én attól is félnék a gyermekem esetében, egyrészt nem tudom hány foga van, az én gyerekemnek talán már 4 hónaposan volt egy-kettő, de nem hiszem, hogy a mogyorót rágnál elsőként, tehát itt valami pépes dologra gondoljunk, egy mogyoró vaj, mondjuk hozzákeveréssel, nem tudom, banánpüréhez?
2: Igen, igen. És nyilván itt figyelni kell arra, hogy tényleg akkor melyik mogyoróról van szó, tehát a földi mogyoró tartalmú krém az, ami ilyenkor szóba jöhet. Ez a 4 hónapos ajánlás, ez azokra vonatkozik, akik hajlamosak a mogyoróallergiára. Ez a mogyoróallergia hajlam, ez abból vehető le, hogyha valaki egy kis csecsemőnek ekcémája van, vagy van valamilyen egyéb ismert élelmiszer allergiája, akkor ő mogyoróallergiára is hajlamosabb. És ezeknél a gyerekeknél, vagy csecsemőknél javasolt, hogy már 4 hónapos kortól lehetőleg kapjanak mogyorót. Az ő esetükben az a legjobb, hogyha ezt megelőzően végeznek egy ilyen mogyoró érzékenységi vizsgálatot, ezt egy orvos tudja elvégezni, és hogyha az derül ki, hogy van hajlam arra, hogy ő mogyoró érzékeny vagy mogyoró allergiás legyen, de még nem vélelmezhető, hogy tényleg allergiás, na akkor kezdődjön el a hozzátáplálás. Minden egyéb esetben, hogyha ez a hajlam az ekcémával vagy az egyéb élelmiszer allergiával nem feltételezhető, akkor az ajánlás, hogy a normális hozzátáplálás keretében, amikor a szülő úgy érzi, hogy ő adna mogyorót a gyereknek, akkor adjon. Csak ez azért változás, ez is, mert korábban viszont az volt, és ma is lehet magyar interneten ilyen helyeket találni, ahol azt mondják, hogy 3, 4 vagy 5 éves koráig ne adjunk mogyorót. Tehát ez innen indultunk. És most ott tartunk, hogy bizonyos gyerekeknek már 4 hónapos kortól, a többieknek meg, hát minél előbb, de ott nincs így előírva, hogy már pedig 4 hónapos korban. Tehát szerintem az a jó, most így a szülőként is mondhatom, hogy azért célszerűbb ezt minél előbb megtenni. Nyilván 4 hónapos kor előtt semmiképpen nem. Akinek a gyerekénél ekcéma hajlam van, ott orvossal konzultálva, lehetőleg 4 hónapos kortól, de a többiek is minél előbb vezessék be. De egyébként ez az egész mogyoró téma, ez mondhatom, hogy ez csepp a tengerben, mert hogy az összes többi allergiával kapcsolatban is van egy ilyen szemléletváltás, és ma már azt gondolják, hogy az, hogy ilyen sok allergiás van, mert hogy az allergiásoknak a száma az megy fölfele folyamatosan, az részben pont azért van, mert azoktól az allergénektől el vagyunk zárva, amelyek kell, évezredeken át kapcsolatban voltunk. Tehát az az industriális környezet, amiben élünk, ez azt jelenti, hogy azokkal a természetes allergénekkel, beleértve a házi állatoknak a szőrét, tollát, meg a talajban található sok minden, amivel a korábbi életmód miatt találkoztunk, attól el vagyunk zárva. És ebből az következik, ami a mogyorónál, hogy amikor később találkozunk ezekkel, akkor a szervezetünk ezeket már idegennek ismeri föl. Mert az egész mögött az van, hogy amikor az immunrendszer még nem teljesen érett, akkor sokkal rugalmasabb, és amikor találkozik a földi mogyoró allergénnel egy pár hónapos gyereknek az immunrendszer, akkor megtanulja, hogy ettől nem kell félni, hiszen ez a normál környezetnek a része. Na de hogyha ez már egy 5 éves korban következik be, akkor az immunrendszer az már sokkal fejlettebb, kevésbé rugalmas, és akkor ugyanazt a földi mogyoró fehérjét úgy fogja érzékelni, hogy ez valami olyan, amit eddig nem láttam, akkor ez biztos ellenség. És minden más allergiánál is valami hasonló van a háttérben.
3: Nagyon érdekes, amit mondasz, külön egy egész műsort meg lehetne tölteni ezzel, de most ettől próbálom visszafogni magam, csak egyetlen egy kérdésed, és utána visszatérünk a mogyoróra, és le is zárjuk már hamarosan. Általánosságban akkor az elmondható, hogy egyrészt minél sok színűbben egyen egy gyermek, ne tartsuk tőle távol a, nem tudom, a glutént, a tejet, a tojást, a paradicsomot, a mézet, nem tudom, az lehet, hogy az más kérdés, mert ott
2: az
3: úgy emlékszem.
2: A méz az pont más kérdés.
3: Jó, oké, ezeket javíts ki, akkor kérlek. A B kérdés pedig az, hogy akkor hagyjuk, hogy ez is ilyen nevelési fórumokban őre menő viták mennek, hogy hagyjuk a gyereket koszt enni, most direkt így kifordítom, amit, vagy sarazni, nem tudom, a levelet a szájába tömködni, vagy figyeljünk arra, hogy rendkívül, nem tudom, tiszta legyen mindig a keze, hol a, vagy arany középút.
2: Hát szerintem a arany középút ott van, hogyha a gyerek kanállal leszi a homokot a homokozóba, akkor azt ne. De az, hogyha normálisan játszik a homokozóba, az teljesen rendben van. Vagy az, hogy megsimogatja a kutyát, meg macskát, az is teljesen rendben van. Nyilván, hogyha hazamegyünk, a sarat lemossuk magunkról, meg evés előtt kezet mosunk, hogyha állatot simogatott a gyerek, ez normális. De az, hogy teljesen sterilen próbáljuk tartani a gyerekeket, az viszont úgy tűnik, hogy nem normális. És két ok miatt, az egyik ez, amit most beszéltünk, hogy találkozik azokkal az allergénekkel, ami kell az immunrendszerének az éréséhez. A másik pedig az, ami szintén egy alultárgyal a téma, hogy ez a sok fertőtlenítés, ez meg a bőrünknek a mikrobiomját károsítja. Ugye a bőrünkön is élnek baktériumok, amiknek csak egy része kórokozó, a másik része az meg olyan baktérium, ami pont ahhoz kell, hogy a bőrünket védje. És hogyha mi állandóan fertőtlenítjük magunkat, ezzel többet ártunk a bőr mikrobiomnak, mint amennyit használunk azzal, hogy a kórokozókat eltávolítjuk. Tehát ez egy kicsit túl pörgetett dolog, ez a tisztaságmánia, jelenleg így tűnik.
3: Egyszer tényleg beszélgessünk erről hosszabban, de az étel dolgot még a méz miatt mindenképpen azt mondd el, légy szíves, hogy a méznél mi a helyzet, meg akkor a többit, amit felsoroltam, azt akkor egyen a gyerek, tojást, stb.
2: Igen, igen, most nem szeretnék átmenni ilyen táplálkozási tanácsadóba, úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy akinek gyereke van, az a védőnőtől meg tudja kérdezni, hogy mit mikor kell bevezetni. Ezek folyamatosan változnak. Lehet, hogyha ezt az adást valaki 2 év múlva hallgatja meg, akkor már más lesz az ajánlás, úgyhogy azt tudom tanácsolni, hogy a védőnő megmondja, hogy mit mikor kell bevezetni, de úgy általában az a tendencia, hogy korábban, mint ahogy ez régen volt. Tehát az, hogyha a nagymamák szörnyűködnek, hogy miért kap az unokájuk ilyen fiatalon valamit, akkor azon ne lepődjünk meg. Az ő idejükben sokkal defenzívebb volt a hozzátáplálás, most egy kicsit változik minden. De van, amit meg nem az allergia miatt nem célszerű adni kisgyerekkorban, és a méz az pont ilyen. Mézben vannak olyan toxinok, amelyeknek a semlegesítésére a gyerek szervezete nem alkalmas. És itt nem allergiáról van szó, itt más jellegű mérgezést okozhat a méz, hogyha túl nagy mennyiségben, túl fiatal korban kapja a gyerek. Úgyhogy ott például jelen állás szerint ott nincs ilyen változás, hogy azt minél korábban be kell vezetni.
3: Oké, és egy utolsó kérdés a mogyoróhoz. Egyébként a mogyoró az egy értékes tápanyag, hogy mi van a mogyoróban, jó-e azt fogyasztani felnőttnek, gyereknek, hol van a helye a táplálkozásunkban, milyen mennyiségben, milyen rendszerességgel érdemes ezt, gyógyító hatása van-e, ugye te gyógynövényekkel is foglalkozol, ezért így kérdezem, most kicsit idézőjelbe is, tehát mi az, amit tudunk egyébként a mogyoróról?
2: Hát ez jó kérdés, és teljesen másik fiókot nyitunk ki, de az allergiától eltekintve nem célszerű mogyorót rendszeresen nagy mennyiségben fogyasztani, és ennek az oka, hogy a benne található zsírsavaknak az összetétele az nem a legkedvezőbb. A mogyoróban nagyon sok omega 6 zsírsav van. Ezek az omega 6 zsírsavak, ezek a szervezetben átalakulnak, és részben olyan anyagok képződnek belőlük, amiknek gyulladáskeltő hatása van. A magyar ember, meg úgy általában a nyugati ember táplálkozásában ilyen omega 6 zsírsavból túl sokat fogyasztunk. Az omega 3 zsírsavból kellene többet fogyasztani, mert hogy annak az omega 3 zsírsavaknak a metabolitjai, amit a szervezet előállít, azok viszont gyulladás csökkentőek. Tehát van egy ilyen kedvező arány az omega 3, omega 6 zsírsav bevitelben, és hát ettől bőven eltérünk. Tehát sokkal több omega 6 zsírsavat viszünk be, mint omega 3-at, úgyhogy ha valaki sok mogyorót fogyaszt, az pont ezt az arányt még tovább a kedvezőtlen irányba tolja. Úgyhogy nem célszerű ezt a mogyoró fogyasztást túlzásba vinni. Kell az omega zsírsav is, de egy átlag ember ebből többet fogyaszt, mint kellene.
3: Gyógyhatása van-e? Tehát valami élettani pozitív, ami miatt nem tudom, tyúkszemre egy maraék mogyoró.
2: Nem, ilyen hatás nincs, meg nincs olyan szerepe sem, ami miatt ez egy nélkülözhetetlen eleme lenne az étrendnek. Gyerekeknél leginkább azért kell bevezetni, hogy kialakuljon ez a tolerancia, hogy később, amikor bármilyen okból fogyaszt mogyorót, akkor ne legyen allergiás, nem azért, mert hogy már egy 4 hónapos csecsemőnek muszáj mogyorót ennie, emiatt kell bevezetni.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Csupor Dezső szakgyógyszerésszel, gyógynövénykutatóval, a Pirula Kalauz egyik alapítójával. Akkor az almaecetről beszélgetünk majd, amelyről tudományos kutatások bizonyították be, hogy segítik a testsúlyvesztést, tehát a fogyást.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Pontosabb és egyértelműbb feladatmegosztással működik tovább a kormány, derül ki a kormányzati kommunikáció keddi közleményéből. Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Pósfai Gábor belügyminiszterhez, az Információs Hivatal Orbán Anita külügyminiszterhez, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat pedig Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterhez tartozik. Azt is írták, hogy a módosítás nem rendeli a miniszterelnökséget vezető miniszterhez a teljes nemzetbiztonsági és védelmi rendszer irányítását, mert ezen területek összkormányzati koordinációját továbbra is Tóth Péter, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója látja el. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterhez kerül egyebek között a kiberbiztonság, a nemzeti adatvagyongazdálkodás és a mesterséges intelligencia több kormányzati feladata. Az egészségügyi tárca esetében egyértelműbbé válik az egészségügyi intézményrendszer, a népegészségügy és az egészségbiztosítás irányítása, míg Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter feladatai kiegészülnek, egyebek között a koragyermekkori intervenció egységes irányításával és az óvodai nevelés rendszerével kapcsolatos felelősséggel, áll a kormányzati kommunikáció összegzésében. A miskolci Lévai József Református Gimnázium megújult épület részében a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával többek mellett tantermeket, tanárit, közösségi teret és mosdókat alakítottak ki. A fejlesztés a fenntartó egyházkerület csaknem 300 millió forintos támogatásával valósult meg. Simon Zoltán, a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon főigazgatója elmondta, hogy a Tóth Pál Diákotthon fiú szárnyát alakították át. Hozzátette, az idei tanévben egy 32 fős 8 évfolyamos osztály indul, akik egy tantermet és egy csoportszobát, illetve a kísérőhelyiségeket használják majd. A főigazgató azt is elmondta, hogy a tervek között szerepel, mely szerint néhány éven belül már 4 osztályt szeretnének indítani a 8 évfolyamos képzésen belül. Egységes költségvetési rendszert szorgalmaz a köznevelési intézményekben a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a szervezet keddi tanévnyitó tájékoztatóján felhívta a figyelmet arra, hogy a központi költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat. A kapott támogatás mértékében nagy különbségek vannak attól függően, ki az intézmény fenntartója. Elmondta, a szakszervezet javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak az ősszel, mert olyan rendszer létrehozását szeretné, melyben minden gyermek ugyanannyit ér, településtől, fenntartótól függetlenül. Tatyik Tamás hangsúlyozta, az intézményvezetők nagyobb önállóságot kaptak azzal, hogy dönthetnek munkatársaik felvételéről. Ugyanakkor továbbra sincs szó az oktatási intézmények önálló költségvetéséről. A pénzügyi kereteket ezen túl is a tankerületek határozzák meg. Ez több szempontból is aggasztó, tette hozzá, ugyanis az igazgató nem fogja tudni, mennyi lesz például a rendelkezésére álló bérkeret, vagy az intézmény rezsiköltsége, közölte a pedagógusok szakszervezete elnöke. Augusztusban több mint 40%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés éves szinten, és 15%-kal esett vissza az újonnan piacra kerülő lakóingatlanok száma, közölte az ingatlan.com kedden. A legnagyobb éves visszaesést Budapesten 44% és a megyeszékhelyeken 43%-kal mérték, a kereslet csökkenése a községekben is 31%-os volt. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte, a kereslet visszaesése nem a lakáspiac hirtelen gyengülését jelzi, hanem az egy éve elindult Otthon Start program hatása, ami olyan vevőket is a piacra terelt, akik eredetileg későbbre tervezték a vásárlást. Az ingatlan portál szerint az adatok a tavalyi rendkívüli időszak utáni normalizálódást jelzik.
0: Az időjárásról.
4: Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára, helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Szerda délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Csupor Dezső szakgyógyszerésszel, gyógynövénykutatóval. A következő témánk pedig az almaecet lesz. Ugyanis tudományos kutatások támasztják alá, amit már évtizedek óta voltak, akik állítottak, az almaecet fogyasztása segíti a fogyást. Az almaecet ugyanis lassítja a gyomorürülést, fogyasztásának hatására kevesebb inzulin termelődik, aminek hatása van a zsírraktározás elindításában. Az almaecet fogyasztása esetén ráadásul csökken az éhségérzet, és még gyulladás csökkentő hatása is van. Egy több mint 850 fős kísérlet alapján a résztvevők átlagosan 7,5 kilót fogytak, napi 30 ml almaecet fogyasztása mellett 12 hét alatt. Csupor Dezső szakgyógyszerész, gyógynövénykutató, az MTA doktora azt mondja, fontos szempont lehet az almaecet alkalmazása mellett az is, hogy az ecetfogyasztásnak nem ismerjük mellékhatását. Akkor a másik témánk pedig az almaecet, ami úgy került most a látókörödbe a Pirula kalauzon megjelent cikk szerint, hogy fogyás szempontjából merült föl. Itt mi az indulópont? Tehát ez egy olyan, mint a népi gyógymódok, népi megfigyelések, hogy emiatt kellett a kutatóknak megnézni, hogy emögött tényleg van-e valami, tehát ezt régóta használják az emberek így otthon fogyásra, vagy hogy került eléd ez a téma?
2: Szerintem nem népi gyógymód az almaecet, de hogy már pár évtized használják, ez biztos. Én is tudok arról, hogy 90-es években ennek vannak nyomai, és amikor én először erről hallottam, hát én ezt teljes butaságnak tartottam, mert hogy miért fogynánk az ecettől, tehát ennek mi értelme van, sőt, ugye láttam olyan termékeket, ilyenek most is vannak, hogy alma ecet kapszula, na ez akkor még gyanúsabbá vált, hogy hogy lehet az ecetből kapszulát csinálni. Hát egy módon, hogy az ecetnek az illékony részét elpárologtatjuk, és ami visszamarad, az betesszük egy kapszulába. Hát mi marad vissza? Vannak ilyen polifenolos vegyületek az almaecetben, meg vannak olyan savak, amik nem illékonyak, ezek ugye visszamaradnak és beletelte egy kapszulába, de az ecetnek a nagy része, ami a víz, meg az ecetsav, az ilyenkor eltávozik. És nyilvánvalónak tűnt nekem, hogy az almaecet kapszula, meg az almaecet, az valószínűleg nem ekvivalens, de én egyikről sem hittem el nagyon, hogy ez hatásos lehet, de az elmúlt mondjuk úgy 10-20 évben elkezdtek gyűlni a bizonyítékok, és már úgy tűnik, hogy ennek mégiscsak van értelme.
1: És akkor milyen tudományos eredményeket ismersz, amiről azt mondod, hogy van eredménye, értelme az almaecet fogyasztásnak fogyásra való tekintettel?
2: Két irányba mehetünk. Az egyik az, hogy most már tudjuk, hogy ez hogyan hat, de hát ez csak mondjuk úgy, hogy érdekesség. Sok mindennek ismerjük a hatásmechanizmusát, aztán kiderül, hogy valójában az emberen ez a hatás ez nem elég kifejezett. Na de itt viszont már azt is tudjuk, hogy ez a fogyasztó hatás ez jelentős, mert amit egy most közzétett vizsgálatban leírtak, az az, hogy körülbelül 2-3 hónap alatt körülbelül 7,5 kiló fogyást lehetett elérni almaecet fogyasztással. Ez jelentős. Persze, aki fogyni akar, az néha ennél gyorsabban szeretne, de ez nagyjából az a tempó, amire azt mondják, hogy ez egy egészséges fogyás, akkor, hogyha valaki nem durván elhízott. És hogyha valami ezt a hatást képes kifejteni úgy, hogy mellette nincsen komolyabb mellékhatása, akkor ez egy elég jó szernek tűnik, és úgy tűnik, hogy az almaecetre ez érvényes, tehát nem figyeltek meg olyan mellékhatást, ami a felhasználását korlátozná.
1: Amikor ezt a cikkedet olvastam, ott az jutott eszembe elsőnek, hogy azt mennyire tudja vizsgálni egy ilyen vizsgálat, hogy mellette mit csinál az ember a fogyás érdekében. Mert oké, hogy lehet, hogy az almaecetet elfogyasztja akárhány millilitert, vagy kis kanállal, vagy rácsurgatja valami ételére, oké, de mellette sportol-e többet, mint korábban, kalóriadeficitben eszik-e, más teszik-e, szóval ez mennyire

0: interpretálják, mintha attól a kapszulától fogyott volna le, amit egyébként a futás meg az életmódváltás mellett beszed. Na itt most nem ez a helyzet, itt ezek elég jól tervezett vizsgálatok voltak, és az összehasonlító csoportokban ugyanolyan jellemzőjű embereket vettek be, és naplózniuk kellett, hogy egyébként még mit tesznek, és nagyjából a két csoport, tehát az, aki az almacetet fogyasztotta meg, aki nem, az egyébként hasonló, nagyon hasonló volt. Tehát feltételezhetjük, hogyha senki nem csalt, akkor ez a hatás ez tényleg létezik, és nem valami háttér torzító tényezőnek az eredménye.
1: Most kicsit bulvárosba fordulok, akkor ilyen értelemben az almaecet egy csodaszer, hiszen sokáig arról beszéltek kutatók, szakemberek, hogy igazából a fogyásra nincsen csodaszer. Úgy emlékszem, hogy évekkel ezelőtt mi is beszélgettünk arról, hogy mondjuk az olyan gyógynövények, amik valamilyen fogyásszerű hatást érnek el, azok a legtöbb esetben a vízhajtó hatások miatt érik ezt el, tehát hogy hirtelen mondjuk egy kilóval könnyebb lesz az ember, mert kipörgeti a vizet a szervezetéből, de attól még a zsírréteg nem tűnt el. És akkor most bejött ez a vényre kapható fogyókúrás szer, erről egy mondatot mondj nyugodtan, de hogy ezt ettől eltekintve, akkor az almaecet ez egy újdonság ilyen értelemben.
0: Igen, újdonság, és egy kicsit ezekkel az új népszerű fogyasztószerekkel párhuzamba is hozható, mert a szemben a vizelethajtással, vagy a hashajtással, vagy ezáltal hatásos gyógynövényekkel szemben az almaecet teljesen más módon fejti ki a hatást, és ez a hatásmód, ez eléggé hasonlít azokra a modern, csodás fogyasztó szerekre, amiket nagyon sok ember fogyaszt. Tehát itt nem az van, hogy vizeletet hajt, vagy hashajtó hatású, és akkor ugye, hogyha állandó hasmenésünk van, akkor lefogyunk, vagy pedig volt még egy csoport, ez az anyagcsere fokozó, ami egy kicsit mi megpörgeti az anyagcserét, vannak olyan növények is, azokkal az a gond, hogy azok általában vérnyomást is emelnek, és akkor emiatt veszélyesek. Na, ez teljesen más módon hat. Itt a hatásnak az alapja az, hogy a gyomor ürülést azt lassítja, emiatt a tehetségérzetet érez a fogyasztó, emiatt kevesebbet eszik, de az, hogy a gyomor ürülés lassul, abból az is következik, hogy a bélbe lassabban kerül be a szénhidrát, emiatt a cukor az lassabban szívódik föl, a cukor lassabban szívódik föl, akkor a cukor csúcs a vérben az kisebb, tehát nem megy föl annyira a vércukorszint, emiatt kevesebb inzulin termelődik, és az inzulin termelődés az pedig az egyik kiváltó ingere annak, vagy kiváltó oka annak, hogy elkezdjen tárolódni a zsír a szövetekbe. Tehát ez egy komplex folyamatnak a vége, és ugyanezt, amit most elmondtam, ugyanaz elmondható azokról a ma népszerű és a híres emberek, meg nem csak általuk szedett fogyasztószerekről. Tehát nagyjából ugyanaz történik, hogy lassítják a gyomorülést, csökkentik az étvágyat, csökkentik emiatt a vércukorszint emelkedést a vérben, csökken az inzulintermelést, tehát nagyjából ugyanez van, természetesen sokkal intenzívebb formában, akkor, hogyha ezt egy komoly gyógyszernél nézzük. Az almaecetnél ez a hatás az enyhébb, de nagyon hasonlít.
1: Mellékhatása van-e az almaecet fogyasztásnak?
0: Hát ha valakinek gyomorfekéje van, akkor rontani fogja, mert hogy savas, ez egy savas folyadék, illetve hogyha almaecet fogyasztás után az ember nem öblíti ki a száját, vagy nem eszik utána, akkor a fogaknak ez árthat, hiszen ez egy viszonylag erős sav, de nagyjából ennyi. Egyébként úgy érdemes fogyasztani, most nem akarok ilyen konkrét tanácsot adni, de a hatásmechanizmusból adódóan ez akkor a legjobb, hogyha étkezés előtt fogyasztja el egyébként is az ember, mert akkor fogja ezt a hatást kifejteni, hogy lassabban ürül a gyomortartalom, nem megy fel annyira vércukorszint, tehát ezt így étkezéshez társítva célszerű fogyasztani.
1: És amit a gondolat ide elején említettél, hogy szkeptikus voltál a különböző készítményekkel kapcsolatban, tehát a kapszula formában, vagy elém sodort már az internet ilyen gumicukorszerű, ilyen zselatinos, változatos, almaecetes valamit is. Tehát ezekben van különbség a hatásmechanizmusban, vagy a kutatás az kifejezetten a folyékony almaecetre vonatkozott, és nem tudjuk, hogy a kapszuláknak van-e hatékonysága?
0: A legtöbb kutatás az almaecetre vonatkozott, de volt olyan kutatás, ahol az ecetsavat nézték, és az ecetsavnál is nagyjából ugyanazt találták. Ebből arra következtetek, hogy itt az almaecetben lévő ecetsav a fő szereplő, tehát nem is feltétlenül az almaecetben található egyéb anyagok, amitől az almaecet ugye jobb ízű, mint az ételecet, hanem maga az ecetsav, ami mind a kettőnek a savasságát adja. Tehát az, hogy az ecet ecetet tartalmazó gumicukor, vagy az elpárologtatott ecetnek a maradványát tartalmazó kapszula az hatásos lenne.

0: Ne, ott azért erős kételjeim vannak. Amúgy a dózis, ami úgy tűnik, hogy hatásos, ez a körülbelül napi 30 ml almaecet, ez nem túl sok egyébként. Ez ilyen két evőkanál nagyjából ilyen mennyiségről beszélünk, de ez az ecetre vonatkozik, mindaz, amit eddig elmondtam. Az almaecet kapszulákról, arról nem nagyon tudunk semmit.
1: És akkor most lehet, hogy nem jól értelek, de ezzel azt mondod, hogy más ecetekre is ez igaz lehet, csak azért az almaecet került előtérbe, mert azt finomabb, könnyebb lenyelni egy kanál almaecetet?
0: Hát, hogy miért az almaecetet kezdték inni? Talán pont emiatt, mert hogy ennek jobb íze van. És emiatt a legtöbb vizsgálat is ezzel kapcsolatos. Tehát ha azt kell mondanom, hogy mire van bizonyíték, akkor azt mondhatom, hogy az almaecetre. De van egy-két vizsgálat, ami nem almaecettel készült, és az is jónak tűnik. De ugye mi a bizonyítékokon alapuló orvos, vagy én azt képviselem, és ez bár nem orvoslás, de a gondolatmenet ugyanaz, hogy arra mondjak én valamit, amire van bizonyíték, és jelenleg az almaecetre van a legtöbb bizonyíték, de nem lepődnék meg, hogyha valaki elkezdeni az ételecetet vizsgálgatni, ami nem almából készül, hanem etanolnak a tovább alakításából, és nem tartalmaz ilyen különféle aromanyagokat, hogy annál is ez a hatás kialakulna. Mert úgy tűnik, jelenleg úgy tűnik, hogy itt az ecetsav a fő játékos.
1: Csak egy utolsó kérdés, Dezső, egyet hátrébb lépve az almaecettől. Milyen érzés neked az kutatóként, hogy nem volt igazad? Tehát az volt egy szkeptikus hozzáállásod, és szerintem ez csodálatos, hogy egyrészt elmered mondani egy interjúban, nem úgy teszel, mint hogy én már mindig is tudtam, hogy az almaecet az a legkirályabb fogyasztószer, csak senki nem hallgatott rám. Tehát, hogy elismered mondani, hogy volt egy szkeptikus hozzáállásod, megismerted a tudományos dolgokat, és aztán ezt be tudod ismerni. Szóval hogy kutatóként ez pont ettől izgalmas a szakmát, hogy van egy felvetés, aztán az eredmények meg mást mutatnak, és...
0: Igen, hát ez szerintem mondjuk úgy, hogy munkaköri kötelesség, hogy az ember így álljon hozzá, mert enélkül akkor dogmatikusan gondolkodunk, és az meg nem kutatás. De én még annak is örülök, hogyha olyanról derül ki, hogy nem úgy van, ami sziklaszilárdan ténynek tűnik. Annak is örülök, hogyha arról kiderül, hogy pont fordítva igaz. De itt viszont azt éreztem, hogy itt van egy ilyen hatalmas űr, tehát egy bizonytalanság, mert most akkor maga az ecet a jó, az ecetsav a jó, vagy az egyéb anyagok, amik az almaecetben vannak, mert korábban is azért volt valamiféle erre utaló jel, meg nekem már 90-es években is volt ismerősöm, aki esküdött arra, hogy az almaecettől fogyott le. Tehát volt itt egy ilyen zavaros információ halmaza, amiben én örültem volna, hogyha most kiderül, hogy akár az, hogy ez teljes butaság, és hiába isszuk, mert úgyse jó, vagy az, ami most kiderült. Nekem mindegy, tehát én vagyok az almaecet bizniszben érdekelt. Én azt szeretem, hogyha a tudomány aktuális állása az valami számomra felfogható és magyarázható magyarázatot ad, és most itt úgy tűnik, hogy van. Aztán persze lehet, hogy majd 5 év múlva kiderül, hogy itt volt valami, amit nem vettek észre, és mégse ennyire jó. Jelenleg úgy tűnik, hogy ez hatásos.
1: Emlékszem még, hogy ki volt az ismerősöd a 90-es években, aki a almaecettől fogyott le? Csak azért kérdezem, hogy tudod rehabilitálni? Tehát tudsz neki írni egy üzenetet, hogy kedves ismerősöm, amúgy valószínűleg tényleg attól fogytál, mert most a tudomány is alátámasztja?
0: Én nem mondtam neki akkor, hogy én ezt nem hiszem, de konkrétan egyébként emlékszem, hogy kiről volt szó.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csupor Dezső szakgyógyszerészt, gyógynövénykutatót, a Pirula Kalauz egyik alapítóját hallották.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Pontosabb és egyértelműbb feladatmegosztással működik tovább a kormány, derül ki a kormányzati kommunikáció keddi közleményéből. Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Pósfai Gábor belügyminiszterhez, az Információs Hivatal Orbán Anita külügyminiszterhez, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat pedig Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterhez tartozik. Azt is írták, hogy a módosítás nem rendeli a miniszterelnökséget vezető miniszterhez a teljes nemzetbiztonsági és védelmi rendszer irányítását, mert ezen területek összkormányzati koordinációját továbbra is Tóth Péter, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója látja el. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterhez kerül egyebek között a kiberbiztonság, a nemzeti adatvagyongazdálkodás és a mesterséges intelligencia több kormányzati feladata. Az egészségügyi tárca esetében egyértelműbbé válik az egészségügyi intézményrendszer, a népegészségügy és az egészségbiztosítás irányítása, míg Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter feladatai kiegészülnek, egyebek között a kora gyermekkori intervenció egységes irányításával és az óvodai nevelés rendszerével kapcsolatos felelősséggel, áll a kormányzati kommunikáció összegzésében. A miskolci Lévai József Református Gimnázium megújult épületrészében a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával többek mellett tantermeket, tanárit, közösségi teret és mosdókat alakítottak ki. A fejlesztés a fenntartó egyházkerület csaknem 300 millió forintos támogatásával valósult meg. Simon Zoltán, a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon főigazgatója elmondta, hogy a Tóth Pál Diákotthon fiúszárnyát alakították át. Hozzátette, az idei tanévben egy 32 fős 8 év folyamos osztály indul, akik egy tantermet és egy csoportszobát, illetve a kísérőhelyiségeket használják majd. A főigazgató azt is elmondta, hogy a tervek között szerepel, mely szerint néhány éven belül már 4 osztályt szeretnének indítani a 8 év folyamos képzésen belül. Egységes költségvetési rendszert szorgalmaz a köznevelési intézményekben a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a szervezet keddi tanévnyitó tájékoztatóján felhívta a figyelmet arra, hogy a központi költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat. A kapott támogatás mértékében nagy különbségek vannak attól függően, ki az intézmény fenntartója. Elmondta, a szakszervezet javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak az ősszel, mert olyan rendszer létrehozását szeretné, melyben minden gyermek ugyanannyit ér, településtől, fenntartótól függetlenül. Totyik Tamás hangsúlyozta, az intézményvezetők nagyobb önállóságot kaptak azzal, hogy dönthetnek munkatársaik felvételéről. Ugyanakkor továbbra sincs szó az oktatási intézmények önálló költségvetéséről. A pénzügyi kereteket ezen túl is a tankerületek határozzák meg. Ez több szempontból is aggasztó, tette hozzá. Ugyanis az igazgató nem fogja tudni, mennyi lesz például a rendelkezésére álló bérkeret, vagy az intézmény rezsiköltsége, közölte a pedagógusok szakszervezete elnöke. Augusztusban több mint 40%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés éves szinten, és 15%-kal esett vissza az újonnan piacra kerülő lakóingatlanok száma, közölte az ingatlan.com kedden. A legnagyobb éves visszaesést Budapesten 44% és a megyeszékhelyeken 43%-kal mérték, a kereslet csökkenése a községekben is 31%-os volt. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte, a kereslet visszaesése nem a lakáspiac hirtelen gyengülését jelzi, hanem az egy éve elindult Otthon Start program hatása, ami olyan vevőket is a piacra terelt, akik eredetileg későbbre tervezték a vásárlást. Az ingatlan portál szerint az adatok a tavalyi rendkívüli időszak utáni normalizálódást jelzik.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára. Helyenként zápor, zivatar, a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Szerda délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcskertész Szentpéterese fülye. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
3: Gólya kalifa.
1: Rosti fiú esete.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
6: Hat. Dédmama arra volt kíváncsi, hogy hányadikba jár és milyen tanuló. Ez még könnyű kérdés volt, harmadikba és kitűnő. Hogy szeret-e zongorázni? Nem tanul zenét. Ezen Décsiné elcsodálkozott, mert úgy emlékezett, hogy ő a lányával együtt az Oscar zongoráját is odaadta. Szegény Oscar milyen szépen játszott. Nem is volt természetes, hogy valaki ennyi mindenben legyen tehetséges. Szuszunak már a száján volt, hogy elmondja. A zongorát eladták, még amikor Anyica fiatal lány volt. Mert Annuska egy nagypénteken, mikor nagyapa kulcssal lezárta a zongorafödelet, hogy senki meg ne zavarhassa az ünnepet valami zenével, árral felfeszítette a zongorát, a Rákóczi indulót dübörögtette rajta, és énekelt is mellé. És mikor nagyapa elfenekelte, azt bömbölte, hogy neki nagypénteken muszáj zongoráznia, és olyan nap nem is lehet az esztendőben, amelyiken a jóisten ne örüljön a zenének, hiszen a zene olyan gyönyörű, és attól még lehet gyászolni a Krisztust, úgy is halott, nem hallja. Persze nem mondja el, ilyesmit nem lehet elmondani egy idegennek, és különben is Annuskáról nem szabad beszélni, még a dédmamának sem. Dédmamának ki van festve a szája, a szemöldöke meg a szempillája fekete, a haja meg fehér. Vajon nagyapa észrevette, hogy dédmama festi magát? Borzasztóan öreg lehet már. Szuszu bámulva nézte a kezét, a lötyögő, széles, vörös arany karika gyűrűvel. Hogy nem szégyel gyűrűt húzni egy ilyen ráncos kézre? Dédmama nyakán egy szalag is volt, gyöngyből, egy fekete szalag, hátul kis csokorba kötve. Minek a nyakába szalag? Nagyapa ezért is csak haragudni fog. Az ő házukban nem szabad semmiféle cifraságot se viselni. Nagyapa még azt sem engedte meg, hogy az ő fülét kifúrják. Lám, abból is milyen nagy baj lett, hogy Annuskának egyszer volt egy aranygyűrűje. Megint Annuskára gondol. Megint rá kell gondolnia ma egész nap. Miről lehetne még beszélgetni dédmamával? Tanácstalanul nézte. Megmutatta már a babáját, a mackót, a füzeteit, még a horgolását is. Dédmama erre is csak bólogatott, pedig milyen nagy szó az, hogy az osztályban ő tud egyedül kézi munkázni. Anyica megtanította mindenre. Csinál ő mást is, amit más gyerek nem. Vallásórára jár hetenként kétszer, kedden és pénteken 4-től 5-ig. Édesapa tanítja a Cserép utcai iskolában. Hittanra jár, és meg is mondja, nem úgy, mint a többiek. Az ő osztályában majdnem mindenki jár hittanra, de csak titokban. Neki szabad nyilvánosan is, édesapa békepap. Vajon dédmama tudja, hogy mi az a békepap? Milyen nyugodtan ül itt, és amikor nem kérdezősködik, folyton ételekről beszél. Nagymama a lánya volt neki, úgy, mint ő Anyicának. Vajon, ha ő kin feküdnék egy koporsóban, Anyica is így üldögélne itt a lugasban, és citromos rizsről beszélgetne? Tudta, hogy nem. Anyica nem élné túl, ha ő meghalna. Én vagyok a mindene. jutott eszébe az anyja suta becéző szava. Édes mindenem. Tudta, hogy így van, örült neki. Décsiné unalmasnak találta Zsuzsannát. Nem érezte elég gyerekesnek, túlságosan nyugodt volt, csendes. Sótlan ember, mondta az ilyenekre Oszkár. Sótlan ez a gyerek, nem lelkesedik semmiért. Micsoda unalmas népek! Mennyire nem jelent semmit a vérségi kapcsolat. Ez a gyerek itt tulajdonképpen elég közeli rokona. Editnek, az édeslányának az unokája, húsa húsából, és nem érez iránta semmit. Ez lenne az Oszkár dédunokája. A temetés teheti, hogy annyit gondol Oszkárra, annyiszor maga elé képzeli vékony fiús testét, fekete haját. Unalmas ez a dédunoka, unalmas az anyja is. Edith riasztó volt, idegesítő. Csak Oszkár volt felvillanyozó, megnyugtató, szép. Jó volna még egyszer látni Oszkárt, hallani, ahogy fütyül a műteremben, hazavárni. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Ezt írták a gyászjelentésre. Vajon ezek komolyan hiszik ezt? Oszkárnak nem is nyomtatott gyászjelentést. Nem bírta leírni, hogy nincs. Ma is élhetne. Ha Edith fiú lett volna, ha hasonlított volna valamelyest, nem hasonlított egy vonása sem. Tulajdonképpen Kálmán se hasonlított, csak ezt nem vette észre azonnal. Annyit látott belőle, hogy Kálmán is rohan az utcán, nem hord kalapot, mint Oszkár, és kis pipát szívott cigaretta helyett. Nem, Oszkár eltűnt nyomtalanul, hasonmás nélkül. Mit kezdjen ezzel a sovány gyerekkel itt? Minden játékot, füzetet látott már, a tankönyveit is megnézte, amelyek szép rendben hevertek egymáson a laktáska mélyén. Hát persze, ha ilyen iszonyatos tankönyvekből tanítanak egy 8 éves gyereket, nem is maradhat benne semmi gyermeki. Visszanyomta Szuszu kezébe a táskát, hátradőlt a fonott székben, lehúnyta a szemét. Napozom egy kicsit, mondta Zsuzsannának, és az komolyan bólintott. Dédmama épp úgy tesz, mint nagyapa vagy Kati néni. Elmélkedem, szokta mondani nagyapa, ha elfogja az álmosság ebéd után, és hátradől a nagy székben. Pihentetem a szememet, lelkem. Susogja Kati néni, ha nagyon tűz a meleg, s a fás színben nincs semmi tennivaló. Dédmama napozik. Hát csak napozzék. Meg kellene néznie a leckét, holnap már iskolába megy. Kilépett a lugasból, s a háló ablaka alá kuporodott a kispadra. Nyári estéken, mikor későn sötétedett, ide szokott kiülni az anyjával. Kettőjük között a fonott kosár, amelyben a javítani való harisnyák és lepedők púposodtak. Szép piros kosara volt anyicának, Anzsu fonta valamikor. Ez a Jázon padja, mesélte anyica. Itt ült mindig Jázon a Foxy, innen ugatta a holdat, ha valami rosszat érzett. S ide telepedett hajnaltájt minden nap, innen leste, mikor néz már ki Annuska az ablakon. Zsuzsanna nem ismerte Jázont, csak a történetet tudta anyicától, hogy mikor Annuska elment, még hónapokig üldögélt sírva, nyűszítve hajnaltájt a padon. Egyszer aztán apa dühében hozzávágta a súlyzóját a hálóból, mert sose hagyta aludni őket. Akkor megsérült valamiképpen, nem evett, nem tudott többet felülni a padra, gunnyasztott, aztán egyszer csak meghalt. Szuszu nagyon örült, hogy nem kellett végignéznie, hogy hal meg Jázon kutya. És nagyon boldog lett volna, ha most se kellene kimennie a temetőbe. Ő mindentől félt, amiből elszállt az élet. Mikor Kati néni kirázza az egérfogót, s mióta nincs macskájuk, a döglött egér ott marad a hamu tetején a szemetes vödörben, nem mer kimenni a konyhába egyedül. Még a gyászruhától is fél, amelyet mindjárt fel kell vennie. Iszonyú lesz hónapokig feketében járni. A a legiszonyúbb a délután, amikor majd meglátja a nagymamát, akit soha se látott életében. Majd összeszorítja a szemét, és nem fog felnézni. Vajon van a halottnak szaga? Kati néni azt mondja, igen. Anyicának fátyla is lesz, amelyet majd az arcára ereszt. Neki is jó volna egy ilyen fátyol, az alatt nem is vennék észre, hogy nem néz rá a koporsóra. Még sose volt temetésen, sose látott halott embert. Ide Tarbába, a Kosárfonó utcához haza az út az iskolából, mióta a szomszéd épületből meg az ispotályból óvodát csináltak, s jövetmenet el kell mennie a temetkezési vállalat nagy üvegablaka előtt. Sose mer felnézni, mert az üvegen át koszorúk és koporsók látszanak. Anyica azt mesélte, hogy az ő kislánykorában két aranyangyal is ott ült a kirakatban, és egy koszorút tartottak, ami üvegnefelejtsekből volt. A középen egy világos kék gyermekkoporsó is állt, és egy óriási baba feküdt benne szemfedél alatt. Anyica nevet, mikor ilyesmikről mesél neki, de ő még hallgatni sem szereti, nem nézne rá soha a kirakatra. Kati néni azt mondta tegnap este, mikor levitte neki a vacsoráját, hogy aztán ne féljen a halottól, nincs attól mit félni, nem kér az már több kenyeret. Még csak az kellene, hogy kenyeret kérjen. Hát minek volna neki az a kenyér? Majd belekapaszkodik Anyicába. Nem kapaszkodik bele Anyicába, mert neki Kati nénivel kell mennie. Tegnap a vacsoránál hallotta, hogy édesapáik részletesen megbeszélték, ki kivel legyen. Elől megy nagyapa dédmamával, utánuk édesapa Anyicával, aztán Árpád bácsi, meg Franciska néni, leghátul meg Kati néni, meg ő. Ha Annuska is ott lesz, kivel megy majd Annuska? Csak ne tartana sokáig. Dédmama elszunnyadt, félre billent a feje, s hogy a nyaka elbicsaklott, elcsúszott rajta a gyöngyszalag is. Most már látszott, miért kötötte a nyakába. Előbukkantak mély száraz ráncai. Szuszu elundorodott, mintha valami illetlent látott volna. Hátat fordított a lugasnak, visszafelé ült a padon, sovány térde a vakolathoz súrlódott. Kirakta maga mellé a táskáját. Holnap már iskola megint? Iskolába járni jó. Árpád bácsival együtt indulnak minden reggel 7:30. Az ő tanítónője, Zsófi néni már az osztályban matat mindig, mire ők 3:45 előtt valamivel megérkeznek. Zsófi néni szereti Árpád bácsit. Hát, Szuszut is szereti. Nekik, harmadikos lányoknak az emeleten van a tantermük, az Árpád bácsi osztályának, a harmadik fiúnak a földszinten. A múltkor náluk valaki ellopott egy töltőtollat, a Huszár Enikő töltőtollát. Nem lett meg soha. Vajon az Árpád bácsi osztályában is lopnak? Vajon Árpád bácsi a gyerekektől is lop, vagy csak nagyapától? Tulajdonképpen nem is érdemes tanulni. Holnap úgy se kérdezik majd semmiből. Nagymama 4 napja halt meg, 3 nap óta nem feleltették. Zsófi néni azt mondta az osztálynak, nagyon jók legyenek hozzá, mert meghalt a nagymamája. Mit szólt volna Zsófi néni, ha velük van azon az estén, amelyen megtudták, hogy nagymama meghalt? Árpád bácsi vette fel a telefont a társalgóban. Ő kiáltott át az ebédlőbe, ahol éppen a vacsoránál ültek. Anyica könnyebb belecsorgott a paprikás krumpliba. Nagyapa letette a villát, bajuszát rágta, elsápadt, felállt. Az Úr adta, az Úr elvette. Apa nem szólt semmit, az utolsó szemig felszurkálta a krumplit a tányérjából. Kati néni óbégatni kezdett, kiküldték. Ne bőgj, mondta apa Anyicának. Árpád bácsi rágyújtott. Nagyapa fels alá járkált a szobában. Árpád bácsi kihozta a szilvapálinkát, mindenki ivott, Anyica is, még Kati néninek is küldtek egy pohárral. Majdnem olyan volt, mint egy születésnap. Nem érdemes tanulni, csak nézegette a könyvet. Gyorsan és szívesen tanult, mégis mindig lassan készült el a leckével. Mert valahányszor elővette a tankönyveket, előre lapozott, és a képeket nézegette. Most az édes anyanyelvünk akadt a kezébe, az új nyelvtankönyv, amelyről Zsófi néni azt mondta, hogy ők az első osztály, amely ebből a könyvből tanul. Kísérleti tankönyv a harmadik osztály számára. Szuszu beleolvasott valahol. Laci két hétig nagymamájánál volt falun, megfigyeléseit feljegyezte. Beszédünk mondatokból áll, gondolatainkat szóban és írásban is kifejezhetjük. Ha ő elmenne dédmamával falura, ő is feljegyezhetné a megfigyeléseit. Dédmama festi a száját meg a szemöldökét, a nyaka ráncait gyöngyszalaggal takarja. Dédmamám alacsony és sovány, a körmét lakkozza, de a körme piszkos. Dédmamám nem szereti a tejet, nagyon öreg és rövidesen meg fog halni. Laci ezt írta a barátjának. Kedves Feri, mezei nyulat láttam. Milyen buta ez a Laci, hogy ilyesmiről ír. Kedves Feri, írta Szuszu gondolatban. Hallottam édesapát sírni. Ma éjszaka történt. Felébredtem a sírás hangjára. Először azt hittem, hogy álmodom, de aztán később már tudtam, hogy ébren vagyok, és hogy édesapa sír. Anyica mélyen alszik, ő nem vett észre semmit. Fordított egy lapot. Kép. Egy ágy, egy szomorú fiú, egy éjjeli szekrény, az éjjeli szekrényen hőmérő és poharak. Mit óhajt a beteg gyermek? Bárcsak egészséges lennék, ezt óhajtja. Bárcsak megint kín futkározhatnék a réten, bárcsak ne kellene bevennem az orvosságot. Ágy. Vajon mi történhetik éjjel az ágyban, az anyica ágyában? Kedves Feri, nem tudom, mi van éjjel a hálószobában, mikor néha felébredek. Valami történik, valami különös. Vajon édesapám bántja ilyenkor anyicát? Mit óhajt az egészséges gyermek? Tűnődött Szuszu. Bárcsak ne kellene kimenni a temetésre. Bárcsak megláthatnám Anzsut. Nagyon szeretném látni Annuskát. Anzsut látta már egyszer, jutott eszébe. Anyica a zsibogóra ment paradicsomos üvegeket venni, s a kezénél fogva húzta el őt a legszélső sortól, ott pipázott Anzsu, nem akart köszönni neki. Szegény Anyica hogy félt, hogy szeretett volna ő is beszélni Anzsuval, de rettegett, hogy észreveszi valaki. Szuszu látta, hogy Anzsu észrevette őket, és nagyon szeretett volna oda menni hozzá, mert Anzsu előtt egy zsákdarabon kis kék madarak ültek, de nem lehetett. Anyica 20 fillérrel többet adott az üvegek darabjáért, mint eltervezte, csak már mehessenek. Kati néni rosszul tudta, hogy Anzsu aznap nem lesz kinn a vásáron, mert beteg. Ha ő kaphatott volna egy olyan kis madarat, rózsaszín tollból volt a farka, és billegtetni tudta a nyakát. Megint egy kép. Almát szednek bekötött fejű asszonyok, meg egy lajbis parasztember. Szuszu gyakran volt almaszüreten. A téli almát rúddal verték le, mint a diót, a nagyon féltettet meg egyenként létráról szedte le anyica vagy édesapa, vagy olyan hálós rúddal, mint a kosárlabda kapuja. Náluk nem volt soha se bekötve a feje senkinek. Vajon a fővárosban bekötött fejjel szedik az almát? Anzsura gondolt megint, ahogy két óriási pucér lábát maga elé nyújtotta a kis székről, és a pipáját szopogatta. Szürke nadrág volt rajta meg ing, de nem volt lajbia. Lajbi, tanítja Zsófi néni, lajbiban járnak a paraszt emberek. Valami színház járt itt a múltkor, táncosok meg énekesek. Neki nem volt szabad elmennie, mert bűnbánati hétre esett az előadás, de Kotormán Julis látta, és azt mesélte, minden táncosnak volt virágos lajbia. Hát akkor Anzsunak miért nincsen? Gergelynek sincs, aki a szőlőjükben dolgozik. Csak kiskabátja. a főváros képe következett. Középen folyt a folyó, a két partján Pest és Buda. A folyó az csak folyó volt, gyakran kijártak a Tiszához, folyót már látott eleget. Igaz, hogy ez itt a Duna, hidak vannak rajta, az egyik partja sík, a másik hegyes. A harmadik osztály tanulói felmentek a Jánoshegyi kilátóhoz. Szétnéztek, de gyönyörű a kilátás, hogy csillog a Duna, nini ott az országház. Vajon melyik lehet az országház? És mi az egyáltalán? Az Istenháza a templom, a papház a parókia, de az országháza? Egyszer ők is elmentek kirándulni Hidibe tavasszal, mikor a Tisza virágzott. Anyica csirkét csomagolt a kosarába, de elvesztette a kosarat a vonaton, és Zsófi néni adott neki enni a magáéból. Mikor megérkeztek, senki sem mondta, hogy szép a kilátás, pedig nagyon szép volt. Vécére mentek és lefeküdni, mindenki álmos volt. A Tiszáról ugyan beszéltek, de nem azt mondták, hogy csillogó, pedig csak úgy verte a nap, hanem hogy büdös. Tomi mondta, Berény Tamás a fiúosztályból, hogy büdös a Tisza, kotuszaga van. Mi lehet az a Jánoshegyi kilátó? Hol az a Jánoshegy? Annuska a Költő utcában lakik. 12. kerület, Költő utca 97. Körülnézett, mintha hangosan mondta volna ki a titkot. 12. kerület, Költő utca 97. Ott volt a levél az édesapa bibliájában. A leragasztott levél, amelyen már bélyegek is voltak. Valamikor a nyár elején találta meg egy este, mikor egyszer leküldték a káplániába tintáért. Sötét volt már, mire leérkezett. Lesodorta a teleírt íveket az asztalról, s mikor lehajolt értük, észrevette, hogy a fiókon rajta a kulcs. Soha mióta élt, nem látta még nyitva az édesapa fiókját, s tudta anyicától, hogy nem látta még nyitva senki a házból. Kirántotta, belenézett. Cédulák voltak benne, valami pénz is egy dobozban, képek, de nem volt ideje megnézni, milyenek, s a Bibliában, a sárközi himzéses borító alatt, amelyet Anyica csinált, ott érződött valami kemény. Ott volt a levél. Máté Korinna, Budapest, 12, Költő utca 97. Egész este reszketett azután, Anyica meg is mérte a lázát. Ma sem érti, miért nem mondta meg neki, hogy mit talált. Nem azért hallgatott, mert rosszat tett. Ha rosszat tesz, mindjárt elmondja, és megkönnyebbül. Ezt valahogy nem bírta megmondani. Költő utca 97. Azon az estén, amikor nagymama meghalt, nagyapa kimondta az Annuska nevét. Azt a lányt is értesíteni kell, mondta nagyapa. Nem adhatjuk a világ szájára. Nem űzhetjük el az anyja koporsója mellől. Anyica zokogott, Árpád bácsi megsimogatta a nagyapa vállát, és megcsókolta a kezét. Apa nem mondott semmit, csak elpirult, sötét vörösre pirult, bekapta a száját. A címét se tudjuk a szerencsétlennek, mondta a nagyapa, és apára nézett. Hogy fogjuk értesíteni? Költő utca 97, akarta mondani Szuszu, de szerencsére nem jött ki hang a torkán. Anyica fuldokolva sírta, hogy hiszen éppen nagyapa tiltotta meg mindenkinek, hogy a nevét is kimondják Annuskának, vagy utána járjanak, hol van, mit csinál. Ő várta, hogy apa megszólal. Közben minden iszonyú volt, mert a szája meg belül folyton arra formálódott, hogy Költő utca 97. Édesapa akkor már sápat volt, s azt mondta, mit tudja ő, hogy Annuska hol lakik. Küldjék ki Kati nénit Anzsuhoz. Ha valaki egyáltalán tudja a városban a címét, Anzsu bizonyosan tudja. S most, hogy nagymama meghalt, akármi történt is közöttük és Anzsu között, meg is fogja mondani. Kati néni elsántikált még aznap este. Szuszu már ágyban volt, mikor visszaérkezett. Anyica sírva olvasta fel a céduláról a címet. Költő utca 97. Igen? Kérdezte édesapa. Szóval fennlakik a Svábhegyen? Szuszu leguggolt a földre, karcolni kezdett a homokba. Ez itt Buda, ez itt Pest. A főváros kerületekre oszlik. Az ő városuk is kerületekre oszlik. Tarba, ahol laknak, a harmadik kerület. Budapest, 12. kerület, itt lakik Annuska. Apa tudta, hogy hol. Miért nem mondta meg, ha tudta? Miért bocsásson meg az úr Annuskának? Anyica szereti Annuskát. Költő utca 97. Itt folyik a Duna. Melyik lehet az a Svábhegy? A táviratot édesapa fogalmazta. Tegnap előtt vitte el Kati néni a postára. Ha eljött Annuska, azóta itt van a városban. Annuska. Annuska néni tulajdonképpen, de nem tudja azt mondani neki, hogy néni. Ott táncolt a gondolatai között a sok Annuska, akiről hallott. A rossz kis Annuska, aki felkopácsolta a zongora tetejét. Annuska, aki az Anyica ölében ül és kiköpi az ételt, aki a képes világtörténelmet összefirkálja. Annuska, aki Jázont kiváltja egy aranygyűrűvel, a hóba fekszik, csúnyákat mond, énekel, nem engedelmeskedik senkinek. 9 éve ment el. Akkor 20 éves volt. 20 meg 9, az 29. Annuska néni. Nem tudja kimondani. Annuska. Nagymamát azóta felravatalozták. Kotormán Juli volt a múlt hónapban egy temetésen, de nem félt egy cseppet sem. Nem kér az már kenyeret, azt mondta Kati néni. Rémes lenne, ha nagymama felülne a koporsóban és kenyeret kérne. Miért sírt édesapa annyira tegnap éjjel? Alig tudott újra elaludni, olyan sokáig sírt és imádkozott. Nagymama miatt? Nem. Nagymamát nem szerette senki ő náluk. Dédmama felébredt. Szuszu megérezte, hogy őt nézi. Lesimította a ruháját, tovább karcolt a porba. Ez itt a Gellért-hegy, ez a Szabadságszobor. A képen semmiről se lehet látni, hogy hegy. A hegy magas, csúcsa van. Olyan hegy is van, amelyiket hóborít. Még soha életében nem látott hegyet. Anyica azt mondja, mikor Annuskát külföldre vitték, hogy jobb kislány legyen belőle, és Pesten először meglátta a hegyeket, sikoltozni kezdett, kitépte a kezét az Anyica kezéből, és elrohant az utcán a hegyek felé. Magyarország fővárosa Budapest. Mit óhajt a beteg gyermek? Beszédünk legkisebbik egysége a szó. Költő utca 97. Milyen lehet a hegy? Az igazi hegy? Sokkal nagyobb, mint a Kunhalom. A Költő utca a Svábhegyen van. Annuska hegyen lakik. Vajon van-e kutyája? És az is nyűszíte neki reggel az ablak alatti padon. Miért sírt édesapa éjjel? Szegény Anyica, vajon mit szólna, ha tudná, hogy édesapa sírt? Janka kiszólt a konyhaablakon, hogy bemehet, felveheti a gyászruhát. Összerakta a holmiát engedelmesen. Janka szánakozva nézte, hogy tűnik el vékony teste a fekete szövetben. Milyen csendes ez a gyermek, milyen jó. Ártatlan szeme van, igazi kisgyerek szeme, átlátszó, nincs mögötte titok. Annuskának folyton változott a tekintete. A zsuzsannái mindig egyformán tiszta, nyugodt. Szuszu még gyerek, nem tud semmiről. Annyit ismer a világból, amennyit ő mesélt neki róla. Engedelmes, szelíd. Úgy lehet szeretni, mint valaha Annuskát. Csak békésebben, mert Zsuzsanna nem kiszámíthatatlan, és sose töri olyasmin a fejét, ami nem neki való. Szuszu igazi gyerek. Az egyetlen lény a világon, akit tökéletesen megért és felfog. Anyica, gondolta Szuszu, odafúrta a fejét az anyja karjához. Az anyjának is olyan szaga volt, mint a gyászruhának, kicsit savanyú, fekete szaga. Nagymama kint fekszik a ravatalon, és nem siratja senki. Nagyapa sem. Nagyapa megint elvitte magával a pincekulcsot. Az alkohol egészségtelen. A szőlősked kulcsa sincs a kulcstáblán. De jó lenne egy kis szőlő. Az úr a bűnös asszonynak is megbocsát. Apa hazudott. Árpád bácsi lop. Anyicát nem szereti senki ő kívüle. Hazánk fővárosa Budapest. Költő utca 97. Apa nagyon jól tudta, hol lakik Annuska. Miért nem mondta meg, amikor kérdezték?
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban a helyi általános iskola tanévnyitó ünnepségén kedden. Az államfő azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végeztette hozzá. A köztársasági elnök úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Életformáló közösségnek nevezte az iskolát a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények országos tanévnyitó ünnepségén Debrecenben, azt hangsúlyozva, a krisztusi szeretet minden egyes tantárgyban jelen lehet. Steinbach József a református nagy templomban a Fekete Károly tiszántúli református püspök ige hirdetését követő köszöntőjében kiemelte, hogy az anyaországban a hitoktatással együtt 150 ezer diák vesz részt református közoktatásban, ami hatalmas ajándék, lehetőség és felelősség. Egy új tanév kezdetén fontos kimondani, hogy nem üres térbe, hanem Isten szeretetébe érkezünk. Isten szeretetébe kapaszkodva indulunk el, mondta a püspök. Steinbach József úgy fogalmazott, hogy amikor Kárpát-medencei református tanévnyitót tartanak, valami fontosat tesznek láthatóvá. Azt, hogy bárhol éljen is egy magyar református közösség, ugyanannak a nagyobb üdvözítő történetnek, a legfőbb jónak a részei. Egy test vagyunk a Krisztusban, emelte ki. A református közoktatás küldetése olyan embereket nevelni, akik tudnak felelősséget vállalni, különbséget tenni jó és rossz között, akiknek van tartásuk, identitásuk, és nem kell ellenséget keresniük, mondta a debreceni nagy templomban Steinbach József püspök. Ceti István a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium vallás- és egyházügyi helyettes államtitkára méltatta a református oktatási intézményeknek az évszázadokon át betöltött szerepét a tudományos ismeretek, a magyar anyanyelvi oktatás terjesztése terén, utalva Debrecen, Sárospatak, Pápa, Nagyenyed, Kolozsvár messzeföldön híres kollégiumaira. A debreceni nagytemplomi ünnepséggel hivatalosan is megnyitották a református iskolák 2026-27 tanévét. Hazahozta a Miskolci Mirehu Kft. A Norvégiában széles körben használt kukaművek környezetvédelmi oktatási programot, és a Norvégiában élő, de Miskolcon született alkotójával együttműködésben ismertette a miskolci óvodákkal. A kukaművek alapja 20 egymáshoz kötődő mese, melyeket papírszínház segítségével lehet előadni. Valamennyi meséhez ugyanis egyedi illusztráció is készült. A Mirehu a 2026-27-es nevelési évben a Miskolci önkormányzati fenntartású óvodákban egy pilot, azaz kísérleti projekt keretében indítja el a programot. 33 miskolci óvodát összesen 115 óvodai csoportot támogatva a kukaművek eszközeivel, mondta a mesére épülő játékos anyag megalkotója Tóth Szamosi Anna. A kormány meghosszabbítja a tanodák és a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozási szerződéseit 2027. december végéig, derül ki a Magyar Közlönyből. A kormányrendelet célja a tanodaszolgáltatások és a fejlesztő foglalkoztatás folyamatos és kiszámítható finanszírozásának biztosítása, illetve a 2028 és 30 közötti időszakra vonatkozó általános pályázat megalapozott előkészítése. A kormány döntése értelmében így a tanodák és a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozására nem kell kiírni pályázatot. A most évvégéig hatályos szerződések 2027 évvégéig meghosszabbodnak automatikusan. Ezek az intézmények a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek tanulását, felzárkózását és iskolai integrációját segítik. Olvasható a közleményben.
0: az időjárásról.
1: Több helyen lehet zápor, zivatar, majd legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára. Helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Szerda délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban egy olyan vendéget hívtam meg, akit a szerkesztés közben összeszámoltam, legalább 35-ször kérdeztem az elmúlt években az Európa Rádióban, de már évek óta nem hallhatják a hangját. Ő nem más, mint Gilice Réka, a Magyar Református Szeretett Szolgálat egykori szóvivője, kommunikációs vezetője, aki 15 éven át dolgozott az MRS-nél. Azért hívtam meg, mert most 20 éves a Magyar Református Szeretett Szolgálat, és az elmúlt hónapokban is hallhattak beszélgetéseket olyanokkal, akik részesei voltak, vagy most részesei a Református Szeretett Szolgálat történetének. Számomra egy ilyen meghatározó arc és hang Gilice Réka ebből a 20 évből. Tehát vele beszélgetek ma, és szóba kerülnek majd az első sikerek.
2: Legelső orvoscsoport misszió után még Bölcskei Püspök úrral a Zsinaton tartottunk egy sajtótájékoztatót, és tényleg a kamerák meg az újságírók alig fértek be a terembe. Ez képileg most is előttem van, és tudom, hogy az ilyen büszkeséggel töltött el, hogy yes, ez az, hallanak a Református Szeretett Szolgálatról.
1: Felidézi majd a legemlékezetesebb interjúkat is.
2: A BBC készített interjút velem, és angolul. Be kell valljam, azért izgultam, mert nem gondoltam, hogy megfelelő a szókincsem ahhoz, hogy át tudjam adni, amit szeretnék, de az én életemben és karrieremben azért nyomot hagyott, hogy én a BBC-nek nyilatkozhattam itt Budapesten. Úgyhogy arról bevallom, még van egy képernyőképem is, hogy a BBC-ben látszódom.
1: Na és persze az is szóba kerül majd, hogy mit jelentett és mit jelent az MRS Gilice Rékának.
2: Hozzám adott a karakteremet formálta az az időszak, amit ott töltöttem. Nem csak azért, mert az első munkahelyem volt, hanem azért is, mert rengeteg mindenben tudtam részt venni. Nagyon sok élethelyzetet láttam, nagyon sok mindenben benne voltam. Ez egy olyan természetes közeg volt számomra, amiben jó volt létezni. Minden fáradtság és feladat ellenére lélekemelő volt, hogy ennek részese lehettem.
1: Mai vendégünk tehát Gilice Réka, a Magyar Református Szeretett Szolgálat egykori szóvivője, kommunikációs vezetője. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Lehet, hogy Rékát ki lehet venni a szeretett szolgálatból, de Rékából nem lehet kivenni a szeretett szolgálatot, mondja Gilice Réka, aki 15 évig kommunikációs munkatársa volt a most 20 éves Magyar Református Szeretett Szolgálatnak. Ez idő alatt adott interjút angolul a BBC-nek, de rengeteg más interjút adott, például nyilatkozott a Kossuth Rádiónak, amit tudta, hogy a szülei biztosan hallgatnak éppen akkor is, de megélte azt is, amikor alig jött el valaki arra a sajtótájékoztatóra, amit ő szervezett a Zsinatra. Élményekről, emlékekről, segítségnyújtásról beszélgetünk a következő percekben Gilice Rékával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat korábbi szóvivőjével, kommunikációs vezetőjével.
3: Egyáltalán te hogyan kerültél a Református Szeretett Szolgálattal kapcsolatba, hogyan lettél ott szóvivő először, és szerintem csak egy mondatot a múlt idézéshez, szerintem sokaknak te voltál az első arc-hang név, akivel azonosították a szeretett szolgálatot, hiszen te kommunikáltad kezdetektől, vagy nagyon az elejétől, hogy mit is akar ez a szervezet elérni. Szóval te hogy kerültél kapcsolatba az MRS-szel?
2: A szeretett szolgálatról, amikor először hallottam, az bátyámon és sogornemen keresztül volt, mert ők akkor még a teológián tanultak Debrecenben, és önkéntesként segítették a szeretett szolgálat munkáját. Ahogy viszont én személyesen kapcsolatba kerültem a szeretett szolgálattal, az egy külföldi, egy holland együttesnek köszönhető, mert 2007-ben, abban az évben, amikor végeztem is, mielőtt a diplomámat megszereztem volna, mentünk egy turnéra, egy 10 napos turnéra Magyarországon. Ez a holland együttes 40 évig járt Magyarországra evangelizálni a koncertjeink keresztül, és nekik segítettem éveken keresztül műsorvezetéssel és tolmácsolással. És 2007-ben volt az első jótékonysági turné közösen ezzel a Sírhadas együttessel, és akkor a Szeretett Szolgálat egyik programjára gyűjtöttünk, illetve az volt a fontos cél, hogy megismertesse mindenhol, ahova csak eljut ez az együttes, megismertesse a Szeretett Szolgálat nevét és a tevékenységeit a koncerten résztvevőkkel. És mivel én voltam a koncertnek a műsorvezetője, ezért az én feladatom volt az is, hogy beszéljek a Szeretett Szolgálatról és az aktuális programról, amire éppen gyűjtött a szervezet. Minden helyen a koncertek előtt és után kint volt a Szeretett Szolgálatnak a standja, illetve munkatársai és önkéntesei, akik utána bővebben tudtak beszélni a szervezetről, de nekem ez volt a feladatom, hogy minden egyes nap bemutassam a tevékenységét a Szeretett Szolgálatnak. És ott már találkoztam Fodor Gusztival, nagy tiszteletű úrral, polgármester úrral, tehát Fodor Gusztáv volt az, akivel többször beszélgettem, és ilyen turné végére azt mondta, hogy figyelj, te hol is végzel kommunikáció szakon is, hát igazából nekünk jó lenne egy ember, aki segíti a Szeretett Szolgálat hírét továbbvinni. És ebből a beszélgetésből alakult ki, ez májusban volt, utána júniusban diplomáztam, és abban az évben szeptemberben pedig kezdtem is a Szeretett Szolgálatnál.
3: És volt egyébként olyan ambíciót, hogy te szóvivő leszel valahol, vagy a kommunikációs szakmán belül, hát annyi mindent lehet csinálni. Mi volt, ami mondjuk egy fél évvel ezelőtt, a jelenet előtt ott volt benned, hogy majd ha végzel, akkor szeretnéd azt csinálni?
2: Igazából, amikor végeztem, akkor 2 állásajánlatom már volt, és ez beképzelten hangozhatna, de hogy nem én kezdtem el keresni munkát, hanem otthon Szentesen, mivel nem csak kommunikációs szakon, hanem tanító és kommunikációs szakon végeztem. Az első szakommal, a tanítóval megkeresett annak az általános iskolának az igazgatója, ahol a 3 hónapos tanítási gyakorlatomat végeztem, hogy nagyon örülne, hogyha náluk tanítanék, mert akkor alsóba lehetne egy osztályom, én pedig felsőben történelmet taníthatok, és akkor örülne, hogyha ezt a 3 hónapot folytatnánk, és a következő évben náluk kezdenék. Ez nagyon jól esett, de be kell valljam, hogy ehhez túl vidámnak éreztem magam, hogy lehet, hogy az én személyiségem még abban a tanári közösségben nem biztos, hogy beleférne. A másik pedig szintén Szentesről jött, az Ottani Televíziónál voltam gyakorlaton, illetve nem csak gyakorlaton, hanem önkéntesen még, amíg végeztem az iskolát, bejártam, hogy a gyakorlatból tanuljam meg, hogy hogyan is kell televíziózni, és akkor azon gondolkoztam, hogy ott helyezkednék el. De hát jött a Szeretett Szolgálat, úgyhogy Isten ezt máshogy gondolta, máshogy tervezte is. Mentem a Szeretett Szolgálathoz.
3: És ez mennyire volt neked egyértelmű, hogy erre fogsz igent mondani? Hát most ennyi év távlatából talán nehéz ezt így visszaidézni, de hát lehet, hogy nagy dilemma volt ez neked, vagy egyértelmű út volt, hogy akkor ezt a lehetőséget Isten tette a lábaid elé, és erre az útra kell lépni, vagy vívottál azzal, hogy Szentesi tévé, mert a tanítást azt, a mikrofonom ki volt kapcsolva, de jót nevettem rajta, hogy oda túl vidám voltál, szóval hogy az talán érződik, hogy azt nem akartad elvállalni. Mennyire volt dilemma benned, hogy akkor Szentesi TV vagy Szeretett Szolgálat?
2: Utólag annyira könnyű azt mondani, hogy egyértelmű volt, hogy akkor a Szeretett Szolgálat, de a televíziózás is vonzott, ott sem feltétlenül a kamera előtt állni, hanem riporterként inkább a kamera mögött, és arra irányítani a figyelmet, aki valami jót tud mondani. Úgyhogy az azért elgondolkoztatott. Ami a legnagyobb kérdés volt számomra, az inkább az, hogy le kell vajon, én nem akartam Budapestre költözni. Ez valahogy ott volt a listám, nem kellett volna feltétlenül Szentesen maradnom, de valahogy én nem akartam a fővárosba költözni. De ebből is látszik, hogy tetszett annyira ez a munka, hogy emiatt Budapestre költöztem, és így választottam ezt, mert nagyon sok lehetőség volt benne. Persze akkor még nagyon fiatal volt a szervezet, nagyon sok minden nem alakult ki, nem voltak olyan struktúrák, mint most vannak, de ez is egy külön élmény volt aztán, hogy együtt alakíthattuk ki. Úgyhogy azt mondom, hogy visszatekintve végül is egyértelmű volt, hogy Isten ezt akarja számomra. Én nem tudtam egyből, hogy Isten ezt akarja nekem, mert ez a Budapest annyira nem vonzott.
3: És mik az első emlékeid, mint a Magyar Református Szeretett Szolgálat szóvivője? Emlékszel-e, hogy kinek adtad az első interjút? Emlékszel-e az első, nem tudom, sajtóközlemény témájára, amit ki kellett adni, az első sajtótájékoztatóra, amit meg kellett szervezni? Valamilyen emlékfoszlányod van-e az elsőkről?
2: foszlányok vannak, de 19 évvel ezelőttről beszélünk, úgyhogy be kell valljam, hogy nem emlékszem arra, hogy mi volt a legelső interjú, amit adtam, vagy a legelső sajtótájékoztató. Most így, ahogy ezt kérdezted, emlékképek ugrottak be, hogy ülök közlemények felett, és hányszor írom át, hogy az jó legyen, hogy biztos, hogy azon nem múljon, hogy átvegyék a hírt, hogy nem jól fogalmaztam meg. Azt tudom, hogy a legnagyobb hírértékkel rendelkező programok azok voltak, amikor már mondjuk az orvoscsoportunk külföldre ment, és akkor bevallom, engem is meglepett, hogy az előzetes, meg az utólagos, vagy az érkezés utáni sajtótájékoztatón mennyi sajtóorgánum volt. Mert előtte azért nem volt annyira könnyű, vagy nem feltétlenül volt könnyű a híreinket eljuttatni a legtöbb sajtóorgánummal, bár próbálkoztam, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindenkit úgy kerestem meg, hogy nem ismertem, csak addig kutattam, amíg találtam egy elérhetőséget, de hogyha emlékezetes pillanatokról beszélünk, akkor az nagyon, amikor a legelső orvoscsoport misszió után még Bölcskei Püspök úrral a Zsinaton tartottunk egy sajtótájékoztatót, és tényleg a kamerák meg az újságírók alig fértek be a terembe. Ez képileg most is előttem van, és tudom, hogy az ilyen büszkeséggel töltött el, hogy yes, ez az, hallanak a református szeretett szolgálatról.
3: És van ennek fordított története, amikor úgy érezted, hogy mindent megtettél, és alig jött el valaki, alig akart valaki interjút készíteni, és az olyan rossz érzés volt?
2: Volt olyan, amikor szintén zsinatos történet, valamelyik akciónkról hívtunk össze sajtótájékoztatót, és rutinos szervezőként kértem visszajelzést, hogy biztosra tudjuk, hogy mennyi sajtóorgánum lesz ott a sajtótájékoztatón, és 3 vagy 4 orgánum bejelentkezett, mondtam, jó, nem sok, de rendben lesz, és a sajtótájékoztató kezdetekor az egyházi sajton kívül senki nem volt ott. És akkor elkezdtem telefonálgatni, hogy hello, akkor mégis mi történt, és kiderült, hogy volt valami olyan nagyobb történés aznap, ami miatt átcsoportosították a stábokat, de az összeset. Tehát az számomra egy hideg zuhanja a felért, hogy én így nyugodtan hátradőltem, hogy hát regisztráltak, jönni fognak, de mégsem jöttek. Úgyhogy igen, sajnos voltak kudarc élmények is.
3: És ha már itt felhozod az egyházi és világi sajtó közötti különbséget, tudsz erről egy kicsit mesélni, hogy ezek szerint abból, amit mondasz, az kiolvasható, hogy az egyházi sajtó az pozitívabban állt hozzátok, vagy hűségesebben követte a munkátokat, mennyire volt jellemző ez, és mennyire kellett megdolgozni minden egyes világi sajtós megjelenésért, híradó másodpercért, vagy újságcikkért, vagy bármilyen megjelenésért?
2: Azt egyértelműen el tudom mondani, hogy az egyházi sajtónak a mai napig hálás vagyok, mert ugyanúgy fontosnak tartották a mi híreinket, mint ahogy mi fontosnak tartottuk. Nem kellett megküzdeni az egyházon belüli hírversenyben azon, hogy foglalkozzanak a mi kérdéseinkkel és ügyeinkkel, vagy sem. Ebben nagy segítség volt az is, hogy minden héten, amikor volt a Zsinaton szerkesztőségi ülés, ugyanúgy szót kaptunk, ugyanúgy elmondhattuk minden egyházi sajtóorgánumnak, hogy mi az, amit most érdemes kiemelniük. Egy idő után mindenki ráérzett arra, hogy a másiknak mi a jó, meg hogyan jó, és akkor úgy vittük oda a témákat is, hogy nekik is érdekes legyen, meg érdemes is legyen velük foglalkozni. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok Zsinati kommunikációs osztálynak is, a Reflapnak, a rádiónak, a tévének, tehát tényleg én nem panaszkodhatom, mert az egyházon belül azt gondolom, hogy azért is, mert hasonló volt az értékrend, ezért ők is ugyanazt tartották fontosnak, mint amit mi, és értették, hogy mit miért csinálunk, és miben mi a fontos. A világi sajtóban bármennyire is voltak nagyon magas pontok, ott szerintem minden egyes megjelenésért meg kellett küldeni. Ezek közül kivétel volt a különböző külföldi missziók, vagy az olyan tevékenységeink, amik rácsatlakoztak, vagy egy nagy katasztrófára, valami olyanra, ami egyébként is nagyon nagy hírértéket képviselt a sajtóorgánumoknál. Emlékszem arra, hogy azt hiszem, hogy a Haiti első misszió során volt az, hogy már nem tudom, hogy hány óra eltérés volt, idő eltolódás volt a kinti és a hazai idő között, viszont éjszaka nem tudom, magyar idő szerint ilyen 11 és éjfél környékén kaptam meg az aznapi híreket a kinti csapattól, akkor azokat megszerkesztettem, kiküldtem mindenkinek, sokan sajtósok közül már akkor válaszoltak, vagy volt, aki utána reggel 6-kor hívott fel. Újabb információért, tehát hogy az egy nagyon zsúfolt időszak volt, és akkor sokat kellett tennünk azért, hogy folyamatosan információval lássuk el őket, hogy aztán, amikor hazajön a csoportunk, akkor is érdekes legyen számukra. Tehát akkor, amikor egy nagyon nagy misszióban voltunk, vagy a menekültválságról volt szó, hogy Kárpátaljáról, Ukrajnából, ahogy érkeztek ide az emberek, akkor őket fogadtuk, akkor sokkal nagyobb nyitottság volt, mint sem amikor egyébként a számunkra, vagy a nélkülözők számára fontos programról szerettünk volna beszélni, azzal lehet, hogy nehezebben kerültünk be. Viszont az is kialakult, hogy voltak már műsor típusok, vagy konkrét műsorok, ahova rendszeresen hívtak bennünket. A közmédiában például a Családbarát magazinnál annyira jó kapcsolatba kerültünk, hogy nem csak azt, hogy rendszeresen hívtak be műsorba, hanem amikor például a saját műsornak a születésnapját ünnepelték, akkor úgy ünnepelték, hogy nekünk ajánlottak fel adományokat. Például kijöttek az egyik intézményünkre, és akkor ott disznótorost csináltak, és akkor ott volt a műsor, de hogy már ők szerettek volna minket megajándékozni, mert ahogy beleláttak a munkákba, azt mondták, hogy hát ők úgy ünnepelnék magukat, hogy valójában akkor nekünk adnak ezzel, és ezek meg nagyon jó élmények voltak.
3: Az élményeid, de tovább fűzve kérdezem, hogy ilyen legemlékezetesebb interjú, most inkább pozitív értelemben mondom, de ha van negatív és elmesélhető, az is érdekel persze, tehát ami valamilyen okból, ez egyfajta pozitív ok, de mondjuk ha nem tudom, a legemlékezetesebb médium, akinek nyilatkozhattál, vagy egy újságíró, akit nem tudom, ismertél és örültél, hogy most már végre téged is megkérdez valamiről, vagy egy olyan helyszínen, időpontban, bármilyen, ami miatt az nagyon emlékezetes.
2: Nagyon sok ilyen van, és nem diplomatikus akarok lenni, de azért az elején elmondanám, hogy hálás vagyok minden egyes alkalomért, amikor egy szerkesztő úgy gondolta, hogy érdemes megszólítani a református szeretetszolgálatot és bemutatni annak egy-egy programját, vagy egy nézőpontot, bármit, amit mi hozzá tudtunk adni egy beszélgetéshez. De ha legemlékezetesebb, akkor nem feltétlenül a tartalom miatt, de akkor, hogyha beszélhetek magamról személyesen nekem, az, hogy a Kossuth Rádióban, amit a szüleim minden nap hallgatnak, a konyhába folyamatosan megy a rádió, ott megszólítottak és tudtunk beszélgetni, és az rendszeres volt, hogy interjút adtam, az sokat jelentett, mert egyrészt azt gondoltam, hogy büszkék rám a szüleim, másrészt meg azért mégis országos médiumban megjelenni. A másik ilyen a menekültválság idején volt, amikor a BBC készített interjút velem, és angolul. Be kell valljam, azért izgultam, mert nem gondoltam, hogy megfelelő a szókincsem ahhoz, hogy át tudjam adni, amit szeretnék, de az én életemben és karrieremben azért nyomot hagyott, hogy én a BBC-nek nyilatkozhattam itt Budapesten. Úgyhogy arról bevallom, még van egy képernyőképem is, hogy a BBC-ben látszódom, mert a bátyámik külföldön élnek, és akkor ők küldtek egy képet, hogy ez tényleg lement adásban.
3: Egyébként van ilyen gyűjteményed még a printlapok idejéből, vagy képernyőképekből, vagy csak ezt őrzöd, vagy néhányat őrzöd, és nincs ilyen, nem tudom, itt a büszke anyukák, amikor kivágják az összes újságcikket a sportoló gyerekükről, az első U8-as meccstől az olimpiai aranyéremig.
2: Azt hittem, hogy nincsen akkor a lakásom, hogy mindent meg tudtam volna őrizni, de például néhány magazin, amit én szerkesztettem, abból még egy-egy példány megvan, a Jobb Adni magazin, amit a szeretetszolgálattal kiadtunk. Van egy-egy interjú is, de mindent nem tudtam volna megőrizni, ami könnyebb és kevesebb helyet foglal azok a fényképek, és nem csak az interjúkról, hanem egyébként pont most az elmúlt két hétben digitalizáltam CD-ről, DVD-ről fényképeket, hogy ne ezeken az adathordozókon legyenek meg. És hát akkor átmentem a munkahelyi fényképeken, amiket lementettem, és ezekben nem csak az interjúk voltak benne, hanem ami a szívemnek még kedves, hogy lehet, hogy kommunikációval foglalkoztam, és szóvivő is voltam, de hogy nekem lelkileg az nagyon sokat adott, amikor tevékenyen a munkába is részt tudtam venni. És ezek közintén most csaltak az arcomra, amikor láttam ezeket a fényképeket, hogy együtt dolgoztunk a kollégákkal, hogy a vörösiszap katasztrófa után lapátoltuk a vörösiszapot, amikor már beengedtek önkénteseket, hogy a Tisza járvíz során vittük az élelmiszeradományokat, Mákos ígérő vízben mentünk, és akik még ott maradtak a házukban, nekik vittünk, amit csak tudtunk. Ezeket a fényképeket végignézni mindig megdöbbent, hogy mennyi mindenre volt lehetőségem a szeretetszolgálatnál. És ezt szeretem a legjobban, amikor szerintem hitelesebben tudom beszélni valamiről, hogyha én is részese vagyok, mintsem, hogyha csak a kollégák elmesélik, hogy mi és hogyan történt. Úgyhogy ezt mindig jobban szerettem, amikor egy-egy akcióban én is tevékenyen tudtam részt venni, és utána mesélhettem el az élményeket.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatjuk a beszélgetést Gilice Rékával, aki a most 20 éves Magyar Református Szeretetszolgálatnak 15 éven át volt kommunikációs munkatársa, egy ideig szóvivőként, később kommunikációs vezetőként volt jelen a szervezet életében. Most a 20 éves jubileum kapcsán beszélgetünk vele az ő saját élményeiről, emlékeiről. Maradjanak az Európa Rádióval!
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Pontosabb és egyértelműbb feladatmegosztással működik tovább a kormány, derül ki a kormányzati kommunikáció keddi közleményéből. Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Pósfai Gábor belügyminiszterhez, az Információs Hivatal Orbán Anita külügyminiszterhez, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat pedig Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterhez tartozik. Azt is írták, hogy a módosítás nem rendeli a miniszterelnökséget vezető miniszterhez a teljes nemzetbiztonsági és védelmi rendszer irányítását, mert ezen területek összkormányzati koordinációját továbbra is Tóth Péter, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója látja el. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterhez kerül egyebek között a kiberbiztonság, a nemzeti adatvagyongazdálkodás és a mesterséges intelligencia több kormányzati feladata. Az egészségügyi tárca esetében egyértelműbbé válik az egészségügyi intézményrendszer, a népegészségügy és az egészségbiztosítás irányítása, míg Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter feladatai kiegészülnek, egyebek között a kora gyermekkori intervenció egységes irányításával és az óvodai nevelés rendszerével kapcsolatos felelősséggel, áll a kormányzati kommunikáció összegzésében. A miskolci Lévai József Református Gimnázium megújult épület részében a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával többek mellett tantermeket, tanárit, közösségi teret és mosdókat alakítottak ki. A fejlesztés a fenntartó egyházkerület csaknem 300 millió forintos támogatásával valósult meg. Simon Zoltán, a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon főigazgatója elmondta, hogy a Tóth Pál Diákotthon fiú szárnyát alakították át. Hozzátette, az idei tanévben egy 32 fős 8 év folyamos osztály indul, akik egy tantermet és egy csoportszobát, illetve a kísérő helyiségeket használják majd. A főigazgató azt is elmondta, hogy a tervek között szerepel, mely szerint néhány éven belül már 4 osztályt szeretnének indítani a 8 év folyamos képzésen belül. Egységes költségvetési rendszert szorgalmaz a köznevelési intézményekben a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a szervezet keddi tanévnyitó tájékoztatóján felhívta a figyelmet arra, hogy a központi költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat. A kapott támogatás mértékében nagy különbségek vannak, attól függően, ki az intézmény fenntartója. Elmondta, a szakszervezet javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak az ősszel, mert olyan rendszer létrehozását szeretné, melyben minden gyermek ugyanannyit ér, településtől, fenntartótól függetlenül. Totyik Tamás hangsúlyozta, az intézményvezetők nagyobb önállóságot kaptak azzal, hogy dönthetnek munkatársaik felvételéről. Ugyanakkor továbbra sincs szó az oktatási intézmények önálló költségvetéséről. A pénzügyi kereteket ezentúl is a tankerületek határozzák meg. Ez több szempontból is aggasztó, tette hozzá. ugyanis az igazgató nem fogja tudni, mennyi lesz például a rendelkezésére álló bérkeret, vagy az intézmény rezsiköltsége, közölte a pedagógusok szakszervezete elnöke. Augusztusban több mint 40%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés éves szinten, és 15%-kal esett vissza az újonnan piacra kerülő lakóingatlanok száma, közölte az ingatlan.com kedden. A legnagyobb éves visszaesést Budapesten 44% és a megyeszékhelyeken 43%-kal mérték, a kereslet csökkenése a községekben is 31%-os volt. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértő kiemelte, a kereslet visszaesése nem a lakáspiac hirtelen gyengülését jelzi, hanem az egy éve elindult otthon start program hatása, ami olyan vevőket is a piacra terelt, akik eredetileg későbbre tervezték a vásárlást. Az ingatlan portál szerint az adatok a tavalyi rendkívüli időszak utáni normalizálódást jelzik.
0: Az időjárásról.
4: Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára, helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Szerda délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Gilice Rékával, a Magyar Református Szeretetszolgálat korábbi szóvivőjével, kommunikációs vezetőjével. A beszélgetés apropója, hogy az MRS idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, és a kerek évforduló nyomán pedig már több beszélgetést hallhattak az elmúlt 20 évről különböző szereplőkkel, akik vagy részesei voltak az MRS életének. Ma Gilice Réka történetét ismerhetik meg.
2: Na és ezekből az élményekből van olyan, ami, hát jó, tényleg nehéz a leget így kiemelni, de ami így most eszedbe jutott, hogy soroltad a vörösiszapot, árvizet, egy arc, egy történet, egy pillanat, ami úgy ott van benned, mint legemlékezetesebb, akinek átnyújtottál egy doboz élelmiszert, vagy egy beszélgetés, vagy bármilyen, ami elmesélhető?
3: Azt hittem, hogy nekem a beszélgetések jelentettek a legtöbbet, mert az, amikor adományt vittünk, az is jó, de azt általában más adta, és úgy tudtam csak továbbadni. De az első évben volt, amikor az ételosztáson, amit egyébként hajléktalanoknak szerveztünk, de nyilvánosan megkérdettünk, hogy bárki jöhet, akkor nem csak hajléktalanokkal beszéltem, hanem egy idős nénivel is, aki elmondta, hogy azért jött el erre az ételosztásra, mert akkor az ebédnek az árát megspórolja, és tud venni valamit az unokáinak ebből a pénzből. Ez csak egy sűrített változata volt a beszélgetésünknek, de nagyban árnyalta azt a képet, hogy én hogyan gondolkozom arról, hogy kik a nélkülözők, és mi az a szint. Nem tudom, hogy ez így érthető, de engem megütött az, hogy egyrészt hogyan szeretne gondoskodni az unokáiról, másrészt pedig az, hogy egy ebédnek az ára mennyire sokat tud jelenteni valakinek az életében, és ha ezt az egyet meg tudja spórolni, azzal is mennyivel előrébb van. Úgyhogy emlékszem erre a beszélgetésre, nagyon a Szilágyi Dezső téren voltunk az otthoni gyülekezet tagjaival, és ez így átértékelődik. Egyrészt az is nagyon sokat jelent, hogy milyen erős gyülekezeti kapcsolatok alakultak ki, akikkel együtt dolgoztunk és akciókat közösen szerveztünk, tehát konkrétan baráti kapcsolataim vannak a mai napig is onnan. Másrészt pedig óriási erő van abban, ahogy együtt dolgozunk. A legelején, amikor a szeretetszolgálatnál kezdtem, akkor besegítettem az adminisztrációban is, és akkor még voltak ezek a sárga csekkek, amiket az újságunkkal küldtünk ki, hogyha valaki szeretné bármelyik programunkat támogatni, akkor ő maga beírhatja az összeget, hogy mennyivel szeretne támogatni, és milyen programra. És ennek az adminisztrációjában, amikor részt vettem, akkor írogattam be a neveket, címeket és az összegeket. És a beszkennelt csekken, ahogy láttam az idős embereknek a kézírását, az fogalmazódott meg bennem, hogy lehet, hogy ő csak 500 forintot tud adni erre a programra, de azt odaadja. Az a tipikus kaskaringos kézírás, ahogy a nagypapám írt, amikor ezt megláttam a csekken, az nekem sokkal többet jelentett a csekknek az értékénél, mert azt mutatta, hogy nekem tetszik, amit ti csináltok, szeretett szolgálatnál emberek, lehet, hogy nem tudok túl sokat félretenni, de szeretném ezt erre a jó célra fordítani. És ez a munkámban is nagyon sokat jelentett, mert egyrészt a szeretett szolgálatnál, hála az egyháznak, mi úgy működtünk, hogy a fizetésünket az egyházi támogatásból finanszírozták, tehát mi a befizetett adományokból egy fillért sem kaptunk munkatársat, és plusz motiváció volt nekem látni ezt a csekbefizetést, hogy minden egyes fillér a lehető legjobb helyre menjen, mert az a bácsi vagy az a néni csak ezt az összeget tudta, de ezt oda akarta adni, és ott nekünk fontos feladatunk, hogy az jó helyre menjen.
2: És lelkileg hogy tudtad ezeket a történeteket elhordozni, akár az ebéd árás történet, akár ezt így végig gondolva, hogy milyen helyzetben van az idős írású bácsi, aki az 500 forintját adja, ha 500-at tud adni, vagy akár más helyzetek, akikkel beszéltél, amiket láttál. Szóval mennyire viselte meg a lelkedet, amikor valami nehéz helyzetben voltál, vörösiszap katasztrófa, stb. Hogy tudtad ezt, hát nem is tudom, milyen jó szó, feldolgozni, figyelmen kívül hagyni, beépíteni az életedbe, de nem beleroppanni lelkileg, hanem menni tovább és a következő interjúba is mosolyogva elmondani, hogy segítsenek az emberek, mert szükség van rá.
3: egyrészt azt gondolom, hogy ettől hitelesebb lett az is, amit én utána tudtam mondani, mert átéreztem. Másrészt pedig, amikor egy ilyen helyzetben segítőként vagy ott, az is pluszt jelent, meg te is átgondolod, hogy lehet, hogy néha az önsajnálat az felmerülhet az ember életében, hogy milyen sokat dolgozol, keveset alszol, mennyi feladat van, bármi feszültség lehet, vagy akár magánéletben, munkában, bárhol. De ezt az ember átértékeli, amikor annyi más sorsot látok, akkor azt kell mondanom, hogy hú, de azért ehhez képest én mennyire áldott vagyok, és hogy azt gondolom, hogy a fájdalom meg az együttérzés mellett ez ad hálát is az ember szívébe, mert nem azt fogja nézni, hogy mennyivel több is lehetne neki, hanem azt mondja, hogy de jó, hogy én itt lehetek, és másnak, aki még rosszabb helyzetben van, tudok segíteni.
2: Volt-e olyan programotok, akciótok, ötletetek, akár a te ötleted, ami így külön kedves volt neked az ilyen azonnali beavatkozásokon túl, mint a Vörös Iszap, amit már említettél, tehát ami ilyen elindított program volt?
3: Saját ötletet nem illik mondani, úgyhogy mondom az egyik kedvencet, aminek a születésénél ott voltam, a Szeretet Híd programunk, ami az elejétől egyáltalán, hogy a név létrejöjjön és hogyan működjön, akkor még az ifjúsági irodával, a Zsinati Ifjúsági Irodával egyeztetve csomó megbeszélésünk volt, próbáltunk bevonni embereket, hogy segítsék azt, hogy hogyan jöjjön létre a program.

0: Másrészt pedig azért, mert mindenki megtalálhatja a hozzáillő feladatot, és ebben hiszek a mai napig, hogy ezekben az önkéntes programokban is az a jó, hogy nem kell óriási dolgokat tenni, lehet, hogy valaki csak süteményt süt az önkénteseknek, vagy más módon segít, de hogy nincs olyan, hogy te valamivel ne tudnál segíteni, és a szeretet itt erre volt jó példa. Arra volt jó példa, hogy nem csak a fogyatékkal élőkhöz lehetett menni segíteni, hanem igenis azt mondták, hogy de hát mi is akarunk önkénteskedni, és a fogyatékkal élők is jöttek különböző programokra, hogy ők is segíthessenek. És ez nagyon jó volt látni, hogy ebben nincsen limit, csak az elszántság kell, és akkor úgy is megtalálod, hogy valahogy te is tudsz segíteni. Azt hiszem a szeretet híde miatt is a kedvencem.
1: Mindezen történetek után kérdezem, hogy mit jelentett neked a Magyar Református Szeretett Szolgálat, amíg része voltál, és azt is meg fogom kérdezni, hogy mit jelent ma, hogy már nem vagy része, és nyugodtan egy kérdésben is válaszolsz, de azért teszem így fel, mert kíváncsi vagyok, hogy van-e a kettő között különbség.
0: Egyrészt a szeretett szolgálatra visszagondolnom, az egy otthonos érzés. Amikor a szeretett szolgálatnál dolgoztam, már pedig ez az életemből elég hosszú időszak volt, nagyon sokat jelentett, mert a munka mellett, munkaszolgálat hivatás mellett barátokat is kaptam. Az, hogy egy jó munkakörnyezetben, jó fejemberek között tudok dolgozni, akikből még barátok is lehetnek, és a mai napig tartjuk a kapcsolatot, a számomra nagyon sokat jelent. És bevallom, követem az MRS-ről, a szeretett szolgálatról a mai napig a híreket, nézem, hogy mi újság van a szervezet házatáján, és büszke is vagyok rá, hogy átvezettem a következő kérdésbe. Igazából nem azt mondom, hogy a mindennapjaimban, de a mostani időszakomban is jelen van a szeretett szolgálat, mert bármikor beszél, vagy szóba kerül az, hogy hol dolgoztam, mikkel foglalkoztam. Rengeteg példa van, amit megélhettem a szeretett szolgálaton keresztül, és amikor ez szóba kerül, akkor bevallom, én büszke vagyok arra, hogy ennél a szervezetnél dolgozhattam ilyen hosszú ideig, és mennyi mindent megélhettem. Azt gondolom, hogy az a 15 év, amit a szervezetnél voltam, az azért maradt meg a mai napig, mert hogy minden, ami ott történt, az formálta a személyiségemet olyanná, amilyen ma vagyok. És nem biztos, hogy mindenre rá tudok mutatni, hogy mi miatt lettem olyan, amilyen, de hozzám adott, a karakteremet formálta az az időszak, amit ott töltöttem. Nem csak azért, mert az első munkahelyem volt, hanem azért is, mert rengeteg mindenben tudtam részt venni. Nagyon sok élethelyzetet láttam, nagyon sok mindenben benne voltam. Ez egy olyan természetes közeg volt számomra, amiben jó volt létezni. Minden fáradtság és feladat ellenére lélekemelő volt, hogy ennek részese lehettem.
1: És mennyire volt neked nehéz váltani, amikor úgy döntöttél, hogy nem a szeretett szolgálat szóvivőjeként és kommunikációs vezetőjeként folytatod meg később, ahogy a szervezet alakult, növekedett, akkor úgy emlékszem, hogy volt egy ilyen tisztségbeli módosítás is, vagy feladatköri módosítás, már nem feltétlen egyedül végezted a kommunikációs feladatokat. És nekem, csak hagyj indokoljam a kérdést, nekem akkor az egy nagyon furcsa volt elképzelni, hogy hát hogy mehetne tovább a református szeretett szolgálat Gilice Réka nélkül. Tehát úgy nagyon összenőtt a kommunikáció. Hát nyilván nekem te voltál a szervezetből a legközelebbi ember, mert egy újságíró nyilván a szóvivővel, kommunikációs vezetővel egyeztet, hogy mit szeretne, és akkor a másik meg segít neki, hogy az összejöjjön. Számtalan ilyen eset volt. Zárójel, az ilyen teljesen speciális kérdéseimre is emlékszem, hogy mindig figyeltél, amikor én az Európa Rádió szegedi tudósítója voltam, és akkor külön számon tartottad, hogyha valami Csongrád megyei történet van, akkor szólj, oké, innen származol, tehát talán nem volt olyan nehéz erre figyelni, de erre például nagyon emlékszem. Szóval nekem nagyon fura volt, amikor elmentél. Te hogy élted ezt meg, hogy emlékszel erre vissza?
0: Most erősen gondolkozom, hogy hogyan éltem ezt meg akkor. 15 év egy szervezetben az elég hosszú idő, és szerintem, amikor ennyire része vagy egy szervezetnek, akkor nem is tud teljesen elszakadni. És ahogy mondtam, a mai napig követtem a híreket, viszont én akkor azt választottam, amikor szeretetszolgálattól eljöttem, és inkább az intézményes diakónia felé vettem az irányt, hogy abban szeretnék segítséget nyújtani, hogy egy kicsit arra a területre is helyezzük a hangsúlyt, és nem volt semmilyen harag vagy megorrolás.

0: Azt éreztem, hogy 15 év a sok. És tudom, hogy van, aki az egész életét egy munkahelyen éli le, de én azt éreztem, hogy én nem ez az ember vagyok, és azt gondoltam, hogy mind a szervezetnek, mind pedig nekem is jót tesz az, hogyha valami mást próbálok ki. És utólag visszatekintve is ezt jól tettem, mert az önértékelésemnek, a személyes fejlődésemnek, talpra esettségemnek jót tett az, hogy ebből a környezetből kijöttem és áthelyezkedtem máshova, úgyhogy lehet, hogy Rékát ki lehet venni a szeretetszolgálatból, de Rékából nem lehet kivenni a szeretetszolgálatot.
1: Ez milyen szép zárszó lenne, de azért azt még megkérdezem, hogy el tudod képzelni, hogy valaha még szóvivő leszel, és most nem feltétlenül a szeretetszolgálatnál, hanem hogy önmagában ez a fajta munkakör, hivatás, pezsgés, ez hiányzik-e? Én azt nem akarom megkérdezni, hogy most mivel foglalkozol, de annyit elárulok, hogy amikor egyeztettünk, akkor volt egy ilyen félmondatod, hogy a háttérben vagy. És emiatt kérdezem, hogy el tudod képzelni, hogy valaha még a mikrofon meg a kamera másik oldalán vagy, és zsizsegsz, mint egy szóvivő, ahogy zsizseg?
0: A zsizsgést azt el tudom képzelni. A szóvivőség az nem hiányzik. A jelenlegi feladatköröm, vagy az előző feladatkörömnél is volt olyan, hogy lett volna lehetőségem műsort vezetni, konferálni, és valahogy inkább hátrább léptem. Azt hiszem, hogy én annyi mindent megéltem az alatt a 15 év alatt, amit más akár egy élet alatt sem tud ezen a területen, mert nem találkozik, nem ilyen helyen helyezkedik el, hogy hiányérzet nincsen bennem. Nagyon sok helyen vihettem a jó hírét a szeretetszolgálatnak, nagyon sokakkal kapcsolatba kerültem. Van olyan újságíró, akivel azóta is, hogy ő elment a sajtó orgánunktól, is kapcsolatban vagyok, és még beszélünk, és tartjuk a kapcsolatot most már munkától függetlenül. Nagyon szép időszak volt, nosztalgikusan nagyon jó visszaemlékezni rá, de a reflektorfénybe kell valljam, nem hiányzik. Persze soha nem mondhat soha, de azt mondom most, hogy hiányérzet nincsen bennem.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban Gilice Rékával, a Magyar Református Szeretetszolgálat korábbi szóvivőjével, kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban a helyi általános iskola tanévnyitó ünnepségén kedden. Az államfő azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végeztette hozzá. A köztársasági elnök úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Életformáló közösségnek nevezte az iskolát a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények országos tanévnyitó ünnepségén Debrecenben, azt hangsúlyozva, a krisztusi szeretet minden egyes tantárgyban jelen lehet. Steinbach József a református nagy templomban a Fekete Károly tiszántúli református püspök ige hirdetését követő köszöntőjében kiemelte, hogy az anyaországban a hitoktatással együtt 150 ezer diák vesz részt református közoktatásban, ami hatalmas ajándék, lehetőség és felelősség. Egy új tanév kezdetén fontos kimondani, hogy nem üres térbe, hanem Isten szeretetébe érkezünk. Isten szeretetébe kapaszkodva indulunk el, mondta a püspök. Steinbach József úgy fogalmazott, hogy amikor Kárpát-medencei református tanévnyitót tartanak, valami fontosat tesznek láthatóvá. Azt, hogy bárhol éljen is egy magyar református közösség, ugyanannak a nagyobb üdvözítő történetnek, a legfőbb jónak a részei. Egy test vagyunk a Krisztusban, emelte ki. A református közoktatás küldetése olyan embereket nevelni, akik tudnak felelősséget vállalni, különbséget tenni jó és a rossz között, akiknek van tartásuk, identitásuk, és nem kell ellenséget keresniük, mondta a debreceni nagy templomban Steinbach József püspök. Ceti István a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium vallás és egyházügyi helyettes államtitkára méltatta a református oktatási intézményeknek az évszázadokon át betöltött szerepét a tudományos ismeretek, a magyar anyanyelvi oktatás terjesztése terén, utalva Debrecen, Sárospatak, Pápa, Nagyenyed, Kolozsvár messzeföldön híres kollégiumaira. A debreceni nagytemplomi ünnepséggel hivatalosan is megnyitották a református iskolák 2026-27 tanévét. A miskolci Lévai József Református Gimnázium megújult épület részében a tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával többek mellett tantermeket, tanárit, közösségi teret és mosdókat alakítottak ki. A fejlesztés a fenntartó egyházkerület csaknem 300 millió forintos támogatásával valósult meg. Simon Zoltán, a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon főigazgatója elmondta, hogy a Tóth Pál Diákotthon fiú szárnyát alakították át. Hozzátette, az idei tanévben egy 32 fős 8 évfolyamos osztály indul, akik egy tantermet és egy csoportszobát, illetve a kísérőhelyiségeket használják majd. A főigazgató azt is elmondta, hogy a tervek között szerepel, mely szerint néhány éven belül már 4 osztályt szeretnének indítani a 8 évfolyamos képzésen belül. Októberben egyszeri diákonként 26 ezer forintos kiegészítő támogatást kaphatnak az egyházi iskolák a megnövekedett rezsiárak miatt. Az erről szóló dokumentumok a kormány.hu-n olvashatók. A szakminisztérium tervezete azt tartalmazza, hogy a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az egyház által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő energiaár növekedésből, továbbá a víz és a csatornadíjak nagykereskedelmi árának emelkedéséből adódó idei többletkiadások ellentételezéséhez. A támogatást az Államkincstár októberben folyósítja. A polgárőrök idén is ott lesznek az óvodák és iskolák környékén, közölte az Országos Polgárőr Szövetség. A közlemény szerint a tagegyesületek szeptemberben önállóan és a rendőrséggel szoros együttműködésben is fokozottabban vesznek részt a bűnmegelőzési, azon belül is drog- és balesetmegelőzési feladatok végrehajtásában. Ez a gyakorlatban egyebek mellett azt jelenti, hogy az óvodák és iskolák környékén jelzőri tevékenységet látnak el. A jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik a biztonságos átkelést. Külön figyelmet fordítanak például az elektromos rollert használó gyerekek biztonságára. Ha pedig szükséges, figyelmeztetik a fiatalokat a megfelelő védőeszközök használatára, a KRESZ előírásaira, sorolták. Hazahozta a Miskolci Mirehu Kft. A Norvégiában széles körben használt kukaművek környezetvédelmi oktatási programot, és a Norvégiában élő, de Miskolcon született alkotójával együttműködésben ismertette a miskolci óvodákkal. A kukaművek alapja 20 egymáshoz kötődő mese, melyeket papírszínház segítségével lehet előadni. Valamennyi meséhez ugyanis egyedi illusztráció is készült. A Mirehu a 2026-27-es nevelési évben a Miskolci önkormányzati fenntartású óvodákban egy pilot, azaz kísérleti projekt keretében indítja el a programot. 33 miskolci óvodát összesen 115 óvodai csoportot támogatva a kukaművek eszközeivel, mondta a mesére épülő játékos anyag megalkotója Tóth Szamosi Anna.
2: 2015-ben jelent meg a Múra kiadónál két mesekönyvem, a Kukaművek mesesorozat, és ezt képezte az alapját annak az oktatási programnak, amit később a meséken alapuló oktatási környezetvédelmi mesesorozatként került kidolgozásra. A mesék kétféle formátumban léteznek, egyrészt egy hosszabb mesekönyvi verzióban, másrészt pedig egy rövidebb papírszínház formájában előadható meseként, tehát a fiatalabb óvodás korosztályt és a kicsit idősebbeket, a iskola előtt állókat is meg lehet szólítani, akik türelmesebbek és jobban bírják a mesehallgatás hosszabb idejét, azoknak a hosszabb verziót is felolvashatják az óvónők, a kisebbeket pedig egy különleges történetmesélési technikával, ez lefakerettel, papírszínház fakerettel, mint egy színházi élményként lehet megszólítani. Összesen 20 mese készült el az óvodák számára, minden óvodai hónapra két mese jut, tehát úgy számoltunk, hogy 10 hónap egy óvodai év, és mindig az adott hónap témájának megfelelő meséket raktunk össze. Norvégiában működik, már 425 óvodában, Dániában most van tesztelés alatt, tehát ott még egyelőre 25 óvoda teszteli. Hatalmas örömmel fogadják, és nagy lelkesedéssel, és nagyon-nagyon sok visszajelzést kapok, mind rajzok, mind kérdések formájában.
1: A kormány meghosszabbítja a tanodák és a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozási szerződéseit 2027. december végéig, derül ki a Magyar Közlönyből. A kormányrendelet célja a tanodaszolgáltatások és a fejlesztő foglalkoztatás folyamatos és kiszámítható finanszírozásának biztosítása, illetve a 2028 és 30 közötti időszakra vonatkozó általános pályázat megalapozott előkészítése. A kormány döntése értelmében így a tanodák és a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozására nem kell kiírni pályázatot. A most év végéig hatályos szerződések 2027 év végéig meghosszabbodnak automatikusan. Ezek az intézmények a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek tanulását, felzárkózását és iskolai integrációját segítik, olvasható a közleményben. A kullancsok az időjárás alakulásának függvényében márciustól júniusig, júliusig, majd újra szeptembertől októberig, novemberig fordulnak elő nagy számban. A kullancs főként a kutyákat veszélyezteti és a babeziózis terjesztője. A betegségek megelőzésének legfontosabb tényezője a kullancsok elleni megelőző kezelés folyamatos alkalmazása. Ma már számos korszerű gyógyszer és kezelési módszer is ismert. A legelterjedtebb a rácseppentő oldatok havi rendszerességgel történő alkalmazása, mondta Kis Daniella, a Miskolci Állatkórház állatorvosa.
3: egész éves probléma az most aztán még inkább az egekben van. Úgy városban is nagyon jellemző a kullancsok és a szúnyogok jelenléte, de az erdőben ez ugye hatványozódik. A citrusok esetében szerencsére betegség terjesztés szempontjából kicsit korlátozottabbak a félelmeink. Azért az ő esetükben is csípések és emiatt kiütések, viszketés az felmerül. Tehát nekik is vannak készítmények, akár cseppes, akár tablettás formában, hogy ezeket megelőzzük. Magát ugye a csípést azt nem tudjuk megelőzni, csak hogyha ugye repellenszert használunk, de az ebből elfolyuló betegségeket azokat mindenképpen, úgyhogy náluk kinti cicáknál is szintén, mint kutyusoknál havonta javasolt, de bentieknél is 3 havonta érdemes kombinált készítményeket alkalmazni. A kutyusok esetében viszont sokkal inkább fontos ezeknek a szereknek az egész éves havi szintű alkalmazása. Ugye itt is van egy pár kivétel, ami több hónapra is szól, viszont ugye a kullancsok által terjesztett már nem csak a babézia, hanem sajnos az erlichia, illetve az leishmaniás sejtű is már egyre gyakoribb. Ezek régebben sokkal mediterránabb betegségek voltak, de sajnos a klímaváltozással már Magyarország teljes területére is egy teljesen jellemző betegségekről van szó. Ezek viszont nagyon komoly egészségügyi vonatkozással bírnak, olyan mértékű levertséget, étvágytalanságot és teljes májvese eltolódásokat tudnak okozni, ami viszont már van, hogy életveszélyes állapotig is tud fajulni, és igazából egy havi szintű védekezéssel ezzel mind tudunk tenni.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, szeptember 2-án szerdán a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Mai műsorunkban először hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy lehet, hogy Rékát ki lehet venni a szeretett szolgálatból, de Rékából nem lehet kivenni a szeretett szolgálatot. Ezt mondja Gilice Réka, aki 15 évig kommunikációs munkatársa volt a most 20 éves Magyar Református Szeretett Szolgálatnak. Gilice Rékával beszélgetünk 7:30 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 7 óráig. Ha tehetik, töltsék velünk a következő órát.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Dr. Koncvágási Katalin, a Magyarországi Református Nőszövetség elnöke, Sarkad belvárosi lelkipásztor. Isten ígét olvasom a Krónikák második könyvének első részének végéről, illetve a második rész elejének válogatott verseiből. Salamon megparancsolta, hogy építsenek házat az Úr nevének tiszteletére, neki magának pedig egy királyi palotát. Kirendelt Salamon a hegyekbe 70 000 teherhordót és 80 000 kőfejtőt, és melléjük 3600 felügyelőt. Majd ezt üzente Salamon Hírámnak, Tírusz királyának. Küldj hozzám egy olyan embert, aki ért az arany, az ezüst, a réz és a vas megmunkálásához, a piros bíborhoz, a karmazsinhoz és a kék bíborhoz, és el tudja készíteni a véseteket azokkal a mesterekkel együtt, akik nálam Júdában és Jeruzsálemben vannak, akiket apám Dávid alkalmazott. Küldj cédrust, ciprust és ébenfát a Libánonról. Az én szolgáim is ott lesznek szolgáid mellett, mert sok fát kell előkészíteniük, hiszen nagynak és csodálatosnak kell lennie annak a templomnak, amelyet építek. Salamon a templomépítés kezdetén világosan látja, hogy az előtte álló feladat nem róla szól, hanem Istenről. Bár egyszerre indítja el a templom és a saját palotája építését, a sorrend egyértelmű. Előbb az Isten háza, és utána az emberé. Salamon tudja, hogy az ember életében két út van jelen. Az egyiken járva az Isten dicsőségét szolgálja, a másikon pedig a saját szükségleteit elégíti ki. A kérdés nem az, hogy építünk-e magunknak, hanem az, hogy melyik építkezés kapja az első helyet a szívünkben. Salamon azt is tudja, hogy Isten nem költözhet be ember által épített falak közé, mert őt az ég és az egek egei sem fogadhatják be. A templom célja nem is ez. Templomra nem az Istennek van szüksége, az nem az ő lakhelye. Templomra az embernek van szüksége, hogy ezen a deklarált helyen odaforduljon hozzá, és a kor szokása szerint áldozatot mutasson be, vagyis a kultuszi tevékenység által találkozzon az Úrral. A templom felépítéséhez Salamon olyan mestereket kért Tíruszból, akik értenek a fém és a fa megmunkálásához, a bíborhoz, a díszítéshez. Ezek nem pusztán technikai részletek, melyek fölött gyorsan át kell ugranunk, hanem azt az üzenetet hordozzák, hogy az Istennek rendelt munka méltó arra, hogy a legjobb tudásunkat adjuk. A szolgálat nem csupán lelkesedés, hanem szakértelem is, amelyet Isten lelke ad, és amelyet az ember engedelmesen az Isten dicsőségére kell, hogy használjon. Ennek a templomnak ugyanis, ahogyan hallottuk, nagynak és csodálatosnak kell lennie, mert a mi Istenünk nagyobb minden Istennél. A templom mérete tehát nem Salamon nagyságát tükrözi, hanem az Istenét. A szolgálat célja nem az, hogy magunkat mutogassuk, akár fényezzük, hanem az, hogy az Isten nagyságát láthatóvá tegyük. Ám a templom felépítése hatalmas erőfeszítést igényel. Rengeteg embernek kell azon dolgoznia, vagyis a szolgálat nem csupán ünnep, hanem kemény munka és fáradtság is, de még ezek is az Isten dicsőségére szolgálnak. Református teológiánk szerint így a hétköznapi munka is Isten tisztelet, ha magáért, az Úrért végezzük. A templom építés története ma arra tanít, hogy Isten dicsősége nem csak a nagy dolgokban vagy a próbatételekben mutatkozik meg, hanem a kitartó és fáradtságos mindennapi munkában is. A szolgálat akkor lesz helyes, ha Isten nagyságát tükrözi, és a templom akkor lesz nagyjá és csodálatossá, ha nem rólunk szól, hanem Istenről. Amen. Urunk, add, hogy a szolgálatunk ne rólunk szóljon, hanem rólad. Adj alázatot, szakértelmet és kitartást, hogy mindazt, amit építünk, a te nevedért tegyük. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Sikerült hazahozni minden Európai Uniós forrás, de most kezdődik még a munka java, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézy Dávid kiemelte, az uniós források felhasználásával úgy lehet fejlesztésekre költeni, hogy nem kell elvenni sehonnan. Négy nagy területet kiemelve jelezte, hogy a Baross Gábor tervvel megállítják a vasúti közlekedés leszakadását, a korábbi évek vasútrombolása helyett a vasútfejlesztésekre állnak át. Felveszik a kesztyűt a lakhatási válság ellen, új megfizethető lakásokat, bérlakásokat és kollégiumokat építhetnek, így több, megfizethetőbb és jobb életminőséget kínáló otthon lesz elérhető. Vízügyi fejlesztéseket is indítanak, mert végre lesz akarat, odafigyelés és pénz is arra, hogy az évről évre érkező aszály ne sújtsa ilyen mértékben az országot, mondta a miniszter. Gondoskodnak továbbá az energiabiztonságról is, a megújuló fejlesztésekkel és az energiahálózat fejlesztésével megerősítik az energiahatékonyságot, sorolta Vitézy Dávid miniszter. Életformáló közösségnek nevezte az iskolát a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények országos tanévnyitó ünnepségén hétfőn Debrecenben, azt hangsúlyozva, a krisztusi szeretet minden egyes tantárgyban jelen lehet. Steinbach József a református nagy templomban a Fekete Károly tiszántúli református püspök igehirdetését követő köszöntőjében kiemelte, hogy az anyaországban a hitoktatással együtt 150 ezer diák vesz részt református közoktatásban, ami hatalmas ajándék, lehetőség és felelősség. Egy új tanév kezdetén fontos kimondani, tette hozzá, hogy nem üres térbe, hanem Isten szeretetébe érkezünk. Isten szeretetébe kapaszkodva indulunk el. Steinbach József úgy fogalmazott, hogy amikor Kárpát-medencei református tanévnyitót tartanak, valami fontosat tesznek láthatóvá. Azt, hogy bárhol éljen is egy magyar református közösség, ugyanannak a nagyobb üdvözítő történetnek, a legfőbb jónak a részei. Egy test vagyunk a Krisztusban, emelte ki Steinbach József. Nyílt pályázatot hirdetett az összes nemzeti parki igazgatói posztra az élő környezetért felelős minisztérium, közölte Gajdos László tárcavezető. A pályázat célja, hogy az igazgató kiválasztása átlátható eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. Hangsúlyozta, a nemzeti parkok a természeti értékek legfőbb őrzői és kezelői, ezért meghatározó szerepük van abban, hogy a természeti örökség milyen állapotban marad fenn a következő generációk számára. A pályázati kiírás szerint az új nemzeti parki vezető 2026. november 1-én léphetnek majd hivatalba.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára. Helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Szerda délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Lehet, hogy Rékát ki lehet venni a szeretetszolgálatból, de Rékából nem lehet kivenni a szeretetszolgálatot. Ezt mondja Gilice Réka, aki 15 évig kommunikációs munkatársa volt a most 20 éves Magyar Református Szeretetszolgálatnak. Ez idő alatt adott interjút angolul a BBC-nek, nyilatkozott a Kossuth Rádiónak, amit tudta, hogy a szülei biztosan hallgatnak akkor is, de megélte azt is, amikor alig jött el valaki arra a sajtótájékoztatóra, amit ő szervezett. Élményekről, emlékekről, segítségnyújtásról beszélgetett Hegedűs Márk Gilice Rékával, a Magyar Református Szeretetszolgálat korábbi szóvivőjével, kommunikációs vezetőjével.
2: Egyáltalán te hogyan kerültél a Református Szeretetszolgálattal kapcsolatba, hogyan lettél ott szóvivő először, és szerintem csak egy mondatot a múlt idézéshez, szerintem sokaknak te voltál az első arc, hang, név, akivel azonosították a szeretetszolgálatot, hiszen te kommunikáltad kezdetektől, vagy nagyon az elejétől, hogy mit is akar ez a szervezet elérni. Szóval te hogy kerültél kapcsolatba az MRS-szel?
3: A szeretetszolgálatról, amikor először hallottam, az bátyámon és sógornőmön keresztül volt, mert ők akkor még a teológián tanultak Debrecenben, és önkéntesként segítették a szeretetszolgálat munkáját. Ahogy viszont én személyesen kapcsolatba kerültem a szeretetszolgálattal, az egy külföldi, egy holland együttesnek köszönhető, mert 2007-ben, abban az évben, amikor végeztem is, mielőtt a diplomámat megszereztem volna, mentünk egy turnéra, egy 10 napos turnéra Magyarországon. Ez a holland együttes 40 évig járt Magyarországra evangelizálni a koncertjeink keresztül, és nekik segítettem életen keresztül műsorvezetéssel és tolmácsolással. És 2007-ben volt az első jótékonysági turné közösen ezzel a sírhadas együttessel, és akkor a szeretetszolgálat egyik programjára gyűjtöttünk, illetve az volt a fontos cél, hogy megismertesse mindenhol, ahova csak eljut ez az együttes, megismertesse a szeretetszolgálat nevét és a tevékenységeit a koncerten résztvevőkkel. És mivel én voltam a koncertnek a műsorvezetője, ezért az én feladatom volt az is, hogy beszéljek a szeretetszolgálatról és az aktuális programról, amire éppen gyűjtött a szervezet. Minden helyen a koncertek előtt és után kint volt a szeretetszolgálatnak a standja, illetve munkatársai és önkéntesei, akik utána bővebben tudtak beszélni a szervezetről, de nekem ez volt a feladatom, hogy minden egyes nap bemutassam a tevékenységét a szeretetszolgálatnak. És ott már találkoztam Fodor Gusztival, nagy tiszteletű úrra, a polgármester úrra, tehát Fodor Gusztáv volt az, akivel többször beszélgettem, és a turné végére azt mondta, hogy figyelj, te hol is végzel kommunikáció szakon is, hát igazából nekünk jó lenne egy ember, aki segíti a szeretetszolgálat hírét továbbvinni. És ebből a beszélgetésből alakult ki, ez májusban volt, utána júniusban diplomáztam, és abban az évben szeptemberben pedig kezdtem is a szeretetszolgálatnál.
2: És volt egyébként olyan ambíciót, hogy te szóvivő leszel valahol, vagy a kommunikációs szakmán belül, hát annyi mindent lehet csinálni. Mi volt, ami mondjuk egy fél évvel ezelőtt, a jelenet előtt ott volt benned, hogy majd ha végzel, akkor szeretnéd azt csinálni?
3: Igazából, amikor végeztem, akkor 2 állásajánlatom már volt, és ez beképzelten hangozhatna, de hogy nem én kezdtem el keresni munkát, hanem otthon Szentesen, mivel nem csak kommunikációs szakon, hanem tanító és kommunikációs szakon végeztem. Az első szakommal, a tanítóval megkeresett annak az általános iskolának az igazgatója, ahol a 3 hónapos tanítási gyakorlatomat végeztem, hogy nagyon örülne, hogyha náluk tanítanék, mert akkor alsóba lehetne egy osztály, én pedig felsőben történelmet taníthatok, és akkor örülne, hogyha ezt a 3 hónapot folytatnánk, és a következő évben náluk kezdenék. Ez nagyon jól esett, de be kell valljam, hogy ehhez túl vidámnak éreztem magam, hogy lehet, hogy az én személyiségem még abban a tanári közösségben nem biztos, hogy beleférne. A másik pedig szintén Szentesről jött, az Openi Televíziónál voltam gyakorlaton, illetve nem csak gyakorlaton, hanem önkéntesen még, amíg végeztem az iskolát, bejártam, hogy a gyakorlatból tanuljam meg, hogy hogyan is kell televíziózni, és akkor azon gondolkoztam, hogy ott helyezkednék el. De hát jött a szeretett szolgálat, úgyhogy Isten ezt máshogy gondolta, máshogy tervezte is. Mentem a szeretett szolgálathoz.
2: És ez mennyire volt neked egyértelmű, hogy erre fogsz igent mondani? Hát most ennyi év távlatából talán nehéz ezt így visszaidézni, de hát lehet, hogy nagy dilemma volt ez neked, vagy egyértelmű út volt, hogy akkor ezt a lehetőséget Isten tette a lábaid elé, és erre az útra kell lépni, vagy vívottál azzal, hogy Szentesi TV, mert a tanítást, azt, a mikrofonom ki volt kapcsolva, de jót nevettem rajta, hogy ott oda túl vidám voltál, szóval hogy az talán érződik, hogy azt nem akartad elvállalni. Mennyire volt dilemma benned, hogy akkor Szentesi TV vagy szeretett szolgálat?
3: Utólag annyira könnyű azt mondani, hogy egyértelmű volt, hogy akkor a szeretett szolgálat, de a televíziózás is vonzott. Ott sem feltétlenül a kamera előtt állni, hanem riporterként inkább a kamera mögött, és arra irányítani a figyelmet, aki valami jót tud mondani. Úgyhogy az azért elgondolkoztatott. Ami a legnagyobb kérdés volt számomra, az inkább az, hogy én nem akartam Budapestre költözni. Ez valahogy ott volt a listámon, nem kellett volna feltétlenül Szentesen maradnom, de valahogy én nem akartam a fővárosba költözni. De ebből is látszik, hogy tetszett annyira ez a munka, hogy emiatt Budapestre költöztem, és így választottam ezt, mert nagyon sok lehetőség volt benne. Persze akkor még nagyon fiatal volt a szervezet, nagyon sok minden nem alakult ki, nem voltak olyan struktúrák, mint most vannak, de ez is egy külön élmény volt aztán, hogy együtt alakíthattuk ki. Úgyhogy azt mondom, hogy visszatekintve végül is egyértelmű volt, hogy Isten ezt akarja számomra. Én nem tudtam egyből, hogy Isten ezt akarja nekem, mert ez a Budapest annyira nem vonzott.
2: És mik az első emlékeid, mint a Magyar Református Szeretett Szolgálat szóvivője? Emlékszel-e, hogy kinek adtad az első interjút? Emlékszel-e az első, nem tudom, sajtóközlemény témájára, amit ki kellett adni, az első sajtótájékoztatóra, amit meg kellett szervezni? Valamilyen emlékfoszlányod van-e az elsőkről?
3: Foszlányok vannak, de 19 évvel ezelőttről beszélünk, úgyhogy be kell valljam, hogy nem emlékszem arra, hogy mi volt a legelső interjú, amit adtam, vagy a legelső sajtótájékoztató. Most így, ahogy ezt kérdezted, emlékképek ugrottak be, hogy ülök közlemények felett, és hányszor írom át, hogy az jó legyen, hogy biztos, hogy azon nem újjon, hogy átvegyék a hírt, hogy nem jól fogalmaztam meg. Azt tudom, hogy a legnagyobb hírértékkel rendelkező programok azok voltak, amikor már mondjuk az orvoscsoportunk külföldre ment, és akkor bevallom, engem is meglepett, hogy az előzetes, meg az utólagos, vagy az érkezés utáni sajtótájékoztatón mennyi sajtóorgánunk volt. Mert előtte azért nem volt annyira könnyű, vagy nem feltétlenül volt könnyű a híreinket eljuttatni a legtöbb sajtóorgánummal, már próbálkoztam, tehát hogy nagyon sok mindenkit úgy kerestem meg, hogy nem ismertem, csak addig kutattam, amíg találtam egy elérhetőséget, de hogyha emlékezetes pillanatokról beszélünk, akkor az nagyon, amikor a legelső orvoscsoport misszió után még Bölcskei Püspök úrral a Zsinaton tartottunk egy sajtótájékoztatót, és tényleg a kamerák meg a újságírók alig fértek be a terembe. Ez képileg most is előttem van, és tudom, hogy az ilyen büszkeséggel töltött el, hogy yes, ez az, hallanak a református szeretett szolgálatról.
2: És van ennek fordított története, amikor úgy érezted, hogy mindent megtettél, és alig jött el valaki, alig akart valaki interjút készíteni, és az olyan rossz érzés volt?
3: Volt olyan, amikor szintén zsinatos történet, valamelyik akciónkról hívtunk össze sajtótájékoztatót, és rutinos szervezőként kértem visszajelzést, hogy biztosra tudjuk, hogy mennyi sajtóorgánum lesz ott a sajtótájékoztatón, és 3 vagy 4 orgánum bejelentkezett, mondtam, jó, nem sok, de rendben lesz, és a sajtótájékoztató kezdetekor az egyházi sajton kívül senki nem volt ott. És akkor elkezdtem telefonálgatni, hogy hello, akkor mégis mi történt, és kiderült, hogy volt valami olyan nagyobb történés aznap, ami miatt átcsoportosították a stábokat, de az összeset. Tehát az számomra egy hideg zuhanya a felért, hogy én így nyugodtan hátradőltem, hogy hát regisztráltak, jönni fognak, de mégsem jöttek. Úgyhogy igen, sajnos voltak kudarc élmények is.
2: És ha már itt felhozod az egyházi és világi

0: a mi kérdéseinkkel és ügyeinkkel, vagy sem. Ebben nagy segítség volt az is, hogy minden héten, amikor volt a Zsinaton szerkesztőségi ülés, ugyanúgy szót kaptunk, ugyanúgy elmondhattuk minden egyházi sajtóorgánumnak, hogy mi az, amit most érdemes kiemelniük. Egy idő után mindenki ráérzett arra, hogy a másiknak mi a jó, meg hogyan jó, és akkor úgy vittük oda a témákat is, hogy nekik is érdekes legyen, meg érdemes is legyen velük foglalkozni. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok Zsinati Kommunikációs Osztálynak is, a Reflapnak, a rádiónak, a tévének, tehát tényleg én nem panaszkodhatom, mert az egyházon belül azt gondolom, hogy azért is, mert hasonló volt az értékrend, ezért ők is ugyanazt tartották fontosnak, mint amit mi. És értették, hogy mit miért csinálunk, és miben mi a fontos. A világi sajtóban bármennyire is voltak nagyon magas pontok, ott szerintem minden egyes megjelenésért meg kellett küldeni. Ezek közül kivétel volt a különböző külföldi missziók, vagy az olyan tevékenységeink, amik rácsatlakoztak, vagy egy nagy katasztrófáról, valami olyanra, ami egyébként is nagyon nagy hírértéket képviselt a sajtóorgánumoknál. Emlékszem arra, hogy azt hiszem, hogy a Haiti első misszió során volt az, hogy már nem tudom, hogy hány óra eltérés volt, idő eltolódás volt a kinti és a hazai idő között, viszont éjszaka, nem tudom, magyar idő szerint ilyen 11 és éjfél környékén kaptam meg az aznapi híreket a kinti csapattól, akkor azokat megszerkesztettem, kiküldtem mindenkinek, sokan sajtósok közül már akkor válaszoltak, vagy voltak, utána reggel 6-kor hívott fel. Újabb információért, tehát hogy az egy nagyon zsúfolt időszak volt, és akkor sokat kellett tennünk azért, hogy folyamatosan információval lássuk el őket, hogy aztán, amikor hazajön a csoportunk, akkor is érdekes legyen számukra. Tehát akkor, amikor egy nagyon nagy misszióban voltunk, vagy a menekültválságról volt szó, hogy Kárpátaljáról, Ukrajnából, ahogy érkeztek ide az emberek, akkor őket fogadtuk, akkor sokkal nagyobb nyitottság volt, mint sem amikor egyébként a számunkra, vagy a nélkülözők számára fontos programról szerettünk volna beszélni, azzal lehet, hogy nehezebben kerültünk be. Viszont az is kialakult, hogy voltak már műsor típusok, vagy konkrét műsorok, ahova rendszeresen hívtak bennünket. A közmédiában például a Családbarát magazinnál annyira jó kapcsolatba kerültünk, hogy nem csak azt, hogy rendszeresen hívtak be műsorba, hanem amikor például a saját műsornak a születésnapját ünnepelték, akkor úgy ünnepelték, hogy nekünk ajánlottak fel adományokat. Például kijöttek az egyik intézményünkre, és akkor ott disznótorost csináltak, és akkor ott volt a műsor, de hogy már ők szerettek volna minket megajándékozni, mert ahogy beleláttak a munkákba, azt mondták, hogy hát ők úgy ünnepelnék magukat, hogy valójában akkor nekünk adnak ezzel, és ezek meg nagyon jó élmények voltak.
1: Az élményeid, de tovább fűzve kérdezem, hogy ilyen legemlékezetesebb interjú, most inkább pozitív értelemben mondom, de ha van negatív és elmesélhető, az is érdekel persze, tehát ami valamilyen okból, ez egyfajta pozitívok, de mondjuk ha nem tudom, a legemlékezetesebb médium, akinek nyilatkozhattál, vagy egy újságíró, akit nem tudom, ismertél, és örültél, hogy most már végre téged is megkérdez valamiről, vagy egy olyan helyszínen, időpontban, bármilyen, ami miatt az nagyon emlékezetes.
0: Nagyon sok ilyen van, és nem diplomatikus akarok lenni, de azért az elején elmondanám, hogy hálás vagyok minden egyes alkalomért, amikor egy szerkesztő úgy gondolta, hogy érdemes megszólítani a református szeretetszolgálatot és bemutatni annak egy-egy programját, vagy egy nézőpontot, bármit, amit mi hozzá tudtunk adni egy beszélgetéshez. De ha legemlékezetesebb, akkor nem feltétlenül a tartalom miatt, de akkor, hogyha beszélhetek magamról személyesen nekem, az, hogy a Kossuth Rádióban, amit a szüleim minden nap hallgatnak, a konyhában folyamatosan megy a rádió, ott megszólítottak és tudtunk beszélgetni, és az rendszeres volt, hogy interjút adtam, az sokat jelentett, mert egyrészt azt gondoltam, hogy büszkék rám a szüleim, másrészt meg azért mégis országos médiumban megjelenni. A másik ilyen a menekültválság idején volt, amikor a BBC készített interjút velem, és angolul. Be kell valljam, azért izgultam, mert nem gondoltam, hogy megfelelő a szókincsem ahhoz, hogy át tudjam adni, amit szeretnék, de az én életemben és karrieremben azért nyomot hagyott, hogy én a BBC-nek nyilatkozhattam itt Budapesten. Úgyhogy arról bevallom, még van egy képernyőképem is, hogy a BBC-ben látszódom, mert a bátyám még külföldön él.

0: és akkor ők küldtek egy képet, hogy ez tényleg lement adásban.
1: Egyébként van ilyen gyűjteményed még a printlapok idejéből, vagy képernyőképekből, vagy csak ezt őrzöd, vagy néhányat őrzöd, és nincs ilyen, nem tudom, itt a büszke anyukák, amikor kivágják az összes újságcikket a sportoló gyerekükről, az első U8-as meccstől az olimpiai aranyéremig.
0: Azt hittem, hogy nincsen akkora lakásom, hogy mindent meg tudtam volna őrizni, de például néhány magazin, amit én szerkesztettem, abból még egy-egy példány megvan, a Jobbadni magazin, amit a Szeretett Szolgálattal kiadtunk. Van egy-egy interjú is, de mindent nem tudtam volna megőrizni, ami könnyebb és kevesebb helyet foglal azok a fényképek, és nem csak az interjúkról, hanem egyébként pont most az elmúlt két hétben digitalizáltam CD-ről, DVD-ről fényképeket, hogy ne ezeken az adathordozókon legyenek meg. És hát akkor átmentem a munkahelyi fényképeken, amiket lementettem, és ezekben nem csak az interjúk voltak benne, hanem ami a szívemnek még kedves, hogy lehet, hogy kommunikációval foglalkoztam, és szóvivő is voltam, de hogy nekem lelkileg az nagyon sokat adott, amikor tevékenyen a munkába is részt tudtam venni. És ezek őszintén most csaltak az arcomra, amikor láttam ezeket a fényképeket, hogy együtt dolgoztunk a kollégákkal, hogy a vörösiszap katasztrófa után lapátoltuk a vörösiszapot, amikor már beengedtek önkénteseket, hogy a Tisza járvíz során vittük az élelmiszeradományokat, Mákos ígérő vízben mentünk, és akik még ott maradtak a házukban, nekik vittünk, amit csak tudtunk. Ezeket a fényképeket végignézni mindig megdöbbent, hogy mennyi mindenre volt lehetőségem a Szeretett Szolgálatnál, és ezt szeretem a legjobban, amikor szerintem hitelesebben tudok beszélni valamiről, hogyha én is részese vagyok, mint sem, hogyha csak a kollégák elmesélik, hogy mi és hogyan történt, úgyhogy ezt mindig jobban szerettem, amikor egy-egy akcióban én is tevékenyen tudtam részt venni, és utána mesélhettem el az élményeket.
2: Élményekről, emlékekről, segítségnyújtásról beszélgetett Hegedűs Márk Gélice Rékával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat korábbi szóvivőjével, kommunikációs vezetőjével.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Pontosabb és egyértelműbb feladatmegosztással működik tovább a kormány, derül ki a kormányzati kommunikáció keddi közleményéből. Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Pósfai Gábor belügyminiszterhez, az Információs Hivatal Orbán Anita külügyminiszterhez, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat pedig Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterhez tartozik. Azt is írták, hogy a módosítás nem rendeli a miniszterelnökséget vezető miniszterhez a teljes nemzetbiztonsági és védelmi rendszer irányítását, mert ezen területek összkormányzati koordinációját továbbra is Tóth Péter, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója látja el. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterhez kerül egyebek között a kiberbiztonság, a nemzeti adatvagyongazdálkodás és a mesterséges intelligencia több kormányzati feladata. Az egészségügyi tárca esetében egyértelműbbé válik az egészségügyi intézményrendszer, a népegészségügy és az egészségbiztosítás irányítása, míg Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter feladatai kiegészülnek, egyebek között a koragyermekkori intervenció egységes irányításával és az óvodai nevelés rendszerével kapcsolatos felelősséggel, áll a kormányzati kommunikáció összegzésében. A miskolci Lévai József Református Gimnázium megújult épület részében a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával többek mellett tantermeket, tanárit, közösségi teret és mosdókat alakítottak ki. A fejlesztés a fenntartó egyházkerület csaknem 300 millió forintos támogatásával valósult meg. Simon Zoltán, a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon főigazgatója elmondta, hogy a Tóth Pál Diákotthon fiú szárnyát alakították át. Hozzátette, az idei tanévben egy 32 fős 8 évfolyamos osztály indul, akik egy tantermet és egy csoportszobát, illetve a kísérőhelyiségeket használják majd. A főigazgató azt is elmondta, hogy a tervek között szerepel, mely szerint néhány éven belül már 4 osztályt szeretnének indítani a 8 évfolyamos képzésen belül. Egységes költségvetési rendszert szorgalmaz a köznevelési intézményekben a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a szervezet keddi tanévnyitó tájékoztatóján felhívta a figyelmet arra, hogy a központi költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat. A kapott támogatás mértékében nagy különbségek vannak attól függően, ki az intézmény fenntartója. Elmondta, a szakszervezet javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak az ősszel, mert olyan rendszer létrehozását szeretné, melyben minden gyermek ugyanannyit ér, településtől, fenntartótól függetlenül. Totyik Tamás hangsúlyozta, az intézményvezetők nagyobb önállóságot kaptak azzal, hogy dönthetnek munkatársaik felvételéről. Ugyanakkor továbbra sincs szó az oktatási intézmények önálló költségvetéséről. A pénzügyi kereteket ezen túl is a tankerületek határozzák meg. Ez több szempontból is aggasztó, tette hozzá, ugyanis az igazgató nem fogja tudni, mennyi lesz például a rendelkezésére álló bérkeret, vagy az intézmény rezsiköltsége, közölte a pedagógusok szakszervezete elnöke. Augusztusban több mint 40%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés éves szinten, és 15%-kal esett vissza az újonnan piacra kerülő lakóingatlanok száma, közölte az ingatlan.com kedden. A legnagyobb éves visszaesés Budapesten 44% és a megyeszékhelyeken 43%-kal mérték, a kereslet csökkenése a községekben is 31%-os volt. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte, a kereslet visszaesése nem a lakáspiac hirtelen gyengülését jelzi, hanem az egy éve elindult Otthon Start program hatása, ami olyan vevőket is a piacra terelt, akik eredetileg későbbre tervezték a vásárlást. Az ingatlanportál szerint az adatok a tavalyi rendkívüli időszak utáni normalizálódást jelzik.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára. Helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Szerda délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a Kontinentális reggelit, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát hallják. Szeptember 2-a szerda van, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Ma a Rebekáknak és a Dorináknak kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük azokat is, akik ezen a napon születtek. Most pedig következzen kínálatunk 8 óráig. A Kontinentális reggeli első órájában elsőként belelapozunk a kalendáriumba, majd hitéleti gondolatokkal útra való. Adunk. 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy a Debreceni Könyvbarátai Hálózat egy civil összefogás, amelynek tagjai intézmények, szervezetek, cégek közösen népszerűsítik az olvasást, az irodalmat, a könyveket. Közeleg a hálózat legnagyobb éves programja, a Könyvbarátai Nap és az arra felfűzött Book Weekend. A témáról bővebben 7:30 után nem sokkal hallhatnak, ez tehát a kínálatunk 8 óráig. Maradjanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, szeptember 2-a van, Rebekák nevenapja, de ma ünnepelnek Axel, Bogdán, Doren, Dorina, Dorka, Fédra, Fodor, István, Margit, Renátó, Stefán és Teodor nevű hallgatóink is. Isten éltesse őket is és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. És nézzük az események sorát. Időszámítás előtt 31-ben Octavianus döntő győzelmet arat a Marcus Antonius és Kleopátra elleni tengeri ütközetben. 1192-ben véget ér a harmadik keresztes hadjárat. Első oroszlán szívű Richard angol király és Saladin egyiptomi szultán fegyverszünetet kötnek. 1666-ra ugrunk, szeptember 2-án a nagy londoni tűzvész kezdődött. 1686-ban, 20 évvel később Buda felszabadul 145 évnyi török uralom alól. 1752-ben Angliában az utolsó nap a Julián naptár szerint, e napon a legtöbb nyugat-európai országhoz képest közel 2 évszázaddal később Anglia is átér a Gergely naptárra, ennek következtében 11 nap eltűnt az emberek életéből. 1798. szeptember 2-án Máltán felkelés tör ki a megszálló franciák ellen, ami 2 éves háborúhoz vezet. 1849. szeptember 2. napján Hajnau elrendeli a román felkelő had feloszlatását. 1870-ben 3. Napóleon francia császár megadja magát a poroszoknak a szedeni vereség hatására. 1944. szeptember 2-án Anna Frank családjával elindul az utolsó szállítmánnyal Auschwitzba, ahová 3 nappal később érkeznek meg, mindez pedig Anna Frank naplójából derül ki. 1 évvel később, 1945-ben a Japán Birodalom delegációja a Missouri csatahajó fedélzetén aláírja a feltétel nélküli kapitulációról szóló jegyzéket, ezzel pedig formálisan is véget ér a II. Világháború. 1945-ben, tehát ugyanebben az évben, ugyanezen a napon Ho Chi Minh kikiáltja Vietnám függetlenségét és a Vietnámi Demokratikus Köztársaság megalapítását. 1971-ben az Egyesült Arab Köztársaság felveszi az Egyiptomi Arab Köztársaság nevét, és 1991-ben az Amerikai Egyesült Államok elismeri a balti országok függetlenségét.
0: Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Hőség. Kockázatos utazás visszanézni az idő és egy kapcsolat hajnalára. Még ha a nap nem is szívta ki a színeket a fotópapírból, érezzük az ünnep, a lelkesedés, a báj, már a múlté. Valaki, valami megváltozott. Lekerült a fes zakó, a habcsók ruha, félénken visszahúzódott a haj, a kimért hiú testtartás lágyabb, ívesebb vonalakba torkol. De ha csak ennyi lenne. Az élettörténet sorssá vált, az események nem csak a testen hagynak barázdát, hanem a lélek mély szántására is készek. Ami felül volt, alulra került, s fordítva is. Nincs ebben semmi furcsa, hiszen a házassági esküben pontos hívó szavak rögzítik az eljövendő változást. Kísértések, próbák, tűrés, szenvedés, betegség, halál. Kimondva könnyű, a hangszálak és a levegő részecskéi még elbírják, de az élet belesajdul. A szerelem álomból ébredés hajnali félhomályában össze kell kaparni, ami emlékeztet, ki is az ágy másik lakója. Nem szükséges, hogy így történjen. Mert a párunkban történő változásokra, bármilyen irányúak is, mi magunk is hatással vagyunk. A másik azzá válik, amit mi tükrözünk felé, ami a szemünk fénykörében megcsillan, amiről szavaink dallam ívei árulkodnak. Egymás történeteiben ott vagyunk, nem maradunk le, sőt azért teszünk, hogy kettőnk közös sikere legyen a változás. Szeretlek önmagam helyett, örökös változásban is, örökös halkulásban is, ahogyan Zorán énekli. Az alakulás, a változás így nem szül kedvezőtlen következményt, tarthatatlan, vállalhatatlan helyzetet, hanem a házasság, a kapcsolat ereje szíve lehet. Jack Nicholson a Lesz ez még így sem című filmben röviden és szimplán ezt így fogalmazta meg. Csak miattad akarok jobb ember lenni. Ahhoz, hogy az átalakulásnak részesei és tanúi legyünk, hűnek kell maradnunk. Hűnek kell maradnunk a másikhoz. Nehéz leírni ezt a szót, amikor társadalmunk teljesen súlytalanná tette. Nem azért, mert megszegi, hanem mert nem is szándékozik ilyet még ígérni sem. Félreértjük már a szót, ha azt gondoljuk, hogy csupán pőrére vetkőzve, testünket kiszolgáltatva, érzékeink ingoványára lépve lehetünk hűtlenek. Az árulás nem a vár feladásával, a várkapuk kinyitásával kezdődik, hanem értékének lebecsülésével. Jelzés értékű a szép szó, az előzékenység, a mások előtti nagyratartás, a figyelmesség és a megbecsülés kifejezése. Beszédes, a tréfa tárgyává tesszük személyét, a pletyka szintjére süllyesztjük a problémáinkat, esetleg ha a létét is elhazudjuk. Kovács Ákos Hűség című számának egyik mondata így hangzik: a hűség a legkegyetlenebb békjó. Ezt most szűrjük át Füst Milán Feleségem története című regényének zárásán, és adjunk neki időt, hogy hasson. Stör kapitány egy könnyű nőcskét vesz feleségül. Gondolja, ideális társa talált. De a szerelem erősebb nála, és erősebb a halálnál. Felesége hűtlen lesz hozzá, majd a férfi sem lesz rest visszaadni mindazt, amit kapott. Válásuk után a kapitány új életet kezd, s mindenben tervét szerencse kíséri. Elhatározza, hogy ad még egy esélyt magának a társas létre, s lánykérőbe indul. A busz ablakából ekkor meglátja egykori feleségét. Mit sem változott az idő múlásával, lénye csupa fény, szikra, mint egy jelenés. Stör kapitány kezei pedig remegni kezdtek, hódító útja megbicsaklott, a virága földre hult. Felhagyott végleg házasodási tervével. Akit halan kötelék, felesége ekkor már 6 éve halott, ebben a pillanatban tudatosult benne. Mert nem ő ment ott, hanem én magam.
mintha csak két szemem elment volna sétálni, s most szembe jönne velem az utcán. Mert nem tudom én őt megkülönböztetni magamtól, még képzeletemben is összecserélem.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Sikerült hazahozni minden Európai Uniós forrás, de most kezdődik még a munka java, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézy Dávid kiemelte, az uniós források felhasználásával úgy lehet fejlesztésekre költeni, hogy nem kell elvenni sehonnan. Négy nagy területet kiemelve jelezte, hogy a Baross Gábor tervvel megállítják a vasúti közlekedés leszakadását, a korábbi évek vasútrombolása helyett a vasútfejlesztésekre állnak át. Felveszik a kesztyűt a lakhatási válság ellen, új megfizethető lakásokat, bérlakásokat és kollégiumokat építhetnek, így több, megfizethetőbb és jobb életminőséget kínáló otthon lesz elérhető. Vízügyi fejlesztéseket is indítanak, mert végre lesz akarat, odafigyelés és pénz is arra, hogy az évről évre érkező aszály ne sújtsa ilyen mértékben az országot, mondta a miniszter. Gondoskodnak továbbá az energiabiztonságról is. A megújuló fejlesztésekkel és az energiahálózat fejlesztésével megerősítik az energiahatékonyságot, sorolta Vitézy Dávid miniszter. Életformáló közösségnek nevezte az iskolát a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények országos tanévnyitó ünnepségén hétfőn Debrecenben, azt hangsúlyozva, a krisztusi szeretet minden egyes tantárgyban jelen lehet. Steinbach József a református nagy templomban a Fekete Károly tiszántúli református püspök igehirdetését követő köszöntőjében kiemelte, hogy az anyaországban a hitoktatással együtt 150 ezer diák vesz részt református közoktatásban, ami hatalmas ajándék, lehetőség és felelősség. Egy új tanév kezdetén fontos kimondani, tette hozzá, hogy nem üres térbe, hanem Isten szeretetébe érkezünk. Isten szeretetébe kapaszkodva indulunk el. Steinbach József úgy fogalmazott, hogy amikor Kárpát-medencei református tanévnyitót tartanak, valami fontosat tesznek láthatóvá, azt, hogy bárhol éljen is egy magyar református közösség, ugyanannak a nagyobb üdvözítő történetnek a legfőbb jónak a részei. Egy test vagyunk a Krisztusban, emelte ki Steinbach József. Nyílt pályázatot hirdetett az összes nemzeti parki igazgatói posztra az élő környezetért felelős minisztérium, közölte Gajdos László tárcavezető. A pályázat célja, hogy az igazgató kiválasztása átlátható eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. Hangsúlyozta, a nemzeti parkok a természeti értékek legfőbb őrzői és kezelői, ezért meghatározó szerepük van abban, hogy a természeti örökség milyen állapotban marad fenn a következő generációk számára. A pályázati kiírás szerint az új nemzeti parki vezetők 2026. november 1-én léphetnek majd hivatalba.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára. Helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Szerda délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A Debreceni Könyvbarátai Hálózat egy civil összefogás, amelynek tagjai, intézmények, szervezetek, cégek közösen népszerűsítik az olvasást, az irodalmat, a könyveket. Közeleg a hálózat legnagyobb éves programja a Könyvbarátai Nap és az arra felfűzött Book Weekend, amit mindig szeptember 8-ához az Olvasás Világnapjához közeli hétvégén tartanak. Idén szeptember 3-a és 5-e között 25 partner részvételével szerveznek mindenféle aktivitást. Szombat lesz a főnap, maga a Könyvbarátainak napja, amikor a debreceni nagy templom mögötti emlékkert lesz a központ, itt mutatkoznak be a résztvevők. Olá Ilona riportját hallják.
2: Idén szeptember 3-ától 5-ig rendezi meg Debrecenben a Book Weekendet és annak fő attrakcióját, a Könyvbarátai napot, a Könyvbarátai hálózat. Az eseményről Új Judit, a Könyvbarátai hálózat tagja, az egyik főszervező, helytörténeti kutató, a Csicsogó produkció alapítója tájékoztatott.
3: Harmadik alkalommal szervezzük meg a Könyvbarátai nap, illetve a Book Weekendet másodjára, mert hogy tavaly bővítettük ki Book Weekendre, tehát hogy egy ilyen többnapos programsorozatra, de alapvetően megtartottuk a főnap, a szombat, a szeptember 5-e a Könyvbarátai nap az emlékkertben. Mindig az Olvasás Világnapja környékén szervezzük ezt a programot, ami szeptember 8-án van, és az ehhez legközelebb eső hétvégén, így esett ugye a választás erre a szeptember 3 és 5 közötti időpontra, és természetesen az olvasás népszerűsítése alapvetően a cél. Kicsit a keretekről. Körülbelül 70 tagja van a hálózatnak, természetesen nem mindenki aktív, közel olyan 30 szervezet, aki ilyen nagyobb aktivitást mutat, és már hagyományosan minden évben a debreceni önkormányzat támogatja a hálózatot egy keretösszeggel, ami idén 2 millió forint, és ennek a felhasználásáról a tagok saját maguk döntenek. Idén úgy döntöttünk, hogy ez az összeg arra elég, hogy ezt a Book Weekendet megrendezzük. Egy részére kiírtunk egy picike kis részvételi pályázatot, a tagok pályázhattak programelemekkel, a másik részéből ennek az összegnek pedig a különböző technikai költségeket, illetve a külső fellépőket finanszírozzuk. 25 szervezet vesz részt az esemény lebonyolításában valamilyen formában, egyébként 18 pályázat érkezett, de van, akinek nincs szüksége forrásra ahhoz, hogy megvalósítsa a saját programját, illetve a nagyobb intézmények, mint a Mélius könyvtár eszközökkel segítik, illetve humán erőforrással segítik a program megvalósítását, illetve a Csokonai Színház, ők programot is hoznak, és biztosítanak helyszínt is.
2: A másik főszervező Erdei Nóra, idegenvezető, az Export Debrecen alapítója, a Könyvbarátai Hálózat tagja az esemény beharangozóján arról beszélt, hogy alakult ki a Book Weekend, és miért ezt az elnevezést választották.
4: Miért lett ez a három nap, illetve miért Book Weekend? Könyvbarátai napot először 2024-ben szerveztünk, akkor az volt ennek az egésznek a célja, hogy magát a hálózatot megmutassuk. Tehát, hogy kicsit a láthatóságunkat erősítsük, hiszen nagyon szerteágazó egyébként, akik képviseltetik magukat ebben a hálózatban, és akartunk egy közös napot, amikor egy helyen koncentráltan bemutatkozhatunk, és népszerűsíthetjük mindenféle aktivitással azt, hogy miért jó könyvet a kézbe venni, miért jó olvasni, miben segíthet bennünket az életünket, a könyvek, illetve az olvasás, és aztán tavaly már felmerült az a gondolat, hogy mivel nagyon klasszul meg tudtunk egy napot tölteni, hogy mi lenne, hogyha ezt egy picit kibővítenénk, és mivel a városban már volt, meg van olyan kezdeményezés, hogy különböző műfajokban több napos vagy akár egy hetes programsorozatot szerveznek, például ilyen a Dance Week, Art Week, tehát hogy a képzőművészet és a tánc, meg a különböző műfajokkal már egy-egy hetet meg tudnak tölteni programokkal, mi is gondoltunk egy nagyot, és úgy voltunk vele, hogy van bennünk annyi muníció, hogy ha még egyelőre nem is egy hetet, de akár egy hosszú hétvégét meg tudnánk tölteni. És akkor itt választ is adtunk arra a kérdésre, ami sokakban még mindig felszokott merülni, hogy miért angol neve van ennek a programsorozatnak, mert így fog egy olyan sorozatba beleilleni, ami egy új brendet is talán épít itt ebben a városban, hogy a különböző műfajoknak külön-külön héten van bemutatkozási lehetőség, de nem maradtunk el természetesen a magyar nyelvtől sem, mert a Könyvbarátainak az továbbra is a kiemelt eseménye ennek a programnak.
2: A Book Weekend sok-sok programmal tölti meg a Cívisvárost, már a nyitónapon lesz miből válogatniuk a könyvek kedvelőinek, mondta Erdei Nóra.
4: Szeptember 3-án csütörtökön kezdünk, és már azon a napon 5 programmal várjuk az érdeklődőket. Lesz a Diószegi Sámuel Botanikus Kertben egy irodalmi sétánk. Ez ugye a Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégiumnak az udvarán található botanikus kert, akik a könyvbarátai hálózat legfrissebb tagjai, és nagyon aktívak, úgyhogy ott lesz egy irodalmi séta. Lesz Silent Book, tehát irodalmi interaktív játékokkal várják a Tóth Árpád Gimnázium diákjai, tanárai az érdeklődőket. Ez egy nagyon izgalmas, és szerintem a jövő egyre inkább ebbe az irányba megy majd, hogy ebben a digitális, minden zajjal, impulzusokkal teli világban szeretnénk egy picit jobban, én úgy gondolom időről időre, egyre jobban visszakapcsolódni az offline és analóg élményekhez, úgyhogy ebből is adunk majd ízelítőt. Vezetett túl az Alföldi Nyomdában, ugye olvasás nincs könyvek nélkül, hát tudunk olvasni egyébként már digitális eszközökön is, de mi azt valljuk, hogy jó kézbe venni. Pár ezer forintos tárgyról van szó, amit megveszünk, és ott van benne egy egész világ. Tehát, hogy vegyünk könyvet a kézbe, mi ezt próbáljuk propagálni, és ezeket meg máshol nyomják, mint a nyomdában. Tehát az ország legrégebbi vállalata az Alföldi Nyomda, ahova ingyenesen lehet majd bemenni. Fontos, hogy minden programunk ingyenes egyébként. Illetve exkluzív látogatás lesz majd az építészeti archívumban, ami most már új helyszínen várja az érdeklődőket. És a Csokonai Társalgó egy extra programmal kedveskedik szeptember 3-án. A Csokonai Nemzeti Színház egyik új darabjához, ami a repertoárban egy új darab, Lorca életművét, munkásságát fogják majd kicsit közelebb hozni az érdeklődők ez az Adi Parkban, természetesen a színházi társulat képviselőivel.
2: Új Judit folytatta a programok ismertetését.
5: Szeptember 4-én ugye Demkinek ilyen hagyományos mesés délután a Timárházban, és sok program kapcsolódik egyébként Fazekas Mihályhoz, aki 260 évvel ezelőtt született. Pénteken a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtárában tartanak Fazekas Mihállyal kapcsolatos programot, és nekem lesz még egy programom, az Üdvözlégy Szent Anna, ami egy városismereti séta a volt katolikus temetőben a Vágóhíd utcán. Én nagyon régóta szerettem volna a funkció nélküli kápolnába valamilyen kulturális eseményt szervezni, és amellett, hogy én bemutatom a régi temetőt, illetve a kápolnát, Bárdos Ildikó fog népi vallásos énekeket énekelni a kápolnában ezen az alkalommal.
4: Még annyit azért tegyünk hozzá, hogy a Debreceni Irodalomháza, Megyesi Ferenc Emlékmúzeum és Debreceni Irodalomháza udvarán egyébként, most Fazekas Mihályhoz visszakanyarodva, az ő emlékére, ugye Fazekas Mihály volt az, aki a fűvészkertet megalapította a Diószegi Sámuellel közösen, illetve az első magyar nyelvű fűvészkönyvet is ők írták meg, és az ő emlékére egy kis emlékkert is várja egyébként. Ingyenesen a nyitvatartás időben a látogatókat, annyit elárulok, hogy a Fazekas Mihály emléksét a keretében ott fogunk majd végezni.
5: És akkor jön a szeptember 5-e a könyvbarátai nap, amit hagyományosan a Keredbrezben elnyitunk, ők tavaly is és tavaly előtt is itt voltak velünk, tehát lesz egy ilyen hangos felütése a napnak, és aztán szintén hagyományosan az Ibolya utcai általános iskolának lesz egy díjkiosztója, aztán nagyon sok minden, a Slam Poetry idén új helyszínen a Csokonai Fórum teraszán kerül megrendezésre. Lesznek beszélgetések a karakterkávézóban, a karakterben szinte egész nap lesz valamilyen program, elsősorban felnőttek vagy fiatal felnőtteknek, kamaszoknak szóló beszélgetések, és kinn az emlékkertben pedig még ezen kívül báb előadások.
2: A 25 csatlakozó hálózati tag és a partnerek valamennyi programját nehéz lett volna felsorolni, de további részleteket árult el a teljesség igénye nélkül Erdei Nóra.
4: Gyerekekre mindig gondolunk, hiszen valljuk, hogy az olvasás, illetve a könyvek szeretete az gyerekkorban kezdődik, csecsemőkorban kezdődik akár, úgyhogy a gyerekeket mindig próbáljuk megcélozni, becsábítani ezekre a programokra. A Kuckó művésztanya lesz majd ebben a segítségünkre, többek között. Az Ibolya utcai általános iskola, ők minden évben, minden könyvbarátai napon eddig bemutatkoztak, és ez most sem lesz másképp. Nekik mindig vannak irodalmi pályázataik, illetve most egy bookface pályázatuk is volt. Ennek az eredmény hirdetése és a bemutatója szintén a könyvbarátai napon lesz majd. Bábszínházi előadással is várja a fiatalabbakat, idősebbeket a Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális Egyesület. Ők is jól ismertek arról az oldalukról, hogy már több éve van pályázatuk, amire be lehet küldeni meséket, verseket, és ebből kötetet is minden évben megjelentetnek. Úgyhogy erre a pályázatra írt meséknek a díjnyertes meséje kerül majd bemutatásra. Nagyon izgalmas egyébként Zsupos Gabinak a Papírszínháza, a Debreceni Dózsa György általános iskola művelődési és diáksport alapítványa képviseletében. Rengeteg izgalmas program, de az Olvas Többet közösségi felolvasás, Debreceni Ady Endre Gimnázium és a DST Pécsi Mihály Építőipari Technikum közös projektjeként fog majd most bemutatkozni. Mit sem példáz jobban ez a kezdeményezés, mint hogy a könyveknek még igenis van helye a mai világban, és az olvasás, illetve a könyvek összehozzák az embereket. Úgyhogy gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ez is a célja ennek az eseménynek. Rengeteg aktivitással készül a Demki és a Kós Károly Művészeti Szak Gimnázium, a Debreceni Bocskai István Általános Iskola korhű díszletek között fog majd magyar írók műveit bemutatni, beöltözés is lesz, olvasási szövegértési verseny lesz, plakátok, jelmezek, fel

0: programot, szintén a Fazekas Mihály emlékév kapcsán. Lehet majd bejárni a nagykönyvtárat, illetve a kollégiumot, ahol egykor Fazekas Mihály is tanult, és a Művésztér Műhely Egyesület még mindig nagyon izgalmas programokat ígér, amik nem hangzottak el: book crossing, könyv elhagyás, pop-up vers kiállítás, rímes és időmértékes ugróiskola, irodalmi puzzle, interaktív foglalkozás.
1: A debreceni könyvbarátai hálózat egy civil összefogás, amelynek tagjai intézmények, szervezetek, cégek közösen népszerűsítik az olvasást, az irodalmat, a könyveket. Közeleg a hálózat legnagyobb éves programja a könyvbarátai nap és az arra felfűzött Book Weekend, amit mindig szeptember 8-ához, az olvasás világnapjához közeli hétvégén tartanak. Olá Ilona riportját hallották.

0: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várjuk vissza Önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Ha tehetik, tartsanak velünk.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Az otthonstart program részeként tervezett kiemelt beruházások közül az építési engedéllyel még nem rendelkezőknél az építési engedélyeket csak azt követően adná ki a kormány, hogy azokat egyeztették a készülő lakásépítési programmal. Ez tartalmazza többek között az építészeti törvény módosítására kedden az országgyűlésnek benyújtott javaslat. Az országgyűlés honlapján olvasható Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által jegyzett javaslat indoklása szerint az új lakásépítési program kidolgozása és a jelenlegi beruházásokkal történő összehangolása több hónapot vesz igénybe, ezért szükséges a rendelkezés, hogy az év végéig nem lehet építési engedélyt kiadni a már kiemelt beruházássá nyilvánított otthonstart program részeként tervezett beruházásokra. A korlátozással összhangban a javaslat felfüggeszti a fix 3%-os hitelprogram feltételeit teljesítő lakásépítési beruházásokra vonatkozó szankciós szabályok határidőit is. A javaslat rendelkezik arról is, hogy a kiemelt beruházásoknál haladéktalanul tájékoztatni kell a környezetvédelmi vagy természetvédelmi hatóságnak az építési engedélyező hatóságot, ha környezetvédelmi és természetvédelmi szabályok megsértése miatt eljárást indít, vagy ilyen ügyben határozata véglegessé válik. A vasúti fejlesztések célja, hogy lehessen a tömegközlekedésre támaszkodni, ezt mondta a közlekedési és beruházási miniszter a Tiszaújvárosi vasútállomáson kedden. A Tiszaújváros és a Miskolci-Tiszai pályaudvar közötti vasútvonalon 3 év után kett hajnalban indult újra a személyszállítás, amelynek megszüntetését az előző kormány építési és közlekedési minisztériuma a járműi személyzet hiánnyal indokolta. Vitézi Dávid bejelentette, a Miskolci fővonal 60 és Füzesabony közötti szakaszát a felszabadított Európai Uniós forrásokból a kormány teljesen felújítja, így ott akár 160 km-es óránkénti sebességgel is közlekedhetnek majd a vonatok. Mint mondta, elkezdődik annak az előkészítése is, hogy Tiszaújváros, Miskolc, Kazincbarcika és akár Ósz térségét összekapcsolva egy új elővárosi regionális villamos vasúti rendszer jöjjön létre, hangsúlyozta a miniszter. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet honlapján közzétett almapiaci elemzésben. A nyárvégi helyzetkép szerint az aszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Fruitweb július végi előrejelzése már csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, ezen belül 50-60 ezer tonna lehet étkezési és 70-80 ezer tonna ipari alma. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, és bár a belföldi termés potenciál évről évre szűkösebb, jó évjáratokban még mindig el lehetne érni 400-500 ezer tonnát. A Fruitweb a becslés alapján a feldolgozóipari kapacitások leépítését valószínűsíti. A 350 ezer tonnás túlnyomó részt sűrítmény célú léüzemi kapacitást ugyanis ilyen mértékben nem lehet gazdaságos módon importból kiszolgálni, írja az elemzés.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúl a helyenként záporzivatar előfordulhat, máshol csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénklökése kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 31 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

túl messzire jutottál ahhoz, hogy feladd. Kitartott, mint aki látja a láthatatlan Istent. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 27-es vers. V. Raymond Edman a következőket mondta. Külső erők által megtépázva is megőrizni a belső épséget, ez az a fegyelem, amely megáll. Te mit teszel, amikor ellenállással találod szemben magad? Rögtön bedobod a törülközőt, vagy kitartasz, ahogy Mózes is tette? Chuck Swindoll leírása szerint Mózes olyan ember volt, aki rendíthetetlenül kitartott, aki nem volt hajlandó beadni a derekát és feladni, aki elhatározta, hogy akkor sem fog meghátrálni, ha minden összeesküszik ellene. Mózes tudta, mi az a rendíthetetlen kitartás. Elviselte a fáraó megvetését, a zúgolódó, vádaskodó, panaszkodó és lázadó héberek makacságát, valamint saját nővére és fivére, Miriam és Áron bírálatát is. Amikor a 12 kém közül 10 kishitű jelentésekkel tért vissza, Mózes akkor is szilárdan megállt. Amikor Kórá, Dátán és Abirám összeesküvés szított ellene, ő továbbra is rendíthetetlen maradt. Amikor a gonoszok állnak győzelemre, válságos időkben, amikor senki sem tudja meg, ha esetleg megalkudnál, amikor nagy emberek megvetően kicsinyes módon cselekszenek, amikor meg nem érdemelt tekintét követelnek maguknak, te csak vesd meg a lábad, emeld fel a fejed, maradj hű magadhoz és tarts ki. Lehet, hogy elgyengült a lábad, vagy túlságosan figyelni kezdtél a kritikusaidra. Talán kezdett beadni a derekad egy-egy területen, mivel elfáradtál. Mózes kitartott. Hogy miért volt erre képes? Azért, mert úgy élt, mint aki látja a láthatatlan Istent. Teljes szívével és lelkével arra koncentrált, aki az egyedül igaz bíró. Folyamatosan emlékeztette magát arra, hogy egyetlen célja van az életének, Istenének tetszésére lenni, neki engedelmeskedni, dicsőségére élni és az ő elismerését elnyerni mindenáron. Bármivel néz is ma szembe, tarts ki, és ne add fel! Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A folytatásban is az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazinműsorát hallják, Lénárt Vanda vagyok. Következzen kínálatunk a Kontinentális reggeli második órájában 9 óráig röviden. Csak nem 4300 elsőévessel indul az idei tanév a Miskolci Egyetemen. Az intézményben elindult a regisztrációs hét is, amely a hagyományos beiratkozás mellett technológiai és szervezeti újításokat is hoz a hallgatók számára.
2: Örömmel jelenthetem, hogy nagyon jól sikerült az elmúlt év felvételi időszaka. Mozgalmas éven vagyunk túl, és én azt gondolom, hogy még mozgalmasabb évnek nézünk elébe. Köszönhetően az érdeklődő hallgatók bizalmának ebben az évben több mint 5000 fős elsős évfolyammal kezdheti megtanulmányait a Miskolci Egyetem. A általános és pótfelvétel eljárásban több mint 4300 hallgató választotta a Miskolci Egyetemet, és került fölvételre a Miskolci Egyetem valamelyik képzésére. Ezen felül 800 körüli létszámra becsüljük azoknak a külföldi hallgatóknak a számát, akik várhatóan szintén szeptemberben megkezdhetik a tanulmányaikat, és még ehhez jönnek a szakirányú továbbképzésen, illetve a doktori képzésen tanulmányokat kezdő hallgatók is, úgyhogy bőven 5000 fölött lesz az elsős hallgatóknak a száma az idén.
1: A bazár tömbtől a miskolci Szohóig, ezzel a címmel jelent meg a belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet. A bazár tömb a Széchenyi, Szentpáli régiposta és Kazinci utcák által határolt rész. A sokáig romosan rendezetlenül álló terület nem csak megújult és megszépült, hanem közösségi események helyszínévé is vált.
3: Gyakorlatilag 90-es években kapta ugye ezt a nevet, előtte nem nagyon találkozunk ezzel az elnevezéssel. Ugye ez a főutca végében található terület volt, vagyis a főutca házai mögött található terület volt, ami hát fokozatosan romlott le. Ugye hátul olyan kisebb házak voltak, ugye elő volt a főutcán volt az, ami mutatta a fényűzést, a gazdagságot, vagy ami a kirakatban volt, és mögötte már ilyen kisebb házak voltak, nyilván szegényebb sorsú emberek éltek ott, és hát ez azért a 90-es évek közepére már nagyon olyan szinten leromlott az állapot ennek a területnek, hogy már tényleg kicsit vállalhatatlan volt, és az a köves parkoló, amit mindenki úgy hív, az tényleg nagyon sok város vezetés tervezett ezzel kapcsolatban, hogy ezt rehabilitálja, el is kezdődött valamilyen szinten ennek a rehabilitációja, de igazából ez soha nem fejeződött be egészen mostanáig.
4: Eljutottunk már valahova, ahol mondjuk az első pillanat felvételt el lehet készíteni, de számtalan feladat vár még ott. Ez a bazártömb egy viszonylag nagy területe. A Széchenyi, Kazinci, régi posta és a centrum által határolt területről beszélgetünk. Tehát egy viszonylag nagy terület, amiben már látható dolgokat tettünk le az asztalra, folytatva az ottani elődöknek a munkáját, ami valahogy mégis mindig félbeszakad. Remélem, hogy a mi lendületünk egy kicsit tovább fog tartani, és egy nagyobb ívű, hosszabban tartó fejlesztést tudunk ott végrehajtani.
1: Ez tehát 9 óráig a Kontinentális reggeli második órájának kínálata. Maradjanak velünk! Say

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Csaknem 4300 első évessel indul az idei tanév a Miskolci Egyetemen. Az intézményben elindult a regisztrációs hét is, amely a hagyományos beiratkozás mellett technológiai és szervezeti újításokat is hoz a hallgatók számára. Idén debütál például a MeHub, vagyis a Hallgatói Ügyintézési Bázis, amely digitális iránytűként a nap 24 órájában segíti a diákok eligazodását a tanulmányi ügyekben. Emellett megerősített tutor és mentorrendszer várja a kampuszra érkező elsősöket, hogy a beilleszkedés és a vizsgai időszak is zökkenőmentes legyen. Szilágyi Roland oktatási rektor helyettessel a riportár Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
2: Hivatalosan is elkezdődött az egyetemen is a tanév. Hogyan sikerült a Miskolci Egyetem felvételéje az idei tanévre?
3: Először is köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Örömmel jelenthetem, hogy nagyon jól sikerült az elmúlt év felvételi időszaka. Mozgalmas éven vagyunk túl, és én azt gondolom, hogy még mozgalmasabb évnek nézünk elébe. Köszönhetően az érdeklődő hallgatók bizalmának, ebben az évben több mint 5000 fős elsős évfolyammal kezdheti meg tanulmányait a Miskolci Egyetem. A általános és pótfelvétel eljárásban több mint 4300 hallgató választotta a Miskolci Egyetemet, és került fölvételre a Miskolci Egyetem valamelyik képzésére. Ezen felül 800 körüli létszámra becsüljük azoknak a külföldi hallgatóknak a számát, akik várhatóan szintén szeptemberben megkezdhetik a tanulmányaikat, és még ehhez jönnek a szakirányú továbbképzésen, illetve a doktori képzésen tanulmányokat kezdő hallgatók is, úgyhogy bőven 5000 fölött lesz az elsős hallgatóknak a száma az idén.
2: És ha jól tudom, a felvett elsősökkel egyfajta rekordlétszám is lett. 14-15 ezer fő felett van most, talán ha jól tudom, az egyetemi létszám.
3: Igen, ez körülbelül 15 ezer fő körül mozog, ez befolyásolhatja az aktív és passzív hallgatói létszámnak a mozgása is, de valóban egy hatalmas ugrás, körülbelül a 2000-es évek elején volt ilyen méretű hallgatói létszáma utoljára a Miskolci Egyetemnek, és én bízom benne, hogy ezt hosszú távon is meg tudjuk tartani.
2: Ezen a héten zajlik a beiratkozás, miközben készítjük a riportot. Mi zajlik ilyenkor esetleg, ha valaki a hét második felére esik, nekik mire van szükségük, mi történik ilyenkor az elsősökkel, mit kell hozniuk, hogyan zajlik egy beiratkozás?
3: Igen, ez minden elsős számára egy minden bizonnyal nagyon-nagyon izgalmas időszak, és talán több bizonytalanságot is hordozhat magában. Igyekszünk ezt a nagyon sűrű hetet mindenki számára a lehetőségek szerint, vagy a rendelkezésünkre álló eszközök segítségével úgy megszervezni, hogy a lehető leggördülékenyebben menjen a hallgatók számára a beiratkozás. Itt én azt gondolom, hogy talán az okozza a legtöbb problémát, hogy egy ismeretlen környezetbe csöppennek a hallgatók, egy ismeretlen rendszerben, és teljesen egyedül kell nekik helytállni, szemben a középiskolában viszonylag szorosan koordinált és iránymutatásokkal mederben tartott folyamatokhoz. Ebben a fél évben igyekezett a Miskolci Egyetem is olyan újításokat bevezetni, olyan adminisztrációs változtatásokat bevezetni, amelyek segítik a gördülékeny beiratkozást, és támogatják azt, hogy a hallgatók minél több mindent saját maguk önállóan, kényelmesen, akár otthonról, interneten keresztül tudjanak elintézni. Ez persze nem váltja ki a személyes beiratkozást és a szükséges dokumentumoknak a bemutatását, így a korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is a regisztrációs héten, tehát a mostani héten, augusztus 31-ével kezdődő héten kell megtenniük a hallgatóknak a személyes beiratkozásokat. Ehhez tájékoztató levelet kaptak a hallgatók a karoktól, amelyekben részletesen leírásra került, hogy mit kell tenniük, mikor kell megjelenniük, és milyen dokumentumokat, illetve azok másolatát kell hozni ahhoz, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban végezhessenek a beiratkozási folyamatokkal. Ebben a tekintetben én mindenkinek azt javaslom, hogy feltétlenül figyelje azt az e-mail címet, amit a felvi.hu-n is rögzített a felvételihez, mert elsődlegesen oda mennek az információk, és oda minden információt megküldünk, további információkra pedig természetesen itt fognak tájékozódni a hallgatók. Igyekeztünk ezeket a folyamatokat támogatni különböző digitális fejlesztésekkel, hiszen ugye az elmúlt tanévben zártuk az Egyetem Digitol projektjét, amely megalapozta egyrészt azt a technikai háttérrendszert, ami lehetőséget biztosít a digitális folyamatok fejlesztésére, valamint megalapozott egy olyan digitális váltáshoz közelítő szemléletmódot, ami mellett a Miskolci Egyetem szeretne működni a jövőben. Ehhez nagyon sok folyamatot digitalizáltunk, adminisztrációs folyamatot is digitalizáltunk, tehát a hallgatók már nagyon sok kérvényt a Neptun rendszeren keresztül tudnak benyújtani, igazolásokat tudnak kérni a Neptun rendszeren keresztül, diákigazolványt tudnak igényelni, ezekhez nem kell feltétlenül személyes megjelenés a részükről. Szintén egy fontos fejlesztés az, hogy mivel a Neptun rendszert elég sokat kell már használniuk, bevezetésre kerül egy jelentős újítás, itt a Miskolci Egyetemen ez a EmeHub néven futó olyan szimulációs alkalmazás, amely a hallgatóknak lépésről lépésre mutatja be, hogy a Neptun rendszerben mikor, mit kell csinálni, hová kell kattintani ahhoz, hogy sikeresen benyújtsanak mondjuk egy kérvényt vagy egy igazolási kérelmet, és ennek a programnak a segítségével ezt néhány perc alatt tökéletesen meg tudják valósítani, nem fogják tudni elrontani, nem fognak tudni mellé kattintani. Ez én azt gondolom, hogy minden hallgató számára egy nagyon fontos támogatás, hiszen ennek a rendszernek a megtanulása az létkérdés, a következő éveik mindennapjait fogja ez érinteni. Emellett a későbbi hallgatói ügyintézés gördülékenyebbé tétele érdekében, és annak érdekében, hogy ne legyen sorbanállás mondjuk a tanulmányi ügyintézéssel összefüggésben, elindításra került egy ügyfélhívó rendszer, amelyhez kapcsolódik egy internetes időpontfoglaló portál, tehát ha tanulmányi ügyeket szeretnének intézni, akkor be tudnak jelentkezni az interneten is, és időpontra érkezve gyorsan, hatékonyan, rövid idő alatt tudják elintézni a különböző tanulmányi adminisztrációhoz kapcsolódó dolgaikat. Nagyon fontos, hogy a regisztrációs héten elindulnak a kompetencia felmérő tesztek. Minden elsős alapképzéses, osztatlan képzéses hallgatónak részt kell vennie egy kompetencia felmérőn. Ennek az a célja, hogy felmérjük, hogy kik azok a hallgatók, akik esetlegesen valamely tárgyakból fejlesztésre tartanak igényt, vagy szükséges az ő fejlesztésük. Ez azt a célt szolgálja, hogy később az első keményebb megmérettetéseken, a zárt helyiken ne legyen kudarc élményük, hanem már itt most derüljön ki az, hogy ha még nekik többletismeretre van szükségük, akkor azt az első zárt helyig meg tudják tenni, és ehhez különböző tananyagokat is elérhetnek az egyetem e-learning felületén.
2: Az elsősöknek ijesztőnek hangzik, hogy na, kerültünk az egyetemre, és rögtön felmérés kell, úgymond idézésen felmérés kell írni. Mit lehet erről tudni, miért nem kell izgulni?
3: Nem kell emiatt izgulni, mert ezzel kapcsolatban semmilyen hátrány nem éri a hallgatókat. Ez csak annak a felmérése, hogy ki milyen szinten van, mondjuk mennyit felejtett el az elmúlt nyáron az érettségi óta. Itt a főbb készségeket mérjük föl, nyilván mondjuk egy műszaki vagy gazdaságtudományi képzési területen azért alapvetően szükségesek a matematikai képesség. Itt azt mérjük föl, hogy mindenki birtokában van-e azoknak a minimális matematikai képességeknek, amelyek feltétlenül szükségesek. Jó, tehát nem azt mérjük meg, hogy az ő tökéletes tudása milyen, hanem hogy a minimális tudásképesség az megvan-e. Ha nincs meg, akkor sincsen semmi probléma. Tehát ettől nem kell izgulni, mert pont azt szeretnénk elérni, hogy ha valakinél kiderül, hogy nincs meg, és ez bármilyen okból kifolyólag történhet, akkor tudjunk neki segítséget nyújtani. Tehát az egész fél év kezdés itt a Miskolci Egyetemen azt a célt szolgálja, vagy abba az irányban mozdulunk el, hogy a lehető legtöbb támogatást adjuk az elsős hallgatóknak. Ez a kompetencia felmérés is erről szól, hogy lássuk, tudjuk, hogy ki az, akinek támogatásra van szüksége, és megpróbáljuk megadni azt olyan formában, hogy akkor ő a többi tanóráján kívül, vagy tantárgyán kívül még hallgatni fog, leginkább online formában, olyan ismereteket, amelyekkel ő, nevezzük így, szintre tudja magát hozni, ehhez egyéb más dologra már nincs nagyon szüksége.
2: És említette, hogy segítik a hallgatókat egyéb más módokon is, ha jól tudom, ugye egyfajta tutor-mentori rendszer is kialakult már itt az egyetemen, erről mit lehet tudni, ez hogyan segíti akár az elsős, vagy akár a felsőbb éves hallgatókat?
3: Igen, néhány éve vezettük be ezt a rendszert, és én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos. A Miskolci Egyetemen minden első éves alapszakos osztatlan képzésben résztvevő hallgatóhoz kijelölésre kerül egy oktatói mentor. Ez azt a célt szolgálja, hogy amikor a középiskolából beérkeznek, akkor ne legyenek elveszve abban a nagy önállóságban, hanem legalább az első fél évben legyen valaki, akihez fordulhatnak a különböző ügyes-bajos dolgaikkal. Ez nem egy osztályfőnök, tehát nem fog minden héten osztályfőnöki órát tartani a mentor, viszont keresni fogja a hallgatókat. A mentoroktatóink nagyon sok energiát fordítanak arra, hogy kapcsolatba lépjenek a hallgatókkal. Sokszor ez sajnos sikertelen, úgyhogy én arra bíztatok minden elsős hallgatót, hogy amint megtudja, hogy ki az a mentoroktató, aki hozzá van rendelve, ezt a Neptun rendszeren keresztül is látni fogja, akkor abban az esetben, hogyha ez az oktató a kapcsolatot vesz föl vele, e-mailt ír neki, üzenetet ír neki, akkor erre reagáljon, jelenjenek meg a mentorok által szervezett megbeszéléseken, ezek lehetnek személyes megbeszélések, de vannak akik messenger csoportot hoznak létre, vagy Teams-en keresztül online megbeszéléseket tartanak, hiszen ez pont azt a célt szolgálja, hogyha valaki valamilyen folyamatban bizonytalan, elakad, nem tudja, hogy mit csinál, akkor ne legyen elveszve, hanem van egy ember, akihez fordulhat, és ő majd tud neki tanácsot adni, vagy el tudja irányítani oda, ahol majd őt sokkal konkrétabban fogják tudni támogatni. Tehát egyrészt egy ilyen oktatói mentor rendszer működik, másrészt pedig ez nem kifejezetten az elsős hallgatókat illeti, hanem inkább a felsős hallgatókat, hogy akiknek vannak tanulmányi nehézségei, tehát valamely tárgyakat már mondjuk többször nem sikerült teljesíteni, hozzájuk tutor hallgatókat tudunk párosítani, ami azt jelenti, hogy felsőbéves, jól teljesítő hallgatók vállalják azt, hogy korepetálják a hallgató társaikat, és így talán közvetlenebb, kötetlenebb formában egy mindkettejük által jól értett, megértett nyelven tudják segíteni egymást ahhoz, hogy előre haladjanak a tanulmányaikkal.
2: És hát itt a segítésen túl, illetve a regisztrációs héten túl, ha jól tudom, talán már az elsősök életében az is elkezdődött, hogy beköltöznek, vagy már beköltözhettek a kollégiumba, az egyetemi évkezdés hogyan zajlik?
3: Igen, a kollégiumi felvételi eljárás már befejeződött, kiértesítésre kerültek a hallgatók arról, hogy kapnak-e kollégiumi férőhelyet. Korlátozott számban állnak rendelkezésre kollégiumi férőhelyek, viszont nagyon jó színvonalú leellátásban részesülhetnek a hallgatóink. Szintén ezen a héten van a kollégiumba való beköltözés is. Erről minden hallgató a felvételi határozatban vagy azzal egyidejűleg kapott információt, illetve az egyetem honlapján látható az is, hogy mely kollégiumokba, mikortól lehet beköltözni. Fontosnak tartom, hogy nézzék a hallgatók az egyetem honlapját, hiszen itt a tanulmányi időbeosztásban láthatják azt, hogy pontosan mit, mikor kell tenni, mi mikor kezdődik, és meddig van rá lehetőségük. Én azt gondolom, hogy ezt mindig folyamatosan kell figyelniük, de igyekszünk a hallgatókat minél több módon, minél több csatornán tájékoztatni az éppen aktuális eseményekről, vagy az éppen aktuális határidőkről. Erre vonatkozóan még szintén készül a Miskolci Egyetem egy újdonsággal, de ezt most még előre én nem szeretném leleplezni.
2: Zárásként milyen jó tanácsokat tud esetleg adni akár az elsősöknek, illetve milyen programok várhatnak még úgymond az elsősökre, hogy jobban be tudjanak illeszkedni az egyetemre?
3: Én azt tanácsolom, hogy az első héten beiratkozásra nyilván hozzanak magukkal minden dokumentumot, mert az a biztos, hogyha itt van náluk minden, és akkor abból egy másolatot könnyen lehet készíteni, hogyha valami esetleg mégis hiányozna. Én azt tanácsolom mindenkinek, nem csak a beiratkozáskor, hanem egyébként az egyetemi életben, hogy ha valamit nem tudnak, akkor kérdezzenek. Nagyon sok egyetemi kollégánk áll rendelkezésre, pontosan azért, hogy ne legyenek bizonytalanok a hallgatók, kérdezzenek, írjanak e-mailt, vagy keressék személyesen az oktatókat, vagy a kollégákat, mert mindenki azért van itt, hogy az ő előrehaladásukat tudja támogatni. Biztos vagyok benne, hogy az elsősök számára nagyon izgalmas lesz az első hét. A egyetemi tanulmányi hagyományokhoz híven én javaslom mindenkinek, hogy látogassák az órákat és az előadásokat. Az első előadások mindig kiemelten fontosak, hiszen ott kapnak információt a fél év további menetéről. Szintén javaslom, hogy aktivizálják az egyetem által biztosított M365 fiókjukat. Minden hallgató kap egy egyetemi e-mail címet, a hivatalos kommunikációt kommunikáció ezen az e-mail címen fog történni a jövőben. Nézzék, tartsák aktívan ezt a fiókot, mert oda mindig fontos információk jelenhetnek meg. Szintén lépjenek be és kezdjék el föltérképezni az egyetem e-learning rendszerét, mert nagyon sok képzésen a tananyagok jelentős része már ott jelenik meg, és szintén ott is különböző fontos információkat találhatnak a tanulmányaikkal kapcsolatban. És persze figyeljék a hallgatói önkormányzat social media felületeit is, hiszen ők folyamatosan színesebbnél színesebb programokat szerveznek elsősöknek is, és természetesen felsősöknek is, na meg veteránoknak is.
1: Csaknem 4300 elsőévessel indul az idei tanév a Miskolci Egyetemen. Az intézményben elindult a regisztrációs hét is, amely a hagyományos beiratkozás mellett technológiai és szervezeti újításokat is hoz a hallgatók számára. Idén debütál például a MeHub, vagyis a Hallgatói Ügyintézési Bázis, amely digitális iránytűként a nap 24 órájában segíti a diákok eligazodását a tanulmányi ügyekben. Emellett megerősített tutor és mentorrendszer várja a kampuszra érkező elsősöket, hogy a beilleszkedés és a vizsgai időszak is zökkenőmentes legyen. Szilágyi Roland oktatási rektor helyettessel a riportár Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A bazár tömbtől a miskolci Szohóig. Ezzel a címmel jelent meg a belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet. A bazár tömb a Széchenyi, Szentpáli régi posta és Kazinci utcák által határolt rész. A sokáig romosan rendezetlenül álló terület nem csak megújult és megszépült, hanem közösségi események helyszínévé is vált. Mindez két vállalkozó sokéves munkájának, anyagi és szakmai befektetésének köszönhető. Stúdiónk vendégei Reinmann Zoltán helytörténetkutató, civil referens, a bazár tömbtől a miskolci Szohóig című kötet szerzője, és Hajdú László, az Expert Holokor ingatlanhasznosító Kft. Tulajdonosa ügyvezetője.
2: Hát a bazártömb, ez érdekes egyébként, a bazártömb elnevezés, hát gyakorlatilag 90-es években kapta ugye ezt a nevet, előtte nem nagyon találkozunk ezzel az elnevezéssel. Ugye ez a főutca végében található terület volt, vagyis a főutca házai mögött található terület volt, ami hát fokozatosan romlott le. Ugye hátul ilyen kisebb házak voltak, ugye elő volt a főutcán volt az, ami mutatta a fényűzést, a gazdagságot, vagy ami a kirakat volt, és mögötte már ilyen kisebb házak voltak, nyilván szegényebb sorsú emberek éltek ott, és hát ez azért a 90-es évek közepére már nagyon olyan szinten leromlott az állapot ennek a területnek, hogy már tényleg kicsit vállalhatatlan volt, és az a köves parkoló, amit mindenki úgy hív, az tényleg nagyon sok város vezetés tervezett ezzel kapcsolatban, hogy ezt rehabilitálja, el is kezdődött valamilyen szinten ennek a rehabilitációja, de igazából ez soha nem fejeződött be egészen mostanáig.
1: László, tulajdonképpen milyen út vezetett a bazártömbtől a Szohóig, hogyan kezdődött a történet?
3: Még egy picit a Zoltánnak a gondolataira hagy fűzzek már rá, mert most sem fejeződött be, hogy ezt a szót egy kicsikét komplettebbé tegyem, mert ez a kötet is csak egy pillanatfelvételt mutat. Mi azt gondoltuk, hogy eljutottunk már valahova, ahol mondjuk az első pillanatfelvételt el lehet készíteni, de számtalan feladat vár még ott. Ez a bazártömb egy viszonylag nagy területe. A Széchenyi, Kazinci, régi posta és a centrum által határolt területről beszélgetünk. Tehát egy viszonylag nagy terület, amiben már látható dolgokat tettünk le az asztalra, folytatva az ottani elődöknek a munkáját, ami valahogy mégis mindig félbeszakad. Remélem, hogy a mi lendületünk egy kicsit tovább fog tartani, és egy nagyobb ívű, hosszabban tartó fejlesztést tudunk ott végrehajtani. És hogy hogyan kezdődött a kérdésre válaszolva? Nagyon egyszerűen vettünk ott egy-két ingatlant, ami nem arról szólt, hogy valami nagyobb koncepció részeként lesz ez apostrofálva, hanem egyszerűen csak egy piaci vásárlás volt. Alapvetően kínálati piac van Miskolcon. Nekünk az a koncepciónk, hogy akár üzlethelyiségetről beszélünk, akár ingatlanról, olyan minőségűre megfejlesztjük a partnereinknek, amelyekben európai módon tudnak működni, ezeket a költségeket mi álljuk. Ennek fejében azt várjuk, hogy legalább 2-3 évig plusz 2-3 éves opció mellett velünk dolgozzanak. És elindult ez a koncepció, 11 néhány üzletünk lett már ott a közvetlen területen, és első körben női szépészeti bérlőink lettek, valamiért a hölgyek nagyon szeretik a belvárost, ez a fodrász, műköröm és ez a csomag, de egy picit ez egy olyan, tehát maga a tevékenység is azt feltett, ez egy kinyitom az ajtót, bemegyek, leteszem a kezemet, megcsinálják a körmet, kinyitom az ajtót, elmegyek, egy nagyon csendes rész volt, és itt jött az a gondolat, hogy valamiféle életmozgás szükséges, és mi tudja ezt megadni. Már ott volt a Melon nevezetű kávézó, mi gondolkoztunk az új nagy épületünknek, amelyben 6 üzletet szerettünk volna csinálni, abból lett egy darab nagy rockabilly chicken étterem, a leves a Széchenyi utca felé már ott volt, az hátrafordította, lett egy belvárosi friss terasz, és ez egy pillanatfelvétel, mert még megyünk tovább folyamatában, de ebből idők folyamán alakult ki teljesen szervesen ez az úgynevezett Szohó koncepció.
1: Zoltán, civil referensként, íróként, lokálpatriótaként hogyan látja a Szohót?
2: Hát óriási köszönet Lacéknak és mindenkinek, aki ehhez csatlakozik. Ugye most már a Spirál is csatlakozott hozzájuk ehhez a projekthez. Tényleg megindult valami, tehát tényleg azt veszem észre, hogy ők voltak az elsők, akik tényleg így civilként összefogtak ebben a projektben, illetve más projektekben is, de nagyon jó volt látni például a szezonnyitót, az olasz hétvégét nem olyan régen, hogy mennyien voltak, és tényleg tele volt a Fröstrasz, tele volt a Rockabilly is, a Melonba is voltak, ott voltak az árusok, az tényleg az a kis zene, és ami ugye alapvető koncepció, hogy egy a 40-eseknek, a családosoknak egy olyan lazulós helyet létrehozni, ami tényleg felüdülés jelent, és a minőség minden szempontból nagyon fontos. És ezt elérték, és még nincs vége, ahogy mondta Laci, úgyhogy én nagyon-nagyon bizakodok, és nagyon köszönöm, és tényleg nagyon jó az egész, amit ők létrehoztak és megálmodtak. Az egész minden Miskolci köszönheti ezt, és tényleg ennek még nincs vége. És egyébként erre a lendületre nagyon sokan rá fognak csatlakozni. Én biztos vagyok, már vannak jelek is, úgyhogy én biztos vagyok, hogy ez a városban tovább fog folytatódni.
3: Igen, van egy mágnes hatása, ez mindig egy természetes szerves történet egyébként. Vinni kell a zászlót, nagyon sok energiát kell beletenni. Két dolgot hangsúlyozok már itt. Az egyik az, hogy bár egy üres területre építettünk egy komoly beruházást, azért a mi beruházásainknak a célja, ez jelesül, ez már a hatodik volt, az, hogy a régi épületeket mentsük meg. Ugye olyan utcafrontos épületek, Széchenyi utcafrontos épületekről is beszélgetünk, ebből jelenleg is egy komplett épülettömnek a rehabilitációja folyik. Próbáljuk eredeti állapotában visszaadni Miskolcnak, de ugyanakkor a belső műszaki tartalom tekintetében 21. századi minőséget adunk annak, aki ezt utána használni fogja. Tehát, hogy nagyon fontos az egyfajta értékmentés, mert mi azt látjuk, hogy komplett tömbök pusztulnak a városban nagyon minőségi helyen. Másrészt pedig, hát ez saját vállalásunk, tehát mi ezt saját forrásból és hitelből tesszük, kockáztatunk Miskolcért, és nagyon hinni kell, és hiszünk is ebben a városban, hogy ez egy működőképes város marad lesz a jövőben is. Mind a kettő, a mi számunkra, mind a két elem nagyon fontos.
1: Én épp ezt szerettem volna kérdezni, hogy beszéltük itt az előbb, hogy voltak már próbálkozások, mint múlik tulajdonképpen ez, hogy most ilyen sikeres lett a Soho?
3: Akaraton, hiánypótláson, szerencsén. Én a fiamnak mindig azt mondom, hogy a szerencse nem aludta ötös, hanem az a szerencse, hogy elkezdett csinálni, teszel bele végtelen mennyiségű energiát, és a végén működni fog. Ha működni fog, akkor szerencséd van, ez a szerencse. Én azt érzem, hogy nekünk szerencsénk van. Valószínű egy légüres térbe mentünk be, ahogy Zoltán mondta, a színház melletti utca a 16 éveseké. Valójában a mi korosztályunknak ez a, hát ha legyen 30 pluszos, de egészen akár a 70-es korosztály osztályig bezárólag kevés olyan dedikált hely, esemény van, ahol meg tudnak jelenni, találkozni tudnak a barátaikkal, a hozzájuk hasonlókkal. Mi ezt az esélyt próbáljuk megteremteni ezekkel az opciókkal. Fényesek vagyunk, halkak vagyunk, tiszták vagyunk, biztonságosak vagyunk, minőségiek vagyunk. Ezt a csomagot próbáljuk mi az asztalra letenni. Ez azért is nagyon érdekes és jó az áthalása a történetnek, mert amikor Zolival mi először leültünk, hogy kellene csinálni egy ilyen helytörténeti pillanatfelvételt, akkor én ezzel egyidejűleg beszéltem a Pankucsi Mártával is, akinek az anyaga benne is van ebben a könyvben, és teljesen határozottan leírja, hogy Miskolc nyomor negyedeinek egyike volt ez, és egy kicsit olyan, szóval íva van ennek a gondolatnak az igazság, hogy amit Zoli is itt végigvezetett itt a könyvben, hogy ez a honnan, hová érkezünk, és mégiscsak ez egy jó érzés mindenképpen.
1: És Zoltán, hogyan néz ki tulajdonképpen ez a helytörténeti pillanat felvétel, ahogyan László fogalmazott, mi minden tartalmaz a kötet?
2: Hát ugye onnan indulunk, hogy ugye egy kis vezető Miskolcról, egy kis vezető a főutcáról, és magáról a bazártömről, mellette ez a kis tanulmánya, a Pankucsi Mártának a tanulmánya, és hát utána pedig egy interjú van benne, Kovács Zoltánnal és Hajdú Lászlóval, egy elég hosszú interjú, egy elég mély interjú, ahol az elképzeléseiket mondják el, hogy miért is, hogyan és hogy alakult ki, ugye a dominó elf, hogy jöttek sorba az épületek, és a végén megszületett ez a koncepció. és hát a távlatok is. De egyébként például szerintem tényleg nagyon fontos, hogy ez meg lehet örökítve, és egyébként ebben a minőségben meg aztán abszolút, tehát hogy lehet látni, a régi képek is vannak benne, lehet látni a régebbi időszaknak a pillanatfelvételét, és lehet látni azt, hogy az bizonyos épületeknek, amiket felújítottak, hogy néztek ki előtte, és hogy néznek ki most, vagy akár az új épületet is. Úgyhogy tulajdonképpen így ebből áll össze a könyv, és ugye ennek majd lesz folytatása is, ez hozzá fűzve még azokat a történéseket, amik ezután történnek. Majd ugye azt hiszem a Top Pluszos pályázatban is benne van ugye ez a terület, tehát most elvileg nagyon sok fejlődés jöhet még a következő években, illetve hát van egy új épület ott, ahol az illem helyett létesítették, és az is felújítás alatt van, úgyhogy mindenképpen folytatódik tovább ez a Soho projekt, és ez nagyon örömteli számunkra.
3: Sok elképzelés van a fejlesztésre, ahogy Zoltán mondta, éppen középúton vagyunk egy komplett tömnek, de éppen már tervezünk egy újabb, hát a kavicsos parkolós részre egy következő Soho 7 projektet. Hát reményem szerint spoilerezem az önkormányzatnak azt a szándékát, hogy a régi posta hátsó területére parkoló fejlesztést ben gondolkodunk, mindenképpen meg kell oldani a belvárosnak a parkolását. Az nem elvárható, hogy azt gondoljuk, hogy embereket szeretnénk a belvárosba hívni, de nem teremtjük meg azt a feltételrendszert, hogy le tudják tenni az autót. Az pedig teljesen fölösleges abban gondolkodni, hogy nem autóval fog bejönni a nagy többség, de sajnos autóval fog bejönni a nagy többség. Erre vannak egyébként elképzelések, ilyen körgyűrűs rendszerek és egyebek, de visszatérve a Soho részre, egy folyamatos fejlesztés alatt áll a terület, és két dolgot még, hogyha megengeded, megemlítenék. Az egyik az, hogy az a mágnes hatás, amiről beszéltünk, ez más egyéb építkezéseknek a megkezdésében is testet ölt. A régi postán most fejeződik be egy fejlesztés, illetve ha a centrumtól bekanyarodunk, ott van egy foghitelek, annak hamarosan elkezdődik a beépítése, szintén ebben a tulajdonosi körtől várható ez a fejlesztés. És a másik gondolat, említette Zoltán a üzlettársamnak a nevét, és én szeretném hangosan is még egyszer elmondani Kovács Zoltánnak a nevét, akinek nagyon hálás vagyok, mi ketten próbáljuk ezt a fejlesztést csinálni. Ő, hogyha leegyszerűsítem, ő minden műszaki dolog ér felel, és az, hogy ez rendben fejlődjön, és ezek olyan minőségben valósulnak meg, ez Zoltánnak köszönhető.
1: A Soho több, mint egy üzleti beruházás, lehet ezt mondani? Közösséget épít, erősíti a lokálpatriotizmust. Mit gondol erről?
3: Már most több lett, igen, határozottan tudom állítani. Az a szándék, ami például az ott lévő vállalkozóknak az összefogásában is megtestesül, ahol 30-40 éves fiatalok, akik egyébként tehetségesek a saját szakmájukban, név szerint is hagy mondja kelni, említsem meg Bárci Tamást a Levesből, Farkas Orsolyát, Vaslászlót a Rakabili Chickenből, és Lipták Ádámot a Melon kávéházból. Ez az a generáció, amely

0: dologban legyen része, de mindenképpen tudjon minőségben enni, inni, leülni, és ott megfelelő környezetben mindezt élvezni. Szóval, és hozzáteszem még azt is, hogy maga a hely egyébként elkezdett bevonzani olyan eseményeket, például Leocki Lászlónak onnan indult a jótékonysági emlékfutása, több más ilyen típusú eseménynek adtunk egyébként helyet, ami azt mutatja, hogy ez is egy ilyen bevonzó képesség, futók onnan indulnak, biciklisek onnan indulnak reggel, odaérkeznek meg, elkezdett lélegezni ott az a környezet, és napi szinten kapjuk a visszacsatolásokat, hogy ez egy egészen más minőség, mint ami egy 2-3 évvel ezelőtt volt. És még egy utolsó gondolat, igen, nagyon várom azt, hogy 3 év múlva, hogyha ott tartunk, amikor Zoli meg fogja érni ennek a 2.0-as verzióját, akkor azok az elképzelések, amikkel mi megyünk, amivel mások jönnek velünk, és esetleg mondjuk a TOP plusz egyszerre összeér, hogy hol fogunk akkor tartani, és milyen minőséget fog adni annak a városrésznek.
1: Ön nagyon sokat tesz a városért, nem csak a Szohóval, hanem kulturális területen is beszélgettünk már itt az Európa Rádió stúdiójában, Miskolci belvárosi körrel kapuaiakat újítanak fel. Miért? Miért tartja ezt fontosnak? Mit jelent önnek Miskolc?
0: Ó, hát nagyon sok lokálpatrióta válasz van erre. Én nem szeretnék ezekből semmélyeket se előhúzni. Egyetlen egy gondolatot tennék ide, én azt szeretném, hogy ha a fiam itt nőne fel, és itt maradna.
1: Zoltán, ha belelapozunk a könyvbe, nagyon sok szép képet is tartalmaz, ha ezekről mesélne nekünk.
2: Igen, hát egyébként a képek, azok a László képei, mármint a mostani állapotot tükrözően azok az ő képe, illetve a buli képek vannak, tehát ezek tényleg nagyon jók. Tehát szerintem ez, jó, hát igen, mondjuk vannak régebbi képek is, ugye magáról a fő utcáról, ezeket egyébként a múzeum, illetve a könyvtár adta, vagy bocsánat, a rendelkezésünkre vannak, ugye újságképek, azokkal is ugye megegyeztünk a Borsod Online-nál Csákó Attilával, hogy ők is például van egy kedvenc képem egyébként, tehát a 14. oldalon ez a régi bazártöm hátulja, ugye ez a régi Posta utca, trabantokkal és különböző régi autókkal, és azért itt is lehet látni, ha megnézzük a házaknak az állapotát, hogy milyen minőségben voltak akkoriban. És hát, hogyha megnézzük, és ha hirtelen most sokat lapozunk, és mondjuk átlapozunk a 32. 33. oldalra, akkor látjuk, hogy egy teljesen más minőséget képvisel a kettő. De egyébként óriási köszönet Takács Józsefnek is, a tördelőnek, tehát ő volt az, aki a tipográfiát, könyvtervet készítette a Betűmester BT-ből, aki tényleg nagyon jó munkát végzett szerintem.
1: László, mit szólt a kötethez?
0: Szerettem, tehát vártuk mi ezt, hogy olvashassuk és hogy kézbe vehessük. Alapvetően a szándék az volt, hogy tényleg legyen egy pillanatfelvétel. Mi magunk is majd egy pár év múlva vissza tudjuk ezt lapozni, hogy hol tartottunk. Akkor, amit úgy gondoltunk, azt most majd a jövőben éppen hogyan fogjuk gondolni. Tehát ezek a szembesítések mindig könnyebb akkor, hogyha valami írott malasztal találkozik az ember. Igen, óhatatlanul egy kicsit magunknak is csináltuk ezt az egészet, de én azt tudom mondani, hogy szeretem, és én azt a szerves fejlődésnek az egyik pillanatát látom ebben az egészben, amiben Rejman Zoltán nekünk segített. Örülök neki. Örülök, hogy van, hogy létezik egyáltalán ilyen.
1: A Bazár tömbtől a miskolci Szohóig. Ezzel a címmel jelent meg a belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet. A Bazár tömb a Széchenyi, Szentpáli régi posta és Kazinci utcák által határolt rész. A sokáig romosan rendezetlenül álló terület nem csak megújult és megszépült, hanem közösségi események helyszínévé is vált. Mindez két vállalkozó sokéves munkájának, anyagi és szakmai befektetésének köszönhető. Stúdiónk vendégei voltak Rejman Zoltán helytörténetkutató, civil referens, a Bazár tömbtől a miskolci Szohóig című kötet szerzője, és Hajdú László, a miskolci Expert Holokor ingatlanhasznosító Kft. Tulajdonosa, ügyvezetője.
3: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet.

0: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazinműsorunkat hallották. Maradjanak velünk a folytatásban, és hamarosan jönnek a hírek. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangéliumából, a 7. fejezet 2. és 3. verseiből olvasom. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, s aki most beteg volt és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el, és mentse meg a szolgáját. Történetünk századosa kedvelte, sőt, nagyon kedvelte a súlyosan megbetegedő, már haldokló szolgáját. S ez elengedhetetlenül kellett ahhoz, hogy később meggyógyuljon. Időnként milyen kicsinek tűnő dologból indul ki az, ami végül egészen nagy dologgá növi ki magát. Hiszen ha ez a százados nem kedveli ezt a szolgáját, akkor nem érdekli, hogy meggyógyul vagy elhalálozik a súlyos betegsége folytán. Azonban nagyon kedvelte, és szeretett volna rajta segíteni. Egy másik, szintén egészen pici dologból valami egészen lényeges dolog következik. A századosról azt írja a Biblia, hogy hallott Jézusról. Kitől és mit hallott Jézusról? Nem tudjuk, csak sejtjük. Valakitől, aki Jézushoz tartozott, hit benne. Miről hallott? Hatalmáról, gyógyító erejéről. Te kitől hallottál Jézusról? Mit hallottál róla? Szüleidtől, nagyszüleidtől? Valaki mástól a családodból? Barátaidtól, munkatársaidtól? Az Úr küld hozzánk egy vagy több embert, hogy halljunk róla. Miről egészen pontosan? Hatalmáról, erejéről, szabadításáról, bűn és halál fölötti győzelméről. Tőled ki hallott Jézusról? Feladatunk örömmondó béke követnek lenni, bizonyságtevőknek lenni. Az Úr elküld másokhoz, hogy mások halljanak róla. Igen, tőlünk. Vigyázzunk, ne legyünk gyávák, szégyenlősek, bátortalanok. Valakinek az üdvössége múlhat rajta, hogy megszólalunk-e, Jézusra mutatunk-e. Egy lélekért se érjen vágya téged, hogy te miattad nem látta meg őt. Szoktuk énekelni egyik énekünkben. Egy misszionárius egyszer érezte, arra indítja az Úr, hogy tegyen bizonyságot egyik embertársának róla. Ő azonban fáradt volt, és azt mondta, majd holnap. Reggelre azonban váratlanul elhunyt ez az embertárs. A misszionáriust nagyon megrázta az eset, és elhatározta, soha nem fogja halogatni a bizonyságtételt. A mai ige magyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Egységes költségvetési rendszert szorgalmaz a köznevelési intézményekben a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a szervezet tanévnyitó budapesti sajtótájékoztatóján felhívta a figyelmet arra, hogy a központi költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat. A kapott támogatás mértékében nagy különbségek vannak attól függően, ki az intézmény fenntartója. Az elnök elmondta, a pedagógusok szakszervezete javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak az ősszel, mert olyan rendszer létrehozását szeretné, amelyben minden gyerek ugyanannyit ér, településtől, fenntartótól függetlenül, fogalmazott az elnök. Totyik Tamás hangsúlyozta, az intézményvezetők nagyobb önállóságot kaptak azzal, hogy dönthetnek munkatársaik felvételéről, ugyanakkor továbbra sincs szó az oktatási intézmények önálló költségvetéséről, a pénzügyi kereteket ezentúl is a tankerületek határozzák meg. Ezt több szempontból is aggasztónak tartják. Az elnök felhívta a figyelmet arra is, hogy a szakszervezet és az oktatási kormányzat közötti párbeszéd jogi háttere rendezetlen. Emellett Totyik Tamás fontosnak nevezte, hogy az érdemi érdekegyeztetés meginduljon, hozzátéve sok esetben nem kapják meg a jogszabály tervezeteket előzetes egyeztetésre. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában 2025 azonos időszakához képest, közölte az Otthon Centrum. A téglalakásoknál 2% ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4% ponttal nőtt az alku mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1% ponton belül maradt. A meghirdetett és a tényleges eladási ár közötti különbség a használt házaknál átlagosan 10,8%, a téglalakásoknál 7,1%, a panellakásoknál 6,1% volt az első 7 hónapban. A megyei jogú városokban 6,3% volt az árengedmény mértéke, míg az agglomerációban és Budapest belvárosi kerületeiben 7% körül alakult ez az érték. A legnagyobb alkura ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség, ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engedtek az eladók a meghirdetett árból a sikeres értékesítés érdekében, közölte az Otthon Centrum. A korábbihoz képest csaknem kétszeres 12 milliárd 200 millió forintos keretösszeggel folytatódik az idei tanévben a hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulók szakmaszerzését segítő apácai ösztöndíjprogram, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Mint írják, a programban, amelyben eddig évente átlagosan mintegy 4700 tanuló kapott támogatást, havonta 16 és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek a diákok. A támogatott tanuló 90%-a az ország 4 leghátrányosabb helyzetű régiójában tanul, így a program jelentős szerepet tölt be a területi és társadalmi hátrányok mérséklésében, hangsúlyozta a minisztérium. A pályázatokat szeptember 22-ig lehet benyújtani a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer elektronikus pályázati felületén, írja a tárca közleménye. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet honlapján közzétett almapiaci elemzésben. A nyárvégi helyzetkép szerint az aszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a egészségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Fruitweb július végi előrejelzése már csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, ezen belül 50-60 ezer tonna lehet étkezési és 70-80 ezer tonna ipari alma. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, és bár a belföldi termés potenciál évről évre szűkösebb, jó évjáratokban még mindig el lehetne érni 400-500 ezer tonnát. A Fruitweb a becslés alapján a feldolgozóipari kapacitások leépítését valószínűsíti. A 350 ezer tonnás túlnyomó részt sűrítmény célú léüzemi kapacitást ugyanis ilyen mértékben nem lehet gazdaságos módon importból kiszolgálni, írja az elemzés.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúl a helyenként zápor, zivatar előfordulhat, máshol csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökése kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 31 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.
2: Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az árt

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban egy olyan vendéget hívtam meg, akit a szerkesztés közben összeszámoltam, legalább 35-ször kérdeztem az elmúlt években az Európa Rádióban, de már évek óta nem hallhatják a hangját. Ő nem más, mint Gilice Réka, a Magyar Református Szeretett Szolgálat egykori szóvivője, kommunikációs vezetője, aki 15 éven át dolgozott az MRS-nél. Azért hívtam meg, mert most 20 éves a Magyar Református Szeretett Szolgálat, és az elmúlt hónapokban is hallhattak beszélgetéseket olyanokkal, akik részesei voltak, vagy most részesei a Református Szeretett Szolgálat történetének. Számomra egy ilyen meghatározó arc és hang Gilice Réka ebből a 20 évből. Tehát vele beszélgetek ma, és szóba kerülnek majd az első sikerek.
2: Legelső orvoscsoport misszió után még Bölcskei Püspök úrral a Zsinaton tartottunk egy sajtótájékoztatót, és tényleg a kamerák meg az újságírók alig fértek be a terembe. Ez képileg most is előttem van, és tudom, hogy az ilyen büszkeséggel töltött el, hogy yes, ez az, hallanak a Református Szeretett Szolgálatról.
1: Felidézi majd a legemlékezetesebb interjúkat is.
2: A BBC készített interjút velem is angolul. Be kell valljam, azért izgultam, mert nem gondoltam, hogy megfelelő a szókincsem ahhoz, hogy át tudjam adni, amit szeretnék, de az én életemben és karrieremben azért nyomot hagyott, hogy én a BBC-nek nyilatkozhattam itt Budapesten. Úgyhogy arról bevallom, még van egy képernyőképem is, hogy a BBC-ben látszódom.
1: Na és persze az is szóba kerül majd, hogy mit jelentett és mit jelent az MRS Gilice Rékának.
2: Hozzám adott a karakteremet formálta az az időszak, amit ott töltöttem. Nem csak azért, mert az első munkahelyem volt, hanem azért is, mert rengeteg mindenben tudtam részt venni. Nagyon sok élethelyzetet láttam, nagyon sok mindenben benne voltam. Ez egy olyan természetes közeg volt számomra, amiben jó volt létezni. Minden fáradtság és feladat ellenére lélekemelő volt, hogy ennek részese lehettem.
1: Mai vendégünk tehát Gilice Réka, a Magyar Református Szeretett Szolgálat egykori szóvivője, kommunikációs vezetője. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Lehet, hogy Rékát ki lehet venni a szeretett szolgálatból, de Rékából nem lehet kivenni a szeretett szolgálatot, mondja Gilice Réka, aki 15 évig kommunikációs munkatársa volt a most 20 éves Magyar Református Szeretett Szolgálatnak. Ez idő alatt adott interjút angolul a BBC-nek, de rengeteg más interjút adott, például nyilatkozott a Kossuth Rádiónak, ami tudta, hogy a szülei biztosan hallgatnak éppen akkor is, de megélte azt is, amikor alig jött el valaki arra a sajtótájékoztatóra, amit ő szervezett a Zsinatra. Élményekről, emlékekről, segítségnyújtásról beszélgetünk a következő percekben Gilice Rékával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat korábbi szóvivőjével, kommunikációs vezetőjével.
3: Egyáltalán te hogyan kerültél a Református Szeretett Szolgálattal kapcsolatba, hogyan lettél ott szóvivő először, és szerintem csak egy mondatot a múlt idézéshez, szerintem sokaknak te voltál az első archang, név, akivel azonosították a szeretett szolgálatot, hiszen te kommunikáltad kezdetektől, vagy nagyon az elejétől, hogy mit is akar ez a szervezet elérni. Szóval te hogy kerültél kapcsolatba az MRS-szel?
2: A szeretett szolgálatról, amikor először hallottam, az bátyámon és sogornemen keresztül volt, mert ők akkor még a teológián tanultak Debrecenben, és önkéntesként segítették a szeretett szolgálat munkáját. Ahogy viszont én személyesen kapcsolatba kerültem a szeretett szolgálattal, az egy külföldi, egy holland együttesnek köszönhető, mert 2007-ben, abban az évben, amikor végeztem is, mielőtt a diplomámat megszereztem volna, mentünk egy turnéra, egy 10 napos turnéra Magyarországon. Ez a holland együttes 40 évig járt Magyarországra evangelizálni a koncertjeink keresztül, és nekik segítettem életen keresztül keresztül műsorvezetéssel és tolmácsolással. És 2007-ben volt az első jótékonysági turné közösen ezzel a Sírhadas együttessel, és akkor a Szeretett Szolgálat egyik programjára gyűjtöttünk, illetve az volt a fontos cél, hogy megismertesse mindenhol, ahova csak eljut ez az együttes, megismertesse a Szeretett Szolgálat nevét és a tevékenységeit a koncerten résztvevőkkel. És mivel én voltam a koncertnek a műsorvezetője, ezért az én feladatom volt az is, hogy beszéljek a Szeretett Szolgálatról és az aktuális programról, amire éppen gyűjtött a szervezet. Minden helyen a koncertek előtt és után kint volt a Szeretett Szolgálatnak a standja, illetve munkatársai és önkéntesei, akik utána bővebben tudtak beszélni a szervezetről, de nekem ez volt a feladatom, hogy minden egyes nap bemutassam a tevékenységét a Szeretett Szolgálatnak. És ott már találkoztam Fodor Gusztival, nagy tiszteletű úrral, polgármester úrral, tehát Fodor Gusztáv volt az, akivel többször beszélgettem, és ilyen turné végére azt mondta, hogy figyelj, te hol is végzel kommunikáció szakon is, hát igazából nekünk jó lenne egy ember, aki segíti a Szeretett Szolgálat hírét továbbvinni. És ebből a beszélgetésből alakult ki, ez májusban volt, utána én júniusban diplomáztam, és abban az évben szeptemberben pedig kezdtem is a Szeretett Szolgálatnál.
3: És volt egyébként olyan ambíciót, hogy te szóvivő leszel valahol, vagy a kommunikációs szakmán belül, hát annyi mindent lehet csinálni. Mi volt, ami mondjuk egy fél évvel ezelőtt, a jelenet előtt ott volt benned, hogy majd ha végzel, akkor szeretnéd azt csinálni?
2: Igazából, amikor végeztem, akkor kettő állásajánlatom már volt, és ez beképzelten hangozhatna, de hogy nem én kezdtem el keresni munkát, hanem otthon Szentesen, mivel nem csak kommunikációs szakon, hanem tanító és kommunikációs szakon végeztem. Az első szakommal, a tanítóval megkeresett annak az általános iskolának az igazgatója, ahol a 3 hónapos tanítási gyakorlatomat végeztem, hogy nagyon örülne, hogyha náluk tanítanék, mert akkor alsóba lehetne egy osztály, én pedig felsőben történelmet taníthatok, és akkor örülne, hogyha ezt a 3 hónapot folytatnánk, és a következő évben náluk kezdenék. Ez nagyon jól esett, de be kell valljam, hogy ehhez túl vidámnak éreztem magam, hogy lehet, hogy az én személyiségem még abban a tanári közösségben nem biztos, hogy beleférne. A másik pedig szintén Szentesről jött, az Openi Televíziónál voltam gyakorlaton, illetve nem csak gyakorlaton, hanem önkéntesen még, amíg végeztem az iskolát, bejártam, hogy a gyakorlatból tanuljam meg, hogy hogyan is kell televíziózni, és akkor azon gondolkoztam, hogy ott helyezkednék el. De hát jött a Szeretett Szolgálat, úgyhogy Isten ezt máshogy gondolta, máshogy tervezte is. Mentem a Szeretett Szolgálathoz.
3: És ez mennyire volt neked egyértelmű, hogy erre fogsz igent mondani? Hát most ennyi év távlatából talán nehéz ezt így visszaidézni, de hát lehet, hogy nagy dilemma volt ez neked, vagy egyértelmű út volt, hogy akkor ezt a lehetőséget Isten tette a lábaid elé, és erre az útra kell lépni, vagy vívottál azzal, hogy Szentesi tévé, mert a tanítást azt, a mikrofonom ki volt kapcsolva, de jót nevettem rajta, hogy oda túl vidám voltál, szóval hogy az talán érződik, hogy azt nem akartad elvállalni. Mennyire volt dilemma benned, hogy akkor Szentesi tévé vagy Szeretett Szolgálat?
2: Utólag annyira könnyű azt mondani, hogy egyértelmű volt, hogy akkor a Szeretett Szolgálat, de a televíziózás is vonzott, ott sem feltétlenül a kamera előtt állni, hanem riporterként inkább a kamera mögött, és arra irányítani a figyelmet, aki valami jót tud mondani. Úgyhogy az azért elgondolkoztatott. Ami a legnagyobb kérdés volt számomra, az inkább az, hogy le kell vajon, én nem akartam Budapestre költözni. Ez valahogy ott volt a listámon, nem kellett volna feltétlenül Szentesen maradnom, de valahogy én nem akartam a fővárosba költözni. De ebből is látszik, hogy tetszett annyira ez a munka, hogy emiatt Budapestre költöztem, és így választottam ezt, mert nagyon sok lehetőség volt benne. Persze akkor még nagyon fiatal volt a szervezet, nagyon sok minden nem alakult ki, nem voltak olyan struktúrák, mint most vannak, de ez is egy külön élmény volt aztán, hogy együtt alakíthattuk ki. Úgyhogy azt mondom, hogy visszatekintve végül is egyértelmű volt, hogy Isten ezt akarja számomra. Én nem tudtam egyből, hogy Isten ezt akarja nekem, mert ez a Budapest annyira nem vonzott.
3: És mik az első emlékeid, mint a Magyar Református Szeretett Szolgálat szóvivője? Emlékszel-e, hogy kinek adtad az első interjút? Emlékszel-e az első, nem tudom, sajtóközlemény témájára, amit ki kellett adni, az első sajtótájékoztatóra, amit meg kellett szervezni? Valamilyen emlékfoszlányod van-e az elsőkről?
2: foszlányok vannak, de 19 évvel ezelőttről beszélünk, úgyhogy be kell valljam, hogy nem emlékszem arra, hogy mi volt a legelső interjú, amit adtam, vagy a legelső sajtótájékoztató. Most így, ahogy ezt kérdezted, emlékképek ugrottak be, hogy ülök közlemények felett, és hányszor írom át, hogy az jó legyen, hogy biztos, hogy azon nem múljon, hogy átvegyék a hírt, hogy nem jól fogalmaztam meg. Azt tudom, hogy a legnagyobb hírértékkel rendelkező programok azok voltak, amikor már mondjuk az orvoscsoportunk külföldre ment. És akkor bevallom, engem is meglepett, hogy az előzetes, meg az utólagos, vagy az érkezés utáni sajtótájékoztatón mennyi sajtóorgánum volt. Mert előtte azért nem volt annyira könnyű, vagy nem feltétlenül volt könnyű a híreinket eljuttatni a legtöbb sajtóorgánummal, már próbálkoztam, tehát hogy nagyon sok mindenkit úgy kerestem meg, hogy nem ismertem, csak addig kutattam, amíg találtam egy elérhetőséget, de hogyha emlékezetes pillanatokról beszélünk, akkor az nagyon, amikor a legelső orvoscsoport misszió után még Bölcskei Püspök úrral a Zsinaton tartottunk egy sajtótájékoztatót, és tényleg a kamerák meg az újságírók alig fértek be a terembe. Ez képileg most is előttem van, és tudom, hogy az ilyen büszkeséggel töltött el, hogy yes, ez az, hallanak a református szeretett szolgálatról.
3: És van ennek fordított története, amikor úgy érezted, hogy mindent megtettél, és alig jött el valaki, alig akart valaki interjút készíteni, és az olyan rossz érzés volt?
2: Volt olyan, amikor szintén zsinatos történet, valamelyik akciónkról hívtunk össze sajtótájékoztatót, és rutinos szervezőként kértem visszajelzést, hogy biztosra tudjuk, hogy mennyi sajtóorgánum lesz ott a sajtótájékoztatón, és 3 vagy 4 orgánum bejelentkezett, mondtam, jó, nem sok, de rendben lesz, és a sajtótájékoztató kezdetekor az egyházi sajton kívül senki nem volt ott. És akkor elkezdtem telefonálgatni, hogy hello, akkor mégis mi történt, és kiderült, hogy volt valami olyan nagyobb történés aznap, ami miatt átcsoportosították a stábokat, de az összeset. Tehát az számomra egy hideg zuhanja a felért, hogy én így nyugodtan hátradőltem, hogy hát regisztráltak, jönni fognak, de mégsem jöttek. Úgyhogy igen, sajnos voltak kudarc élmények is.
3: És ha már itt felhozod az egyházi és világi sajtó közötti különbséget, tudsz erről egy kicsit mesélni, hogy ezek szerint abból, amit mondasz, az kiolvasható, hogy az egyházi sajtó az pozitívabban állt hozzátok, vagy hűségesebben követte a munkátokat, mennyire volt jellemző ez, és mennyire kellett megdolgozni minden egyes világi sajtós megjelenésért, híradó másodpercért, vagy újságcikkért, vagy bármilyen megjelenésért?
2: Azt egyértelműen el tudom mondani, hogy az egyházi sajtónak a mai napig hálás vagyok, mert ugyanúgy fontosnak tartották a mi híreinket, mint ahogy mi fontosnak tartottuk. Nem kellett megküzdeni az egyházon belüli hírversenyben azon, hogy foglalkozzanak a mi kérdéseinkkel és ügyeinkkel, vagy sem. Ebben nagy segítség volt az is, hogy minden héten, amikor volt a Zsinaton szerkesztőségi ülés, ugyanúgy szót kaptunk, ugyanúgy elmondhattuk minden egyházi sajtóorgánumnak, hogy mi az, amit most érdemes kiemelniük. Egy idő után mindenki ráérzett arra, hogy a másiknak mi a jó, meg hogyan jó, és akkor úgy vittük oda a témákat is, hogy nekik is érdekes legyen, meg érdemes is legyen velük foglalkozni. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok zsinati kommunikációs osztálynak is, a reflapnak, a rádiónak, a tévének, tehát tényleg én nem panaszkodhatom, mert az egyházon belül azt gondolom, hogy azért is, mert hasonló volt az értékrend, ezért ők is ugyanazt tartották fontosnak, mint amit mi, és értették, hogy mit miért csinálunk, és miben mi a fontos. A világi sajtóban bármennyire is voltak nagyon magas pontok, ott szerintem minden egyes megjelenésért meg kellett küzdeni. Ezek közül kivétel volt a különböző külföldi missziók, vagy az olyan tevékenységeink, amik rácsatlakoztak, vagy egy nagy katasztrófára, valami olyanra, ami egyébként is nagyon nagy hírértéket képviselt a sajtóorgánumoknál. Emlékszem arra, hogy azt hiszem, hogy a Haiti első misszió során volt az, hogy már nem tudom, hogy hány óra eltérés volt, idő eltolódás volt a kinti és a hazai idő között, viszont éjszaka nem tudom, magyar idő szerint ilyen 11 és éjfél környékén kaptam meg az aznapi híreket a kinti csapattól, akkor azokat megszerkesztettem, kiküldtem mindenkinek, sokan sajtósok közül már akkor válaszoltak, vagy voltak, utána reggel 6-kor hívott fel. Újabb információért, tehát hogy az egy nagyon zsúfolt időszak volt, és akkor sokat kellett tennünk azért, hogy folyamatosan információval lássuk el őket, hogy aztán, amikor hazajön a csoportunk, akkor is érdekes legyen számukra. Tehát akkor, amikor egy nagyon nagy misszióban voltunk, vagy a menekültválságról volt szó, hogy Kárpátaljáról, Ukrajnából, ahogy érkeztek ide az emberek, akkor őket fogadtuk, akkor sokkal nagyobb nyitottság volt, mint sem amikor egyébként a számunkra, vagy a nélkülözők számára fontos programról szerettünk volna beszélni, azzal lehet, hogy nehezebben kerültünk be. Viszont az is kialakult, hogy voltak már műsor típusok, vagy konkrét műsorok, ahova rendszeresen hívtak bennünket. A közmédiában például a Családbarát magazinnál annyira jó kapcsolatba kerültünk, hogy nem csak azt, hogy rendszeresen hívtak be műsorba, hanem amikor például a saját műsornak a születésnapját ünnepelték, akkor úgy ünnepelték, hogy nekünk ajánlottak fel adományokat. Például kijöttek az egyik intézményünkre, és akkor ott disznótorost csináltak, és akkor ott volt a műsor, de hogy már ők szerettek volna minket megajándékozni, mert ahogy beleláttak a munkákba, azt mondták, hogy hát ők úgy ünnepelnék magukat, hogy valójában akkor nekünk adnak ezzel, és ezek meg nagyon jó élmények voltak.
3: Az élményeid, de tovább fűzve kérdezem, hogy ilyen legemlékezetesebb interjú, most inkább pozitív értelemben mondom, de ha van negatív és elmesélhető, az is érdekel persze, tehát ami valamilyen okból, ez egyfajta pozitív ok, de mondjuk ha nem tudom, a legemlékezetesebb médium, akinek nyilatkozhattál, vagy egy újságíró, akit nem tudom, ismertél és örültél, hogy most már végre téged is megkérdez valamiről, vagy egy olyan helyszínen, időpontban, bármilyen, ami miatt az nagyon emlékezetes.
2: Nagyon sok ilyen van, és nem diplomatikus akarok lenni, de azért az elején elmondanám, hogy hálás vagyok minden egyes alkalomért, amikor egy szerkesztő úgy gondolta, hogy érdemes megszólítani a református szeretetszolgálatot és bemutatni annak egy-egy programját, vagy egy nézőpontot, bármit, amit mi hozzá tudtunk adni egy beszélgetéshez. De ha legemlékezetesebb, akkor nem feltétlenül a tartalom miatt, de akkor, hogyha beszélhetek magamról személyesen nekem, az, hogy a Kossuth Rádióban, amit a szüleim minden nap hallgatnak a konyhába, folyamatosan megy a rádió, ott megszólítottak és tudtunk beszélgetni, és az rendszeres volt, hogy interjút adtam, az sokat jelentett, mert egyrészt azt gondoltam, hogy büszkék rám a szüleim, másrészt meg azért mégis országos médiumban megjelenni. A másik ilyen a menekültválság idején volt, amikor a BBC készített interjút velem, és angolul. Be kell valljam, azért izgultam, mert nem gondoltam, hogy megfelelő a szókincsem ahhoz, hogy át tudjam adni, amit szeretnék, de az én életemben és karrieremben azért nyomot hagyott, hogy én a BBC-nek nyilatkozhattam itt Budapesten. Úgyhogy arról bevallom, még van egy képernyőképem is, hogy a BBC-ben látszódom, mert a bátyámik külföldön élnek, és akkor ők küldtek egy képet, hogy ez tényleg lement adásban.
3: Egyébként van ilyen gyűjteményed még a printlapok idejéből, vagy képernyőképekből, vagy csak ezt őrzöd, vagy néhányat őrzöd, és nincs ilyen, nem tudom, itt a büszke anyukák, amikor kivágják az összes újságcikket a sportoló gyerekükről, az első U8-as meccstől az olimpiai aranyéremig.
2: Azt hittem, hogy nincsen akkor a lakásom, hogy mindent meg tudtam volna őrizni, de például néhány magazin, amit én szerkesztettem, abból még egy-egy példány megvan, a Jobb Adni magazin, amit a Szeretett Szolgálattal kiadtunk. Van egy-egy interjú is, de mindent nem tudtam volna megőrizni, ami könnyebb és kevesebb helyet foglal azok a fényképek, és nem csak az interjúkról, hanem egyébként pont most az elmúlt két hétben digitalizáltam CD-ről, DVD-ről fényképeket, hogy ne ezeken az adathordozókon legyenek meg. És hát akkor átmentem a munkahelyi fényképeken, amiket lementettem, és ezekben nem csak az interjúk voltak benne, hanem ami a szívemnek még kedves, hogy lehet, hogy kommunikációval foglalkoztam, és szóvivő is voltam, de hogy nekem lelkileg az nagyon sokat adott, amikor tevékenyen a munkába is részt tudtam venni. És ezek közintén most csaltak az arcomra, amikor láttam ezeket a fényképeket, hogy együtt dolgoztunk a kollégákkal, hogy a Vörösiszap katasztrófa után lapátoltuk a vörösi szaport, amikor már beengedtek önkénteseket, hogy a Tisza járvíz során vittük az élelmiszeradományokat, Mákos ígérő vízben mentünk, és akik még ott maradtak a házukban, nekik vittünk, amit csak tudtunk. Ezeket a fényképeket végignézni mindig megdöbbent, hogy mennyi mindenre volt lehetőségem a szeretetszolgálatnál. És ezt szeretem a legjobban, amikor szerintem hitelesebben tudom beszélni valamiről, hogyha én is részese vagyok, nincsen, hogyha csak a kollégák elmesélik, hogy mi és hogyan történt. Úgyhogy ezt mindig jobban szerettem, amikor egy-egy akcióban én is tevékenyen tudtam részt venni, és utána mesélhettem el az élményeket.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatjuk a beszélgetést Gilice Rékával, aki a most 20 éves Magyar Református Szeretetszolgálatnak 15 éven át volt kommunikációs munkatársa, egy ideig szóvivőként, később kommunikációs vezetőként volt jelen a szervezet életében. Most a 20 éves jubileum kapcsán beszélgetünk vele az ő saját élményeiről, emlékeiről. Maradjanak az Európa Rádióval!
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Az Otthonstart program részeként tervezett kiemelt beruházások közül az építési engedéllyel még nem rendelkezőknél az építési engedélyeket csak azt követően adná ki a kormány, hogy azokat egyeztették a készülő lakásépítési programmal. Ez tartalmazza többek között az építészeti törvény módosítására kedden az országgyűlésnek benyújtott javaslat. Az országgyűlés honlapján olvasható Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által jegyzett javaslat indoklása szerint az új lakásépítési program kidolgozása és a jelenlegi beruházásokkal történő összehangolása több hónapot vesz igénybe, ezért szükséges a rendelkezés, hogy az év végéig nem lehet építési engedélyt kiadni a már kiemelt beruházássá nyilvánított Otthonstart program részeként tervezett beruházásokra. A korlátozással összhangban a javaslat felfüggeszti a fix 3%-os hitelprogram feltételeit teljesítő lakásépítési beruházásokra vonatkozó szankciós szabályok határidőit is. A javaslat rendelkezik arról is, hogy a kiemelt beruházásoknál haladéktalanul tájékoztatni kell a környezetvédelmi vagy természetvédelmi hatóságnak az építési engedélyező hatóságot, ha környezetvédelmi és természetvédelmi szabályok megsértése miatt eljárást indít, vagy ilyen ügyben határozata véglegessé válik. Egységes költségvetési rendszert szorgalmaz a köznevelési intézményekben a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a szervezet tanévnyitó budapesti sajtótájékoztatóján felhívta a figyelmet arra, hogy a központi költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat. A kapott támogatás mértékében nagy különbségek vannak attól függően, ki az intézmény fenntartója. Az elnök elmondta, a pedagógusok szakszervezete javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak az ősszel, mert olyan rendszer létrehozását szeretné, amelyben minden gyerek ugyanannyit ér, településtől, fenntartótól függetlenül, fogalmazott az elnök. Totyik Tamás hangsúlyozta, az intézmény vezetők nagyobb önállóságot kaptak azzal, hogy dönthetnek munkatársaik felvételéről, ugyanakkor továbbra sincs szó az oktatási intézmények önálló költségvetéséről, a pénzügyi kereteket ezentúl is a tankerületek határozzák meg. Ezt több szempontból is aggasztónak tartják. Az elnök felhívta a figyelmet arra is, hogy a szakszervezet és az oktatási kormányzat közötti párbeszéd jogi háttere rendezetlen. Emellett Totyik Tamás fontosnak nevezte, hogy az érdemi érdekegyeztetés meginduljon, hozzátéve sok esetben nem kapják meg a jogszabály tervezeteket előzetes egyeztetésre. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában 2025 azonos időszakához képest, közölte az Otthoncentrum. A téglalakásoknál 2%-ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4%-ponttal nőtt az alku mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1%-ponton belül maradt. A meghirdetett és a tényleges eladási ár közötti különbség a használt házaknál átlagosan 10%. 8,8%, a téglalakásoknál 7,1%, a panellakásoknál 6,1% volt az első 7 hónapban. A megyei jogú városokban 6,3% volt az árengedmény mértéke, míg az agglomerációban és Budapest belvárosi kerületeiben 7% körül alakult ez az érték. A legnagyobb akkora ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség. Ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engedtek az eladók a meghirdetett árból a sikeres értékesítés érdekében, közölte az Otthoncentrum. A korábbihoz képest csaknem kétszeres 12 milliárd 200 millió forintos keretösszeggel folytatódik az idei tanévben a hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulók szakmaszerzését segítő apácai ösztöndíjprogram, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Mint írják, a programban, amelyben eddig évente átlagosan mintegy 4700 tanuló kapott támogatást, havonta 16 és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek a diákok. A támogatott tanuló 90%-a az ország 4 leghátrányosabb helyzetű régiójában tanul, így a program jelentős szerepet tölt be a területi és társadalmi hátrányok mérséklésében, hangsúlyozta a minisztérium. A pályázatokat szeptember 22-ig lehet benyújtani a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer elektronikus pályázati felületén, írja a tárca közleménye.
0: Az időjárásról.
4: Szerdán döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, máshol csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökése kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 31 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Gilice Rékával, a Magyar Református Szeretetszolgálat korábbi szóvivőjével, kommunikációs vezetőjével. A beszélgetés apropója, hogy az MRS idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, és a kerek évforduló nyomán pedig már több beszélgetést hallhattak az elmúlt 20 évről különböző szereplőkkel, akik vagy részesei voltak az MRS életének. Ma Gilice Réka történetét ismerhetik meg.
2: Na és ezekből az élményekből van olyan, ami, hát jó, tényleg nehéz a leget így kiemelni, de ami így most eszedbe jutott, hogy soroltad a vörösiszapot, árvizet, egy arc, egy történet, egy pillanat, ami úgy ott van benned, mint legemlékezetesebb, akinek átnyújtottál egy doboz élelmiszert, vagy egy beszélgetés, vagy bármilyen, ami elmesélhető?
3: Azt hittem, hogy nekem a beszélgetések jelentettek a legtöbbet, mert az, amikor adományt vittünk, az is jó, de azt általában más adta, és úgy tudtam csak továbbadni. De az első évben volt, amikor az ételosztáson, amit egyébként hajléktalanoknak szerveztünk, de nyilvánosan megkérdettünk, hogy bárki jöhet, akkor nem csak hajléktalanokkal beszéltem, hanem egy idős nénivel is, aki elmondta, hogy azért jött el erre az ételosztásra, mert akkor az ebédnek az árát megspórolja, és tud venni valamit az unokáinak ebből a pénzből. Ez csak egy sűrített változata volt a beszélgetésünknek, de nagyban árnyalta azt a képet, hogy én hogyan gondolkozom arról, hogy kik a nélkülözők, és mi az a szint. Nem tudom, hogy ez így érthető, de engem megütött az, hogy egyrészt hogyan szeretne gondoskodni az unokáiról, másrészt pedig az, hogy egy ebédnek az ára mennyire sokat tud jelenteni valakinek az életében, és ha ezt az egyet meg tudja spórolni, azzal is mennyivel előrébb van. Úgyhogy emlékszem erre a beszélgetésre, nagyon a Szilágyi Dezső téren voltunk az otthoni gyülekezet tagjaival, és ez így átértékelődik. Egyrészt az is nagyon sokat jelent, hogy milyen erős gyülekezeti kapcsolatok alakultak ki, akikkel együtt dolgoztunk és akciókat közösen szerveztünk, tehát konkrétan baráti kapcsolataim vannak a mai napig is onnan. Másrészt pedig óriási erő van abban, ahogy együtt dolgozunk. A legelején, amikor a szeretetszolgálatnál kezdtem, akkor besegítettem az adminisztrációban is, és akkor még voltak ezek a sárga csekkek, amiket az újságunkkal küldtünk ki, hogyha valaki szeretné bármelyik programunkat támogatni, akkor ő maga beírhatja az összeget, hogy mennyivel szeretne támogatni, és milyen programra. És ennek az adminisztrációjában, amikor részt vettem, akkor írogattam be a neveket, címeket és az összegeket. És a beszkennelt csekken, ahogy láttam az idős embereknek a kézírását, az fogalmazódott meg bennem, hogy lehet, hogy ő csak 500 forintot tud adni erre a programra, de azt odaadja. Az a tipikus kaskaringos kézírás, ahogy a nagypapám írt, amikor ezt megláttam a csekken, az nekem sokkal többet jelentett a csekknek az értékénél, mert azt mutatta, hogy nekem tetszik, amit ti csináltok, szeretett szolgálatnál emberek, lehet, hogy nem tudok túl sokat félretenni, de szeretném ezt erre a jó célra fordítani. És ez a munkámban is nagyon sokat jelentett, mert egyrészt a szeretett szolgálatnál, hála az egyháznak, mi úgy működtünk, hogy a fizetésünket az egyházi támogatásból finanszírozták, tehát mi a befizetett adományokból egy fillért sem kaptunk munkatársat, és plusz motiváció volt nekem látni ezt a csekbefizetést, hogy minden egyes fillér a lehető legjobb helyre menjen, mert az a bácsi vagy az a néni csak ezt az összeget tudta, de ezt oda akarta adni, és ott nekünk fontos feladatunk, hogy az jó helyre menjen.
2: És lelkileg hogy tudtad ezeket a történeteket elhordozni, akár az ebédárás történet, akár ezt így végig gondolva, hogy milyen helyzetben van az idős írású bácsi, aki az 500 forintját adja, ha 500-at tud adni, vagy akár más helyzetek, akikkel beszéltél, amiket láttál. Szóval mennyire viselte meg a lelkedet, amikor valami nehéz helyzetben voltál, vörösiszap katasztrófa, stb. Hogy tudtad ezt, hát nem is tudom, milyen jó szó, feldolgozni, figyelmen kívül hagyni, beépíteni az életedbe, de nem beleroppanni lelkileg, hanem menni tovább és a következő interjúba is mosolyogva elmondani, hogy segítsenek az emberek, mert szükség van rá.
3: egyrészt azt gondolom, hogy ettől hitelesebb lett az is, amit én utána tudtam mondani, mert átéreztem. Másrészt pedig, amikor egy ilyen helyzetben segítőként vagy ott, az is pluszt jelent, meg te is átgondolod, hogy lehet, hogy néha az önsajnálat az felmerülhet az ember életében, hogy milyen sokat dolgozol, keveset alszol, mennyi feladat van, bármi feszültség lehet, vagy akár magánéletben, munkában, bárhol. De ezt az ember átértékeli, amikor annyi más sorsot látok, akkor azt kell mondanom, hogy hú, de azért ehhez képest én mennyire áldott vagyok, és hogy azt gondolom, hogy a fájdalom, meg az együttérzés mellett ez ad hálát is az ember szívébe, mert nem azt fogja nézni, hogy mennyivel több is lehetne neki, hanem azt mondja, hogy de jó, hogy én itt lehetek, és másnak, aki még rosszabb helyzetben van, tudok segíteni.
2: Volt-e olyan programotok, akciótok, ötletetek, akár a te ötleted, ami így külön kedves volt neked az ilyen azonnali beavatkozásokon túl, mint a Vörös Iszap, amit már említettél, tehát ami ilyen elindított program volt?
3: Saját ötletet nem illik mondani, úgyhogy mondom az egyik kedvencet, aminek a születésénél ott voltam, a Szeretet Híd programunk, ami az elejétől egyáltalán, hogy a név létrejöjjön és hogyan működjön, akkor még az ifjúsági irodával, a Zsinati Ifjúsági Irodával egyeztetve csomó megbeszélésünk volt, próbáltunk bevonni embereket, hogy segítsék azt, hogy hogyan jöjjön létre a programnak a felépítése, és az, hogy ott lehettem tényleg a születésénél a Szeretet Hídnak, az számomra későbbiekben is nagyon sokat jelentett. Mondhatnám, hogy egyfajta gyermekemnek éreztem ezt a programot, még ha utána keresnünk is embert és kiváló vadillát vette fel a Szeretet Szolgálat, hogy ezt a programot koordinálja, és nagyon jó kézben is tartotta. Valahol azt hiszem, hogy a Szeretet Híd az mindig is a szívem csücske volt, és nem csak azért, mert a kezdetektől részt vettem benne, mielőtt még meghirdettük volna a programot, hanem azért is, mert emlékszem, hogy mindig ezt mondtam róla, hogy a Szeretet Híd önkéntes program az azért jó, mert egyrészt összefogja a Kárpát-medencében élő reformátusságot, másrészt pedig azért, mert mindenki megtalálhat a hozzáillő feladatot, és ebben hiszek a mai napig, hogy ezekben az önkéntes programokban is az a jó, hogy nem kell óriási dolgokat tenni, lehet, hogy valaki csak süteményt süt az önkénteseknek, vagy más módon segít, de hogy nincs olyan, hogy te valamivel ne tudnál segíteni, és a Szeretet Híd erre volt jó példa. Arra volt jó példa, hogy nem csak a fogyatékkal élőkhöz lehetett menni segíteni, hanem igenis azt mondták, hogy de hát mi is akarunk önkénteskedni, és a fogyatékkal élők is jöttek különböző programokra, hogy ők is segíthessenek. És ez nagyon jó volt látni, hogy ebben nincsen limit, csak az elszántság kell, és akkor úgy is megtalálod, hogy valahogy te is tudsz segíteni. Azt hiszem a Szeretet Híd miatt is a kedvencem.
2: Mindezen történetek után kérdezem, hogy mit jelentett neked a Magyar Református Szeretet Szolgálat, amíg része voltál, és azt is meg fogom kérdezni, hogy mit jelent ma, hogy már nem vagy része, és nyugodtan egy kérdésben is válaszolsz, de azért teszem így fel, meg kíváncsi vagyok, hogy van-e a kettő között különbség.
3: Egyrészt a Szeretet Szolgálatra visszagondolnom, az egy otthonos érzés. Amikor a Szeretet Szolgálatnál dolgoztam, már pedig ez az életemből elég hosszú időszak volt, nagyon sokat jelentett, mert a munka mellett, munkaszolgálat hivatás mellett barátokat is kaptam. Az, hogy egy jó munkakörnyezetben, jó fejemberek között tudok dolgozni, akikből még barátok is lehetnek, és a mai napig tartjuk a kapcsolatot, a számomra nagyon sokat jelent. És bevallom, követem az MRS-ről, a Szeretett Szolgálatról a mai napig a híreket, nézem, hogy mi újság van a szervezet házatáján, és büszke is vagyok rá, hogy átvezettem a következő kérdésbe. Igazából nem azt mondom, hogy a mindennapjaimban, de a mostani időszakomban is jelen van a Szeretet Szolgálat, mert bármikor beszélget, vagy szóba

0: karakteremet formálta az az időszak, amit ott töltöttem. Nem csak azért, mert az első munkahelyem volt, hanem azért is, mert rengeteg mindenben tudtam részt venni. Nagyon sok élethelyzetet láttam, nagyon sok mindenben benne voltam. Ez egy olyan természetes közeg volt számomra, amiben jó volt létezni. Minden fáradtság és feladat ellenére lélekemelő volt, hogy ennek részese lehettem.
1: És mennyire volt neked nehéz váltani, amikor úgy döntöttél, hogy nem a szeretett szolgálat szóvivőjeként és kommunikációs vezetőjeként folytatod meg később, ahogy a szervezet alakult, növekedett, akkor úgy emlékszem, hogy volt egy ilyen tisztségbeli módosítás is, vagy feladatköri módosítás, már nem feltétlen egyedül végezted a kommunikációs feladatokat. És nekem, csak hagyj indokoljam a kérdést, nekem akkor az egy nagyon furcsa volt elképzelni, hogy hát hogy mehetne tovább a református szeretett szolgálat Gilice Réka nélkül. Tehát úgy nagyon összenőtt a kommunikáció. Hát nyilván nekem te voltál a szervezetből a legközelebbi ember, mert egy újságíró nyilván a szóvivővel, kommunikációs vezetővel egyeztet, hogy mit szeretne, és akkor a másik meg segít neki, hogy az összejöjjön. Számtalan ilyen eset volt. Zárójel, az ilyen teljesen speciális kérdéseimre is emlékszem, hogy mindig figyeltél, amikor én az Európa Rádió szegedi tudósítója voltam, és akkor külön számon tartottad, hogyha valami Csongrád megyei történet van, akkor szólj, oké, innen származol, tehát talán nem volt olyan nehéz erre figyelni, de erre például nagyon emlékszem. Szóval nekem nagyon fura volt, amikor elmentél. Te hogy élted ezt meg, hogy emlékszel erre vissza?
0: Most erősen gondolkozom, hogy hogyan éltem ezt meg akkor. 15 év egy szervezetben az elég hosszú idő, és szerintem, amikor ennyire része vagy egy szervezetnek, akkor nem is tud teljesen elszakadni. És ahogy mondtam, a mai napig követem a híreket, viszont én akkor azt választottam, amikor szeretetszolgálattól eljöttem, és inkább az intézményes diakónia felé vettem az irányt, hogy abban szeretnék segítséget nyújtani, hogy egy kicsit arra a területre is helyezzük a hangsúlyt, és nem volt semmilyen harag vagy megorrolás. Azt éreztem, hogy 15 év az sok. És tudom, hogy van, aki az egész életét egy munkahelyen éli le, de én azt éreztem, hogy én nem ez az ember vagyok, és azt gondoltam, hogy mind a szervezetnek, mind pedig nekem is jót tesz az, hogyha valami mást próbálok ki. És utólag visszatekintve is ezt jól tettem, mert az önértékelésemnek, a személyes fejlődésemnek, talpra esettségemnek jót tett az, hogy ebből a környezetből kijöttem és áthelyezkedtem máshova, úgyhogy lehet, hogy Rékát ki lehet venni a szeretett szolgálatból, de Rékából nem lehet kivenni a szeretett szolgálatot.
1: Ez milyen szép zárszó lenne, de azért azt még megkérdezem, hogy el tudod képzelni, hogy valaha még szóvivő leszel, és most nem feltétlenül a szeretett szolgálatnál, hanem hogy önmagában ez a fajta munkakör, hivatás, pezsgés, ez hiányzik-e? Én azt nem akarom megkérdezni, hogy most mivel foglalkozol, de annyit elárulok, hogy amikor egyeztettünk, akkor volt egy ilyen félmondatod, hogy a háttérben vagy. És emiatt kérdezem, hogy el tudod képzelni, hogy valaha még a mikrofon meg a kamera másik oldalán vagy, és zsizsegsz, mint egy szóvivő, ahogy zsizseg?
0: A zsizsgést azt el tudom képzelni. A szóvivőség az nem hiányzik. A jelenlegi feladatköröm, vagy az előző feladatkörömnél is volt olyan, hogy lett volna lehetőségem műsort vezetni, konferálni, és valahogy inkább hátrább léptem. Azt hiszem, hogy én annyinak megéltem az alatt a 15 év alatt, amit más akár egy élet alatt sem tud ezen a területen, mert nem találkozik, nem ilyen helyen helyezkedik el, hogy hiányérzet nincsen bennem. Nagyon sok helyen vihettem a jó hírét a szeretett szolgálatnak, nagyon sokakkal kapcsolatba kerültem. Van olyan újságíró, akivel azóta is, hogy ő elment a sajtó orgánumtól, is kapcsolatban vagyok, és még beszélünk, és tartjuk a kapcsolatot most már munkától függetlenül. Nagyon szép időszak volt, nosztalgikusan nagyon jó visszaemlékezni rá, de a reflektorfénybe kell valljam, nem hiányzik. Persze soha nem mondhat soha, de azt mondom most, hogy hiányérzet nincsen bennem.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban Gilice Rékával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat korábbi szóvivőjével, kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádió.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon, a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja szerdán délelőtt 10 órától.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, II. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám +36 30 073 36 36. E-mail cím orosz.adam@mérnökimunkavedelem.hu. Mérnöki Munkavédelem. Forduljon hozzánk bizalommal!
0: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az Otthon Start program részeként tervezett kiemelt beruházások közül az építési engedéllyel még nem rendelkezőknél, az építési engedélyeket csak azt követően adná ki a kormány, hogy azokat egyeztették a készülő lakásépítési programmal. Többek között ez tartalmazza az építészeti törvény módosítására kedden az országgyűlésnek benyújtott javaslat. Az országgyűlés honlapján olvasható Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által jegyzett javaslat indoklása szerint az új lakásépítési program kidolgozása és a jelenlegi beruházásokkal történő összehangolása több hónapot vesz igénybe, ezért szükséges a rendelkezés, hogy az év végéig nem lehet építési engedélyt kiadni a már kiemelt beruházássá nyilvánított Otthon Start program részeként tervezett beruházásokra. A korlátozással összhangban a javaslat felfüggeszti a fix 3%-os hitelprogram feltételei teljesítő lakásépítési beruházásokra vonatkozó szankciós szabályok határidőit is. A javaslat rendelkezik arról is, hogy a kiemelt beruházásoknál haladéktalanul tájékoztatni kell a környezetvédelmi vagy természetvédelmi hatóságnak az építési engedélyező hatóságot, ha a környezetvédelmi és természetvédelmi szabályok megsértése miatt eljárást indít, vagy ilyen ügyben határozata véglegessé válik. A vasúti fejlesztések célja, hogy lehessen a tömegközlekedésre támaszkodni, ezt mondta a közlekedési és beruházási miniszter a Tiszaújvárosi vasútállomáson kedden. A Tiszaújváros és a Miskolci-Tiszai pályaudvar közötti vasútvonalon 3 év után kedd hajnalban indult újra a személyszállítás, amelynek megszüntetését az előző kormány építési és közlekedési minisztériuma a jármű és személyzet hiánnyal indokolta. Vitézi Dávid bejelentette, a Miskolci fővonal 60 és Füzesabony közötti szakaszát a felszabadított Európai Uniós forrásokból a kormány teljesen felújítja, így ott akár 160 km-es óránkénti sebességgel is közlekedhetnek majd a vonatok. Mint mondta, elkezdődik annak az előkészítése is, hogy Tiszaújváros, Miskolc, Kazincbarcika és akár Ósz térségét összekapcsolva egy új elővárosi regionális villamos vasúti rendszer jöjjön létre, hangsúlyozta a miniszter. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában 2025 azonos időszakához képest, közölte az Otthon Centrum. A téglalakásoknál 2%-ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4%-ponttal nőtt az alku mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1%-ponton belül maradt. A meghirdetett és a tényleges eladási ár közötti különbség a használt házaknál átlagosan 10,8%, a téglalakásoknál 7,1%, a panellakásoknál 6,1% volt az első 7 hónapban. A megyei jogú városokban 6,3% volt az árengedmény mértéke, míg az agglomerációban és Budapest belvárosi kerületeiben 7% körül alakult ez az érték. A legnagyobb alkura ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség. Ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engedtek az eladók a meghirdetett árból a sikeres értékesítés érdekében, közölte az Otthon Centrum. A Honvédelmi Minisztérium a Facebook oldalán azt írta, visszakapták eredeti nevüket a Magyar Honvédség alakulatai, ahogyan Astruszin Szendi Romulus korábban megígérte. A miniszter június 21-én számolt be a katonákkal folytatott konzultáció eredményéről. Minden alakulat azt kérte, visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát. Augusztus 8-án pedig a miniszter videóban jelentette be, hogy aláírta az alapító okiratmódosításokat. A történelmi alakulat nevek 2023 elején változtak meg, az akkori vezetés ezt azzal indokolta, hogy a kiteljesedő haderőfejlesztésnek része a honvédség belső hagyományrendszerének újraalkotása, így az alakulatok nevének megváltoztatása is. Akkor azt közölték, az új név és számválasztás során a hadrendi számnak egy előző dicső harcoló alakulatra kell utalnia, névadónak pedig egyértelműen magyar katonahőst kell választani.
0: Az időjárásról.
2: Szerdán döntően napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, máshol csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 31 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Utak. Emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat, a magazinműsor szerkesztő riportere Béli Katalin vagyok. Egy hétvégi, egészen pontosan szeptember 5-i szombati programra hívom fel szíves figyelmüket. Mezőkövesden országos mezőgazdasági gépész találkozót tartanak, immárom 27. alkalommal. Pöfögő traktorokkal és működő cséplőgépekkel idén ismét megelevenedik az agrártörténelem. A Hajdúráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum várja azokat, akik kíváncsiak a hazai agrárium múltjára, és testközelből szeretnék látni, hallani és érezni a régi idők mezőgazdasági gépeinek semmihez sem hasonlítható hangulatát. A találkozó évről évre több száz érdeklődő gyűjtőt és szakembert vonz, akik testközelből csodálhatják meg a mezőgazdaság egykori meghatározó gépeit. A program egyik leglátványosabb eleme a városon végighaladó gépfelvonulás, ahol működő veterán traktorok, stabil motorok és más korhű mezőgazdasági gépek sorakoznak fel. A nap során természetesen látványos gépbemutatók, cséplés történeti bemutató és szakmai programok is várják az érdeklődőket. A rendezvény különlegessége, hogy számos több évtizedes, sőt száz éves gép ma is működőképes állapotban mutatkozik be. A Hajdúráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeumban reggel 9 órakor kezdődnek a programok. Abban a kivételes helyzetben vagyunk, hogy archívumunk segítségével megidézhetjük a múzeum alapítóját, Hajdúráfis Jánost, akivel telefonon készítettünk annó interjút. 2021. április 21-én hunyt el, Mezőkövesd díszpolgára volt. 1930. október 29-én született Mezőkövesden, gazdálkodó családban. Budapesten motorszerelő lett, később Miskolcon, majd 1968-ban Mezőkövesden dolgozott a gépjavító állomáson. Itt vált szenvedélyévé a régi gépek szeretete, már az 1960-as években mentette a régi paraszti gazdaság eszközeit, és 1972-ben kezdett intenzívebb gyűjtőmunkába, amelyből létrehozta a később róla elnevezett és több díjat is elnyert mezőgazdasági gépmúzeumot. Emellett helytörténeti és műszaki kutatásokat is végzett, rendszeresen publikált, életrajzi írásokkal jelentkezett. Elindította Mezőkövesd egyik nemzetközi nagy rendezvényét, az országos gépész találkozót, Mezőkövesd díszpolgára, alkotói nívódíjas, Herman Otto promúzeódíjas, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rákóczi Lánc és a Magyar Köztársaság érdemrend lovak keresztje birtokosa. A következő összeállításban tehát annak apropóján is, hogy országos mezőgazdasági gépész találkozó lesz a Hajdúráfis János Múzeumban Mezőkövesden, archív felvételünket hallhatják Hajdúráfis Jánossal. Tisztelettel köszöntöm Hajdúráfis Jánost, akinek neve a mezőkövesdi mezőgazdasági gépmúzeumból legismertebb talán, de hát most ott találjuk a kitüntetettek listáján, az 56-os ünnepségeken átvehette a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét. Tisztelettel és szeretettel gratulálunk. Hát hogyan fogadta a kitüntetést, ezzel a szokványos kérdéssel nyissunk talán?
2: Hát számomra egy az, hogy nagyon nagy meglepetés volt, hisz hát az előzményekről egyáltalán nem volt fogalmam, és az értesítés is csak az előző hét végén érkezett a minisztériumból, amely úgy szólt, hogy örömmel értesítem, hogy a Magyar Köztársaság miniszterelnöke javaslatára a Magyar Köztársaság elnöke 2010. október 23-án nemzeti ünnepünk alkalmával a magyar gépgyártás tárgyi, szellemi örökségének ápolása, értékmentő, értékalkotó és közösségformáló tevékenysége elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztje kitüntetésben részesítem. Hát ennyi volt az előzmény.
1: Én úgy gondolom, hogy ez a levél nem csak a maga a kitüntetés, hanem a levél is bekerül majd a múzeumba, vagy majd ezt
2: hát
1: inkább
2: igen,
1: otthon őrzi?
2: Igen. Hát ahogy a dokumentációkat gyűjtjük különböző arra érdemes dolgokról, gyártörténetekről, meg a adott esetben még a napoknak az eseményeiről is, ugye ami ránk tartozik, ez természetes.

0: Én idézek egy gondolatot, ami nekem nagyon tetszik, az ön gondolata, hogy a saját gyűjtőmunkámat abból az érzelmi töltésből indítottam el, hogy úgy éreztem, szüleim, elődeim kézmelegét, emlékét őrzik azok a tárgyak, melyeket az egykori parasztgazdaságunkból vagy rokonságom köréből megmentettem. Hát ez, hogy a szüleink, elődeink, nagyöregjeink hagyományai, tudását és hát a kézmelegét, ahogy nagyon szépen írták a nyilatkozatában, megőrizzük. Ez azt hiszem, hogy nagyon fiatalkorban kezdődött. Tehát ön ebben nőtt fel?
1: Hát igen, egy az, hogy paraszti családba, kisparaszti családba nevelkedtem, tehát a paraszti munkának elég aktív részese voltam egész fiatalkorban, úgyhogy már háború alatti években, tehát háború előtt, front előtt, inkább így mondanám, 14 éves koromban már én kocsit, lovat hajtottam, úgyhogy önállóan végeztem sokféle paraszti munkát, felnőttnek is beillő paraszti munkát. Ez azért is volt ám, mert édesanyám nekem gyerekkoromban meghalt, alig ismertem. Édesapám, ő meg egy kicsikét nehéz munkabírású volt, mert fiatal korában, még a 20-as években a spanyol náthát járványba esett, és bizony abból sérülten maradt meg, és az az erős fizikai munka, amit a paraszti élet követelt, bizony az neki terhes volt, és így hamar befogta az egyszem fiát, mert nekem két nővérem volt, és hát mint fiú gyerek, hát nyilván én tudtam helytállni. És ez azután is folytatódott, mert ezt követő években is, mert édesapám 944-ben, mikor Mezőkövesdet bombázták, akkor meghalt, és aztán így, mint a család férfi tagja, úgyhogy a háború utáni újjáépítésbe, hogy úgy mondjam, legalábbis a kis paraszti gazdaságunkat illetően, tehát az, hogy teheneket jármoltunk, fogtunk össze a szomszéd megmaradt egy szem tehenével a miénket, és akkor így próbáltuk felszántani a földünket, meg ugye elültetni, elvetni, amit éppen el tudtunk, úgyhogy hát nagy munka, hősi munka volt ez, és ebben a paraszti munkában edződtem.

0: mennyire volt gépesítve akkor a gazdaság? Milyen gépek voltak mondjuk az ön gyerekkorában, fiatalkorában?
1: Hát itt Mezőköves nagyon gépes egy település volt, mert itten 42 cséplőgépet államosítottak. Tehát itt közvetlen körülöttünk is 5 családnak volt cséplőgépe. Ezek bércséplős vállalkozásokat hoztak létre, már olyan értelemben családi vállalkozást, hogy ugye a Felvidéken később, az ország északi részén később érett a gabona, és akkor ők elindultak szépen fölfelé, egyre feljebb a szlovák határig bércséplésbe, egy-egy települést megjárva, menve a másikba, és hát 2 hónapig is elhúzódott sokszor a cséplési idény. És ez volt nekik a fő megélhetési forrásuk. Ugyanakkor azt is elmondhatom, hogy az én anyai nagyapám, ő malmot is épített a 920-as évek elején itt Mezőkövesden. A harmadik malom, ugye volt egy vízi malom, volt egy gőzmalom, az övé meg már egy szívógázmotoros malom volt, hengerszékekkel természetesen, nem daráló malom, mert daráló malom itten 10 is volt ilyen családi gazdaságokban, ahol csak állatok jószágok részére őröltek terményeket. De hát itten olajütő is a háború előtti években több mint 10 működött, szintén ilyen családi vállalkozásban, és ezeknek a gépi berendezéseknek az erőgépe abban az időben nagy stabil motorok voltak, mivel Mezőkövesden csak 942-től van 220-as nappali áramszolgáltatás. Mert addig egy helyi áramfejlesztő az csak egy aránylag szűk területen, és csak 110 voltos áramot szolgáltatott. Tehát az elektromos motorok használata az csak a 942-től léphetett be az ilyen tevékenységekbe, és hát addig mindent ilyen különböző régi egyhengeres stabil motorokkal hajtottak, mert mindenféle műhelyberendezéseket, úgyhogy akár asztalos műhely, akár géplakatos műhely, de mondhatnám még a kékfestő műhelyt is robbanó motor hajtotta, meg hát vagy kis áramfejlesztőket hajtottak, akár a mozina részére szolgáltatott áramot, akár a helyi kórház részére szolgáltatott áramot, vagy akár egy-egy kis gazdaságba, bármilyen gazdasági gép meghajtására motorikus erőt használtak, tehát robbanó motorikus erőt. Úgyhogy hát így több mint 100 család tulajdonában volt itten robbanó motor, ahogy én kigyűjtöttem név szerint, ház szám szerint, hogy úgy mondjam. Úgyhogy elég gépes volt ez a vállalkozás, vagy ez a település, és hát ebben nőttem fel. Jól lehet, hogy
0: hát igen, ahogy hallgatom magát, az jutott eszembe, hogy a föld meg a gépek szeretete akkor egyszerre fejlődött ki magában.
1: Így. Jó lehet, hogy mezőgazdasági munkát künn a határban gépjárővel nem nagyon végeztük, mert ugye a lónak mindig enni kellett adni, ha használták, ha nem, tehát az állatégárőt, azt szántásra, meg szállításra, betakarításra, ugye, hát azt használták, és traktor hiába volt, mondom itten Kövesden, kb. 40 darab traktor, nagyon kevés földet szántottak fel abban az időben traktorral, mert ahhoz üzemanyag, meg egyéb olaj és a többi kellett volna. A ló meg ott volt minden gazdaságban, és a lóval abban az időben még szebb munkát végeztek, mint a traktorokkal.

0: Hogy kezdődött a gyűjtés? Emlékszik-e, melyik volt a legelső gép, amire azt mondta, hogy na hát azért ezt most már vonjuk ki a forgalomból, de azért mégis kerüljön méltó helyre, mert megszolgálta
1: a javát? Ja, hát igen, hát ez nem egészen úgy volt, mert hogy csak úgy lehetett volna válogatni, hanem ugye az államosítások során az volt, hogy ilyen termelő eszköz, mint egy robbanómotor, nem maradhatott magántulajdonba. És ezeket a gépeket, amik mégis megmaradtak, az vagy a gazdája úgy eltüntette, hogy szem előtt ne legyen, hogy a hatóság ne tudjon róla, vagy éppen csak a hatóságnak a esetleg nem elég odafigyelése folytán maradtak meg az utókorra, hogy úgy mondjam. És hát én már többet úgy, hogy korábban le volt államosítva, és át volt adva valamilyen KTS-nek, át volt adva a termelőszövetkezetnek, és akkor így véletlenül a volt gazdája vagy visszaszerezte, vagy én közvetlenül ettől a szövetkezettől, például asztalosipari szövetkezettől, onnan hoztam az első stabil motoromat, amely itten korábban Sereg Ferenc géplakatosnak a műhelyét hajtotta.
0: Aztán hogyan jött a többi gép? Tehát volt-e valami szempont, hogy különleges gépeket gyűjt, hagyományos gépeket, amiből már van, abból már nem gyűjtök? Volt-e valami szempont, vagy csak úgy jöttek?
1: Hát ilyen nagy válogatási lehetőség nem volt. Uh-huh. Az volt, hogy amit éppen találtam, azt mind igyekeztem begyűjteni, hát végső soron ugye azért valahogy téríteni is kellett ennek a tulajdon bevételét, tehát valamennyi vásárlási díjat is csak kellett érte fizetni abban az időben. Ugye legalább az ócskavasárát azt meg kellett érte adni. Ritkán kaptam ajándékba, de olyasmi is előfordult esetenként. És aztán a legnagyobb törekvésem nekem az volt, hogy a magyar mezőgazdaságnak, illetve a magyar gépgyártásnak mindazokat a gépeit, amelyet akár mezőgazdaság terén, akár az iparba használtak, hát ebből minél többet megszerezzek, mert abban az időben, tudja, mikor arról volt szó az 50-es, 60-as években, meg még később is, hogy a múltat az végképp el kell törölni, és hogy itten a háború előtti időkben csak a szegénység, meg a nyomor, meg a fejletlenség volt, és aztán hát nekem az óriási öröm volt, ha egy gépgyárnak a tárgyi emlékét, hiszen ezekbe a gépekbe bele volt legtöbbe öntve, hogy ki készítette, ki gyártotta, meg hol gyártották, nem csupán táblafeliratokon, hanem bele öntve. Tehát ez nekem sokkal jobban meg kézzelfoghatóan reprezentálta a egykori magyar gépgyártást, mint hogyha én ezt esetleg könyvből olvastam volna, tehát abban az időben ilyen könyvek sem jelentek meg, hiszen hát a régi gépgyáraknak, amik még tovább működtek, ugye állami gyárakként átszervezve, és a nevüket is megváltoztatták, és akkor csináltak ugye Vörös Csillag traktorgyárat, vagy Április 4 gépgyárat, meg egyéb ilyen akkoriban Georgi Udés gépgyárat, úgyhogy hát úgyhogy igyekeztek csak ugyan nem létezővé tenni a múltunknak ezt az értékét, holott ugye hát ezeket jelentős részben ugye magyar mérnökök munkája, magyar munkásoknak a produktuma volt, és hát meg magyar emberek itt Magyarországon hasznosították. Úgyhogy, de ezek nem csak motorikus erőgépekre vonatkoznak, hanem amit a mezőgazdaságban használtak, a répavágók, szecskavágók, darálók, morzsolók, kukoricamorzsolók, ezek is csodálatosan. Egy az, hogy abban az időben minden ilyen gépi dolgot alkatrészenként kiöntötték, és aztán minden gépi megmunkálás nélkül, akár fogaskerekekről levén szó, ugye csak összeszerelték, és mégis alkalmas volt arra a célra, amire gyártották, és mondom, ezekben nagyon csodálatos feliratok vannak az egykori magyar gépgyártók

0: beszélgetek, aki kitüntetést kapott a Nemzeti Ünnep alkalmából. Ezt azoknak a hallgatóknak mondom, akik most kapcsolódnak be. És akkor folytassuk ott, hogy hát azért elég nehéz egy ilyen szenvedélyű férfi emberrel együtt élni. Mit szólt ehhez a kedves felesége, Bakos Marika néni?
1: Hát, számomra...
0: Hogy csak gyarapodott a gépek száma.
1: Számomra ez egy óriási, mondhatnám azt, hogy Isten áldása volt, hogy olyan feleségre találtam, hogy aki, amiben én örömemet találtam, nyilván tisztességes dologba természetesen, ugye annak ő is örült. És ő is hamar megtalálta ezekbe a gépekbe azt a külső szépséget is, hisz hát abban az időben is volt, hogy is mondjam, már törekvés arra, hogy egy termék az ne csak hasznos legyen, hanem látványos, meg érdekes, meg szépen tervezett is. Ugyanakkor az értékét is hamar felismerte jó mag ő is, meg jó magam is természetesen, sőt még ő volt az, aki nagyon aktívan arra is igyekezett rábeszélni, hogy ne csak a gépeket próbáljam megmenteni, hanem a gépekhez tartozó régi szakirodalmakat is gyűjtsem be ezeknek a használóitól, mert hát ottan maradtak meg legjobban, és hát sikerült is, úgyhogy egy ilyen jó közel 100 évre, sőt mondhatnám ma már, hogy 100 évre visszatekintő szakirodalmat összegyűjteni ebbe a témába. Úgyhogy hál' Istennek ő mindig mellettem volt, és hát volt ugyanolyan dolog, amikor már annyira elköltöttünk minden pénzünket, hogy vagy mástól kellett kölcsön kérni, vagy ő nem tudott a napi költségeket máshol ugye fedezni, és hát majdnem sírásra fakadt, de azért az öröm mindig megvolt benne, amikor egy-egy tárgyat hazahoztam, és hát az nem csupán azzal járt, hogy együtt mentünk el, együtt kutattuk fel, együtt hoztuk el, ő is sokat segített, ugye a szétszerelésbe is, hát a személykocsiba bepakolni sok esetben ugye nem volt egy egyszerű dolog, úgyhogy néha úgy leterheltük a szegény moszkvicsünket, vagy később a varbunkat, hogy útközben egy tanyánál megálltam, és kiraktam belőle, mert máskülönben földön húztam a hátulját a kocsinak, tehát ilyenek is voltak, tehát ezek már mind élmények, meg hát szép emlékek.
0: De hát azért maradjunk annyiba, hogy Bakos Marika néni egy csodálatra méltó asszony, jó?
1: Hát igen, egy olyan háttér volt nekem ebben a dologban, ami szinte nélkülöző.

0: 1979. augusztus 4-én nyílt meg hivatalosan is a Gépmúzeum. Szabadfalvi József, az akkori Borsod megyei múzeum igazgatója nyitotta meg, és hát közgyűjteményén nyilvánította az államnak felajánlott mezőgazdasági gép és eszközgyűjteményt. Hát most mai anyagi szemmel én azt kérdezem János bácsitól, hogy hát maga elmondta, hogy mennyit szánt az időből, erőből, pénzből ezekre a gépekre, hogyha közgyűjteményé nyilvánítják, az államnak adja. Szóval hogy zajlott ez a dolog?
1: Hát minden térítés nélkül adtuk át természetesen a gyűjtött anyagot. Tudnék, abban az időben azért nem volt még túl nagy lelkesedés ezeké a technikatörténeti tárgyaké. Hiszen hát a megyei múzeumnak a alkalmazottjai és vezetői is, ugye azok is általában humán beállítottságú, végzettségű emberek voltak, akiket a technika, hogy is mondjam már, szelleme, világa kevésbé érintett meg. És hát egy kicsikét úgy plusz teherként éreztem, hogy ugye fogadják, de azért minden nehézség ellenére, hál' Istennek, ugye volt kitartásom ahhoz, hogy azokat a kis lehetőségeket, amiket abban az időben mégis sikerült a múzeumon keresztül, a megyei múzeumi szervezeten keresztül a múzeum képítéséhez megszerezni, azért az sikerült. És hát idővel aztán természetes a megyei múzeum is rájött arra, hogy hát milyen értékek kerültek általam a tulajdonába, és az elismerést azért végső soron idővel onnat is megkaptam. Tehát ez már olyan, hogy az embernek a nem lehet egy sikertörténet, hogy úgy mondjam, hogy minden akadály nélkül megfutni egy ilyen nagy pályát, hisz már ez lassan már egy 40 éves időszakra terjed ki, úgyhogy nyilván voltak ugye nehezebb idők is, sőt még a legején még félt is az ember, hogy jaj, azt mondta a gazdája, nem meri eladni, mert ez állami tulajdonban van véve, és ha feljelentik a szomszédok, mi lesz belőle.
0: Tehát egy kicsit a magyar történelem is benne van ebbe a kiállításban, ugye? Hát egy európai hírű agrártörténeti kiállítóhely lett a Mezőgazdasági Múzeum, Gépmúzeum Mezőkövesden. És hát meg kell említenünk azt is, hogy Hajdú Ráfis János, aki ezeket a gépeket összegyűjtötte, katalogizálta, tanulmányokat, könyveket írt, és hát említeném a népművészi munkáit is, hiszen gyönyörűen farag, épület szerkezeteket, ácsmunkákat ad ki a kezek közül. Azt hiszem, hogy ez a szorgalom, ez élete utolsó percig kísérni fogja az alkotásnak a vágya.
1: Hát hála jó Istennek, ha ezeket a lehetőségeket, meg tehetséget, hogy ugye belém palántálta, hát ezt egészséggel is megáldott, tartósan beteg se voltam életem folyamán, vagy kórházi állapolásra nem kerültem, hisz gyógyszereket még a mai napig se szedünk, se én, se a feleségem. Tehát ez egy olyan dolog, hogy én azt hiszem, hogy azzal a talentummal, amivel a Teremtő, a Jóisten annak idején elengedett bennünket, hát ezt nekünk ugye hasznosítani kellett, és úgy forgatni, hogy annak mások számára is maradandó érték legyen belőle.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, további jó munkát kívánok, mert hát most is építkezik, úgy tudom, igen, tehát a munkát igen. Nem hagyta abba. Árulja már el, János bácsi a születése éve számát megteszi?
1: Ja, 930, október 29, most töltöm be hamarosan a 80. évet.
0: Nagyon-nagyon jó egészséget kívánok, és sok szeretettel gratulálunk a hallgatók nevében is a kitüntetéséhez, és én hagy idézzem azt a mondatot, ami a Gépmúzeum székely kapuján áll, hogy őseidnek szent hitéhez, nemzetséged gyökeréhez, testvér, ne légy hűtlen soha. Azt hiszem, hogy ennél szebb végszót nem találhatunk.
1: Köszönöm szépen.
0: Jó egészséget, köszönöm a beszélgetést.
1: Isten megáldja.

0: Kedves hallgatóink, a 2021-ben elhunyt Hajdú Ráfis Jánossal készült beszélgetésünket hallották. A róla elnevezett múzeumban tartják a 27. mezőkövesdi országos mezőgazdasági gépész találkozót. Megköszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztőriporter Béli Katalin.
1: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinját hallották.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett top plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsod-Abaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdúbiharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. A korábbihoz képest csaknem kétszeres 12 milliárd 200 millió forintos keretösszeggel folytatódik az idei tanévben a hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulók szakmaszerzését segítő apácai ösztöndíjprogram, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Mint írták a programban, amelyben eddig évente átlagosan mintegy 4700 tanuló kapott támogatást, havonta 16 és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek a diákok. A támogatott tanuló 90%-a az ország 4 leghátrányosabb helyzetű régiójában tanul, így a program jelentős szerepet tölt be a területi és társadalmi hátrányok mérséklésében, hangsúlyozta a minisztérium. A pályázatokat szeptember 22-ig lehet benyújtani a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer elektronikus pályázati felületén. A magyarországi ingatlan piacon augusztusban 8077 adásvétel történt, ami az idei második legalacsonyabb havi érték. A forgalom júliushoz képest 13,1%-kal csökkent, az előző év azonos időszakához képest pedig 29%-kal, közölte saját adatain alapuló becslését a Duna House. Mint írják, az éves visszaesés nem meglepő, mert egy éve az Otthonstart program szeptember eleji indulása előtt megugrott a befektetési célú vásárlások száma. Idén az augusztusinál alacsonyabb tranzakciószámot januárban regisztráltak, míg a legnagyobb forgalmat márciusban mérték. A cégcsoport adatai szerint 2026. augusztusában a lakás célú jelzálog hitelszerződések összege 255 milliárd forint volt, ami 6,9%-kal marad el a júliusi értéktől. A Magyar Nemzeti Bank által produkált tavalyi augusztusi adatokhoz viszonyítva viszont jelentős 141,3%-os bővülést mutat. Minden rendőr kollégának jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából szeptember 1-től, ezt jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője a rendőrség Facebook oldalán. Mint mondta, a rendőrség vezetése ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit a kollégák nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik, mondta Gál Kristóf. A szóvivő hozzátette, ha a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapon lesz érvényes. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontotta helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, ez olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmakozi Szervezet honlapján közzétett almapiaci elemzésben. A nyárvégi helyzetkép szerint az asszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Fruitweb július végi előrejelzése már csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, ezen belül 50-60 ezer tonna lehet étkezési és 70-80 ezer tonna ipari alma. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, és bár a belföldi termés potenciál évről évre szűkösebb, jó évjáratokban még mindig el lehetne érni 400-500 ezer tonnát. A Fruitweb a becslés alapján a feldolgozó ipari kapacitások leépítését valószínűsíti, a 350 ezer tonnás túlnyomó részt sűrítmény célú léüzemi kapacitást ugyanis ilyen mértékben nem lehet gazdaságos módon importból kiszolgálni, írja az elemzés.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán döntően napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, máshol csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 31 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Rendhagyó Találkozások magazin műsorunkban most nem egy, hanem két jeles személyiséget ismerhetnek meg közelebbről, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem régi és új rektorát. 2026 nyara a vezetőváltás ideje az intézményben. Barát Béla két cikluson keresztül 2020-tól 6 éven át töltötte be ezt a posztot, a mandátuma július 31-ével lejárt. Augusztus 1-től foglalja el hivatalosan a rektori széket Kustár Zoltán, aki ugyancsak volt már az egyetem vezetője 2017 és 2020 között. Olajdon a számít megtisztelő figyelmükre, tartsanak velünk!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, szép napot kívánok, Olá Ilona vagyok. Ebben az órában Találkozások című portré magazinunk jelentkezik, de ezúttal rendhagyó módon nem egy, hanem két jeles személyiséget ismerhetnek meg közelebbről, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem régi és új rektorát. 2026 nyara a vezetőváltás ideje az intézményben, Barát Béla két cikluson keresztül 2020-tól 6 éven át töltötte be ezt a posztot, a mandátuma július 31-ével lejárt, augusztus 1-től foglalja el hivatalosan a rektori széket Kustár Zoltán, aki ugyancsak volt már az egyetem vezetője 2017 és 2020 között. Velük találkozhatnak műsorunkban, tartsanak velünk!

0: like the party cool.
1: Találkozások, emberek, történetek, életutak.
2: Kedves hallgatóink, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen 2026 nyara a rektorváltás ideje. Véget ért az előző vezetői ciklus, és kezdődik egy új. Július 31-ig szólt a mandátum a Barát Bélának, aki 6 éven át töltötte be ezt a posztot. Először 2020-ban foglalhatta el a rektori széket, majd 23-ban újra megválasztották. 1996 óta oktat az intézményben, leköszönése után is marad egyháztörténészként, tanszékvezető egyetemi tanárként a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Rektori évei legfontosabb állomásairól, kihívásairól, eredményeiről Olaj Nóna kérdezte. Két ciklus után búcsúzik a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektori posztjától. Ha visszanézünk erre a 6 évre, akkor annak idején milyen elképzelésekkel vette át ezt a széket? Milyen tervei voltak, vagy milyen céljai, amit szeretett volna ebben a pozícióban, ezen a helyen megvalósítani?
3: Hát annyiban van könnyű dolgom, hogy amikor beléptem a hivatalba, tehát a rektori hivatal viselésébe, több interjút is készítettek velem. Az egyiknek a címe az lett, hogy inspiráló közösségben, a másik pedig az, hogy a cél a színvonalas működés fenntartása, tehát ezekre utalhatok itt vissza. Tehát egyrészt én úgy láttam a mi oktatói, hallgatói közösségünket, hogy ez egy inspiráló közösség. Én azt gondolom, hogy ezt 6 év után is határozottan tarthatom, állíthatom. Másrészt pedig az is valóban egy kitűző cél volt számomra, hogy az akkor is magas szintű oktatás szintjét tudjuk tartani. Tehát alapvetően nem, bár épp a rádiós beszélgetések során sokszor kellett mennyiségi helyzetjelentést adnom, csökkenő vagy éppen emelkedő hallgatói létszámok érdeklődés vonatkozásában.
2: De mindig hozzátettük, hogy itt ugye nem elsősorban tömegképzésről van szó.
3: Igen, tehát alapvetően a képzés színvonalának a megőrzése volt a fő szempont. És én gondolom, hogy nem az öndicséret kategóriája ez, de azt gondolom, hogy sikerült is a munkatársok közösséggel együtt ezt a célt megvalósítani. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem úgy a hitéleti képzések terén, én azt gondolom, hogy ez országos, sőt, tágabb értelemben nemzetközi szinten is egy kiemelkedő képzési terület. Egyetemünkön, illetve a tágabb régióban a protestáns egyházi munkatárs képzés terén. Ezt az elmúlt években Európában, Európán kívüli utak is megerősítették bennem, hogy odafigyelnek ránk. A tanítóképzés területén pedig erről nagyon sokat beszéltünk az utóbbi 2-3 évben. Én azt gondolom, hogy szintén egy regionális jelentőségről beszélhetünk. Észak-Kelet-Magyarország tanítóképző intézetei között, sőt országosan is kiemelkedő szerepet töltünk be.
2: Nemzetközi kitekintésre utalt itt, és akkor innen következik az a kérdés, hogy a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek az évszázados gyökereibe az is beletartozik a hagyományaiban, hogy nem csak debreceni. Nyilván ez a székhely, büszkén vállaljuk, hogy a civis város egyik zászlós hajója a református oktatás, de ez mindig túlnyúlt a határokon, ez most is így van? Tehát nem csak amiatt, hogy mondjuk Nyugat-Európa vagy a világ más tájai felé nemzetközi kutatási kapcsolatok vannak, tudományos partnerségek vannak, mert hogy ennek is évszázados hagyományai vannak, hanem a hallgatók oldaláról is azért van egy vonzása, egy vonzó ereje ennek az intézménynek.
3: Igen, ez is egy stabil szám, egyháztörténészként is értékelem az intézményünket történeti távlatban. Tehát a hallgatóink kb. Egy harmada érkezik a mai Magyarország határokon kívülről, nyilván abból a történelmi régióból, amit a történelmi Tiszántúlnak nevezhetünk, Párciumból, Kárpátaljáról, és egyébként a tágabb régióból is érkeznek hozzánk, és ez az arányszám a kinyíló európai oktatási térben azt gondolom, hogy csak stabilizálódott az utóbbi időszakban. Szóval alapvetően a célkitűzés az ez volt, viszont, hogy a célkitűzés megvalósítását milyen nehézségek akadályozták, igyekeztek ellehetetleníteni, erről is érdemes azért beszélni, hiszen amikor én beadtam 2020 év legelején a pályázatomat, akkor a Covidnak még se híre, se hamva nem volt. Szóval az a helyzet, hogy a működés, az elmúlt 6 évi működés nagyon jelentős részét meghatározta a Covid világjárványa küzdelem, és hát egyébként büszke vagyok arra, hogy nem volt intézményi szintű tömeges lebetegedés, tehát a higiénés viszonyokra, a zárás-nyitás fázisaira tudtunk úgy reagálni intézményi szinten, hogy tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez ritkaság számba is ment abban az időszakban, és például a Senior Akadémia vonatkozásában online előadásokat tartottunk, tehát máshol megszűnt fél évekre legalábbis ez a képzés. Nyilván az érintett korosztály veszélyeztetettsége miatt.
0: Ugye ez az időseknek szóló képző jellegű képzés.
3: Online formában akkor is működtettük ezeket a képzéseket. Tehát ez a kihívás, ami főleg a személyes jelenlétnek a problémáját vetette fel, hogy lehet úgy egy felsőoktatási intézményben működni, ahol mi hagyományosan is, ez is egy intézményi hagyomány, hogy a személyes kapcsolatra nagy hangsúlyt nagyon fontosnak tartjuk.
0: Hiszen olyan hivatásokban képeznek szakembereket, ahol ez nagyon fontos.
3: Szóval ezt hogy tudjuk megoldani? Voltak persze ilyen apróságok, hogy kis kelyheket kellett beszereznünk. Hagyományosan közös úrvacsorai kelyből vettük az úrvacsorát, de például ez egy ilyen helyzet elé állította az egyetemet, és egyáltalán például azt a kérdést is újra és újra felvetette, hogy távolsági formában hogy lehet istentiszteleteket, áhítatokat tartani.
0: Ami meg a lelkészképzésben egyébként azóta is egy aktuális téma, hogy mennyire használja a lelkész az online teret, a közösségi médiát. Szóval ott olyasmikkel kellett szembesülni már a képző intézménynek, aminek a gyakorlati haszna azt hiszem, hogy hosszú évekre meghatározó lesz.
3: Így van, és akkor itt lehet átkapcsolni arra, hogy a felvétel kampány. Tehát egy olyan helyzetbe kerültünk, amikor az online tér ebből a szempontból is felértékelődött a ciklus elején, vagy azt megelőző időszakban, szabadtéri plakátokon és máshol is nagy igyekezettel hirdettük az egyetemi képzéseinket. Egyértelműen az online térbe tevődött át a kampány, és én azt gondolom, hogy itt is mi picit talán hamarabb reagáltunk más felsőoktatási intézményekhez képest, és tudtuk őrizni. Egyébként egy apró érdekesség, a lelkész képzésben szakfelelősi feladatom van, és a 2018-19-20-21, és akkor 21-22-23-24, tehát ugye egyébként 2-4 éves ciklus összehasonlításával, az is kiderült, hogy a lelkészképzés, teológus képzés vonatkozásában is 15%-os hallgatói létszám növekedés volt az első éves beiratkozott hallgatók esetében, tehát ez azért izgalmas, mert hogy egyébként folyamatos kérdés volt, hogy milyen az érdeklődés a lelkészképzés iránt. Én azt gondolom, hogy ez mutatja, hogy amellett, hogy egyébként érzünk egy általános csökkenést, de mégis sikerült ezen a szinten is, a szinten tartás legalábbis egy kis növekedést is elérnünk az egyetemen, és egyébként itt is én két pontot látok. Az oktatási színvonalnak az őrzése mellett valóban odafigyeltünk erre a rekrutációs tevékenységre, és gondolom, hogy nem is az egyetem önmagában, hanem volt például a lelkipásztori hivatás éve, mint program, sikerült ezekhez az országos törekvésekhez jól kapcsolódnia az egyetemnek.
0: 2020-ról beszélünk, amikor először beadta a rektori jelentkezését, és választották meg erre a pozícióra. Természetes, hogy az első rektori ciklust, az első 3 évet ez áthatotta. Egyrészt meg kellett felelni ezeknek a kívásoknak, másrészt utána pedig ezeket a tapasztalatokat kamatoztatni. Aztán jött a következő ciklus, 2023, akkor újraindult. Ott volt-e valami változás, vagy csak szerette volna folytatni azt a munkát, amit addig elkezdett?
3: Nyilván az ember nehezen látja ezt, de amikor egy ilyen ismeretlen pályára lép, azt gondolom, hogy ez egy eleve ismeretlen pálya a legtöbb pályázónak, hogy egy felsőoktatási intézmény első vezetőjének lenni. Szóval igazság szerint valóban, hogyha az ember beleáll egy feladatkörbe, már kialakul egy munkatársi kör mellette, már kezd egy koncepció formálódni, akkor azt szeretné jó esetben tovább vinni, és valójában a másik az, hogy olyan nehézségekkel kellett szembenézni, a rendkívülisége ennek az első 3 évnek szintén engem abba az irányba, hogy a normalitás keretei között is, hát ha akkor majd sikerül megállni a helyét ennek a intézményvezeték koncepciónak, és igazság szerint akkor is ugyanúgy beláthatatlan volt az, ami következett, ugye az elmúlt 3 évben, hiszen a finanszírozási feltételek, a közoktatási finanszírozásnak a változásai miatt a hallgatói létszám növekedés az látványos volt. Egy apró adat, és szerintem ez érdekes, hogy a 2021-es, tehát ez a hivatalba lépése utáni év nappali tagozatos, tehát állami finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók száma 319 volt, a 2025-ös év októberi, tehát az idei tanév elejére 421 hallgatóra nőtt. Tehát ez az államinak finanszírozott nappali tagozatos hallgatói létszám, ami egyébként az egyetem működtetése szempontjából is kulcsfontosságú. Ez például egy olyan adat, azt gondolom, ami az egyetem működésének a stabilitását ezt hosszú távon biztosítani tudja, és jelzi azt a változást, a változás irányát, ami mondjuk ezt a hosszabb 6 éves időszakot jellemezte.
0: Hogyha azokra az eredményekre néznénk vissza, vagy fontosabb állomásokra, amik ezt a 6 évet fémjelezték, ugye nyilván beszéltünk a nehézségekről, meghatározóak voltak, nem is lehet őket megkerülni, de azért a normál szakmai működésnek is vannak olyan stációi, amik talán említést érdemelnek, hogyha egy összegzést akarunk letenni az asztalra, auditációs folyamatok, a nemzetközi partnerségek erősítése. Tehát mik azok az állomások szakmailag, hogyha nézzük itt ezt a 6 éves rektori munkát, amiket itt még szeretne kiemelni?
3: Tavalyi tanév végén jelentettem be, hogy 2031-ig meghosszabbították az intézményi akkreditációt, tehát ez azt jelenti, hogy az egyetemünk állami akkreditációja ez stabil volt a ciklus idején, illetve a következő időszakra is stabil tud lenni. Azt gondolom, hogy a finanszírozási szempontból is úgy tudom átadni a stafétabotot, hogy jelentősen megerősödtek az egyetemnek a anyagi, gazdasági alapjai, illetve a nemzetközi kapcsolatok terén érdemes elmondani szintén még egy fontos momentum, hogy az egyházi fenntartású egyetemek az Erasmus programban benne maradhattak, és mi ezzel a lehetőséggel igyekeztünk maximálisan élni is. Folyamatos Erasmus ki- és beutazások történtek, és az utóbbi 2 tanévben blended mobilitás, tehát részben online, részben pedig személyes, ugye ennyiben volt ez egy sajátos helyzet, ilyen szemináriumokat tudtunk megvalósítani holland, illetve kolozsvári erdélyi partnerintézményekkel. Az elmúlt tanévben az Egyesült Államokban tudtunk egy egyetemi delegációval megjelenni, és az ottani hagyományos partnereket felkerestük részben Washingtonban, részben Atlantában, részben pedig új kapcsolatot is létesítettünk Michigan állam Holland nevű városában. Tehát ez is egy fontos momentuma volt ennek. Új Erasmus partnerségek jöttek tanítóképzés kapcsán. Fáró, ez Dél-Portugáliában lévő képzőhely. Van a Castalia Network, ami egy főleg nyugat- és nyugat-európai pedagógus képzőintézményeket gyűjtő szervezet. A legkeleti partnerek vagyunk mi, velük folyamatos volt az a kapcsolattartás, és Erasmus támogatással Joensuuba, Finnországba, egyébként Rotterdamba, de Portugáliába is lehetett ilyen hallgatói csoportokat küldeni, és a hitéleti képzésben is tudom ezt sorolni.
0: Szintén az évszázados peregrinációs hagyományokat hát, illik folytatni.
3: Az egyik nagyon különleges momentum volt külkapcsolati téren, hogy egy szöuli gyülekezet vezető lelkészének díszdoktori oklevelet adhattam át Szöulban, ami egy különleges alkalom volt egy nagy 4000-es gyülekezet előtt, és a velük kialakult, egyébként szintén távolabbi múltra kialakult kapcsolatokat tudtuk megerősíteni a koreai egyetemi teológiai közösséggel. Ez is egy fontos momentum volt, és most a tanév végén egy szintén oktatóból, hallgatóból álló delegációval tudtuk a svájci, illetve franciaországi kapcsolatainkat erősíteni. Ez egy olyan terület, ami amellett, hogy tradicionális, mert a montobani hagyományos protestáns teológiával is volt kapcsolata az egyetemnek, ez az 1900-as évek elején, 20-as években Montpellierbe költözött, és például a egyetemi lelkészünk édesapja a 1940-es évek végén ott lehetett ösztöndíjas már, viszont ez a kapcsolat a francia nyelv művelésének a igen veszűkült volta miatt, ez hát nem volt folyamatos, viszont én szerettem volna, hogy Genf mellett Montpellierrel is felvegyük újra a kapcsolatot, nagy nyitottságot tapasztaltunk, ők most a párizsi teológiával egy összevont intézményben működnek, és nagyon úgy néz ki, hogy mind Montpellier-vel, mind párizsi lelkészképzéshez sikerült egy ilyen Erasmus szerződést kötnünk. Én azt gondolom, hogy ezek olyan momentumok, amit talán egy ilyen összegző beszélgetésben is érdemes megemlíteni.
0: A rektori székből most feláll, de hát ez nem jelenti azt, hogy megszakadna a kapcsolat, hiszen lehet azt mondani, hogyha visszanézünk az ön pályájára, hogy össze van nőve a Debreceni Református Hittudományi Egyetemmel, sok-sok évvel kapcsolódnak egymáshoz, ugye?
3: Így van, sárospataki diák voltam, középiskolában oda jártam, utána sárospatakon a tudományos gyűjteményekben dolgoztam egy fél évig, utána pedig még segédlelkész is voltam sárospatakon. De hát valójában debreceni teológián végeztem a tanulmányaimat, és Debrecenhez kötődő 1990 óta folyamatosan. És most már, ha visszaszámolunk, az már igen sok évtized, amióta ez a kapcsolat megvan. Az az igazság, hogy az én szakmai munkámat is ez folyamatosan meghatározta, részben a személyes tanulmányi tapasztalatok, részben egyébként a távolabbi családi tanulmányi tapasztalatok több generációra visszamenőleg, de itt nagyapám közül ketten tanultak annak idején Debrecenben teológiát, úgyhogy ezek engem valóban erősen kötnek a Debreceni Református Kollégiumhoz. A számomra külön megtiszteltetés volt, hogy a rektori tisztséghez kapcsolódóan, ezzel összekötve a Debreceni Református Kollégium igazgató tanácsának a elnöki feladatait is elláthattam. Tehát igazság szerint akár csak rövid ideig is valaki egy ilyen intézmény vezetője lehet, tehát ez egy hatalmas megtiszteltetés. Én az elején is így láttam, most is így látom, hogy ezt a megtiszteltetést én 6 évig megkaphattam. Számomra ez egy nagyon fontos időszak volt, és mind az intézményhez, mind a intézmény munkatársaihoz, hallgatóihoz való viszonyom alapvetően elmélyült ebben az időszakban, és továbbra is ezt a csapatot fogom erősíteni, hiszen maradok az intézmény oktatója, az egyháztörténeti tanszéknek, immár tanszékvezető egyetemi tanáraként, illetve a tanszékhez kapcsolódó kutatóintézet vezetőjeként fogok a következő időszakban működni, és hát számos egyéb feladatot fogok ellátni a debreceni, akár az ország felsőoktatási térben.
2: Hivatalosan 2026. augusztus 1-től szól a kinevezése a Debreceni Református Hittudományi Egyetem új megválasztott rektorának, Kustár Zoltánnak. Korábban 2017 és 2020 között már betöltötte egyszer ezt a posztot, és többiben át volt rektor helyettese is az intézménynek. Egész pályafutása az egyetemhez köti, a jogelőd református teológiai akadémián szerzett végzettséget, majd külföldi tanulmányai után itt kezdett oktatni az Ószövetségi Tanszéken. Azóta is ez a szakterülete. Rektori terveiről, feladatairól is beszélt Olá Ilona interjújában.
0: Új rektor lesz a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek, bár fogalmazhatnánk úgy is, hogy régi új rektora lesz, hiszen Kustár Zoltán nem először tölti be ezt a pozíciót. Most indult ezért a címért, székért, milyen tervekkel, milyen elképzelésekkel, ha a múlt tapasztalatait is mérlegre tesszük emellé.
4: Nagyon sok szép dolog történt az egyetemen már, és nem csak az én korábbi rektorátusom alatt, hanem az azt követő 6 évben nem is, amit mindenképpen érdemes tovább folytatni, olyan érték, amire építeni kell. Ez az egyetemünknek a szellemisége, a képzés színvonala, a tudományos kutatásnak a szép eredményei. Miközben úgy látom, hogy bizonyos területen, mintha az egyetem még a COVID utáni állapotba kicsit beleragadt volna, a közösségi élet terén jelentős lehetőségek vannak még, hogy pozitívan fogalmazzak, azt gondolom, hogy ezen a tére mindenképpen élénkíteni kellene. Ez részben jelenti azokat a kulturális, hitéleti alkalmakat, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy a hit, közösségtudás hármas jelszó alapján a közösség elemet jobban meg tudjuk élni. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a jó szakmai kapcsolatoknak és a minőségi munkának is alapfeltétele az, hogy akiknek együtt kell dolgozni, vagy együtt dolgozhatnak, azok közvetlen emberi kapcsolatként éljék meg, nem pedig egy rideg munkakapcsolatként azt, hogy egy egyetemen munkálkodhatnak. Ezzel függ egy picit össze az is, hogy a testületi irányítás esetében még mindig valóban a COVID esetében emlékszünk rá, ugye, hogy lehetőleg nem hívtuk össze a bizottságokat, lehetőleg a legkisebb létszámmal tartottunk üléseket, és ebben egy picit is szintén beleragadtunk volna. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy stratégiai tervezés hatékonyan történjék, ahhoz, hogy a kitűzött célokat az egyetem egész közössége magáénak érezze, nagyon fontos, hogy a testületi tanácskozások, közös döntések, azok közös végrehajtására ismét egy picit nagyobb hangsúlyt fektessünk.
0: A szó, amit itt ebben megragadtam, a közösség. És itt, ha jól értem, egyszerre gondol munkatársi közösségre és hallgatói közösségre.
4: Így van, így van. Maguknak, a hallgatóknak is van egy közösség, amit részben a hallgatói önkormányzat szervez, részben pedig egyház egyetem lévén az egyetemi lelkészség a hitéleti alkalmak és programokon. Nagyon fontos, hogy a hallgatók az egyetemen ne csak tanuljanak, persze tanuljanak, hanem ezeket az éveket úgy éljék meg, mint a komfortzónáinak a tágítása, mint az emberi kapcsolatok ápolásában jó minták begyakorlása.
0: Személyiségfejlődés.
4: Személyiségfejlődés, és megalapozzák azokat a szakmai kapcsolatokat, amelyekkel később építeni tudnak, akár egy tanító, akár egy vallástanár, akár egy lelkész. Azokhoz a kollégákhoz tud majd nagy bizalommal odafordulni kint a terepen, akikkel közös élményei voltak az egyetemen. Márpedig ez a mai világban a megfáradás, az idő előtti kiégés szempontjából is nagyon meghatározó. De jelenti ez természetesen az oktatói karon belüli közösségépítést, és a két tábort sem szeretném szétválasztani egymástól. Biztos vagyok benne, hogy számos olyan jó rendezvényprogramot tudunk tartani, ahol a hallgatók megismerhetik a tanároknak egy kicsit az emberi oldalát, a tanárok is kicsit többet látnak, nem csak vizsgaszituációban vagy egy katedráról látják a hallgatót, és ez megint csak erősíti az összetartozás élményét és a közös célok hatékonyságát.
0: Pláne egy olyan intézményben, aminél mindig elmondjuk, hogy tulajdonképpen nagyon családias. Soha nem a tömegoktatást célozta meg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, bár a tanítóképzésben a világi szakon ott jelentősen nőttek a létszámok, és nagyobb csapatokkal, évfolyamokkal kell dolgozni, de azért még ott sem az van, hogy nem ismerik egymást az emberek, hogy nincs köztük napi kapcsolata a hitéleti képzéseknél, meg aztán pláne. De hát ez egy tudatos vállalása is a DRH-nak, hogy olyan egyetem legyen, ahol az emberek kapcsolódnak, tudnak egymásról, számon tartják egymást. Hogyha erre alapoznak, mert ez egy tradíció az intézményben, akkor ezt tovább lehet erősíteni. Miként? Különböző programokkal, rendezvényekkel, akár elvi, akár gyakorlati döntésekkel?
4: Is, valóban ugye a létszámunk az azt a méretre predestinál bennünket, hogy ez a viszonylag kis és viszonylag nagy létszám már elég nagy ahhoz, hogy bizonyos folyamatok beinduljanak, mert megvan a kritikus tömeg, már elég hallgató van ahhoz, hogy a tudományos utánpótlás mi magunk kitermeljük, a tehetséggondozásba feltűnjenek fiatalok, eredményes jó TDK munkát folytassassunk, de még elég kicsi ahhoz, hogy valóban egy előadáson, ha 15-20-30-40 hallgató ül együtt, ha egy szemináriumon 15-20-an vannak együtt, akkor még itt valóban személyes kapcsolatba lehet kerülni. Nem csak egymással a hallgatóknak, hanem ott még oda lehet menni az oktatóhoz, meg lehet kérdezni, és az oktatónak is van még türelme ennyi diákot ebben az értelemben kiszolgálni. Én úgy érzem, hogy a nyitottság ott van a kollégákban, ott van a hallgatókban. Egy picit kell csak egyrészt a spontán kezdeményezéseknek teret adni, azokat biztatni, bátorítani, és nyilván esetleg magának a rektori vezetésnek is eszébe juthat egy jó ötlet, amivel ezt tudja serkenteni. Jól bevált technika erre, a különböző csapatépítési kirándulások, jól bevált gyakorlata van annak, hogy a hallgatóink is évfolyam kirándulásokra mennek, gyülekezeti kiszállásokra mennek csoportosan. Jó gyakorlata van az egyetemi tanulmányi utaknak, ahol az oktatói közösség tud a terepen részben felszabadultan együtt lenni, részben pedig az adott szakmához bizonyos ismereteket hozzákapcsolni. Gyönyörű, szép hagyománya vannak a karácsonyi hangversenyeknek, a kibocsátó Isten tiszteleteknek, a különböző kiállításoknak. Azt gondolom, hogy ezeket kell tovább bátorítani és kihasználni a benne rejlő lehetőségeket.
0: A következő ciklusnak tehát ez lesz az egyik zászlós hajója, amire fokozott figyelem kerül, de azért a másik két szempontot is vegyük elő, vagy hát főleg, ami egy egyetemnél nem megkerülhető, a tudás építés, az oktatás. Ugye ebben azért szép eredményeket tudhat magáénak az egyetem. A minőségi oktatás az mindig is alapelv volt, és gondolom továbbra is a megfelelő helyen hangsúlyt fog kapni.
4: Így van, nagyon büszkék lehetünk arra, hogy mind a tanítóképzésben, mind pedig a hitéleti képzésekben, legyen az hitoktató, vallástanár vagy lelkészképzés, országosan is kiemelkedő a PhD fokozattal rendelkező oktatóinak a száma, tehát magával a színvonallal azt gondolom, hogy nincsen gond. Ami a következő rektori ciklus vagy rektori ciklusoknak egy kihívása azonban az, hogy az oktatói korfánk, hát hogy mondjam, felül vastagabb a lombja, mint alul, tehát
0: az oktató... Ez egyébként elég általános.
4: Így van, így van. Ugye ennek megvannak az okai, tehát az oktatói kar, a minősített oktató karnak legalább a kétharmada az 55 és a 65 éves korosztályban van, miközben hiányoznak azok a fiatal tanársegédek, vagy adjunktusok, akik a 20-as évek végét, 30-as éveik elején járnak, és ezért a staféta átadás most nehéznek tűnik.
0: Ha már ugye a diákoknál említette a tehetség gondozást, a saját nevelést, ez itt is ugyanolyan fontos lenne, hogy felnőjön a saját köreikből egy olyan utánpótlás, aki aztán a tanári katedrákat be tudja tölteni.
4: Így van, ezeket fel kell fedeznünk, rá kell kapatnunk, úgymond a tudományos kutatás jó ízére, egy TDK dolgozattal elért siker, nyilván nagyon tudja ezt motiválni, előbb-utóbb beterelni őket a további képzésekre, egyetemi és a PhD képzésre is. Persze, az egyetem szellemiségében sokkal könnyebben beintegrálódik egy fiatal kollega, ha saját nevelésünk, de persze nyitva kell hagyni az ajtót a külülről érkezőknek is. Fontos kiemelt szerep lesz tehát megtalálni ezeket a fiatal munkatársakat. Azt talán már nem titok, ugye el lehet mondani, hogy például a hitéleti képzésben úgy tűnik, hogy már három fiatal tanársegéddel fogjuk kezdeni, újonnan beálló tanársegéddel fogjuk tudni kezdeni majd a jövő tanévet.
0: Ez már akkor egy gyakorlati eredmény, ez és már, mutatja ez azt egy... az utat, amin el akarnak indulni, igen, és remélhetőleg minél messzebbre eljutni. Azért kicsit beszéljünk az ön életpályájáról is, hiszen bár volt már rektora a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek, de hát nem kell mindenkinek tudni, hogy milyen út vezetett odáig, hogy most akkor 2026 nyarától újra öntölti be ezt a pozíciót.
4: Hát a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nekem az első és eddig egyetlen munkahelyem. Úgyhogy itt végeztem a lelkész szakon, és lettem református lelkész. A végzés után azonban 3 évig Németországban tanultam, végeztem doktori képzést, és ott is doktoráltam, és amikor hazajöttem, akkor egyből meghívtak tanársegédnek erre az egyetemre, és itt szépen végigjártam a ranglétrát, amíg aztán lehabilitálva egyetemi tanári kinevezést nem kaptam. Az egyetemi vezetésbe is viszonylag fiatalon bekapcsolódtam. Előbb 2 cikluson keresztül oktatási rektor helyettese voltam az egyetemnek, ekkor zajlott a kreditrendszerre való átállás, ekkor történt az elektronikus tanulmányi rendszernek a bevezetése, a központi könyvtár kialakítása, de feladatba kapcsolódhattam be az akkori rektor mellett, és így érkeztünk el aztán 2011-ig, amikor a fenntartónk, a Tiszántúli Református Egyházkövet elnöksége úgy döntött, hogy Debrecen városának 2 református felsőoktatási intézményét összevonja. Ugye a kedves hallgatók bizonyára emlékeznek, ez volt a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzési Főiskola és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, és én ekkor kapcsolódtam be újra az egyetem vezetésbe, egyelőre rektor helyettesként, és elsődleges feladatom volt ennek az integrációnak a levezénylése. 2 egyetemből építettünk egy újat, az élet és az egyetemi élet minden területére kicsit rálátást kellett szerezni ahhoz, hogy szabályzatilag összesimítsuk, fizikailag összeköltöztessük ezt a 2 kart. A képzési portfóliót kellett letisztítani, ahol erre szükség volt, és maradt aztán ugye a tanítóképzés és a lelkészképzés, mint a 2 legfontosabb, 2 nagy lába ennek az egyetemnek, illetve a kisebb egyéb szakok kapcsoltak hozzá, és így 2 ciklus rektorhelyettesség után lettem aztán 2017-ben az egyetem rektora, és töltöttem le 1 ciklust, sok-sok öröm és szép élmény köt engem ehhez a rektori ciklushoz. Mondhatni, addig helyettesként segítettem ezt az egységes egyetemet felépíteni, és utána az építkezés után jött egy picit a pihenésnek és a tartalmi munkálkodásnak az időszaka a szervezeti átalakítások után, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez az időszak mögöttem van. Hosszú volt aztán ez a 3 ciklus így együtt, beleesett még, nem dicsekésként mondom, de hát a Debreceni Református Iskola hálózat közel 10 milliárdos nagy felújítási projektje is, amit ugye szintén jelentős részen volt a Debreceni Református Kollégium, a Kálvin tér 16 átalakításának a levezénylésében és részben megálmodásában.
0: Ami egyébként azt is jelentett, hogy az a fajta szervezeti egységesülés, ami a tanítóképzésben és a hitéleti képzésben megvalósult, az fizikailag is megvalósult, hiszen ókollégium került az összes felszoktatás.
4: Így van, így van, így van. Ugye a volt főiskolának be kellett költöznie, ugye a Péter fiáról át kellett költöznie az egyetembe. Ez részben úgy volt lehetséges, hogy bizonyos funkciók, mint a teológus internátus kiköltöztek, az egyetemi könyvtár ugye a Fivészkert utcai épületben kapott helyet, és itt megálmodni, hogy mi hova kerül. Először be kellett költözni a főiskolának, aztán két lépésbe újították magát az épületet, ugye egy tengely mentén ketté vágták, akkor boldog volt az az iroda és a tanszék, ami csak kétszer költözött, és nem háromszor, mert azért sok tanszéknek háromszor is mozdulnia kellett, de valóban nagyon örülök, hogy a volt főiskolai oktatói tanszékei nagyon jól érzik magukat a Kálvin tér 16-ban, mindenki megkap az épületnek ez a részben ódon, részben történelmi múltat sugalló közben mégis fiatalos hangulata, gyönyörű udvar, ami egy kis oázis itt a belváros kellős közepén.
0: Hatalmas feladatok, nagyon nagy munka, amit akkor teljesítettek. Így, ha az ember belegondol, ebben el lehet fáradni. Benne volt ez akkor a döntésében, amikor a 3 év letöltés után nem indult újra, ha jól tudom, a rektori címért?
4: Igen, igen, így van. Nem indultam újra, nem nyújtottam be pályázatot, pedig a szabályzatok lehetővé tették volna. Valóban ez a előtte a két rektor helyettesség ezekkel a nagy megaprojektekkel, ez valóban úgy éreztem, hogy most akkor ez elég volt, és nagyon élveztem azt a 6 évet is, ami a rektorságom után következett. Visszatudtam fordulni ismét a tudományos kutatáshoz, nagyon örülök, hogy egy gyönyörű tankönyvem, a bevezetés az Ószövetség irodalmába jó 600 oldalon a Kávén kiadónál megjelenhetett. Az oktatásba ismét a hallgatókkal való foglalkozáson több időt tudtam szentelni, és úgy általában is azt gondolom, hogy utól kellett érni magamat. A rektorság mellett is, és aztán a rektorság letétét után is én az Ószövetségi Tanszék oktatója és tanszékvezetője vagyok, és nyilván ezen a téren veszek részt a hitilleti szakos hallgatóknak a képzésében, és ez a bizonyos ószövetségi bevezetés is ezen a téren foglalja össze mindazt, amit eddig úgy a Szentírásnak ez az első nagy feléről, az Ószövetség könyvéről fontosnak tartok hallgatóknak és érdeklődő laikusoknak is elmondani. Úgyhogy ez a feltöltekezés ideje volt, ebből egy tanévet, sabbat éven is töltöttem, részben itthon végeztem a kutatásaimat, részben pedig egy 5 hónap

0: gondolt ismét a legfontosabb dolgokra, és ezzel a három év bemelegítés után történt aztán meg áprilisban az a szenátusi ülés, ahol két pályázó közül engem választott a testület.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című portré műsorunkban Barát Bélával és Kustár Zoltánnal, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem régi és új rektorával beszélgetett Olá Ilona. Ezzel megköszönöm figyelmüket, tartsanak legközelebb is velünk. Viszont hallásra!
2: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

Mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Mandától hallják. Az Otthon Start program részeként tervezett kiemelt beruházások közül az építési engedéllyel még nem rendelkezőknél az építési engedélyeket csak azt követően adná ki a kormány, hogy azokat egyeztették a készülő lakásépítési programmal. Többek között ez tartalmazza az építészeti törvény módosítására kedden az országgyűlésnek benyújtott javaslat. Az országgyűlés honlapján olvasható Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által jegyzett javaslat indoklása szerint az új lakásépítési program kidolgozása és a jelenlegi beruházásokkal történő összehangolása több hónapot vesz igénybe, ezért szükséges a rendelkezés, hogy az év végéig nem lehet építési engedélyt kiadni a már kiemelt beruházássá nyilvánított Otthonstart program részeként tervezett beruházásokra. A korlátozással összhangban a javaslat felfüggeszti a fix 3%-os hitelprogram feltételei teljesítő lakásépítési beruházásokra vonatkozó szankciós szabályok határidőit is. A javaslat rendelkezik arról is, hogy a kiemelt beruházásoknál haladéktalanul tájékoztatni kell a környezetvédelmi vagy természetvédelmi hatóságnak az építési engedélyező hatóságot, ha a környezetvédelmi és természetvédelmi szabályok megsértése miatt eljárást indít, vagy ilyen ügyben határozata véglegessé válik. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdúbiharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. A Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények országos tanévnyitó ünnepségének idén Debrecen a Nagy Templom adott otthont. A Debreceni Református Kollégium gimnáziuma volt a házigazda. A 2026-27-es tanévet indító istentiszteleten mintegy 1000 diák, pedagógus és intézményvezető vett részt. Steinbach József, a Magyarországi Református Egyházzsinatának lelkészi elnöke köszöntőjében emlékeztetett, csak az anyaországban mintegy 70 ezer diák, összesen 150 ezer ember tartozik a református közoktatáshoz.
2: Egy új tanév kezdetén fontos kimondanunk, hogy nem üres térbe érkezünk. Isten szeretetébe érkezünk, és Isten szeretetébe kapaszkodva indulunk el. Abba a valóságba, amelyről Pál apostol az aténi beszédében így tesz bizonyságot, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ezért, amikor tanévet kezdünk, valójában nem egyszerűen egy új etap munkáját kezdjük meg, hanem újra és újra rábízzuk magunkat, ami megtartó Istenünkre, aki előttünk jár, aki hordoz bennünket, és aki az emberi élet minden területén, így az iskolában is jelen van. Amikor Kárpát-medencei református tanévnyitót tartunk, akkor valami fontosat teszünk láthatóvá. Azt, hogy bárhol éljen is egy magyar református közösség, ugyanannak a nagyobb üdvözítő történetnek a legfőbb jónak a részese. És ennek az összetartozásnak gyönyörű gyümölcse a református közoktatás. Csak az anyaországban mintegy 70 ezer diák vesz részt a református köznevelésben, ehhez még hozzá kell számolni a 7 ezer pedagógust, munkatársat, családjaikat. Ha a hitoktatást is ide vesszük, akkor 150 ezerre nő ez a szám.
1: A református tanévnyitón részt vett Szeti István, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium felekezeti kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Őt hallják.
3: A jó iskola sokkal több azoknál a falaknál, amelyek között a gyermek és fiatal éveinket töltjük. Amellett ugyanis, hogy ezen a helyen ismerkedünk meg későbbi életünkhöz szükséges tudnivalókkal, tanulunk meg gondolkodni, itt formálódik a személyiségünk, és érünk küzdeni és felelősséget vállalni tudó felnőttekké. Az iskola a szülői nevelés mellett a másik legfontosabb hely, ahol az értékeinket kapjuk és érdeklődésünk kialakul. Pedagógus pedig nem csak a tantárgyakra tanít, hanem az élet. Is nevel. Az idei tanév egy különösen forró és aszályos nyár után kezdődik meg. Az éghajlatváltozás mellett az energiakrízis, illetve a mesterséges intelligencia térnyerése mára már mindannyiunk számára érzékelhető kihívásokat jelentenek, amelyek miatt olyan, a világra nyitott fiatalokra van szükség, akikből majd felelős, gondolkodó felnőttek lesznek. Minden jel arra mutat ugyanis, hogy a jövőben a jelenlegieknél még komolyabb próbatételekkel kell majd közösen szembenéznünk. Magyarországon a református iskolák évszázadokon át kitartóan tettek és tesznek eleget ma is ennek az egyszerre nemes és kihívásokkal teli feladatnak, és oktatóik az adott lehetőségek között akár kevés, akár sok adatot nekik egy igaz sáfár lelkiismeretességével és bölcsességével híven gyarapították és gyarapítják a rájuk bízott talentumokat.
1: A református tanévnyitón hagyományosan tanszercsomagokat adott át a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Radírozzuk ki a különbségeket kampány felajánlásaiból egy kiválasztott intézménynek. Idén a Magyar Csanádi Református Általános Iskola kapott mintegy 70 megtöltött iskolatáskát. A Magyar Református Szeretetszolgálat összesen 1300 hátrányos helyzetű gyermek iskola kezdését támogatta ezzel az akcióval, határon innen is túl. A korábbihoz képest csaknem kétszeres 12 milliárd 200 millió forintos keretösszeggel folytatódik az idei tanévben a hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulók szakmaszerzését segítő apácai ösztöndíjprogram, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Mint írták a programban, amelyben eddig évente átlagosan mintegy 4700 tanuló kapott támogatást, havonta 16 és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek a diákok. A támogatott tanuló 90%-a az ország négy leghátrányosabb helyzetű régiójában tanul, így a program jelentős szerepet tölt be a területi és társadalmi hátrányok mérséklésében, hangsúlyozta a minisztérium. A pályázatokat szeptember 22-ig lehet benyújtani a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer elektronikus pályázati felületén. 6000 fogvatartott kezdi meg tanulmányait a hazai börtönökben, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. Makula György ezredes kommunikációs főosztályvezető elmondta, az iskola kezdés a büntetés végrehajtási intézetekben is új célokat és lehetőségeket jelent, egyre többen döntenek úgy, hogy a bent töltött időt tanulásra, fejlődésre fordítják. A fogvatartottak számára az oktatás nem csak tudásszerzést, hanem a szabadulás után életre való felkészülést is jelenti, bizonyítvány szakmát és egy újrakezdéshez szükséges kapaszkodót adhat, fogalmazott az ezredes. Makula György elmondta, a fogvatartottak általános és középiskolai tanulmányokat folytathatnak, emellett többféle szakmai képzés közül választhatnak. Az idei tanévben országosan előzetesen több mint 6000 fogvatartott részvételével számolnak az oktatásban. Közülük várhatóan 1770-en általános iskolai, 2589-en középiskolai képzésben, míg 1643-an szakmaképzésben vehetnek részt. Ez a létszám mintegy 2%-os emelkedést jelent az előző tanév adataihoz képest, hangsúlyozta a főosztályvezető.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: nagyot, aztán meghalni, meghalni, meghalni, mert én a mámor vagyok.
1: Reklám.
2: Abigén.
3: A gyors gyümölcskertben. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
2: Katalin.
3: És a gyerek.
4: A gólyakalifa.
2: Pacsirta.
3: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangosregény.
1: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
7: Hét. Az ablak nyitva volt, behallatszott a Zsuzsanna locsogása, meg az anyósa vékony, kellemetlen hangja. Az apja parókiájában nyílt így kertre az ablaka, mint itt. Csak hogy otthon mindenfelől virágillat áradt, minden szobában megcsapta valami, akármerre ment. Télidőn, ha kinyílt egy-egy szekrényajtó, szinte elborította a látogatót a szárított levendula vagy a fodormenta szaga. Az anyja tűzacskóban tartotta a fonnyasztott leveleket a fehér neműs polcok között. A kertjükben csupa jószagú virág nyílott. Még a katolikusok is hozzájuk jártak egy-egy oltásért. Az anyjának olyan keze volt, hogy a száraz kóró is kivirított, ha hozzáért. Ha bement az apja kancelláriájába, ott se hagyta békén a szappanvirág meg a viola szaga. Emlékszik rá, mennyit bosszankodott miatta. Virág meg virág, mint valami örök lakodalomban. Az anyja meg Franciska vajjal locsolta a kappant, az apja nagyokat nevetett, csapkodta a kurátor vállát, János öccse meg falt, ölelte a sonkacsontot. Ehetett, mégis elvitte a tüdővész 30 éves korára. Túlságig jól éltek. Ez a Janka örökké csak takarít itt, szellőztet. Már csak nem 40, s nem bírja megtanulni, hogy ő szereti a papír meg a könyvek között felgyűlt porszagát. A diák éveire emlékezteti, azokra a könyvtárszobákra, amelyekben gyulladtra olvasta a szemét. Míg Anzsu a házban volt, külön idegesítette az a pogány buja kert, amelyet ezen a homokon nevelt. Rózsák meg szegfűk, tágkelyhű sötét tulipánok. Szerencsére a Kati kezén csak nem minden kipusztult azóta. Kati lusta, és hiába volt kertész az apja, nem szereti a virágokat. Mennyit karattyol az a lány odakin? Az anyja legalább kevés beszédű. Máskor ez se locsog annyit, a vénasszony teszi ilyen fecsegővé. Mennyire idegesítette mindig a felesleges beszéd. Franciskát is örökké csitított, amikor tanult. A száját jártatni, ahhoz értett Franciska. Ült a kis széken, csavargatta a bábú karját, s csak locsogott maga elé, akkor is, ha nem hallotta senki, saját magának fecsegett hangosan, elállíthatatlanul, s ilyenkor mulatott a legjobban. Az apja temploma a falu végén volt, a hegy oldalában. Ha felment a toronyba, végig látta az egész Balatont. A toronyig felhallatszott, hogy karattyol Franciska. Milyen jó volt Székesfehérvárt diák lenni. Ott csak Marci cserfelt a szobatársa, de ha rászólt, elhallgatott, bőgött. Milyen jó volt egyetemre járni, könyvtárban ülni. Milyen csend volt Genfben. 10 óra körül már aludt az egész város. Ha valahol még világos volt az ablak, ott beteget virrasztottak, vagy tudós dolgozott. A sobár ablaka néha hajnalig világos volt. belelapozott az előtte fekvő könyvbe. Ez még az apja könyvtárából származott. Lila tintával volt beleírva az apja neve. Johannes Máté Stud Div. Áthúzta az apja nevét, a magáét írta alá. D. Dr. Máté István, Dr. Divinitatis. A püspök lett volna. Gladiolusból lesz a koszorú, Árpád említette. De milyen drága egy ilyen hiába valóság. Minden pénzét odaadta rá, amit csak megkuporgatott. 300 forintot vitt el Árpád. Janka azt mondja, 150-ért látott nagyon szépet. De arra nem érdemes figyelni, amit Janka mond. Janka mindig mindent rosszul tud. A temetés 2000-be kerül. Van Kun Lászlónak, fizesse. Ivott. A saját termését itta. A kunhalom oldalában volt a csepp szőlője. Íz lett a bor. Folyton szomjazik. Ki tudná inni a kutat, ha bor volna benne. Mindig élvezte a bor ízét, de sokáig nem ivott egy fél poharat sem. Csak ott, ahol nem lehetett elhárítani a kínálást. Jó volt megtagadni valamit a torkától. Jó volt úgy lefeküdni, hogy az ínye még elalvásig sóvárgott a friss, savanyú íz után. Milyen fiatal is volt. Majdnem mindig a saját könyveit olvasta. Legtöbbször a prédikációs gyűjteményt, a Szent Háromság tanról szóló tanulmányát, az egyház történelmet, legfőképpen pedig a legnagyobbat, a nagy Calvin életrajzot, amelyet annyi nyelvre lefordítottak. Legjobban a prédikációkon ámult, a lendületükön, a szókincsén. Mikor eljön a péntek, még mindig valami nyugtalanságot érez. Megszokta, hogy pénteken meg kell írni a vasárnapi szentbeszédet. Leszokhatnék már róla. A tarbai templomban Kun László prédikál. Gyalázatos féreg. Vajon mennyit kap ezekért a prédikációkért? Ha eljön az ítélet, nem az égi, hanem a földi, s ő megéri, nem áll mellé. Amit most értetesz, hogy szállást ad neki, hogy enni ad, kötelessége. Papi kötelessége és emberi tartozása. Micsoda nincstelen kamasz volt, amikor megismerte. Micsoda lusta, lassú beszédű káplán. Évek türelmes munkájával csiszolta, faragta ilyenné. Amit tud, tőle tanulta, még a mozdulatokat is. A puha, mégis erőteljes gesztusokat. Ahogy a palástját megengedi, ahogy a Bibliát kinyitja. Farizeus, kommunista. Miért nem inkább Árpádka lett pap? Nyugodtabban hagyná itt az eklézsiát. Felnézett. A két kép a falon az is az apjáé volt. Calvin prímes köpönyekben, meg egy sovány Zwingli. A térkép az ő szerzeménye, a rózsaszín, kicsit meggyűrődött térkép az üveg alatt, keskeny fekete keretben. Néha, ha feltekint, elsétál rajta gondolatban. Elindul a Rón partján, átmegy a Pont du Mont Blancon a szigetre, vagy befordul a Cité egyik utcáján. A sziget a Rousseau szobrával mindig feldühítette. Szobrod bizony annak a bolondnak, még a szülőházára se szeretett ránézni, pedig csak nem szemben lakott vele. Rousseau. Az ember nem is érti. Milyen fiatal volt, 20 esztendős, s már teljesen kész, kiforrott ítéletű. Már akkor tudta, micsoda veszedelmes tanokat hirdetett az az eszelős. Genf. Még egyszer végigmenni rajta este, mikor a szűk utcák felett alig fér el a holdfény, nekiütődik a kis tornyoknak, magas házfedeleknek. Felrohanni az egyetem lépcsőjén, megkopogtatni a szeminárium ajtaját. Sobár professzor még bent van, ő mindig bent van éjjel is. Aszott arca csupa derű, míg hallgatja. Lacus Balaton, mondja neki, de úgy ejti Lacus, ahogy a professzor beszéli a latint. Non est currentis, nec ve volentis sed. Sobár még abban az évben meghalt, amikor őt doktorrá avatták. Le recteur et le sénat. Sírt akkor éjszaka. Odaborult Bonifász vállára a reformáció emlékműve alatt. Ha püspök leszek, mondta Bonifásznak, tudod majd, ha püspök leszek? Olyan biztosan tudta, hogy püspök lesz. Úgy látszik, elhallgatott a gyerek, mert csend lett odakin. Kipillantott. Látta Szuszut, amint a földre rajzol, azt is, hogy az anyósa elszenderedett. Újra ivott. Legalább béke van, nem hallja a Décsiné beszédét. Hogy alszik ott azzal a festett képével? S a ruhája milyen rövid, átüt a lába bőre a harisnyáján. Az ő pénzéből öltözködik, az ő pénzéből veszi a festéket is. Innen-onnan 80 éves. Micsoda szörnyeteg. Érdekes, mindig riasztotta, még otthon a faluban is. Örült, ha nem kellett ránéznie a templomban, vagy megállnia vele beszélgetni az utcán. Csaló. Észre kellett volna vennie, hogy csaló. Egyszer egy sárga tetejű francia könyvet látott nála, valami erkölcstelen könyvet. Mikor megkérdezte, hogy mit olvas, a szeme előtt kicserélt egy másik könyvre az asztal alatt. Annak is sárga volt a teteje, de az már jókai volt, egy puha kötésű, olcsó jókai. Hogy csinálta? Milyen gyanútlan volt, s milyen gonosszal fizetett neki a gyanútlanságáért. 200-at küld neki havonta. Jóra költi, látni, mint a gyöngy, úgy peregnek a szavai. Edith alig beszélt. Azért szerette Edithet, mert alig beszélt. A faluban, nem a szülő falujában, hanem az első állomás helyén, ahol megismerkedett Edittel, ott a dombon a tó felett, laza piros homokban fészkeltek a venyigék. Hogy lebegett Edith, a 18 éves Edith azon a piros homokon? Soha még olyan szótlan lányt, mint az fehér ruhájában, fehér szalaggal a hajában. Senki se tudta olyan figyelmesen hallgatni soha. Bonifász. De Bonifász férfi, és messze élt. Mikor megkérte, elszaladt mellőle, csak felkapta a fejét, és elfehéredett, aztán már szaladt is lefelé a templomdombról, ahol álltak. Nagy sárga haja kibomlott futtában, olyan volt, mint egy menekülő tündér. Edith megmondta neki, hogy nem szereti, de nem hitte el. Franciska mindenre a vállát vonogatta, mindenre nemet mondott. Mikor Gyuri a sógora megkérte, sírva fakadt, elbújt a padláson, kiabált, hogy menjen Gyuri haza, nem szereti, nem akar férhez menni sohasem. Aztán persze hozzáment, 3 hónap múlva már hozzá is ment, és rossz volt látni, hogy csókolóztak a kertben. Rájuk is szólt akkor. Ez a vénasszony itt csak becsapta akkor. Azt mondta, fiatal még, nem ismeri az életet, nem ismeri a férfiakat. Társat keresek benne, ezt mondta akkor a vénasszonynak. Nem szívesen beszélt vele, mert nem szerette őt. Nem kedvelte a lakását sem, ahol mindig rendetlenség volt, francia könyvek hevertek szerteszét. Egy paletta volt felakasztva a falra, s mindenféle szörnyű képek között botladozott a látogató. Még csak rámájuk se volt, mint más házakban. Csak úgy álltak, keretezetlenül a falhoz támasztva, meg állványokon. Edith hátat fordított neki. Lehangolta az udvariatlanság, ahogy a lány az ablakhoz állt, és lenézett a Balatonra. A vénasszony össze-vissza hadart, hogy szégyellős, hogy gyerek még. Edith csak hallgatott. Nagyon szerette a hallgatag embereket. Míg nézte Edith hátát a szűk fehér blúzban, arra gondolt, milyen jó lesz úgy írni a kancelláriában, hogy Edith is ott tesz-vesz majd mellette, kézi munkázik, ránéz. Esténként összekulcsolja az övével a kezét, megköszönik az Istennek a napot. A vénasszony kiment a konyhába, hogy uzsonnát készítsen. Edith akkor visszafordult, s látszott, hogy csupa könny az arca. Franciska mindig mindenért sírt, akkor is, mikor Gyuri megkérte. Megcsókolta Editet. Milyen élénken emlékszik erre a csókra. Valahogy azt várta a szája, hogy forró lesz a bőre a könnyektől. Edit arca hideg volt, a könnyei is hidegek. Elvette feleségül. Vajon takaró nagy mit fog mondani délután? Tulajdonképpen el kellett volna menni hozzá, megbeszélni vele. De Kun László intézte ezt is. Neki nincs már szava a házban. Editet nem is a díszravatalozóból kellett volna temetni, hanem innen a tarbai templomból. De Kun László ezt sem érti. Ennek ez is csak propaganda. Nagy egyházi temetés, hogy megmutathassa, senki se szól bele a hitéletbe. Uram, múljék el tőlem a keserű pohár. Uram, ne engedd, hogy a gonosz indulatok hatalmat nyerjenek az én szívemen. Ki lehetett az a Kálmán, aki a vénasszony mellett állt az esküvőjükön? Az a vadászkalapos, pecsétgyűrűs, ellenszenves ember. Az is tudott vajon arról, amit előle eltitkoltak? Ha nem volna bűnös gondolat, azt kellene hinnie, az anyósa szeretője. Elhessegette a gyanút. Ne ítélj, hogy ne ítéltessél. Nincs semmi bizonyítéka. Takaró nagy sokkal erőtlenebbül beszél, mint ő. Milyen érdekes feladat pedig elparentálni egy eszelőst. Már rándult a keze a toll után, aztán elszégyelte magát. Légy csendes szívvel. Ezt írta Editnek a zsoltárába. Edit csak ránézett, nem válaszolt semmit. Most már csendes valóban, pedig hogy tudott sikoltozni? Mikor megérkeztek ebbe a városba, Kati kinn állt a kapuban, rájuk bámészkodott, ahogy leszálltak a kocsiból. Teremtőm, de fiatal, de gyönge, olyan szelíd ez, mint a bárány. Hát olyan volt, mint a tigris. A teste is olyan volt, mint egy ragadozóé. Életében egyszer látta egészen mesztelenül, azon a napon, amikor aztán végképp el kellett távolítani a házból. A lélegzete elakadt a szégyenkezéstől, amikor meglátta. Micsoda szépség volt! Meddig kísérik még az embert parázna gondolatok? Persze az a sok kép, mezítelen alak az anyja házában, az aktok a vásznakon. Hogy örült, mikor elvette, mikor hazahozta, mikor először rányitotta a hálószoba ajtaját, hogy most már ezentúl nem kell megfékeznie a testét, hogy az Úr áldásával. Megint ivott. Editet minden éjjel újra meg kellett törnie, le kellett győznie. Reggelre csupa karmolás, kék folt volt a válla. Az Úr megpróbálta az ő szolgáját. Szükség az ember fiának sokat szenvedni és megvettetni. Ha a te atyád fia vétkezik ellened, dorgáld meg őt, ha megtér, bocsáss meg neki. Vajon ez a vénasszonyot kinn a kertben üdvözül? Üdvözül Décsiné, aki hozzáadott egy őrültet feleségül? És Edit? Edit is üdvözül? Ha Sóbár élne? Írt ő valaha a predesztinációról is. A legdrágább koszorú 150 forint, azt mondta Janka. Vajon milyen lesz az Árpádka koszorúja, a 300 forintos? Cipőt akart venni télire, egy fél év óta gyűjt már rá. Nem lesz cipője. Elhordja a régit, legfeljebb nem fog kijárni a hóban. Micsoda hó tud itt lenni az Alföldön? Tavaly egész télen nem volt kin Editnél, mert rossz volt a cipője, és nem akart Kun Lászlótól kérni talpalásra. Nem igaz, ez most hazugság volt. Nem szeretett kimenni. Nem bírt kimenni. Árpád látogatta Editet helyette. Azt mondja, minden két hétben kiment hozzá. Milyen figyelmetlenek az orvosok? Kerekes, az Edit kezelő orvosa azt mondta tegnap, hogy 2 év alatt 4-szer se látta Árpádot. Az orvosok semmire sem figyelnek, pedig igazán könnyű észrevenni ezt a nyurga fiút. Majdnem minden orvos ateista. Mit várni tőlük? Mit csinál az a gyermek azon a padon? Tanul. Tanulja azokat a kommunista könyveket. Hosszú tűrő Isten, de lassúak a malmaid. Ha püspök lett volna, holtig ellenáll. Énekelne a börtönben, mint a gályarabok. Térj magadhoz, drága Sion. Istentelen szentségtörő barom. Mikor hozzáadta Jankát, már gyanakodott rá, de elnémította magában a tiltakozást. Örült, hogy valakinek kell az a lány. Kellett is annak, a parókia kellett neki. Akkor még ő volt a paptarbában. Innen a házból könnyebb volt kitúrni őt. Jaj, az az istentelen prédikáció a békéről. Szodoma és Gomora elpusztult. Ez a város is égjen el, kényköves lángon égjen, ha nem akad a lakosok között kívüle igaz ember. Ha Janka fiú lett volna. Mit tud ez a Janka? Olyan, mint az árnyék. Miért nem lehet egy ember püspök, ha a felesége őrült is? Az anyósa rossz életet él, látni a harisnyáján, hullámosított haján, festett szemöldökén. Nem hiába nem mert jelentkezni évtizedekig. Ki tudja, mit csinált Fehérváron meg a faluban. Janka az urához húz. Zsuzsanna buta. Minden nő buta. Sose szerette Jankát. Ha délután nem lesz kinn a presbitérium, arról is Kun László tehet. Őt mindenki sajnálja, ő hozzá mindenki csak részvéttel beszél. Ha kilép a kapun, a kurátor is megöleli. Más idők voltak régen, nagy tiszteleti uram. Editet is sajnálják. Jó nép ez itt, elfelejt sok mindent. Ha Edit egészséges, ha segít neki, ha van valaki, aki segít. Sose segített neki senki, csak Sóbár. 4 évig volt a Genfi kollégiumban ingyenes helye. Ki lehetett az a Kálmán, akit annyiszor látott Editéknél? A professzor nem akarta hazaengedni. Isten szavát viszem a népemnek, mondta neki akkor. Ha kinn marad Genfben? Miért játszik Zsuzsanna megint a porban? 100-szor megmondta neki, hogy az nem egészséges. Tulajdonképpen nem is volt felesége. Egész életében olyan volt, mint egy özvegy. A verekedésre pedig Edit szoktatta rá. Franciska a megmondhatója, sose bántotta sem őt, sem Jánost. Pedig János hányszor felmérgesítette azzal, hogy nem akart tanulni. Hozta haza a rossz bizonyítványokat. Szegény János, mindig benne volt a betegség. Örült, hogy nem engedte egyetemmel kínozni. El kell menni Emecsére. Azóta se járt ott, hogy Árpádkát elhozta a sógornője halála után. Micsoda asszony volt az is, a rengő mellével, széles piros szájával, förtelem. Igen, Edit szoktatott rá a verekedésre. Edit annyira félt tőle, hogy Mihályt hozzá közeledett, már megütötte. Edit csak jó Mihálytól nem félt, attól a csirkefogótól. Látta a múltkor messziről, rossz bőrben van az is, csavargó. Jön a tél, akkor összeszedhet megint egy kis pénzt a betlehemeivel, ha ugyan kell még betlehem valakinek ebben az istentelen világban. Betlehem. Most világosan látta Annuskát, ahogy 4 kézláb áll a földön, s 2 pofáját teleszedve levegővel fújdogálja a betlehembe ragasztott gyertyát. Ő sose engedett karácsonyfát állítani, és sose vett semmi ajándékot karácsonykor a gyerekeknek. Franciska nem bírta felfogni, miért. De Franciska is buta. Micsoda bajt, felesleges izgalmat szerzett az ostoba keresztanyai ajándékával, azzal az Annuskának adott aranygyűrűvel. És az ezüst kanál, minek kellett keresztelőre ezüst kanalat hoznia? Minden hiába valóság, értelmetlen üres pompa. Ha újra kezdhetné az életét, ma sem venne semmi ajándékot. Zsuzsannának csinálnak karácsonyfát. Kun László így kívánja. ő be se megy a fagyújtásra, nem bírja látni. Mit tud Kun László arról, milyen a genfi karácsony? Az igazi kálvini szellem. Gyertya, cukor, bábú, hitványságok. A karácsony vallásos ünnep, nem karnevál. Ott állt Annuska négy kézláb, fekete haja előre lógott, majdnem belekapott a láng, fújta a gyertyát. Jó Mihály meg mögötte térdelt, és a bábokat igazgatta, Máriát, Józsefet, meg a kisdedet a Mária ölében. Belevágta a tűzbe a barmokat, az egész Betlehemet, mikor rajta kapta őket a fás színben. Jó Mihály még fát is díszített, papírláncokkal. Annuska utána kapott a barmoknak, összeégett a keze, megemlegette azt a karácsonyt. Jó Mihályt is Décsiné miatt kellett tűrnie. Ha Edit nincs, nincs Janka, nincs Annuska. Annuska nem engedelmeskedett másnak, csak Jó Mihálynak. Az Úr megbünteti azt, akit szeret. Őt nagyon szeretheti. Meleg van, szokatlanul meleg szeptemberre. Most itt ül, mint jóba szeméten, körülötte az elpusztult család. Edit a koporsóban, egyik gyermekét elvesztette örökre, a másik megvan, de akár meg se lenne. A veje meg eladta az Istent a kommunistáknak. Csak Árpádka van még, de Árpádka olyan keveset van vele mostanában. Sóbárnak nem volt senkije, nem házasodott meg soha. Ha még egyszer kimehetne Genfbe, nem mehet ki többé. Dutour szobránál bontotta ki a táviratot ezelőtt 29 évvel. Kislány született. Megint lány, nem fiú. Gyöngébb edény. Most, hogy Edit meghalt, tulajdonképpen nem kellene már pénzt küldeni az anyósának. A rokonsági kapcsolat megszakadt. Miért mondjon le mindenről? Hogy arcfestékre költse? Milyen szelíden aludt Annuska a lugasban, mikor hazaérkezett. Onnan hozza egy gyermek magával a gonoszságot. Az eredendő bűn. Nem mossa le más, csak az isteni kegyelem. A püspök csak 7 évvel fiatalabb, mint ő, és elég rossz színben van. Azt mondják, van valami baj a májával. Ha elvinné a betegsége, vajon csak az ilyen fajtáknak állana a világ, mint a veje? Ha megváltozik a helyzet, akkor Kun László mehet, s ő majd tesz róla, hogy ne legyen helye az egyház megyében. Neki 27 kiadott munkája van. Ha nagyon akarná, most is tudna írni. Nem fog többé pénzt küldeni Décsinének. Edit már nem él. Az idősebb papok nem vesznek részt a békemozgalomban. Talán, ha összejönnének. A püspök májbajos, napról napra öregebb. Ő még bírja. Ma még kiüríti a megaláztatás kelyhét. Aztán talán holnap. Ma nehéz nap lesz. Mit is mondott ez a csalóvén asszony? Azt ígérte, elutazik az esti gyorssal. Takaró nagy sose tudott szerkeszteni. Ha őt megkérdezik, ő Gálantalt választja. Már csak azért is, mert Gál tőle indult el. Szelíd, jó ember volt teljes életében. Máig az ő prédikációs anyagát használja vasárnaponként. Ha Annuska fiú lett volna. Mi igaz abból, amit Franciska mondott Annuskáról? Franciska mindig szívesen mondott rosszat az emberekről, s mióta megözvegyült, egyre gonoszabb a nyelve. De mit lehet mást mondani Annuskáról, mint rosszat? Mikor tett valamit úgy életében, ahogy illett, kellett, ahogy helyes volt? Még a jó tetteiből is baj kerekedett. Most az a nap jutott eszébe, mikor hazajött a szőlőből, s Janka sírva fogadta a kapu alatt. Annuska kinyárt a fügekertben, s becsődített hozzájuk ebédre 3 szegény családot. Jó Mihály ott röhögött a fás színben, Janka meg sírt, a kezét tördelte. Sunyi rosszképű proletárok ácsorogtak a parókia kapuboltja alatt, köztük Annuska kis kötényben szelte és zsírozta a karékenyereket. Jó, hogy szép szóra is elmentek, nem kellett elővennie a botját. te mondtad, zokogta Annuska, hát nem te mondtad a múltkor, hogy adjunk kenyeret az éhezőknek? Az Úr szavával feleselt vissza neki, amikor megverte. A saját prédikációját fordította ellene. Adjunk kenyeret az éhezőknek. Hát persze, hogy valami ilyen volt a textus. De aztán meghívni a fügekertből? Valami rossz érzés fogta el, aminek nem tudott nevet adni. Ott volt mellette ismét Annuska, akire épp oly kevéssé szeretett gondolni, mint Editre. Annuska ceruzáival, örökké kócos fekete hajával. Máig sem kerültek meg az ezüst gyertyatartók, amelyeket vasárnapi iskola után odaadott a koldusnak. Nem az ezüst miatt haragudott, mi az ezüst cifraság, de azért mégis. Edit őrült volt, de ez a lány több is, meg kevesebb is valahogy, mint az eszelős. Jobban már nem alázhatta meg magát az Úr előtt, mint hogy Annuskát meg az anyósát idehívta a temetésre. Szajha, mondta magában, s megrettent, olyan természetes volt számára ez a szó. A vénasszony is az volt, a lány is az.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigail.
3: A gogyós gyümölcskertész. Szent Péter esemény. Házasságon innen.
2: Katalin.
3: És a gyerek.
2: A
3: gólyakalifa.
2: Foszti fiú esete.
3: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
1: Reklámot hallottak.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az Otthon Start program részeként tervezett kiemelt beruházások közül az építési engedéllyel még nem rendelkezőknél, az építési engedélyeket csak azt követően adná ki a kormány, hogy azokat egyeztették a készülő lakásépítési programmal. Többek között ez tartalmazza az építészeti törvény módosítására kedden az országgyűlésnek benyújtott javaslat. Az országgyűlés honlapján olvasható Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által jegyzett javaslat indoklása szerint az új lakásépítési program kidolgozása és a jelenlegi beruházásokkal történő összehangolása több hónapot vesz igénybe, ezért szükséges a rendelkezés, hogy az év végéig nem lehet építési engedélyt kiadni a már kiemelt beruházássá nyilvánított Otthon Start program részeként tervezett beruházásokra. A korlátozással összhangban a javaslat felfüggeszti a fix 3%-os hitelprogram feltételei teljesítő lakásépítési beruházásokra vonatkozó szankciós szabályok határidőit is. A javaslat rendelkezik arról is, hogy a kiemelt beruházásoknál haladéktalanul tájékoztatni kell a környezetvédelmi vagy természetvédelmi hatóságnak az építési engedélyező hatóságot, ha a környezetvédelmi és természetvédelmi szabályok megsértése miatt eljárást indít, vagy ilyen ügyben határozata véglegessé válik. 6000 fogva tartott kezdi meg tanulmányait a hazai börtönökben, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György ezredes kommunikációs főosztályvezető elmondta, az iskola kezdés a büntetés végrehajtási intézetekben is új célokat és lehetőségeket jelent, egyre többen döntenek úgy, hogy a bent töltött időt tanulásra, fejlődésre fordítják. A fogvatartottak számára az oktatás nem csak tudásszerzést, hanem a szabadulás után életre való felkészülést is jelenti, bizonyítvány szakmát és egy újrakezdéshez szükséges kapaszkodót adhat, fogalmazott az ezredes. Makula György elmondta, a fogvatartottak általános és középiskolai tanulmányokat folytathatnak, emellett többféle szakmai képzés közül választhatnak. Az idei tanévben országosan előzetesen több mint 6000 fogvatartott részvételével számolnak az oktatásban. Közülük várhatóan 1770-en általános iskolai, 2589-en középiskolai képzésben, míg 1643-an szakmaképzésben vehetnek részt. Ez a létszám mintegy 2%-os emelkedést jelent az előző tanév adataihoz képest, hangsúlyozta a főosztályvezető. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papilloma vírus elleni védőoltás, amit iskolai keretek között kapnak meg a tanulók. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy a fia 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix kitért arra, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte mindenki átesik rajta az élete során legalább egyszer. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellen véd, kevés ilyen rák megelőző védőoltás létezik, emelte ki az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix elmondta, a HPV elleni átoltottság az érintett korosztályban viszonylag magas, a lányok esetében 75%, szemben a 69%-os uniós átlaggal, a fiúknál a magyar adat 61%, az uniós átlag 51%. Augusztusban több mint 40%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés éves szinten, és 15%-kal esett vissza az újonnan piacra kerülő lakóingatlanok száma, közölte az ingatlan.com. A legnagyobb éves visszaesést Budapesten és a megyeszékhelyeken mérték, a kereslet csökkenése a községekben 31%-os volt. Balog László az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a közleményben kiemelte, a kereslet visszaesése nem a lakáspiac hirtelen gyengülését jelzi, hanem az egy éve elindult otthon start program hatása, ami olyan vevőket is a piacra terelt, akik eredetileg későbbre tervezték a vásárlást. Júliushoz képest 4,8%-kal mérséklődött a kereslet országos szinten, a lakások iránti érdeklődés 5,9%-kal, a házak iránti 4%-kal csökkent.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán döntően napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, máshol csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 31 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Korem Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematika tanára, a Jettel Prosuli szakmai vezetője. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Megkezdődött a tanév, a miniszterelnök és az oktatási miniszter is mondott egy beszédet ugyanazon a helyen. Ebből megtudtuk, hogy egyik se szerette a tanévnyitókat, a miniszterelnök azt is megígérte, hogy legközelebb majd a szónokló felnőttek állnak a napon, a gyerekek meg az árnyékban. De ami ennél sokkal fontosabb, az oktatási miniszter azt mondta, hogy az iskola a kreativitás tere lesz a diáknak és a tanárnak egyaránt. A miniszterelnök meg konkrétan kérdezésre bújtogatta a diákokat, hogyha valami nem stimmel, akkor nyugodtan kérdezzenek. Fantasztikus változásokat jelentettek be a gyakorlatban. Bármit ebből éreznek, vagy kíváncsian várnak?
2: Hát először is ugye még nagyon sokat nem érezhetünk, hiszen a legtöbben túl vagyunk szeptember 1-én, ugye egy tanévnyitón, és hogy most ki állt az árnyékba, vagy ki a napon, ugye ez egy iskolája válogatja, hogy ez hogyan sikerült kialakítani, hogyan sikerült megoldani. Én azt gondolom, hogy az az irány, hogy a diákok kérdeznek, ez egy nagyon jó irány, de szerintem a legtöbb olyan pedagógus, aki azért van a pályán, mert ezt a hivatásának tekintést szereti csinálni, abszolút bíztatta eddig is a gyerekeket a kérdezésre. Az egy másik kérdés, hogy maga a rendszeren, az oktatás, nem szeretek oktatási rendszerekről beszélni, mert hogy azt gondolom, az oktatás egy személyre szabott dolog, de a rendszer lehetővé teszi azt, hogy valaki kérdezés nélkül, tulajdonképpen csendbe kuksolva végig csinálja a 12 évet, és utána kapjon egy érettségit, ott azért a szóbelin illik megszólalni.
1: A tanárok fel vannak készülve az ön meglátása szerint arra, hogy a gyerekek, ha komolyan veszik a változásokat, akkor elkezdenek majd kérdezgetni, azért furákat tudnak kérdezni, nyilván látott már ilyet. Akarnak majd válaszolni?
2: Szerintem akarnak válaszolni, de föl kell készülni erre, hogy ahogyan ez elhangzott, az a biztonság, ami azelőtt volt, amikor ugye bementem az órámra, én matek szakosként, és azt mondtam, hogy a 13. oldal 8-as feladatát csináljuk meg, és mivel megcsináltam előtte már 13 alkalommal, fejből tudom, hogy a 13. oldal 8-as feladatának mi a megoldása, ez a biztonság, ez ebben az esetben eltűnik. De ahhoz, hogy a gyerekek egyébként olyat kérdezzenek, amivel engem kellemetlen helyzetbe hoznak, az egy olyan ideális helyzetet szül, amikor a gyerek fölkészül, és olyan kérdései vannak, amivel engem tényleg esetleg egy olyan matematikai problémát hoz be, amire nem tudom csípőből a választ. Ez szerintem egy elképesztően jó helyzet, és én ennek nagyon örülnék, hogyha ilyen problémákkal küzdenénk, közösen tudnánk gondolkodni a diákokkal, és a diák nem csak egy befogadó fél lenne.
1: Bocsánat, de van erre idő? Van egy mondjuk egy 20 fős osztályban 2 gyerek, akinek eszébe jutnak ilyen kérdések. Azok fantasztikusat fognak beszélgetni a tanárral, ha a tanár erre képes. De a maradék 18 mit fog addig csinálni?
2: Hát itt jön be ugye a differenciálásnak a kérdése is, és ez ugye, ahogyan itt ugye a kérdések mögötti kérdés, valóban ez a tanárok részéről egy óriási erőfeszítés, egy óriási erőforrás igény, hogy innentől kezdve ő a diákjaival individuálisan tudjon foglalkozni. És valóban, hogyha van 2 gyerek, aki nagyon érdeklődő, és van még mellette 18-20 valamennyi, amelyik pedig kevésbé érdeklődő, akkor egyébként a kevésbé érdeklődő gyerekek még majd nyomni is fogják azt a kettőt, hogy csak tessék, kérdezzetek, hát addig nem tanulunk, mert hogy ugye a többi ezt úgy fogja megélni, hogy a 2 érdeklődő bolondnak a kérdésére válaszol a tanár, és akkor ez nem az, amivel nekünk majd foglalkoznunk kell az órán, ebből nem lesz házi feladat, ez tök jó, ez egy ideális állapot. Ez viszont egy fontos tanári feladat lesz ezt kezelni, tudni, és ez akármit is csinálunk, ez egy óriási kihívás, de azt gondolom, hogy ez nem egy új szituáció, tehát ez a helyzet, ez eddig is jelen volt nagyon sok iskolában, nagyon sok osztályban. Az, hogyha ez egy trendi tud válni, és a diákok drive-olni, hajtani tudják az oktatásba azt, hogy olyan dolgok is bekerüljenek, ami őket érdekli, ez egy nagyon jó irány tudna adni.
1: Ugye nagyon más az alsó meg a felső tagozat. Alsó tagozatban még ilyen tanóra rövidítéssel, házi feladat csökkentéssel, élmény alapú tanulással, legalábbis ilyen szakmai javaslatokat tett a minisztérium, de ez felsőben, amikor ott kezdenek élesedni a dolgok, meg jön a felvételi, akkor ilyeneket lehet csinálni?
2: Szerintem mindig lehet csinálni, de mindig ez egy izgalmas kérdés, hogy mire készülünk. Tehát a 8. osztály első fél évében jó eséllyel viszonylag kevesebb játék lesz, lévén ott a felvételi, de a 8. évfolyamnak a 2. fél éve meg abszolút ideális terre mindenféle játéknak, hiszen akkor már ugye ez a teher lejött a diákok válláról, és már nem a felvételire fognak készülni. És mindig meg kell találni azt, szerintem ez a kulcsa a dolognak, hogy mi a célom, mit miért csinálok. A digitális oktatás, a játék, a kooperatív módszerek, a differenciálás, minden, ezek nagyon szép ilyen bűv szavak az oktatásban, amiket be lehet hozni. Valamelyik éppen trendi, valamelyik éppen nem. De nem azért viszünk be digitális eszközöket az oktatásban, mert ettől digitális lesz, nem azért fogunk kooperatívan tanulni, mert ez most divat, hanem azért, mert az adott osztályba, vagy az adott tananyagnak ez hasznos, ettől jobban fogja érteni a gyerek, ettől jobban involválódik, jobban részese lesz ennek a dolognak, hogyha ő saját maga kipróbálja, és ezek a dolgok, ezeket a módszereket valóban a cél felé fogom felsorakoztatni, akkor egy játék is tud nagyon hasznos lenni, és tud abba az irányba vinni, hogy a gyerekek hatékonyabban tudják megtanulni azt az adott tananyagot. És ekkor már nem feszít annyira az az idő, ami egyébként mondjuk ott van, hogy érettségi lesz, felvételi lesz, bármi lesz, mert itt tudom, hogy éppen az adott pillanatban fáradtak, 7. órán van, akkor ma játékosan tanulunk, és lehet, hogy az a játékos tanulás, mert éppen akkor előtte írtak 3 témazáró dolgozatot, sokkal hatékonyabb lesz, mint hogyha én most leültetném őket, és íratnék még egy röbb dolgozatot, vagy bármi olyat csinálnék, amivel nem fejlődnek.
1: Az világos, hogy miből fognak tanulni a gyerekek? Eddig ugye kötött volt a tankönyvpiac egy ideje, most meg megint úgy tűnik, hogy szabad lesz a tankönyvpiac, vagyis meg fognak jelenni új és új kiadványok. Azt ilyenkor ki dönti el, hogy melyiket vegye meg a szülő? Az adott pedagógus, tanár?
2: Hát az adott tanár, ugye az iskola is előírhatja, tehát van erre lehetőség, de igazából...
1: Bocsánat, a kérdésem lényeg az, hogy egyáltalán számít-e, hogy melyik könyvből dolgozunk?
2: Abszolút egyre jár az agyunk ebben. A tankönyv, mint olyan, az egy nagyon jó kapaszkodó volt, azt gondolom, a 20. században, még a 21. század elején is. Itt mindig a 20. század szülöttjei, mindig így a 21. századról, mint a jövőről beszélünk, és nem gondolunk bele, hogy akik ugye a 21. században születtek, ők már munkaerőpiacon vannak. Szóval, hogy azt lássuk, hogy a tankönyvek nem feltétlenül az egyetlen dolog, amit tudunk használni az oktatásba. Ma már annyi digitális tartalom van, annyi olyan irány van, kiegészítők, és nem mellesleg azt gondolom, hogy ahogyan erről beszéltünk, a tanulás akkor a legjobb, hogyha személyre szabott, és egy tankönyv az csak egy irányt, egy iránymutatást tud megadni. Ettől eltérek, akkor egyébként is kikacsintok, vagy kikacsintottam eddig is egy tankönyvnek a rigorózus menetrendjéből, úgyhogy nem gondolom, hogy a tankönyvnek kell meghatározni, viszont a tankönyv egy nagyon jó mankó lehet a tanár kezében, meg a diáknál is, ha nem érti, ami történik az órán. Akkor a tankönyv az egy olyan ellenőrzött forrás, amihez vissza tud ő nyúlni, és azt tudja mondani, hogy úgy készülök a dolgozatra, hogy akkor van hova nyúljak. Ugye nagyon jól tudjuk, megkérdezheti természetesen a szomszédot, vagy az AI-t is, vagy bárki.
1: A ChatGPT-t fogja megkérdezni.
2: Pontosan, csak ott viszont már nincs meg az ellenőrzött forrásanyag, amiből dolgozik, és ilyenkor ugye bekerülhetnek olyan dolgok a válaszba, úgymond ugye halucinál a mesterséges intelligencia, amiből aztán nem biztos, hogy ez a dolgozat annyira jól sikerül.
1: De az egy felszabadító segítség, hogy igazából bármit használhatok. Megkérdezhetem valamelyik mesterséges intelligencia ügynököt, behívhatom a vízkörforgásánál a National Geographic-nak valamelyik filmjét, megnézhetem a tankönyvet. Régen meg egy darab tankönyv volt, az volt a biztos forrás. Vagy inkább egy frusztráló érzés, hogy igazából nem tudom, hogy hova nyúljak, mert annyi lehetőségem van.
2: Tanár vagy diák oldalról?
1: Diák oldalról.
2: Diák oldalon szerintem ez nem feltétlenül kell, hogy frusztráló legyen, mert hogy itt jön be ugye a tanár, aki azt mondja, hogy ezt a tankönyvet vegyétek elő, vagy ezt a tankönyvet vegyétek meg, és e szerint fogunk haladni. Lehet, hogy az órán nem fogjuk mindig elővenni a dolgot, de hogyha te szeretnél egyébként mondjuk otthon tanulni, vagy szeretnél utánézni a dolgoknak, akkor itt van. Tehát a tanár tud adni egy ilyen jellegű biztonságot a diáknak. Az egy másik kérdés, hogy a diák szempontjából melyik lesz majd a választása, hogy bepötyögöm a ChatGPT-nek a dolgot, vagy ténylegesen megkeresem, hogy hova tettem el azt a tankönyvet, megkeresem abba a megfelelő oldalszámot, és elkezdem elolvasni, hogy most akkor ez itt hol van benne, vagy hol található. Tehát, hogy itt azért a diák oldalát, hogyha megnézzük, akkor sokszor azért hajlamosak az egyszerűbb, kényelmesebb felé eltolódni.
1: Jobb lett a megértés színvonala ön szerint a diákok fejében, amióta nem csak egy szövegből tudjuk elolvasni, mit tudom én, hogyan működik egy atom erőmű, egy reaktor, hanem videókat tudok megnézni, amikor egyet beröffentenek. Vannak ilyen videók. Vagy olyan ábrákat, olyan animációkat tudok megnézni, ahol részletesen elmagyarázzák, hogy hogy működik. Ez jobban értjük, ha többet látunk belőle?
2: Is. Azért nehéz erre egyértelmű igent mondani, mert hogy egyik oldalon igen, hiszen olyan dolgokat tudok megnézni, és olyan dolgokban tud segíteni ez, amit azelőtt nem. Tehát, hogyha mondjuk egy mikroszkóp segítségével meg tudtam nézni tényleg nagyon pici dolgokat, azelőtt meg csak el kellett higgyem, hogy ezek a dolgok, ezek ott úgy vannak, és úgy mozognak azok a sejtek például. Ez most ugye egy bizonyosságot is adhat a diáknak. Másik oldalon meg egész egyszerűen elkényelmesedünk, és nagyon sokszor az a kényszer, hogy én belegondoljak a dologba.
1: Ez volt a csel a kérdésben, az a képzelet.
2: Az utána járás, az elképzelés. Ezek viszont ezáltal eltúnyulnak sajnos. Tehát sajnos minden újítás, minden lépéssel azt kell látni, valamit elveszítünk, és valamit megnyerünk. És azt kell mérlegelnünk, hogy ez, amit elveszítünk, az mekkora veszteség szemben azzal, amit megnyerünk. Hogyha azt nézem, én ide most a stúdióba egy autóval érkeztem. Ha nem lenne autó, akkor ma nem a tanévnyitón lettem volna reggel, hanem elkezdtem volna jó tempóba sétálni befele a stúdióba, hogy most így beérkezzek itt késő délutánra. De az autó segít abba. Viszont ugye ezáltal mi történik? Velem is, meg a lakosság jelentős részével sokkal kevesebbet gyaloglunk, sokkal kevesebbet sétálunk. Kevesebb mozgás van, akkor innentől kezdve az lehet, hogy az egészségünkre káros. Tehát itt is csak egy egyszerű dolog, amit mindenki a mindennapjai során használ. Látszik az, hogy ennek is vannak előnyei, meg vannak hátrányai.
1: Vannak módszerek arra, hogy a diák képzeletét, intuícióját valahogy edzésbe tartsák? Hogyha most mindent meg tudunk nézni, legalább a matematika ilyen, azt mondjuk nehéz folyamatábrával meg videósítani, ott el kell képzelni valamit, nem?
2: Hát a matematika mindenképpen ilyen, úgyhogy erről nagyon sokat tudnánk beszélni. Nem tudom, hogy a hallgatóság most mennyire szeretne a matematika mélyebb bugyréba belemászni, de pont ezek az absztrakt területek nagyon-nagyon sokat segítenek abba, és amikor fölmerül az a kérdés, hogy miért tanulunk matematikát, hol fogom én használni azt, hogy Pitagorasz tétel, és a többi, ugye hány ilyen közösségi média bejegyzés van, hogy ma is eltelt egy nap, és nem használtam a Pitagorasz tételt, meg hasonlók.
1: Én körkerületének számítását a medence takaró készítésénél például használtam. Nagyon jól jött, mert tudtam, hogy mekkorát kell venni.
2: Ennek nagyon-nagyon örülök. De hogy lássuk tisztán, a matematika és a matematikai gondolkodás nem feltétlenül mindig kézzelfogható és azonnal használható dolgot ad, hanem a matematika pont egy olyan terület, ami gondolkodni tanít meg. Arra tanít meg, hogy adott egy probléma, és ennek a problémának járjuk körbe minden aspektusát, használjuk-e közben a képzeletünket is, és miközben körbejárjuk a problémát, aközben találjuk meg, hogy mi a legjobb, mi a legideálisabb megoldás erre. És ami nagyon-nagyon jó a matematikában, hogy nincs feltétlenül csak egy megoldás, hanem sokféle módon lehet oda jutni. Sőt, meg lehet ismerni akár egy másik társunknak a megoldását, aki teljesen másképpen jutott el, akár ugyanarra a megoldásra.
3: Vannak például a matek tanárok erre készülve az iskolákban, hogy lesz mindig egy gyerek, aki másik úton jut el oda. És akkor ezt végig kell gondolni, és nem lehet neki azt mondani, hogy ez rossz.
2: Ha rossz a megoldás, akkor lehet rossz, azt mondani, persze. És sőt, meg is kell mondani. Ezt azért fontos erről beszélni, mert lassan tényleg annyira PC módon kezelünk dolgokat, hogy ha valami rossz,
3: mindenkire rá, igen. Igazad van, persze, bocsánat.
2: Természetesen, és ez egy óriási probléma, de erről most még lehetne hosszan beszélni. Azt gondolom, hogy nem feltétlenül van mindenki erre fölkészülve. És erre készülni kell, de erre treníroznunk kell a gyerekeinket is, hogy ide eljussunk. Tehát egy közös tanulásba kell belevágnunk. A diákjainkat is meg kell tanítani kérdezni, meg kell tanítani jól kérdezni, meg kell tanulniuk merni elindulni egy saját útvonalon, és föltenni a kérdéseket, hogy itt, ha itt esetleg elakadnak, és ezzel párhuzamosan tanárként is képezni kell magunkat, képezni kell a kollégákat arra, hogy ha ilyen helyzettel szembesülünk, akkor ne essünk kétségbe. Nem feltétlenül rossz az, hogyha a gyerek valamit másképpen közelített meg, másképpen oldott meg. Nézzük meg, számoljuk ki, ellenőrizzük le, és nem baj az, amikor tanárként nem tudok csípőből egyből válaszolni. Mert ez szokott ilyenkor a probléma lenne, hogy most akkor úgy bizony, hát akkor mit fog gondolni rólam a diák? Azt fogja gondolni a diák, hogy a tanár is gondolkozik. És ez nem rossz.
3: Vannak az államtitkárságnak alsó tagozatra szóló javaslatai olyanok, mint hogy rugalmas iskolakezdés, reggel érkezés után ráhangoló beszélgetés a gyerekkel. Ez csupa olyan dolog, amit a nem állami iskolákban valószínűleg, amióta azok léteznek, csinálnak. Az állami iskolákban ezek mind-mind melós dolgok. Vajon akarják ezt majd csinálni a tanárok?
2: Szerintem onnan kell indulni, hogy az alsó tagozat az egy nagyon különleges hely az oktatásban. Az alsó tagozat az ugye a legtöbb helyen az úgy néz ki, hogy van egy tanítónő, tanítóbácsi, aki megkapja a gyermekeket, és 1-től 4-ig végviszi. Anyjuk helyett anyjuk, apjuk helyett apjuk, és szerintem a tanítók többsége az azért választotta ezt a hivatást, mert a diákokért van ott. És én akit ismerek tanítót, a legtöbbet igazából nagyon kevéssé szokta zavarni, hogy most éppen, hogyha ő mesét olvas a gyerekeknek, hogy ki csöngettek, vagy nem csöngettek ki, mert be fogja fejezni azt a mesét, a gyerekek meg örömmel fogják hallgatni. És hogyha éppen azt látja a gyermekeken, hogy ők elfáradnak, akkor meg fog tartani nekik valami olyan dolgot, amivel kicsit felfrissülnek. Szerintem az alsó tagozat az egy tényleg egy különleges helye az oktatásnak, és ott azt gondolom, hogy a tanítók elképesztően jó munkát végeznek.
3: Nekik fel kell készíteniük az ugrásra, a felső tagozatba a gyerekeket?
2: Itt jön be
3: mindenkit?
2: Hát mindenkit, lévén iskola kötelesek, és menniük kell tovább. De hát az szerintem az egész oktatási rendszerünkben a legnagyobb sok és a legnagyobb váltás az a negyedik osztályból az ötödik osztályba lépés. Tehát amikor felső tagozatba lépnek a diákok, amikor eltűnik az a biztonság, aki mindig ott van velem, és mindig vigyáz rám, és
3: fordulhatok
2: hozzá.
3: Vándorolni kell egész nap mindenhová.
2: Vége annak a biztonságnak, amit az osztályterem adott. Tehát, hogy nagyon sok minden egész egyszerűen eltűnik a diákok életéből, és ráadásul itt fölmerül, vagy bejön az a pont, amiről ki kell mondjuk, ha a tanítónéni, tanítóbácsit szerettük, nem biztos, hogy minden szaktanárt szeretni fogunk. És ez egész egyszerűen ez egy emberi dolog, de ezzel együtt kell tudnunk létezni, és ez egy óriási váltás a felsőben. És nem mindegyik tanárunk fog ugyanolyan stílusban tanítani, nem mindegyik fog ugyanúgy követelni. Tehát ezekhez is mind-mind idomulni kell, és ezeket is tudni kell, nem csak az van, hogy bejön új tantárgyként a nem tudom, a földrajz, a környezetismeret helyett, bocsánat, hogyha nem így van, hanem az, hogy az adott tanár egészen másként fog követelni, az egyiknél, hogy visszatérjünk az eredeti kérdés felvetéshez, lehet kérdezni, a másik azt mondja, hogy csak akkor lehet kérdezni, ha a harmadik az azt fogja mondani, hogy minden óra elején röpdolgozatot ír öt gyerek, és itt tovább, ezek mind-mind olyan dolgok, amit egyszer csak 8-10 területen kell egy ötödikesnek alkalmazkodni az új helyzethez, és ez bizony óriási kihívás.
3: Számít arra, hogy a most bejelentett nagy változások után egyéb változások is lesznek, például a 4-osztályos, 8-osztályos, 6-osztályos, ennek a nagyon furcsa, több típusú rendszerből összeálló magyar oktatási rendszernek a visszaegységesítése, vagy ez már így marad? Amiben azért elég nehéz eligazodni egy kezdőszülőnek.
2: Ebben teljesen egyetértünk, hogy nehéz most eligazodni. Ugye, ha itt változás lesz ebben, akkor is a változás az felmenő rendszerben tud meglenni.
3: Tehát nem megszüntetésen, hanem egy
2: hát aki most történetesen egy 6-osztályos gimnáziumban van, akkor ő egy más tanmenet szerint tanul a 7. osztályba, mint egy általános iskola 7. osztályba lévő. Sőt, egy 8-osztályos gimnáziumba járó diák 7. osztályban megint csak más tanul. Ezeket, és most csak ugye ne a 7. osztályt nézzük, mondjuk a 8. osztályt, ami talán még izgalmasabb, lévén egy 8-osztályos általános iskolába járó 8-os éppen felvételire készül, a 8-osztályos gimnáziumban, meg a 6-osztályos gimnáziumban, meg már szépen beélte magát, és ott van, és éli a gimnazista életét. Tehát, hogy ezt nagyon nehéz, vagy nem is lehet így egy huszárvágással egységesíteni. Az, hogy aztán utána felmenő rendszerben lesz-e itt bármi változás, ez egy izgalmas kérdés. De például a tehetséggondozás tekintetében, hogyha azt nézem, hogy a matematika területéről beszélünk, a specmat tagozatok, ezek mind 6-osztályos formációban működnek ismereteim szerint, és ott például nagyon fontos az, hogy a fiatal tehetségeket már ilyen fiatalon el tudják érni, meg tudják szólítani, és onnantól kezdve van 6 év arra, hogy velük együtt tudjanak dolgozni, hogy egy egészen speciális tanmenet szerint. Másik oldalon pedig, ha már így a továbbtanulás vagy a középfokú felvételi témáját is így érintjük, ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha most megnézzük, valóban ugye nehéz eligazodni, de hogy írhatnak a diákok 4., 6., meg 8. felvételit. Ugye aki 8. ír felvételit, annak ez az utolsó lövése, mert ezzel fel kell, hogy vegyék a végén, mert különben bajban lesz. És emiatt jelenleg igazából felvételi szituációba kerülni, felkészülni a felvételire úgy tudnak a diákok, hogyha megírják akár 4., de ott nagyon kevesen szokták, de a 6-os felvételit, hogyha megírják, akkor kapnak egy visszajelzést, hogy ők most hogy állnak. Tehát ez egy jó próba. Ha ezt bármi módon eltörlik, vagy átmozgatják, vagy bármi történik, én azt gondolom, hogy nagyon jó lenne az, és ez megint egy ilyen kétélű dolog, de nagyon jó lenne az, hogyha a diákoknak ugye akár több esélyük is lenne, hiszen aki mondjuk egyszer felvételizhet csak, és ezen az egy felvételén múlik az ő továbbtanulása, ha aznap rossz napja van, ha aznap bár fáj a feje, és a többi, és emiatt alul teljesít, akkor ugye ezen a továbbtanulása múlik, ami nem túl szerencsés.
3: Korán Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematika tanára, Jettel Prosuli szakmai vezetője a Rádió Arénájának vendége. Mi mindig az évnyitónál tartunk, mert az van most. Az államtitkár azt mondta, a miniszter azt mondta, hogy van 3 szakmai elve, amiben benne van az adat vezéreltség, tehát hogy mérni kell, meg a részvételiség. De közben a mérési pontok számát, meg az ő gyakoriságát úgy tűnik, hogy csökkenteni fogják. Ez hogy jön ki? Hogy értelmezik?
2: Én egy kicsit inkább másik megközelítést, vagy mást vinnék be. Szerintem nem is ez az izgalmas, hanem az, hogy mérünk. Tehát, hogyha most a jelenlegi helyzetet nézzük, akkor ugye kompetenciamérések vannak az oktatásban, és azt kell megnézni, hogy ezek a kompetenciamérések hogy történnek. A kompetenciamérésekre vannak azok az iskolák, akik tudatosan készítik a diákjaikat, rákészülnek, a lehető legjobb eredményt hozzák ki magukból, és innentől kezdve ők elég jó kompetencia eredményekkel fognak megjelenni a rendszerbe. Vannak azok az iskolák, akik nem teszik meg mondjuk ezt az előzetes felkészítést. Itt a diákok megérkeznek, fölteszik a kérdést, hogy jegyet kapunk rá. A tanár azt mondja, nem. Hát nem, akkor innen jó, hát akkor ez engem nem érdekel, és aki ezzel a mentalitással megy neki, nem ugyanazt az eredményt fogja produkálni, mint aki meg ezt nagyon komolyan veszi. Tehát, hogy ami a jelenlegi ilyen mérési pontokat, és itt most nem is a gyakoriság, hanem a minősége az, ami ennek szerintem nagyon fontos, hogy valami módon ezt úgy kellene ezeket a méréseket csinálni, hogy egységesen vegyék komolyan ezt a diákok, mert akkor valóban olyan eredmények tudnak születni, amik megmutatják azt, hogy mi zajlik abba az évfolyamba, abba az iskolába, és aztán utána mehetünk akár országos szintre.
3: Tehát mindenki tegye oda magát, hogy egy pontos adatot lehessen látni arról, hogy ki hol tart, amikor a legjobban teljesít.
2: Pontosan, mert hogy ne se egyik irányba se torzítsuk ezt a dolgot. Tehát akik nem olyan jók, azokat ne trenírozzuk kompetenciamérések írására. Aki meg eddig nem vette komolyan ezeket a dolgokat, és bőven alul teljesített, őt meg próbáljunk motiválni, hogy a megfelelő szintjén teljesítsen. Tehát ez lenne a jó, hogyha a kompetencia mérések, vagy nevezzük ezt bárminek, tehát hogy ezek a mérések, ezek valóban a diáknak a tudását, és ezáltal az iskola teljesítését tudnák mérni. Nem vagyok mérési szakember, vannak gondolataim, hogy mit lehetne csinálni, de hogy ezen kellene szerintem elsősorban változtatni.
3: A tanulói terhelés csökkentés ígéretét már sokszor megfogalmazták. Ez vajon a szülők óhajával egyezni fog? Van a szülőknek egy nagyon jelentős csoportja, aki már oviban tudja, hogy a gyerekből mi lesz, és tudja, hogy ehhez kell a cselló mellett még a heti 4 külön óra, némi lovaglás, meg esetleg a kínai és orosz nyelvek elsajátítása az angol mellett. De ott fogják azt érzni, hogy nincs házi feladatod, fiam? Mi az, hogy nincs házi feladatod?
2: Itt mindig azt kell látni, hogy szülői oldal, tehát az oktatás 3 tényezőből áll, lépjünk vissza egyet. Ugye a tanár, diák és a szülő. És nagyon sokszor ebből csak 2 veszünk észre. Szülőként is magunkat nem nézzük, nem csak a tanárt meg a diákot nézzük, tehát hogy ezt a 3-at, ezt egy egységben kell tudni kezelni. És akkor, amikor változtatunk valamit, akkor mind a 3 szereplőt edukálnunk kell. És mind a 3 szereplőt föl kell erre készíteni. És hogyha mindenki föl van készítve erre, és látja és érti ennek az egésznek a célját, érti azt, hogy mit miért csinálunk, akkor meg lehet csinálni ezeket a változásokat. Abban az esetben, hogyha itt valamelyik tényező kiesik ebből, akkor az említett lázadás és problémázás, értetlenkedés lesz ebből a dologból.
3: Szülői egy iskolán belül 2 osztály között is van ilyen rivalizálás, hogy azokat hajtják, mint az ökröket, ti meg nem csináltok semmit, és fordítva.
2: Ez mindig megvan. De a szülői oldal, még visszatérve, a szülői oldalnak ugye a legnagyobb problémája, meg mindenkinek ez a legnagyobb problémája, hogy mivel ült már iskola padba, ezért tudja, ért hogy hozzá. Az oktatás hogy van, és ért hozzá, igen. És mindenki abból indul ki, hogy oké, lehet, hogy nem volt jó, ami velem történt, de mi megtanultuk, de mi eljutottunk ide.
3: Mi is emberek lettünk, és pedig kaptunk innen, 2 pofont.
2: És innentől kezdve, akkor az, amit kipróbáltam, de lehet, hogy nem volt jó, de kipróbáltam, és végül is eredményre vezetett, azt akkor azt mondom, és ehhez próbálok ragaszkodni, hogy ez így akkor rendben van. Ez probléma, ezért fontos az, hogy megtanítsuk a szülőt is arra, hogy amikor itt változtatunk valamin, amikor valami másképp történik, akkor azt miért csináljuk. És az a szülő, aki szeretne foglalkozni a gyermeke jövőjével, akinek fontos az, hogy a gyermeke nem azért jár iskolában, mert 8-tól 2-ig fűtés van, hanem azért jár iskolában, mert ott megtanul valamit, és okosabb lesz azzal, hogy bent töltött ennyi időt, mint amikor egyébként bevittem reggel. Annak a szülőnek fontos lesz az, hogy oké, akkor itt most valami olyan dolgot vezettek be, ami az én gyerekemnek jó lesz.
3: De azt meg lehet magyarázni a szülőnek, hogy mi a jó a gyerekének, hogyha belőle specialistát képezünk, mert kipohatoltuk a munkaerőpiac 8 év múlva esedékes állapotát, és neki ott lesz állása, vagy generalistát képezünk, hogy a lehető legkésőbb kelljen eldöntenie, hogy mi akar lenni, de legyen annyi tudása, hogy akkor azt még el tudja dönteni. Melyiket akarják?
2: A szülő alapvetően szerintem a legjobbat akarja a gyermekének, hiszen ezért áll így az egészhez hozzá. De mindenki a saját kis burkában él, és a saját burkában látja a világot. És ezért nagyon fontos az, hogy beszéljünk arról, hogy mi történik. Az, hogy valaki a jogászként tevékenykedik, és a gyermekét szeretné, hogy jogra menjen, ez tök jó. Ha a gyerek is ezt szeretné, akkor valószínűleg egyébként ő nagyon jól fogja tudni, hogy mire van szüksége a gyermekének, hiszen ő már ezen a pályán tevékenykedik x éve, pontosan tudja, mi zajlik ott, és akkor tényleg tisztában van vele. De nagyon sok esetben a gyermekek nem azt a hivatást választják, vagy lehet, hogy a szülő azt szeretné, de a gyermek nem biztos, hogy azt szeretné folytatni, amit a szülő végzett. Ebben az esetben a szülő általában nem is tudja pontosan, hogy mire kell felkészíteni. Ilyenkor hagyni kell, hogy az iskola ebben segítséget nyújtson. És az iskola alapvetően egy általános tudást tud adni természetesen a gyermeknek, hiszen nem fog tudni minden gyermeknek személyre szabott ismereteket adni, de itt jön be a technológia használata, itt jön be nagyon sok olyan faktor, amivel el tudunk indulni abba az irányba, hogy a gyermekeinket segítsük, akár egy specializációban is.
3: Elfogadják a szülők, hogyha az iskola felfedez valamit a gyermekben? Azt mondja a tanár, hogy elképesztően tehetségesen rajzol. Fantasztikus érzéke van valamihez. A szülő nem azt akarta, mert ő azt akarta, hogy könyvelő legyen.
2: Szerintem, hogyha valami jót fedez fel az iskola, akkor azt elfogadják. Az iskola azzal a visszajelzésre érkezik, hogy a gyermek diszkalkuliás, diszlexiás, vagy bármi egyéb, és vizsgáltassa ki, azt nem biztos, hogy el fogja fogadni a szülő, de itt is nagyon fontos a párbeszéd. Nagyon fontos az, hogy itt nem azt mondom, hogy ha éppen mondjuk nem jó dolgot fedezek fel a gyermekkel kapcsolatban, nem azt mondom, hogy a gyermek ostoba és használhatatlan, hanem azt mondom, hogy van itt egy olyan probléma, amit így lehetne kezelni, és így lehetne könnyebb a gyermeknek, így tudna egyszerűbben, hatékonyabban haladni. Tehát nagyon fontos ez, hogy ezt az információt is mindig hogy közöljük. Itt is, hogyha azt látom, hogy egy gyermek nagyon erősen valamilyen irányba van tolva a szülők által, de közben meg látom más területen, hogy tehetséges. Itt is először a gyermeket is meg kell kérdezni, hogy oké, látom, hogy ügyesen rajzolsz, akarsz te ezzel valamit kezdeni, vagy ez csak egy kellemes hobbi, amivel éppenséggel elütöd az üres óráidat.
3: Milyen állapotban van a tanári kar tekintélye? Mert erről is beszélt, a miniszter is beszélt, a miniszterelnök is beszélt. Elfogadják a szülők, ha már a gyereküket egész napra rábízzák, lassan több időt töltenek az iskolában, mint otthon, ébren.
2: Ez így van, ez egy nehéz küzdelem, mert hogy ahogyan ugye ezt már beszéltünk róla, a szülő nagyon sokszor szintén szakértője az oktatásnak, és amikor mondjuk egy szülőértekezleten sok szakértő jelenik meg szemben az egy gyakorló tanárral, akkor ez egy elég kemény küzdelem, vagy küzdelmes helyzetet tud kialakítani. De hogy a tréfát félretegyük, én azt gondolom, hogy a szülőknek ez egy tanulási görbe. Nem csak a gyerek jár iskolába, hanem szülőként mi is tanulunk a gyerekkel. És nem csak együtt tanuljuk meg a betűket kanyarítani alsó tagozaton, hanem együtt tanulunk meg alkalmazkodni, és valami módon meg fogunk tanulni alkalmazkodni az oktatáshoz. Ez lehet egy gyötrelmes dolog, amikor folyamatos küzdelmek és harcok vannak, vagy lehet ez egy egységes frontba rendeződés, amikor az oktatás három tényezője ugyanazt a célt akarja. mert számtalanszor találkozom azzal, most már az utóbbi időben ritkábban, de korábban rengeteg, amikor bejön hozzám fogadó órára egy szülő, és ezt mondja, hogy a tanár úr, hát én is hülye voltam matekból, mit vár a gyerektől? Hát mondjuk azt várnám, hogy ne ezt mondja a gyereknek, és azt várnám, hogy egységesen megpróbáljuk megnézni, hogy meddig tudjuk eltolni azt a gyermeket együtt, hogyha ön is partnerként ott van, és segít abba, hogy a gyerek tanuljon, én is ebbe az irányba próbálom őt tolni, és akkor utána a gyerek is, hogyha tanul, mert nem azt kapja, hogy ja, neked engedd el, te ezt úgyse fogod sose megtanulni, hát én se értettem, hanem azt kapja, hogy figyelj, tanulj, a tanár abban próbál neked segíteni, hogy jól menjen, akkor ez a hármas fogat, ez el tud indulni.
3: Mennyi idő alatt égen 3 köbméter bükfa. Törődjön velem az én gyerekem. Vannak még szülői munkaközösségek, meg iskolaszékek, akikkel testületileg lehet valamit kezdeni, vagy most már csak egyéni szülők vannak a saját ambíciójuktól fűtve?
2: Vannak szülői munkaközösségek, itt ez iskolája válogatja, hogy ez mekkora autoritás, mekkora lehetőség, miben szólhatnak bele, ugye ez az iskolánként változó dolog.
3: De ez most úgy tűnik, hogy egy csomó minden visszakerül az iskolai igazgatók hatáskörébe. Ezzel akarnak élni? Felelősség is visszajön vele nyilvánvalóan
2: hatáskörökkel. Erről egy iskolai igazgatót kell megkérdezni, de én azt gondolom, hogy az iskola igazgatók azért igazgatják az iskolájukat, mert a legjobbat szeretnék neki, és hogyha ebbe több lehetőséget kapnak, hogy hogyan lesz a legjobb az iskolának, az ott tanító tanároknak, diákoknak, akkor ezzel örömmel élnek.
3: Hogy lehet visszahozni 2 hónap szünet után a nagyobb diákokat az iskolába?
2: Először is azt kell elérni, jön az első probléma, hogy a legtöbb úgy ül az iskolapadban, mint hogyha jetlagja lenne, mint hogyha valami időeltolódásból csöppent volna oda. Lévén a nyáron a többség nem az este 8 órás lefekvést és a reggel 6-7 órás kelést preferálja. Úgyhogy ez a legelső probléma, amivel szembesülünk és amivel foglalkozni kell. A másik dolog az pedig az, hogy praktikus módon, ugye ilyenkor a visszatéréskor akkor nagyon örülnek egymásnak, jönnek az élménybeszámolók, és hagyni kell őket megérkezni. Szerintem az egyik legfontosabb dolog ezen a héten az, hogy a diákok megérkezzenek az iskolába, álljanak át erre az időszámításra, éljék meg azt, hogy akkor ott vannak, együtt vannak újra, nem otthon ül egyedül, hanem egy zsibongó közegben van. Tehát nagyon sok minden megváltozik. És hogyha ezt megélték, és ott vannak, akkor utána meg el kell kezdeni velük tanulni, és meg kell nekik mutatni azt, hogy miért történnek ezek a dolgok. A tanulás, az egész, ami zajlik abban a fél évben, abban a tanévben, az azzal a céllal van, hogy te eljuss ide. És az neked azért lesz jó, mert... És hogyha a diák ezt megérti, akkor nem mondom, hogy azonnal rohan a tankönyve után is hirtelen 7 nappal átéve tanulni fog, de legalább érteni fogja, hogy miért történik a dolog, miért kényszerítik őt ebbe az egészen fura helyzetbe ahhoz képest, amit az előző 2-2,5 hónapban átélt.
3: De ilyenkor konkrét dolgokat kell mondani, hogy azért csinálod ezt, mert felvételizni fogsz 1 év múlva, július 12-én, vagy ennél szofisztikáltabban is lehet beszélni neki, vagy mindenkinek, hogy?
2: Szerintem ez tanár a diákja válogatja. Tehát ahogyan el szoktam mondani, az oktatás az egy személyre szabott dolog. Az egyik osztálynak így, az egyik diáknak így, a másik diáknak úgy. Ha van, akinek nagyon konkrétumokra van szükség, akkor nagyon konkrétumokat kell mondani, hogy ez fog történni, ezért csinálják ezt az egész dolgot. De azt is, tehát kell egy hosszú távú célt láttatni a diákkal, hogy értse azt, hogy ez az egész dolog, ez nem ellene van. Mert egyébként ebben a mostani helyzetben, amikor belépett az iskolába, akkor azt érzi, hogy a világ szövetkezett ellene.
3: Rákényszerítenek egy drillt, ami 2 hónapig nem volt.
2: Tehát egy teljesen abnormális környezetbe bekerül, föl kell kelni hajnalba, és nem azt csinálhatja, amit eddig csinálhatott, hiszen most mennyire jó élete volt. De meglepő módon egyébként nagyon sok diák meg egyébként komfortos azzal, hogyha ha neki megmondják, hogy mit kell csinálni. Az ember azért alapvetően szereti azt, és ezt most valószínűleg, ha a diák hallgatja, köszönöm, hogy mekkora ökörség, de hogy egyébként jó az nekünk, és kényelmes az nekünk, amikor megmondják, hogy mit kell csinálni. Most oké, hogy ennek a nyári szünetnek nem volt tétje, de hogyha ez most egy, nem tudom, 12. évfolyam érettségi utáni nyári szünet, amikor utána most úgy érkezik meg, és nem az iskolapadban, ahol segítenek, becsönget, és órarendet kapok, és a többi, hanem neki most ott kell állnia, neki kell összerendezni az órarendjét, kitalálnia, hogy hogy áll össze, melyik tanárnál vegyen fel az órámat, és hasonlók is az egyetemi életnek, vagy akár a munkaerőpiacnak az összes problémája nyakába hullik, akkor rájönnek természetesen utólag, hogy azért ez az iskola, ez a közoktatás rendszere, ez egy nagyon kényelmes és egy nagyon jó dolog volt.
3: Valószínűleg a 2 hónapos nyári szünet alatt is fejlődött a mesterséges intelligencia világa. A gyerekek látták, nem is gyerekek, fiatal felnőttek látták. Ennek az egész rendszernek a helye megvan az oktatásban? Biztos helye van?
2: Alakul a helye, de azt gondolom, hogy az egész mesterséges intelligencia világa is alakul. Tehát amit jelenleg látunk, a mostani helyzet, mostani megoldások, a mostani lehetőségek egész mások, már csak ahhoz képest, ami májusban volt, amikor, vagy júniusban, amikor abba hagytuk az oktatást, pedig eltelt addig 2-2,5 hónap. Tehát amikor a mesterséges intelligenciáról, mint olyanról beszélünk, akkor nem tudunk egy statikus dologról, hanem egy folyamatosan változó dologról beszélünk, és ezt nagyon fontos itt az elején tisztázni. Azt gondolom, hogy van egy macska-egér harc, amiről nagyon jól tudunk, amiről beszélünk, vagy nem beszélünk, hogy a diákok ugye mesterséges intelligenciát használnak a házi feladatok megírása során, a tanár a mesterséges intelligenciára ilyenkor haragszik, és akkor van egy ilyen küzdelem, hogy most akkor meg tudom-e mutatni, hogy a diák most AI-t használt, vagy nem az adott témában. De ezt meg kell fordítani, és a mesterséges intelligencia helye az oktatásban, az valahol itt van, hogy megtaláljuk azt, hogy hogyan tudja eszközként a tanulást szolgálni, hogyan tudja segíteni a diáknak a megértését. Amikor itt a beszélgetés elején videókról, meg egyéb tartalmakról beszéltünk, hogy segítik a megértést,

0: gondolja, hogy megcsinál dolgokat, de közben maga körül pörög, és egy helyben van, és nem fejlődik.
1: De ilyenkor eszközhasználati készségeket kell tanítani a diáknak, kritikai gondolkodást, vagy mértékletességet kell tanítani a diáknak?
0: A kritikai gondolkodás nagyon fontos. Anélkül nem tudunk leülni a mesterséges intelligencia elé, lévén miről van szó, egy szövegértési feladattal találkoznak a diákok. Beírom neki a kérdésemet, kapni fogok egy választ, ezt el kell olvasnom, vagy akár meg kell hallgassam, de meg kell értenem. És ez egy nagyon fontos nulladik lépés, a mesterséges intelligenciával kapcsolatban meg kell értsem, hogy mi történt. Meg kell tanulnom a mesterséges intelligenciát jól használni, mert hogy nagyon sokban áll. A mesterséges intelligencia tulajdonképpen egy ilyen felerősítő eszköz. A jó kérdés, jó gondolatot felerősíti, segít abban, hogy még jobb legyek. A rossz kérdésre, a rossz promptra, arra rossz választ fogadni. Ergo, aki úgy indul bele ebbe az egész dologba, úgy kezd hozzá a mesterséges intelligencia használatához, hogy nem készül rá, nem foglalkozik vele, nem tesz bele elég erőforrást, az nem fog tudni kivenni belőle értéket.
1: De akkor először azt kell tisztázni, hogy mit akarok tőled, mesterséges intelligencia. Egyáltalán mondhatom azt, hogy tőled, mert ez egyfajta megszemélyesítés már, azt lehet, hogy félreviszi az embert. Sokan így használják.
0: Egyrészt lehetne erről nagyon sokat beszélni, hogy a mesterséges intelligencia ez egy eszköz, és nem egy személy, tehát hogy de nagyon sokszor, mivel kommunikálunk vele, emiatt egészen nincsen még a megfelelő igéink vagy szavaink erre, de ezt fontos tisztázunk, hogy egy géppel kommunikálunk ekkor. Ami szerintem egy álcája ennek az egész mesterséges intelligencia oktatási használatának, az a következő dolog, hogy úgy tűnik, és úgy próbáljuk eladni ezt az egész dolgot, hogy a mesterséges intelligencia mindent könnyebbé tesz, mindent megcsinál, mindenben tud segíteni, és így tovább. Tehát egy ilyen mindenben szuper illúziót kapnak a diákjaink. A probléma ott van, hogy mindenben akkor tud segíteni, ha megtanulom használni. És azáltal, hogy kapják ezt a médiából mindenhonnan érkező visszajelzést, hogy ez mindenben jó lesz, meg ez mindenben segít neked, ezáltal megpróbálja nagyon sok diák megspórolni azt, hogy erre tényleg időt és energiát belefektessen, hogy a saját javára tudja használni a mesterséges intelligenciát. Ahogyan mondtam, a rossz promptra rossz választ fogok kapni. Ha nem tudom belevinni azt a tudást, azt a technikát, azt a megtanult skilleket, amivel olyan promptot tudok írni, amivel úgy tudom kérdezni a mesterséges intelligenciát, hogy ezzel fejlődjek, akkor nem fogok fejlődni.
1: De hogy lehet rávezetni a diákokat a mesterséges intelligencia korlátaira egy totális áramszünettel? Nem vagyunk olyan messzire tőle nyáron, majdnem megállt pas. Előbb eljuthattuk volna akár oda is, hogy az akkumulátorok is lemerülnek, mobiltelefon nem működik, nincs mit hova beírni.
0: Szerintem ez ugyanaz a kérdés, mint a matematika oktatásban a számológépnek a kérdése. Annyiszor megkaptuk ezt a kérdést, hogy jó, de miért kell ugye megtolni a szorzótáblát, hogyha ott a számológép is ki tudja számolni helyettünk. És akkor jön ugye a másik oldal, hogy oké, de mi van, ha nincs nálad számológép, akkor is ki kell tudnod számolni, hogy. És valahol az igazság középen van. Tehát bizonyos gondolkodási képességekre szükség van. Ha én a mesterséges intelligenciát használni akarom, ahogyan elmondtam, meg kell tanuljam használni. És ez egy nagyon fontos probléma, és egy nagyon fontos pont, hogy a mesterséges intelligencia használatához nekem szükségem van valamilyen tudásra. És ezt a tudást, ezt például az iskolában tudom megkapni. A mesterséges intelligenciától megtanulni, hogy hogyan tudok mesterséges intelligenciát használni, ez egy kicsit egy ilyen farkába harapó kutya lesz, és nagyon sok esetben egy helyben toporgás fog ebből a helyzetből születni.
1: Hát úgy kell elképzelni végső soron, mint egy vésőt, azt is meg kell tanulni használni, hogy ne a tenyerembe menjen a vége. Ez is az, csak bonyolultabb rendszer, meg árammal megy.
0: Igen. Ez egy nagyon egyszerű, barátságos dolog. Arra van szükség, hogy tudjam, hogy hova kell nyúljak, és hogyan használjam.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Korán Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium

0: Matematika tanára, a Jeter Prosuli szakmai vezetője volt a Rádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
1: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdúbiharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. A korábbihoz képest csaknem kétszeres 12 milliárd 200 millió forintos keretösszeggel folytatódik az idei tanévben a hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulók szakmaszerzését segítő apácai ösztöndíjprogram, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Mint írták, a programban, amelyben eddig évente átlagosan mintegy 4700 tanuló kapott támogatást, havonta 16 és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek a diákok. A támogatott tanuló 90%-a az ország 4 leghátrányosabb helyzetű régiójában tanul, így a program jelentős szerepet tölt be a területi és társadalmi hátrányok mérséklésében, hangsúlyozta a minisztérium. A pályázatokat szeptember 22-ig lehet benyújtani a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer elektronikus pályázati felületén. A Honvédelmi Minisztérium a Facebook oldalán azt írta, visszakapták eredeti nevüket a Magyar Honvédség alakulatai, ahogyan Astruszin Szendi Romulus korábban megígérte. A miniszter június 21-én számolt be a katonákkal folytatott konzultáció eredményéről, minden alakulat azt kérte, visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát, augusztus 8-án pedig a miniszter videóban jelentette be, hogy aláírta az alapító okiratmódosításokat. A történelmi alakulat nevek 2023 elején változtak meg, az akkori vezetés ezt azzal indokolta, hogy a kiteljesedő haderőfejlesztésnek része a honvédség belső hagyomány rendszerének újraalkotása, így az alakulatok nevének megváltoztatása is. Akkor azt közölték, az új név és számválasztás során a hadrendi számnak egy előző dicső harcoló alakulatra kell utalnia, névadónak pedig egyértelműen magyar katonahőst kell választani. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában 2025 azonos időszakához képest, közölte az Otthoncentrum. A téglalakásoknál 2%-ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4%-ponttal nőtt az alku mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1%-ponton belül maradt. A meghirdetett és a tényleges eladási ár közötti különbség a használt házaknál átlagosan 10,8%, a téglalakásoknál 7,1%, a panellakásoknál 6,1% volt az első 7 hónapban. A megyei jogú városokban 6,3% volt az árengedmény mértéke, míg az agglomerációban és Budapest belvárosi kerületeiben 7% körül alakult ez az érték. A legnagyobb alkura ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség. Ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engedtek az eladók a meghirdetett árból a sikeres értékesítés érdekében, közölte az Otthoncentrum.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán döntően napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, máshol csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 31 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 140 gyermek kap tanszert és iskolatáskát Kárpátalján az MRS jóvoltából.
2: Ezen a héten vasárnap érkezünk Kárpátaljára, itt is közel 140 diák fog kapni iskolatáskát tanszercsomaggal, illetve szintén ezen a héten még a Párciumba és Délvidékre is megérkezik a támogatásunk, hiszen ez akár csak minden más programunknál most is így van, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a magyarság az nem áll meg az országhatárnál, tehát az, hogy határon túli gyermekeket is támogassunk, az elengedhetetlen része az idei tanszergyűjtésünknek is.
1: Gecse Attila kórházlelkész.
3: Élményterápia, ahol egész nap különféle alkalmakon vehetnek részt a családok, és ezen belül vannak azok a gyászalkalmak, amikor a szülők, külön anyák, külön apák, és a gyerekek is részt vesznek olyan alkalmon, ahol a saját gyászukkal szembesülhetnek, dolgozhatnak és segítséget kaphatnak.
1: A kolozsvári Magyar Napok Refo udvara a női egészség témájának is teret adott.
4: Én nagyon szeretem a WHO meghatározását az egészségre, ami szerint az egészség nem csak a betegség hiánya, hanem egy testi, lelki és szociális jólét. Úgyhogy szerintem egy egészséges nő, ő egy olyan nő, akinek a teste jól van, aki nem beteg, aki jól van önmagával és jól van a környezetével.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Iskolatáskával és tanszerekkel segíti a kárpátaljai gyermekeket is a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű kezdeményezésnek köszönhetően idén 140 gyermek kezdheti meg úgy a tanévet, hogy a szükséges iskolaszerek már ott lesznek a táskájában. A programról és a támogatás jelentőségéről Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét kérdeztük, aki kérdez Birta Zoltán.
2: 2026-ban is nagyon sok ember mozdult meg annak érdekében, hogy Kárpát-medencén belül a református gyermekek iskolatáskához, illetve tanszereket kaphassanak a tanév kezdetén. Egy országos gyűjtésről van szó, és éppen ezen a héten Kárpátaljára is megérkeznek majd az adományból összegyűjtött tanszercsomagok vidékünkre.
3: Ez pontosan így van. Ugye idén 20 éves a Magyar Református Szeretetszolgálat, és a nyári tanszergyűjtés már szinte az első, legelső adománygyűjtések között ott volt. Nem véletlenül. Azért, mert 2 évtizeddel ezelőtt a munkatársak azt tapasztalták, hogy jellemzően az adományozás, a segítségnyújtás a gyerekek számára jellemzően évvégén, adventi időszakban szokott leginkább a szemünk elé kerülni, pedig az iskola kezdés, tehát így a nyár vége, augusztus vége, az egy igen komoly anyagi nehézséget okoz a nehéz helyzetben lévő családok számára. Most, ha itt például megnézzük a magyarországi árakat, ha nem is akarjuk túl költekezni magunkat, csak egyszerűen bármelyik bevásárló központba belépünk, és megnézzük, hogy mennyibe kerül egy iskolatáska, füzetek, toltartó, és akkor sorba vesszük, hogy kell még a gyereknek vízfesték, ecset, színes papír és mennyi minden egyéb. Ez bizony mindenképp több tízezres összegre rúg. Nem túlzás azt mondani, hogy 30-40-50 ezer forint alatt nem tud megállni ez az összeg. És ha most egy kicsit belegondolunk, hogy azoknál a családoknál, ahol több gyerek is kezdi szeptemberben az iskolát, vagy pedig egy fizetésből kell kigazdálkodniuk a mindennapokat, és egyébként is minden hónap komoly anyagi nehézséget jelent, ott egy ilyen plusz kiadás az bizony komoly terhet jelent. De itt most eddig táskákról beszéltem, de számunkra kifejezetten fontos, hogy mi ennek az egész tanszergyűjtésnek a lelki oldala. Nem véletlenül ezt a címet kapta a tanszergyűjtésünk, hogy radírozzuk ki a különbségeket. Hiszen most, hogyha magunk elé képzelünk egy 6 éves tündéri kisfiút vagy kislányt, aki első napját kezdi meg az iskolában nagy várakozással, de ott már az első napon azt tapasztalja, hogy az osztálytársainak gyönyörű, szép, kényelmes, szép, színes, mintás iskolatáska van a hátán, benne csomó gyönyörű füzet, toltartó tele színes ceruzákkal, zsírkrétával, filztollal, ő pedig mondjuk ott ül a padban, és neki egy darab füzete van, abba kell mindent felírnia, és megtanulnia írni, és mondjuk egy darab apróra elhegyezett ceruzája, akkor már az első napon az lesz az ő maradandó élménye az iskolából, hogy ő kevesebb a társainál, neki nincs meg mindene a többiekhez képest. És ez az első benyomás, ez bizony olyan mély nyomot tud hagyni, hogy később aztán nem szívesen jár az iskolába, hiszen mindig ezzel az érzéssel szembesül, és akkor még nem beszéltünk mondjuk arról, hogyha esetleg csúfolják is emiatt a többiek, és ez másoknak is feltűnik. Mi ezeket a különbségeket szeretnénk kiradírozni ezzel, hogy tanszertámogatást nyújtunk, és bizony büszkén, örömmel tudjon minden gyerek belépni az iskolába, akit segítettünk, és legalább ott az első napokban, amikor az egymás iskolaszereit megvizslatják a gyerekek, akkor az legyen az neki is a benyomása bármelyik nélkülözésben felnövő gyereknek, hogy én nem vagyok kevesebb, ugyanonnan indulunk, és aztán pedig a tanulás az már csak rajtam múlik.
2: Minden évben a gyűjtés több részből áll, egyrészt van lehetőség pénzadományra támogatni, illetve személyesen különböző áruházakban részt venni, illetve a megvásárolt terméket eljutott az önkéntesekhez. Ez a része már lezárul, de ez milyenféle kapcsolattartás az adakozó szándékúakkal? Hogyan látjátok ennek az aktivitását?
3: Hála Istennek azt mondhatom, hogy az idei évben, amit talán kiemelnék, az egyrészt az áruházi gyűjtések, rendkívül jól sikerültek. Valóban egész nyáron át lehetett tárgyi adományokkal is támogatni a tanszer gyűjtésünket, és több magánszemély is támogatta a gyűjtésünket, akár egy-egy iskolatáskával vagy füzetcsomaggal. Cégek, nagyvállalatok is többen voltak, akik akár több százas nagyságrendben támogatást nyújtottak ehhez a programhoz, és ne felejtsük el a református gyülekezeteket, valamint több hazai oktatási intézményt, református iskolát is, akik ezt megszervezték házon belül, hogy legyen tanszergyűjtés. De én mégis inkább most az áruházi gyűjtésekre helyezném a hangsúlyt, hiszen az mindig egy nagyon jó tapasztalat, amikor a munkatársaink, önkénteseink személyesen találkoznak ilyenkor az adományozókkal, és van lehetőség arra, hogy egy kicsit beszélgessenek, egy kicsit meséljenek arról, hogy kiknek segítünk. És az a tapasztalatunk, hogy amikor valaki belép egy áruházba, és lehet, hogy éppen csak egy szórólappal lép hozzá valaki oda zöld pólóban, de aztán elkezdenek beszélgetni, hogy kiknek is gyűjtünk, és egyébként ezekkel a családokat mi honnan ismerjük, milyen kapcsolatot tartunk, akkor ez el szokott indítani aztán egy olyan beszámolót, hogy a támogatók, akik hamarosan jövőbeli támogatók lesznek, rájönnek arra, hogy a szeretetszolgálat valóban odafigyel a családokra, és most tanszereket gyűjtünk, de ezeknek a gyerekeknek utána sem fogjuk elengedni a kezét, hiszen várjuk őket akár online mentorálással, korrepetálással, vagy éppen közösségi tanulóházainkba, és amikor az a tapasztalatunk, hála Istennek, hogy amikor ezeket meghallják, és tudják, hogy jó helyre megy valóban az adomány, és ez nyár végéig, vagy éppen határon túli területekre szeptember elején meg is érkezik, akkor nagyon gyakran megtapasztaljuk azt, hogy akik úgy léptek be a bevásárló központokba, hogy mondjuk éppen csak egy apróságot akart venni magának, mégis megpakolt kosarakkal lépnek aztán oda hozzánk, és bevásárolnak a rászoruló gyerekeknek. Én úgy gondolom, és ez a tapasztalatunk is az elmúlt évekből, évtizedekből, hogy az, hogy a gyermekeket segítsük, az mindig prioritást élvez szinte minden vásárló és minden adományozó számára, hiszen ők valóban a nehézségeikről nem tehetnek, és éppen ezért mindig ez a megélésünk, hogy nagyon sokan összefognak és melléjük állnak annak érdekében, hogyha ennyivel is hozzájárulhatunk, hogy egy kicsit jobb kedvel lépjenek be mondjuk az osztályterembe, az iskolába, akkor azt bizony tegyük meg. Mert nekünk mondjuk megvenni egy toltartót vagy pár füzetet, az csak pár ezer forint plusz ráfordítást igényel, de annak a gyereknek már is teljesebbé válhat az iskola kezdése, és ez aztán elindíthat, és sok esetben el is indított már a visszajelzések alapján egy olyan folyamatot, hogy ez a kezdeti öröm adott aztán kitartást és lelkesedést ahhoz, hogy szorgalmasan tanuljon, jól teljesítsen ez az adott gyerek, és bizony az iskola, az oktatás lehet az ő életükben az a kiugrási lehetőség, amivel aztán új alapokra helyezhetik a jövőjüket.
2: Éppen a percekben zajlik a Kárpát-medencei református ösztanév nyitó ünnepség, ahol sok iskolatáska kikerülésre kerül, kiosztásra kerül, viszont ezen a héten a határon túli, azaz a kárpátaljai közösség is részesül ebből. Hogyan zajlik ez a hét?
3: Most az mögöttünk álló hét az igen aktívan és sok kilométerrel mögöttünk telt. Múlt héten augusztus 25-én indítottuk el az anyaországban országszerte az adomány átadásainkat, és Magyarországon összesen kereken 100 településre fognak megérkezni a iskolatáskák és tanszercsomagok, és most egy különlegesség az idei évnek, hogy augusztus 25-én Debrecenben indult, és a mai napon pedig valóban Debrecenben ér véget a hazai tanszerátadásoknak sora, hiszen most 10 órától a Kárpát-medencei református tanévnyitó itt lesz a nagy templomban. Ez már egy hagyománnyá vált, hogy minden évben az az egyház kerület, amely otthont ad a Kárpát-medencei tanévnyitó hálaadó istentiszteletnek, mindig az az egyház kerület kijelölhet a saját területéről egy iskolát, amelyet támogat szeretett szolgálatunk. Ez most idén tiszántúli egyházkerület döntése alapján a Csongrád-Csanád megyében található Magyar Csanádi iskola lesz. Ez ott a különböző felmérések szerint a megyének az egyik legszegényebb települése, és ott bizony van egy református általános iskola, oda összesen 71 gazdagon megtöltött iskolatáskát fogunk eljutatni. Ez szinte a teljes tanulói létszáma a magyar családi iskolának. De nagyon is fontosnak érezzük, hogy az adományainkat ne csak a nagyvárosokban, hanem a kisebb településekre, vagy akár szorványgyülekezetekhez, vagy kisközségekben működő református iskolákhoz is eljuttassuk, hiszen úgy gondoljuk, hogy ezek a református iskolák, oktatási intézmények, ezek nélkülözhetetlen szolgálatot látnak el az adott településen, hiszen nem csak azt a könnyebbséget hozzák meg, hogy a gyerekeknek nem kell elutazni, elbuszozni egy másik városba vagy faluba, tehát nem csak ez a nagy előnyük, hogy helyben van az iskola, hanem hiszem azt, hogy keresztény lelkülettel az ott dolgozó pedagógusok, ők valóban az évek alatt ezt is megtanítják és megmutatják a gyerekeknek, hogy Isten szemében mindannyian egyaránt értékesek vagyunk, és ezek azok az útravalók, amelyek aztán az életükben elkísérik a gyerekeket, és ezeket a legfontosabb, hogy ilyenkor, kicsikorban ezek a magok el legyenek ültetve. És valóban most itt akkor Debrecenben zárul tehát a hazai adományosztásoknak a sora, és most pedig ráfordulunk a határon túli adományátadásokra, ahogy említetted, ezen a héten vasárnap érkezünk Kárpátaljára, itt is közel 140 diák fog kapni iskolatáskát tanszercsomaggal, illetve szintén ezen a héten még a Párciumba és Délvidékre is megérkezik a támogatásunk, hiszen ez akár csak minden más programunknál most is így van, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a magyarság az nem áll meg az országhatárnál, tehát az, hogy határon túli gyermekeket is támogassunk, az elengedhetetlen része az idei tanszergyűjtésünknek is.
1: Az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiát, az MRS kommunikációs vezetőjét kérdeztük.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Az élet mélységeit érintő kérdésekben nincs siker, csak növekedés, vallja Gecse Attila. A református kórház lelkész több mint 30 éve szolgál az egészségügyben, és egyike azoknak, akik elindították a lélekmadártábort. Itt olyan családoknak nyújtanak segítséget, akik súlyos betegség miatt veszítették el gyermeküket. A gyász feldolgozásáról és egy lelkészgyógyító jelenlétéről szól következő beszélgetésünk, melyet Kojsza Péter készített.
2: A bátortáboron belül elkezdhettem néhány munkatársammal egy speciális tábornak a megteremtését és elindítását, amelyet lélekmadár tábornak hívunk, nevezünk, ahova olyan családok jönnek el, akik elvesztették gyermeküket. És sajnos ezek a családok ma nagyon sokszor magukra vannak hagyva. Hogy nagyon magányosnak érzik magukat azzal a fájdalommal, amit nem tudnak megosztani.
3: Miről szólnak ezek a táborok, és hogyan próbálnak meg segíteni a családoknak?
2: Élményterápia, ahol egész nap különféle alkalmakon vehetnek részt a családok, és ezen belül vannak azok a gyász alkalmak, amikor a szülők, külön anyák, külön apák, és a gyerekek is részt vesznek olyan alkalmon, ahol a saját gyászukkal szembesülhetnek, dolgozhatnak, és segítséget kaphatnak. Lehetőséget kapnak arra, hogy nyugodtan sírjanak. De van alkalom, amikor az élet ünneplése van. Lehet, hogy az egyik órában sírnak és szomorúak, de a következő alkalman, ahol lovagolnak vagy íjászkodnak, már nagyon vidámak lehetnek. Az életben ők is, de akár mi is megtapasztaljuk, hogy van egy hullámzás. Ha biblikus akarok lenni, Pál mondta már, hogy mélység, magasság, szélesség, hosszúság. Tehát a tábornak van egy ilyen hullámzása, de ez az, ami segít aztán a családoknak, hogy visszatérve a mindennapi életben megtalálják azokat a kapaszkodókat, amik fontosak nekik. És persze, ami nagyon fontos számukra, hogy olyan sorstárs közösségre találnak itt, akikkel megértik egymást, akik egymásnak adnak olyan tanácsokat, úgymond, amik segíthetnek kinek-kinek, amikor visszamegy a városba, a faluba, vagy az ország másik részébe.
3: Sokat mondó a magyar nyelvünk, ha valakinek meghal a házastársa, akkor azt mondjuk, hogy özvegy, ha pedig a szülei, akkor azt, hogy árva, de nincs arra szó, hogy ha valaki a gyermekét veszíti el.
2: Nem lehet kifejezni, még szóban sem azt, hogy mi történt egy édesapával, egy édesanyával. Hogy az, ami kifejezhetetlen szóval, akkor az hogyan lehet egy tekintettel, egy kézfogással elfogadhatóvá? Vagy talán erre sincs jó szó, hogy mit lehet ilyenkor tenni? Vagy csak az empatikus jelenlét, az a krisztusi csend, ami ott lehet, amiben egy-egy család valóban erőt meríthet. Nagyon érdekes, amikor a gyerekekkel vagyok, hogy egy gyerek lerajzolja a gyászát, hogy egy gyerek a maga nyelvén kifejezi azt, vagy hogy arra tud gondolni, hogy ő nem ismerte ugyan, vagy nem tud visszaemlékezni, de a családban mégis ott van ez a fájdalom, ez a gyász.
3: Mi lesz utána a szülőkkel? Mi lesz a testvérekkel, a hozzátartozókkal? Hogyan tud ebben segíteni?
2: Én azt gondolom, hogy pont ez a feladat ma, és mondhatom azt, hogy talán ez egy igazán szép és nemes egyházi feladatunk lehetne, hogy nagyon intenzíven ott legyünk, nem csak a temetésen, hanem utána is. Ma ugye a pszichológia arról beszél, hogy a gyász az ma már 2 évig is eltart. Akkor egy gyermeknek a gyászolása, akkor lehet, hogy az egy élet. És ebben azt gondolom, hogy oda tudjuk tenni nem csak az igét, hanem azt a gyógyító jelenlétet, amit a lelkész, az egyház tehet ezekért az emberekért és családokért.
3: Fel lehet készíteni a családokat erre az eseményre, vagy inkább csak mellettük lehet lenni?
2: Én azt gondolom, hogy csak útitársak lehetünk. Az a krisztusi példa, hogy mi ott lehetünk ezek mellett, a családok mellett, hogy én ott lehetek egy gyermek mellett, aki mondjuk arról mesél nekem, hogy a testvére fejében krumpli volt, és ezt a krumplit nem tudták kivenni. Vagy hogy ott tudok lenni amellett, az édesapa mellett, akinek az maradt, hogy egy szem lányának a képét feltetováltatta a kezére, és egész nap simogatja a kezét, és nézi a lányát. Megengedem neki, hogy sírjon, megengedem neki, mint ahogyan Jézus az emmausi tanítványoknak, megengedem megengedte, hogy mondjátok ki az, ami bennetek van.
3: A szülők ilyenkor rengeteg kérdésre kereshetik a választ. Mit tud mondani, amikor megkérdezik, hogy miért pont velük történik mindez? Van erre jó válasz?
2: Nem is szeretnék választ adni. Ha együtt megyünk az úton, akkor megtalálják a választ. Nem olyan régen mondta egy édesapa, hogy éveken át depresszióba volt, mert elveszítette az egy szemfiát. Éveken át nem akarta elfogadni, aztán kapott egy hármas ikreket. Sok-sok év után értette meg, hogy az Úristen elvett egyet, de adott hármat. Megértette, hogy valamit el kellett veszíteni, hogy valami mást is, nagyobbat és többet kapjon.
3: Mivel lehet segíteni az elfogadást?
2: Azzal, hogyha visszatekintve tudják felfedezni, hogy bármennyire rövid is volt az együtt töltött idő, de hogy abban micsoda ajándékok és milyen kincsek vannak. Amik ott maradnak a szívben, a lélekben, egy szülőnek, egy testvérnek, egy nagyszülőnek, egy nagybácsinak, egy nagymamának. Tehát amikor ezt felfedezik, hogy igen, az Úr adta, az Úr elvette, de valami ott marad a szívben, a lélekben, és mi, akik tovább megyünk, talán lehetünk egy kicsit igazabbak, tisztábbak, őszintébbek, szeretőbbek, elfogadóbbak, azokat az igazi értékeket felfedeznünk, amik méltóvá tesznek bennünket arra, hogy emberek legyünk és emberek maradjunk.
3: Az ön lelkében mindig béke van, vagy azért ön is perlekedik?
2: Nem könnyű ezt elfogadni. Igen, vannak nehéz helyzetek, nagyon nehéz pillanatok, amikor az emberben ott van a fájdalom, megjelennek a könnyek, de még inkább megerősítenek abban, hogy nézek felfelé. Hogy vannak titkok, amiket nem fogunk soha megérteni, megismerni, hiszen csak az Úristen tudja, hogy mit miért tett vagy tesz velünk.
3: Azt szokta mondani, hogy az élet mélységeit érintő kérdésekben nincs siker, csak növekedés.
2: Én ezt annak idején Franciaországban Jean Vanier, a Bárka közösség alapítójától hallottam, ugye, aki sérült emberekkel kezdett el foglalkozni. Én ma is azt gondolom, hogy ugyanegy sikerorientált világban élünk, amikor egy szülő leginkább akkor büszke, ha a gyermeke sikeres. Persze nehéz definiálni, én azt gondolom, hogy mi a siker. Vagy a siker az, amikor azt látom, hogy a gyermekem boldog. A siker az, amikor akár egy sérült, egy beteg ember mellett őszintén tudok együtt lenni, anélkül, hogy most bármiféle külsőségekben kezdenénk el versenyezni egymással. Az élet vége az nem siker. Embereket elkísérni, gyerekek utolsó útján ott lenni, gyászoló családok mellett ott lenni, ez nem siker. De ugyanakkor azt mondom, hogy azért növekedés, mert ha én visszatekintek életem útjára, akkor rengeteget kaptam. Többet, mint a tanultak alapján, többet, mint amit egyes mások mutattak, vagy mutatnak nekünk, mert ezek az emberek valóban olyan ősi forrásból tudnak beszélni, és őszintén a saját életükről, hitükről, meggyőződésükről, amely nagyon sokat segített nekem abban, hogy a lelkészi pályámban ne megtántorodjak, hanem megerősödjek. Hogy a 21. század nem tudjuk, hogy mit fog hozni, de hogy a mindennapokban helye van a lelkésznek. Ha mer az ember úgy, mint Jézus, elindulni és elmenni, ha merek találkozni, merem kimondani azt, hogy nem ítélek el, menj el és ne vétkezz többet. Ha merek sírni a másikkal és merek nevetni vele, akkor azt gondolom, hogy az Isten tudjuk vinni és továbbadni.
1: Az elmúlt percekben Kojsza Péter összeállítását hallhatták.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A kolozsvári Magyar Napok Refo udvara a női egészség témájának is teret adott. Pénteken a Belül minden összefügg női egészség egyszerűen című beszélgetésen dr. Virág Tímea Helga, plasztikai sebész, rezidens kérdezte dr. Örvösi Ildikó, szülésznőgyógyászt, dr. Varró Bodoci Enikő, endokrinológust és dr. Zalányi Péntek Tímea, nefrológust. A beszélgetés során egy egészséges nő életciklusát járták körbe, az első menstruációtól a menopóza megjelenéséig. Az előadás után dr. Varró Bodoci Enikő egy egységes női életciklust egy endokrinológus szemszögéből mutatott be, a riporter Pilbák Kincső.
2: Tárt kapukkal várta az érdeklődőket a Refo udvar a kolozsvári Magyar Napokon. Programkínálatukban a női egészség kérdéskörét is tárgyalták. Az előadás után dr. Varró Bodoci Enikővel beszélgettünk, aki az egészséges nő életciklusait egy endokrinológus szemszögéből mutatta be. Elhangzott az első kérdés az előadás során, hogy milyen egy egészséges fiatal nő.
3: Én nagyon szeretem a WHO meghatározását az egészségre, ami szerint az egészség nem csak a betegség hiánya, hanem egy testi, lelki és szociális jólét. Úgyhogy szerintem egy egészséges nő, ő egy olyan nő, akinek a teste jól van, aki nem beteg, aki jól van önmagával és jól van a környezetével.
2: És mire figyeljen egy nő, hogy egészséges legyen az életében, vagy mire figyeljen mondjuk ilyen kivizsgálások terén, hova menjen el?
3: Nem csak nőnek, egy bármilyen személynek fontos az, hogy egészség megőrzése érdekében figyeljen oda a testére is, és a testre odafigyelni úgy lehet, hogy figyelünk az életmódunkra, figyelünk arra, hogy mit eszünk, mennyit eszünk, mikor eszünk, mibe leszünk, és figyelünk arra, hogy mennyit mozgunk, és figyelünk arra, hogy mennyit alszunk, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztunk, és amikor valami olyan tünetet észlelünk, ami valamiért nem tartozik bele a normálisba, valami úgy tűnik, hogy ez mégsem így kéne működjön, akkor azt kivizsgáltatjuk.
2: Az előadásban átterelődött ugye a szó az idősebb, tehát a kor előre haladtával, hogy mire figyeljen olyankor egy nő, esetleg ha betegségek jelennek meg, vagy ha gyermekvállalásra készül.
3: Egy fiatal nő esetében, aki gyerekvállalásra készül, fontos, szerintem, mint endokrinológus, fontos a pajzsmirigy funkció is. Persze előtte nagyon fontos, hogy a menstruációs ciklus az rendszeres legyen, és hogy ebben a nagy változásokat mindig kivizsgáljuk, de ami endokrinológusként még emellett fontos és érdekel, az a pajzsmirigy funkció. És a szakirodalom nem javasolja minden nőnek és mindenkinek az általános világszintű szűrését pajzsmirigy zavarokra, viszont hogyha vannak bármilyen erre utaló tünetek, vagy van a családban autoimmunbetegség, vagy esetleg ennek a nőnek, aki gyerekvállalásra készül, van már egy ismert autoimmunbetegsége, akkor mindenképp gyerekvállalás előtt javasolt egy pajzsmirigy hormonvizsgálat, mert az első trimeszterben, amikor sokszor még nem is tudja a nő, hogy gyereket vár, akkor a legfontosabb az, hogy megfelelő pajzsmirigy hormon legyen a vérben, mert a magzat, az embrió, az csak ebből a pajzsmirigy hormonból tud épülni. Neki a saját pajzsmirigye az olyan 13 hetes korára fejlődik ki, és addig viszont az idegrendszer fejlődéséhez nagyon nagy szüksége van a pajzsmirigy hormonokra. És hogyha ez a pajzsmirigy hormon mennyiség megfelelő a vérben, akkor egészségesen fog fejlődni a pajzsmirigy hormon szempontjából a baba, és az idegrendszeri fejlődésnek sokkal nagyobb esélye van arra, hogy minden normálisan menjen.
2: És az érem másik oldala a fogamzásgátlás, ilyenkor mire figyeljen egy nő?
3: Elmondta ezt Örvösi Ildikó nőgyógyász kollega is, és annyira egyénre szabott a fogamzásgátlás kérdése, hogy igazából nem szeretnék általános tanácsokat adni ebben, mert nagyon fontos az, hogy milyen társbetegségek vannak, milyen hajlamosító tényezők esetleg, családban milyen előzmény, kórelőzmény van, úgyhogy nagyon fontos az, hogy a fogamzásgátlás az megfelelő legyen. A 100% és a 0% az olyan két véglet, ami nem létezik az orvostudományban, tehát fontos tudni arról, hogy melyiknek mennyire közelíti meg a 100%-ot a hatékonysága, úgyhogy ezek mind olyan kérdések, amire fontos, hogy egy megfelelő konzultáció keretében sort kerítsenek és megbeszéljék. Ezt nem javasolnám így nagy általánosságban mindenkinek egyik módszert sem.
2: És szülés után mi történik az anya szervezetében?
3: Szülés után van egy hatalmas nagy hormonális változás, mert amikor a placenta méhlepény szülés után eltávozik, akkor egy nagyon nagy hormon termelő szerv igazából eltűnik a szervezetből. Tehát az ösztrogén és progeszteron szint, ami eddig az egekben volt, hirtelen lezuhan, és ez egy hatalmas változást indít be úgy a testben, mint a test és a lélek reakciójában erre a nagy változásra. Úgyhogy a szülés utáni baby blues nevű állapot az elég gyakori, és az ezzel még magyarázható, és ez átmehet egy szülés utáni depresszióba, amire nagyon fontos odafigyelni, mert a szülés utáni depressziót azt nagyon sokszor nem diagnosztizálják, és attól, ezt ahogy elmondta a nőgyógyász kolléganő, attól, hogy az ember és az anya nagyon szereti a gyerekét, még lehet, hogy neki vannak nehéz és rossz gondolatai, vannak olyan fájdalmai, amiken nem tud túllépni, és ez nem egy kudarc, nem egy anyaságbeli elégtelenség, tehát nem arról van szó, hogy valaki valamit rosszul csinál, hanem ez egy fiziológiai reakció bizonyos változásokra, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. Amit én endokrinológusként még szeretek szülés után figyelni, az a pajzsmirigy működés, mert a pajzsmirigy az egy olyan szerv, ami nagyon kitett autoimmun folyamatoknak, és a szülés után, amikor a terhességbeli immunszupresszált állapot megszűnik, akkor gyakran fellángolhatnak bizonyos autoimmun betegségek, és ezért fontos odafigyelni a szülés utáni pajzsmirigy gyulladásra. Hogyha vannak olyan tünetek, amik erre utalhatnak, akkor érdemes ezt kivizsgálni, és ilyen tünetek alatt értek ilyet, hogy palpitáció, vagyis szívdobogás, érzés, nagyon fokozott izzadás, inszomnia, tehát amikor még ideje lenne a kismamának, friss anyukának aludni, még akkor sem tud, remegés, félelem, akár ilyen gondolatrohamok, tehát nem állnak le a gondolatok, ilyen tünetek esetén fogyás esetén fontos oda figyelni és esetleg egy pajzsmirigy irányba is kivizsgálni.
2: A következő lépés a menopauza beállta volt, erről a folyamatról hogy ilyenkor mire figyeljünk?
3: A menopauza az nem egy pont az életben. Ezt nagyon nehéz meghatározni, mert igazából a menopauza diagnózist azt nem is állíthatjuk fel csak egy évvel azután, hogy megvan, mert akkor állítjuk fel a menopauza diagnózis, mikor legalább 12 hónapig nem volt menstruáció. De ez a folyamat nem egy kapcsoló, és eddig volt, és innen nincs, hanem ez egy hosszú évek alatt bekövetkező folyamat, ahogy a petefészek működése egyre gyengül, egyre öregszik a hormontermelő része a petefészeknek, és a petesejt érés is egyre inkább elmarad, egyszer csak kimaradnak az ovulációk, és utána pedig megjelenhetnek a hőhullámok is, de amikor kimaradozik egy-egy ovuláció, akkor változik a ciklusnak a hossza, a mennyisége, a minősége, úgyhogy ezek az első tünetek, és ez 40-50 éves kor között jelentkezik normális esetben. Ez eltarthat hosszú évekig, amíg tényleg eljut a menopauzába, amiről mindenki tud, és amiről mindenki beszél, és amire a legnagyobb hangsúlyt fekteti a szakirodalom is, az a hőhullámok, és a hőhullámok kezelésében is vannak nagyon jó lehetőségek, és nem muszáj attól, hogy nők vagyunk, nem kötelező mindenkinek szenvedni, úgyhogy erre oda lehet figyelni, hogy erre lehet kezelést kérni, és a mostani kezelések azok sokkal biztonságosabbak, mint voltak mondjuk ezelőtt 20 évvel, úgyhogy érdemes ebben is szakorvosi segítséget kérni. A menopauza beálltával nem csak a petefészek hormonok esnek le, és jelentkeznek ezek a specifikus tünetek, amik közül említettem a hőhullámokat, de ott van még a hüvelyszárasság, az alvászavar, és ilyen-olyan egyéb nem specifikus tünetek, hanem ez a menopauza állapot, és az, hogy a női nemi hormonok mennyisége leesik, ez a csontokra is nagyon

0: következő töréseknek. A csontritkulás az nem fáj, tehát hogyha valakinek csípőfájdalma van, vagy ilyen hátfájása, az valószínűleg nem csontritkulásra utal. A csontritkulás az csak akkor okoz tünetet, amikor bekövetkezik egy csonttörés, ami bekövetkezhet spontánul, hogy egyszerűen áll a páciens és összeroppan a csigolya, vagy bekövetkezhet egy kisebb erőkifejtésre, megmozdítja a kanapét, hogy a karácsonyi nagy takarításra kitakarítson, vagy egy egyszerű kisebb esésre akár szomnyak törése is lehet, ami viszont nagyon veszélyes és nagy százalékban halálos szövődményekhez vezethet. Úgyhogy fontos megvizsgálni minden menopauzában lévő nőnek a csont háztartási állapotát. Erre vannak bizonyos szűrő alkalmazások, amivel megvizsgáljuk, hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy itt valami legyen, de a legfontosabb vizsgálat és az, ami pontos diagnózist tud adni, az a csontsűrűségmérés.
1: És elhangzott a végén egy személyes kérdés, hogy mi a leggyakoribb hormonális tévhit, ugyanezt kérdezném én is.
0: Nagyon sok hormonális tévhit van, amiket próbálok napi szinten lebontani. A leges-leggyakoribbak az első, az szerintem az, hogy aki elhízik, az pajzsmirigy beteg. Sajnos vagy szerencsére nem tudom eldönteni, de leggyakrabban az elhízás hátterében nem pajzsmirigy betegség áll. Igen, a pajzsmirigy alulműködés vezethet testsúlygyarapodáshoz, de általában amit ráfoghatunk a pajzsmirigyre, az egy olyan 4-5 kg-os testsúly növekedés, amikor súlyos alulműködésről van szó. Ami e fölött van, az általában nem magyarázható meg csak pajzsmirigy betegséggel. Úgyhogy ez az egyik. A másik pedig, amit szintén napi szinten próbálok lebontani, az az, hogy stressz helyzetben nyaki szorító érzés az nem függ össze a pajzsmirigyel. Amikor a nyaki szorító érzést pajzsmirigy okozza, akkor egy nagyon súlyosan megnagyobbodott pajzsmirigyről beszélünk, és az nem csak stressz helyzetben okoz tüneteket, hanem mindig, és nyelési zavarokkal, súlyos esetben még légzési zavarokkal is járhat, és általában ez egy látványos göbös golyva, nem feltétlenül olyan, amit az ember külső tünetek nélkül el tudna vinni. Úgyhogy az, ami nyaki szorító érzés, az általában egy idegi alapon, egy idegi reakció egy külső stresszre, és ez nem magyarázható leggyakrabban pajzsmirigy betegséggel.
2: Az elmúlt percekben Pilbák Kincső összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Manda vagyok. A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkelyes eljárást. Ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter annak apropóján, hogy Budapesten fogadta Manfred Webert, az Európai Néppárt elnökét, azt írta, az elnök a találkozón elmondta, hogy bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. A miniszterelnök világossá tette, hogy Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. A vasúti fejlesztések célja, hogy lehessen a tömegközlekedésre támaszkodni, ezt mondta a közlekedési és beruházási miniszter a Tiszaújvárosi vasútállomáson kedden. A Tiszaújváros és a Miskolci-Tiszai pályaudvar közötti vasútvonalon 3 év után kedd hajnalban indult újra a személyszállítás, amelynek megszüntetését az előző kormány építési és közlekedési minisztériuma a jármű és személyzet hiánnyal indokolta. Vitézi Dávid bejelentette, a Miskolci fővonal 60 és Füzesabony közötti szakaszát a felszabadított Európai Uniós forrásokból a kormány teljesen felújítja, így ott akár 160 km-es óránkénti sebességgel is közlekedhetnek majd a vonatok. Mint mondta, elkezdődik annak az előkészítése is, hogy Tiszaújváros, Miskolc, Kazincbarcika és akár Ósz térségét összekapcsolva egy új elővárosi regionális villamos vasúti rendszer jöjjön létre, hangsúlyozta a miniszter. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek, tájékoztatott a NAV. A közlemény szerint a napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102.000 forint visszatérítést hagytak jóvá, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyi jövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. A NAV hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adóvisszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. A NAV a honlapján külön menüpontban gyűjti az ismert adathalász e-maileket és SMS-eket, ez folyamatosan bővül a csalók aktuális próbálkozásaival, hívta fel a figyelmet az adóhatóság. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, ez olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmakozi Szervezet honlapján közzétett almapiaci elemzésben. A nyárvégi helyzetkép szerint az asszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Fruitweb július végi előrejelzése már csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, ezen belül 50-60 ezer tonna lehet étkezési és 70-80 ezer tonna ipari alma. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, és bár a belföldi termés potenciál évről évre szűkösebb, jó évjáratokban még mindig el lehetne érni 400-500 ezer tonnát. A Fruitweb a becslés alapján a feldolgozó ipari kapacitások leépítését valószínűsíti, a 350 ezer tonnás túlnyomó részt sűrítmény célú léüzemi kapacitást ugyanis ilyen mértékben nem lehet gazdaságos módon importból kiszolgálni, írja az elemzés.
0: az időjárásról.
1: Szerdán döntően napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúló helyenként zápor, zivatar előfordulhat, máshol csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénklökéssel kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 31 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

túl messzire jutottál ahhoz, hogy feladd. Kitartott, mint aki látja a láthatatlan Istent. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 27-es vers. V. Raymond Edman a következőket mondta. Külső erők által megtépázva is megőrizni a belső épséget, ez az a fegyelem, amely megáll. Te mit teszel, amikor ellenállással találod szemben magad? Rögtön bedobod a törülközőt, vagy kitartasz, ahogy Mózes is tette? Chuck Swindoll leírása szerint Mózes olyan ember volt, aki rendíthetetlenül kitartott, aki nem volt hajlandó beadni a derekát és feladni, aki elhatározta, hogy akkor sem fog meghátrálni, ha minden összeesküszik ellene. Mózes tudta, mi az a rendíthetetlen kitartás. Elviselte a fáraó megvetését, a zúgolódó, vádaskodó, panaszkodó és lázadó héberek makacságát, valamint saját nővére és fivére, Miriam és Áron bírálatát is. Amikor a 12 kém közül 10 kishitű jelentésekkel tért vissza, Mózes akkor is szilárdan megállt. Amikor Kórá, Dátán és Abirám összeesküvés szított ellene, ő továbbra is rendíthetetlen maradt. Amikor a gonoszok állnak győzelemre, válságos időkben, amikor senki sem tudja meg, ha esetleg megalkudnál, amikor nagy emberek megvetően kicsinyes módon cselekszenek, amikor meg nem érdemelt tekintét követelnek maguknak, te csak vesd meg a lábad, emeld fel a fejed, maradj hű magadhoz és tarts ki. Lehet, hogy elgyengült a lábad, vagy túlságosan figyelni kezdtél a kritikusaidra. Talán kezdett beadni a derekad egy-egy területen, mivel elfáradtál. Mózes kitartott. Hogy miért volt erre képes? Azért, mert úgy élt, mint aki látja a láthatatlan Istent. Teljes szívével és lelkével arra koncentrált, aki az egyedül igaz bíró. Folyamatosan emlékeztette magát arra, hogy egyetlen célja van az életének, Istenének tetszésére lenni, neki engedelmeskedni, dicsőségére élni és az ő elismerését elnyerni mindenáron. Bármivel néz is ma szembe, tarts ki, és ne add fel! Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Kellemes délutánt, jó rádiózást kívánok, köszöntöm szeretettel kedves hallgatóinkat. Méli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják szeptember 2-án szerdán délután a Svéd asztal című műsor első órájának témáival. A miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonban az idei tanévtől elindult a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés. Ennek érdekében új épületszárnyat alakítottak ki az egykori kollégiumban.
2: 4 tanteremmel, 2 csoportszobával, 1 tanárival, 2 raktárhelyiséggel, illetve fiú és lány mosdókkal. Az osztály, 1 osztályt indítunk 32 fővel.
1: A mezőgazdasági ágazatban évek óta zajlanak vetőmag fajta kísérletek, az őszi búza, az őszi káposztarepce, illetve a kukorica tekintetében. Erről halljuk majd Takács Gézát, a Vetőmag Szövetség szakmaközi szervezet és terméktanács elnökét.
3: Megszerveztük ezeket a kísérleteket annak érdekében, hogy a termelők az adott régióban, ahol dolgoznak, ottani kísérleti eredményekkel rendelkezzenek. Ugye egy nagyon lényeges kérdés, hogy azok a fajták, amik termelésben vannak, azok meddig tartják meg azokat a tulajdonságokat, amelyeket a regisztráció, a fajtaelismerés során szereztek. Annak örülünk, aminél tovább megtartják, tehát egy fajta minél tovább termelésben lehessen.
1: Tartalmas időtöltést kívánok önöknek!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonban az idei tanévtől elindul a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés. Az erre a célra kialakított új épület részt szeptember 1-én adták át. A Diákotthon fiúszárnyának emeleti részén 4 tantermet, 2 csoportszobát, egy tanári szobát, illetve fiú és lány mosdókat alakítottak ki. A bővítés a Tiszáni Neni Református Egyházkerület 298 millió forintos támogatásával jöhetett létre. A megnyitón igei köszöntőt főtiszteletű Barna Sándor püspök mondott.
2: A Lukács evangélista és az evangéliumok keveset beszélnek Jézus ifjú koráról, gyermek koráról, és a 12 éves Jézusról jegyzi meg a Szentíró az előtte álló időre nézve, hogy Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Igen, Isten fia nem kerülte meg az emberi élet természetes útját. Gyermekből ifjúvá növekedett, kérdezett, tanult, családban, közösségben nőtt, és készült fel arra a küldetésre, amit az Atya számára kijelölt. A 8 osztályos képzésnek van egy sajátos szépsége és felelőssége, hiszen az az életidő, ami még ilyenkor a gyerekek előtt áll, az szinte beláthatatlanul hosszú, hogy gyermekként érkeznek, és szinte fiatal felnőttként fognak távozni a Lévő József Református Gimnáziumból, és ezek a falak majd valóban tanúi lesznek itt a növekedésnek, a gyarapodásnak, a sikereknek, a kudarcoknak, a barátságok születésének, fontos felismeréseknek, és az iskola a feladata, hogy időt, helyet és segítséget adjon ebben a növekedésben.
1: Jelentős összeggel járult hozzá a Tiszáni Neni Református Egyházkerület ennek a gyönyörű épület szárnynak a felújításához. Püspök ura köszöntőjében elmondta, hogy nagyon fontos, hogy a keresztény szellemiségben már kis gyermekkoruktól növekedjenek a gyerekek.
3: Így van, reménység szerint az iskola az nem csak a ismeretet, a tudást fogja növelni, az is nagyon fontos, természetesen. Én a bölcsességről beszéltem, és a keresztény iskolának ez a töblete, hogy itt Isten igéje is szól, Isten igével táplált pedagógusaink is tulajdonképpen jó irányt tudnak mutatni, hiszen a bölcsesség azt jelenti, hogy az az ismeret, amit mi megszerzünk, azt hogyan használjuk fel életünk során, meg tudjuk látni a jó és a rossz közötti különbséget, mi az, ami épít, mi az, ami rombol, tudunk olyan döntéseket hozni, amely az Isten előtt is kedves, és az nekünk is jó.
1: Nagyon fontos, hogy a keresztény iskolák színvonala ne maradjon el az egyéb iskolákétól, hiszen itt már digitális fejlődésről is beszélünk, és ez talán mindennek megfelel.
3: Igen, ösztönző erő is volt számunkra, hogy egyfajta ilyen igényenek, amely a szülők részéről is felvetődik, valamiképpen a többi iskolával, gimnáziummal mellett is tudjuk tartani a tempót. Ahogyan igazgató úr is elmondta, négyszeres jelentkezés volt erre az évfolyamra is. Ez jól mutatja azt az igényt, amit most az iskola azzal, amit nyújt, ezt ki tudja elégíteni.
1: Hogy idézek egy elkapott megjegyzést, azt mondta itt a bejárásnál, hogy hűha. De hát tényleg hűha, ami itt létrejött.
3: Valóban, hiszen mindig ilyen, amikor egy építkezés van, egy átépítés, akkor amikor a bontások után lehet látni azt, hogy tulajdonképpen mi az, ami fogad bennünket, és vannak dolgok, amik az előre eltervezett felett vannak még, így itt is volt feladat plusz feladat, amely volt úgy, hogy hátráltatta egy kicsit az átépítés, de Isten kegyelméből ma itt vagyunk.
1: Sima Zoltán főigazgató úr a pályázatában szerepelt. Ez, ami most megvalósul, mi valósul meg, hogyan valósul meg?
4: Ami megvalósult, az a Tóth Pál diákok tanulnak a fiú szárnyának az első emeleti része és a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés számára 4 tanteremmel, 2 csoportszobával, 1 tanárival, 2 raktárhelyiséggel, illetve fiú és lány mosdókkal. Az osztály, egy osztályt indítunk, azaz holnap hivatalosan indul egy osztályunk 32 fővel.
1: Nagyon dicséretes, hogy 4-szeres túljelentkezés volt, számítottak erre, hiszen több gimnáziumban folyik a 8 osztályos képzés.
4: Igen, nem számítottunk erre, valóban versenyhelyzet nemnek sem tekintjük. Van egy többigei mottónk van, mindegyik önmagában nem az elitizmusra, hanem a kiválóságra törekszik, és ez a keresztényi értelemben vett kiválóság, úgyhogy nekünk a legnagyobb segítőnk van az egész földön, a jó Isten, úgyhogy valahol számítottunk arra, igen, hogy a lévai és az egyházkerület által megkezdett keresztény pedagógia valahol beérik, és most úgy tűnik, hogy itt a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés tekintetében beérett, hiszen a túljelentkezés száma ezt egyértelműen bizonyítja.
1: Nyilván, hogy ez humán erőforrás fejlesztést is jelent.
4: Abszolút mértékben, hála Istennek belső erőforrásból megoldottuk, és meg tudjuk oldani. A minden tantárgy esetében szakszerű és szakellátást tudunk nyújtani, azt viszont nem tudjuk elkerülni, hogy új pedagógiai kultúrával állunk szemben, és erre tudatosan törekedni fogunk önreflektív módon.
1: Skultéti Zoltán Gáborné, hát nem egyszerű feladatra vállalkozik gimnáziumi középiskolai tanárként.
5: 11 évesek, mert 5-esek. Valóban mondjuk 25 évig általános iskolában tanítottam, és nagyon-nagyon szeretem azt a korosztályt, és így nagyon nagy ajándékként élem meg azt, hogy én lehettek ezeknek az 5. osztályos gyerekeknek az osztályfőnöke.
1: A tananyagban mit követnek? Azt, amit egy sima általános iskolában, vagy hogy képzeljük el, hiszen az is furcsa lehet akár a pedagógusnak, akár a gyerekeknek, hogy itt nagyobb közé kerülnek be.
5: Hát itt az új szárnyban azért egy picit két el vannak szeparálva a nagyoktól. Azért gondoltuk így, hogy ez megfelelőbb, hogy pici gyerekként ide bekerülni a nagyok közé, azért lehet, hogy egy kicsit félelmetes a világ nekik, és ezért segítjük a beilleszkedésüket a külön tanteremmel.
1: Részben ismeri a gyermekeket, találkozott velük, milyenek, mit várnak ettől az új tanévtől?
5: Találkoztunk már az első találkozón májusban, illetve épp a múlt héten ért véget az éretlen táborunk. Kétnapos ismerkedéssel telt el. Érdeklődőek, nyitottak, barátságosak, barátkozóak.
1: Külön tantárgyanként külön igen, tanáruk lesz, igen. Mint a rendes általános iskolában.
5: Így van, tehát szaktanáraink vannak, és csoportbontásban tanulják a matematikát, a történelmet, az angol nyelvet, a magyar irodalmat és magyar nyelvtant, technikát és digitális kultúrát, tehát meg lehet számolni, hogy akkor még hány kollégám fog velük foglalkozni.
1: Hát kívánunk nagyon sikeres tanévet, köszönöm szépen.
5: Nagyon szépen köszönöm.
1: A 8 osztályos képzés tanulói számára kialakított új épületszárny kivitelezését Piriti László építész műhelye végezte. Az Éből és Miskolci Nívódíjas építész a Lévai József gimnázium jelenlegi épületének átalakítási munkáiról a kezdetektől beszélt.
6: A Zrínyi gimnázium átköltözése előtt már felkérte a igazgató úr, hogy foglalkozzunk ezzel, hogy milyen módon lehet rendbe tenni ezt a akkor eléggé elhanyagolt épületet, és utána pedig egy építész pályázatot írtak ki a városba dolgozó építészek között. A sikerült megnyerni, és azóta szinte folyamatosan minden évben dolgozunk, foglalkozunk az épülettel. A főépület felújítása után a tetőtérbe helyeztünk el szaktantermeket. A kollégáim az öltöző, Révai Tamás az épület öltözőjét tette rendbe, illetve emeletreállapítést kapott az öltözőszány, és az igazi nagy munka az a Lévai Rehabilitációs Központ volt, és az volt a legnehezebb feladat, mert egymás fölé kellett tennünk két nagy belmagasságú teret az úszodát, lentre és föléje pedig a tornatermet, mert nagyon szűkös itt a belvárosi környezetben az épületnek a telke. Ez volt a legnehezebb tervezési feladat is, és ugyanakkor a leghálásabb, mert sikerült a régi épülethez kapcsolódóan egy mai épület szánnyal gazdagítani, kialakult a diákudvar, a úszodatér mellett meg be tudtunk csempészni különböző helyeket, stúdiót, konditermet, tánctermet, stb.
1: Ez a mostani átépítés már részben akkor ismert feladat volt, de hát okozott nehézségeket. Mi zajlott itt tulajdonképpen?
6: A mostani az viszonylag váratlanul jött, amikor a gimnázium elhatározta a 8-osztályos képzést is bevezeti, és akkor ültünk le először tárgyalni, hogy felszabadítják ezt a teret, mert itt kollégisták laktak annak ilyen, és milyen módon tudnánk egy általános iskolai igényeknek megfelelő tércsoportot elhelyezni. Tehát négy normál méretű tanterem mellett két csoportszobát, vizes blokkot, raktárakat kellett ezen a szinten megoldani. Hát kicsit cipőkanalazni kellett, de a mai bejárás után is elmondhatjuk, hogy sikerült sok egyeztetés után, és egy nagyon jó minőségű kivitelezés után sikerült ma átadni a gyerekeknek. De már igazgató úr említette, hogy ezzel nem állt meg a dolog, lehet, hogy folytatnunk kell a földszinten is, szintén négy tanteremmel. Hát remélem, hogy rövid időn belül így ki tud alakulni, egy 8-osztályos, teljesen komfortos gimnázium tud működni.
1: Kedves hallgatóink, a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonban az idei tanévtől elindul a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés. Az erre a célra kialakított új épületrész átadásán készült összefoglalónkat hallották.
7: Ez egy boldog dal lesz.
8: Tudom, nem egyszer.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Talán az évtized legasszályosabb nyarán vagyunk túl. A termés átlagok jóval alacsonyabbak lettek a szokásosnál. Ez is indokolja, hogy az időjáráshoz, azon belül is az egyes területeken várható csapadék mennyiséghez, valamint a helyi adottságokhoz kell igazodniuk a mezőgazdasági termelőknek a gabonafajta választáskor. A Gabonatermelők Országos Szövetsége, a Vetőmag Szövetség szakmaközi szervezet és terméktanács, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara együttműködésében már évek óta zajlanak vetőmagfajta kísérletek az őszi búza, az őszi káposztarepce, illetve a kukorica tekintetében. A 2025-26-os kísérleti szakaszban számos Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gazdaság is részt vesz. Őszi búzafajta kísérlet helyszíne között szerepel például az Abaúj-Szántói, illetve egy füzeshabonyi terület is. A kísérletek alapfeladata, hogy objektív információkkal segítsék a termelőket. Takács Géza, a Vetőmag Szövetség szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke nyilatkozott rádiónknak, a riporter Huszár Kata.
2: Régen egy állami feladat volt, hogy a már regisztrált vagy termelésben levő fajtákat, hibrideket vizsgálta most a NÉBIK-nek nevezett szervezet. Ezután költségtakarékosság miatt szinte teljes mértékben megszüntetésre került, és ebben a fajta kísérleti programban résztvevő szervezetek, a GOSZ, a VSZT és a NAK úgy látta, hogy pótolni kell ezt a hiányosságot, és saját magunk megszerveztük ezeket a kísérleteket annak érdekében, hogy a termelők az adott régióban, ahol dolgoznak, ottani kísérleti eredményekkel rendelkezzenek. Ugye egy nagyon lényeges kérdés, hogy azok a fajták, amik termelésben vannak, azok meddig tartják meg azokat a tulajdonságokat, amelyeket a regisztráció, a fajtaelismerés során szereztek. Annak örülünk, ha minél tovább megtartják, tehát egy fajta minél tovább termelésben lehessen, és ott meghatározó jó eredményeket produkáljon év mint év. Erre építettük föl ezt a GOSZ-VSZT-n a úgynevezett posztregisztrációs fajta kísérletet, amit olyankor poszt azt jelenti, hogy utólag vizsgáljuk. Tehát ez nem egy fajta elismerés, hanem a forgalomban vagy a termelésben levő fajtáknak a állandó évenkénti vizsgálatát jelenti.
3: Itt tulajdonképpen a Gabonatermesztők Országos Szövetsége, a Vetőmag Szövetség szakmaközi szervezet és terméktanács, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös projektjéről van tulajdonképpen itt szó. Ez az együttműködés itt a fajta kísérletek kapcsán hány évre nyúlik vissza? Mikor kezdődött az, amikor önök vették át, ahogy említette a NÉBIK-től tulajdonképpen ezt az egészet?
2: Kukorica esetében jubilálunk, az idén a 20. évében tart, az őszi búzánál 16 éve, a repcénél kicsit később kezdtük el, és az idén először a napraforgót is bevettük a programba. A napraforgónál idén egy kísérleti év volt, ennek alapján fogjuk majd meghatározni a további éveknek a munkáját. De ami igazán nagyon fontos, ugye a kukorica meg az őszi búza, mind a két eddig legnagyobb területen termelt növénynek a vizsgálatával vagy fajta kísérletezésével foglalkoztunk.
3: Hogyan zajlottak ezek a kísérletek általánosságban? Eldöntik először, hogy na akkor pontosan milyen típusú, mondjuk őszi búzát vizsgálnak?
2: Erre jelentkezni lehet. Gyakorlatilag minden nemesítő cég, aki Magyarországon érdekelt a fajtáinak a termesztésében, egy kvótarendszer alapján benevezhetnek ebbe a kísérletbe fajtákat. Meghatároztuk, hogy például az őszi búza korai fajták esetében 30 lehetséges, és ezt a 30-at osztottuk föl. Most az idén 29 jelentkező volt, 29 fajtát jelöltek ebbe a kísérletbe. ezt már most meghirdetjük. Minden év július-augusztusban meghirdetjük a következő évet, ennek a feltételrendszerét, ennek a programját. Ezzel kapcsolatban minden nemesítő cég kap egy felhívást, anyagot, és lehet rá jelentkezni a megadott számú fajtával. Nyilván kiválasztjuk régiónként azokat a helyeket, ahol megbízható fajta kísérletezést lehet folytatni, tehát ahol rendben van a talaj, rendben van a technológia, rendesen el fogják vetni, folyamatosan ellenőrzik az állományokat, a termelés folyamát, és végül fogunk kapni egy pontos eredményt a termés mennyiségéről és a termés minőségéről is. A termelők számára ebből igazán az a fontos, hogy Magyarország minden fontos régiójában legalább legyen egy helyünk, ahol ez a kísérlet folytatódik, annak érdekében, hogy meg tudjuk határozni, hogy az adott régióban tulajdonképpen melyek azok a fajták, amelyek bizonyítanak, jó szerepelnek, stabilak, és a termelők nyilván ezekből az adatokból vonhatnak le következtetéseket, hogy melyek azok a fajták, amelyeket fönt kell tartani, vagy újabban be kell vonni majd a termelésükbe.
3: A 2025-26-os fajta kísérletek között az őszi búza is szerepelt, és ráadásul itt Borsod-Abuj-Zemplén vármegyében, Abuj-Szántón és Füzesabonyban is elvetették ezt, ha jól tudom, és itt is vizsgálták. Mit tudhatunk erről a tulajdonképpen tavaly kezdődött és idén véget érő, kifejezetten őszi búzához kapcsolódó fajta kísérletről?
2: Érdekes módon az eredmények nagyon szépek, Abaúj-Szántón és Füzesabonyban, és Abaúj-Szántón 6,1 tonnás termés az átlagunk, Füzesabonyban 5,5, és ami nagyon érdekes, nem messze onnan, Hajdúböl-Szörményben pedig 3,1. Ezért ez jelzi azt, hogy a régiónként, ahol mi egyébként minden rendben van, a termesztés technológia, az odafigyelés, minden, ami a technológiához tartozik, az természetesen megkap a növény, viszont amit nem tudunk kompenzálni, ezek a külső körülmények, az időjárás, konkrétan hogy az idejében ez a brutális asszály, ez azt jelenti, hogy Hajdúböl-Szörményben gyakorlatilag fele annyi az átlag termés, mint a Abaúj-Szántón vagy Füzesabonyba. De ha a soron belül megnézem, akkor 3 és 8 tonna közötti termések születtek, szórnak az eredmények. Ezért érdemes megnézni ezeket a kísérleti eredményeket egyenként, hogy a termelő lássa, hogy abban a térségben, ahol dolgozik, ott melyek azok a fajták, amelyek stabilan hozzák az eredményt. Nyilvánvalóan több évre visszamenőleg meg tudják nézni, tehát ha rámennek a bármelyik szervezetnek a honlapjára, akkor visszamenőleg meg tudják nézni a tavaly előtti eredményeket, sok évre visszamenőleg is tudják kontrollálni, hogy melyek azok a fajták, amelyek az adott térségben jól szerepelnek, és inkább ezt emelném ki. Az idejév is nagyon fontos, de fontosabbnak tartom, hogy 3-5 évre visszamenőleg érdemes megnézni, hogy melyik fajta, melyik évben hogy szerepelt, és érdemes azokat a fajtákat választani, amelyeknek a termés eredménye stabil. Nyilván a minél nagyobb termést szeretne elérni, de azért azt tudni kell, hogy az idei eredmények, vagy az idei időjárásunk megmutatta azt, hogy nem biztos, hogy a legnagyobb termékképességű fajták fognak a legjobban szerepelni.
3: Egyébként ez a régió itt kifejezetten Észak-Kelet-Magyarországnak, Észak-Magyarországnak, itt ez a Füzesabony, Abaúj-Szántó környéki régió általánosságban is jól szerepel, mert emlékeim szerint itt azért például ebben a régióban azért a csapadék még mindig jóval több volt, mint mondjuk az Alföldön.
2: Érdekes módon átrendeződött Magyarország időjárása, most már nem beszélhetünk országos esőről például, nem beszélhetünk arról, már nagyon arról se, hogy egy-egy régió azonos időjárási adatokat tudna produkálni, de az utóbbi években valóban azt tapasztaljuk, hogy az a régió, amiről most ott Észak-Magyarországon beszélünk, valamiért kedvezőbb csapadékeloszlás szempontjából, és az eredmények, mi azt gondoljuk, hogy ennek is köszönhetők, hogy ott valahogy az időjárási anomáliák nem voltak olyan szélsőségesek, mint akár Dél-Magyarországon, vagy Dél-Kelet-Magyarországon.
3: Miért fontosak egyébként ezek a fajta kísérletek?
2: Elsősorban azért, hogy a termelő tudjon tájékozódni, hogy mi az a fajta kör, amivel neki érdemes foglalkozni, gondolkozni. Megbízható, független eredményeket lát, tehát nem egy-egy cégnek az eredménye, hanem egy független szervezetek által fizetett kísérletek ezek, teljesen független helyeken és teljesen korrekt eredményekkel, vagyis az eredmények megalapozottak, jók. De azt is nyilván tudni kell, hogy ezeken a helyeken mi odafigyelünk, hogy a termesztés technológia az rendben legyen. Hiszen ha nincs meg a megfelelő tápanyag vagy a talajművelés, akkor bizony probléma lehet. És a termelőknek ezzel is számolni kell, hogy ezeken a helyeken a termesztés technológia rendben van. Ezért törekedni kell neki is arra, hogy az adott növénynek a termesztés technológiáját jól csinálja. Mert akkor ezek az eredmények nála is meg fognak jelenni, vagy megismétlődhetnek.
3: Az egyébként hogyan dől el, ha jól emlékszem, arról nem beszéltünk még, hogy mely helyszíneken, mely gazdálkodó vehet tulajdonképpen részt a kísérletben? Mert ha jól értem, azért itt gazdálkodókat is választanak ilyenkor.
2: Hát annak idején úgy kezdődött, hogy megnéztük, hogy melyik térségek fontosak mely növény számára, és kerestünk vállalkozókat, helyeket, hogy hol érdemes ilyen fajta kísérleteket végezni, végeztetni. Az első években bizony voltak érdekes dolgok, de hála Istennek most már elmondhatom, hogy ezek a helyek évek óta stabilan hozzák azt a minőséget, amit elvárunk egy fajta kísérlettől, és nagyon nem szeretünk váltani. Tehát egy új helynek a behozatala az mindig egy kritikus pont, hogy valóban, ha be is hozunk egy új helyet, azt előzetesen megnézzük, hogy ott minden rendben van-e. Most ugye, ha az őszi búzát nézem, akkor 9 hely azért elég jól lefedi Magyarországot. Ott, ahol 1 millió hektáron vetnek őszi búzát, 9 hely azért elég rendesen lefedi az országnak a területét búzatermesztés szempontjából. Tehát viszonylag közeli helyekről tudnak a termelők eredményeket és termés eredményekhez hozzájutni.
3: Mik egyébként a tapasztalatok? Ugye beszélgetünk azért itt az időjárás jelentős változásáról. Elképzelhető, hogy teljesen más irányban is el kell kezdeni gondolkodni a termelőknek? Akár vetőmagok, akár növények tekintetében, akár pedig technikák, technológiák tekintetében?
2: Óriási kihívás áll egyébként a magyar növénytermesztés előtt. Elsősorban, ha a nagyobb térséget nézek, és nézzük a Kárpát-medencének az időjárás alakulását évekre visszamenőleg, akkor bizony azt látjuk, hogy nem pozitív irányba haladunk, tehát egy ilyen kiszáradási, felmelegedési tendenciát lehet kiszűrni. Ennek megfelelően föl kell készülni arra, hogy változtatni kell a vetésszerkezeten, ami a lehető legnehezebb, hiszen a szántóterületünk 50%-án kukoricakalászos növényeket termelünk, és ennek az arányát megváltoztatni rövid időn belül rendkívül nehéz. Elsősorban piaci oldalról. Mi az a növény, amit ma érdemes termelni? Egy gazdálkodónak az a fő kérdés, hogy ha elindít egy termelést, akkor tudja, hogy az ott megtermelt terményét ki és mennyiért fogja megvenni. Ma azért azt látjuk, hogy a legnagyobb rizikó ebben van, hogy elindítunk úgy termelési programot, hogy majd eladjuk, meg várunk arra, hogy majd milyen ára lesz ennek, annak, amannak. Ez egy kardinális kérdés. Én azt gondolom, hogy a termelői réteg az innovatív. Tehát, hogyha őt megkeresik bármivel, hogy figyelj, termelje ezt, azt, amazt, emezt, megnézi a saját adottságait, és biztos vagyok benne, hogyha kap egy normális ajánlatot, akkor vállalkozni fog annak a növénynek a termelésére. Hát ez a legnagyobb kívás, hogy mit termeljünk. Második az, hogy ez a növénytermesztés milyen típusú növényeknek a az időjárás, emellett az időjárás mellett milyen olyan növényeket termeljünk, amelyek rentábilisan termelhetők, ez ma a legnagyobb kérdés. Mire készüljünk föl, mit változtassunk meg? A változtatás kezdődik azzal, hogy az adott termőhelyi adottságunknak megfelelően meg kell nézni, és szinte azt mondom, táblaszintre kell gondolkodni, hogy azon a táblán mit fogok termelni, hiszen nagyon kevés jó és homogén táblánk van. Tehát kezdődik azzal, hogy termőhelyi adottság. A termőhelyi adottságnak megfelelően válasszak növényfajt, hogy mit termelek, búzát, kukoricát, napraforr, repcét vagy egyéb növényt, ez egy nagyon lényeges kérdés. És az, ami ugye bennünket, mint vetőmagosokat érint, hogy ha valamilyen növény termel, mondjuk egy őszi búzát, akkor mely fajtákat állítsa be a termelésbe ahhoz, hogy neki az elvárt eredménye meglegyen. Mi ezt a szegmenst fogtuk meg ebbe a területbe, hogy meg tudjuk azt mondani, vagy jelezni tudjuk, hogy figyeljetek ide termelők, ebben a térségben ezek a fajták megbízhatóan tudnak teremni, nyilván, hogyha a feltételeket megadod neki.
3: Mi minden befolyásolja egyébként akár a kísérleteket, akár azt, hogy egyébként egy, hogy úgy fogalmazzak, vetőmag megállja a helyét?
2: Emlegettem sokat már a termesztés technológiát, tehát ezeken a helyeken minden növénynek van egy klasszikus termesztés technológiája, amit ha nem tartunk be, úgy akkor nem lesz meg az az eredmény. Ez kezdődik a előveteményi kérdés, talajművelési kérdés, műtrágyázási kérdés, növényvédelmi kérdés, ezeket komplexen kell kezelni. Ezeken a helyeken mi ezt komplexen kezeljük, és minden paramétert igyekszünk optimális szinten biztosítani. Nagyon lényeges, hogy nem a legmagasabb szinten, hanem optimális szinten, tehát optimalizáljuk. Ez egy nagyon lényeges kérdés. A termelőnek ugyanígy kell gondolkodni, hogy azon a területen milyen termesztés technológiát fogok alkalmazni, nagyon lényeges, hogy ezt milyen költséggel tudom megtenni, és nagyon lényeges, hogy milyen eredményre tudok számítani, ha mondjuk ilyen időjárási anomáliák is vannak, mint az idei évben. Egy biztos, ha nincs víz, akkor beszélhetünk bármiről, ha nem esik eső, és a talajból is kifogy a víz, akkor nincs olyan növény, amely ezt tudná tolerálni. Egy bizonyos szintig igen, de utána már nem.
3: Tehát magyarán tulajdonképpen akkor ehhez kell leginkább igazodni.
2: Leginkább ehhez kell igazolni, és arra kell számolni, hogy érdemben nem számíthatunk arra, hogy nagyon jó körülmények lesznek a jövőben, inkább arra kell számolni, hogy egy marad ez a szárazabb periódus, és itt bizony óriási szerepe lesz az agrártechnológiának, és azon belül is az egyes munkabűveletek elvégzésének időpontjába. Ugye most szárazak a talajaink. Ma a termelők azzal küzdenek, hogy hogyan tudnak normális magágyat készíteni például az őszi káposzta repce alá. Egy apró magról beszélünk, aminek egy nagyon jó magágy kell ahhoz, hogy a földbe beleteszem a magot, hogy abból egy életképes jó növény fejlődjön. Ha a talajaink nem alkalmasak arra, hogy ezt a magot jó magányba tegyük bele, akkor már az első fázis sérül, és akkor már probléma van. Az idejében arról beszélünk, hogy még egyelőre normális talajokat sem tudunk csinálni, ezért az őszi káposztarecénél a vetés, aminek az optimális ideje augusztus utolsó hete és szeptember közepe között van, nagy kérdés, hogy el tudunk-e vetni majd optimális időben, jó minőségben. Mert ha ez nem sikerül, akkor már eleve az első pontot elrontottuk.
3: Akkor a repce tulajdonképpen, ha úgy nézem, még kényesebb? Még jobban oda kell ráfigyelni?
2: Ez így van, a repce. Mindig elmondom, hogy ki a vetést elrontja, tulajdonképpen a végeredményt is elrontja, hiszen ha nem indítjuk el jó kondíciók mellett a növényt, ami kezdődik azzal természetesen, hogy optimális időben jó vetőmagot vetek. Ebből mi kiemeljük mindig a jó vetőmagot, a minőségi vetőmagot, a fémzárolt vetőmagot, tehát ez az első lépcső. Ma azt látjuk, hogy ma optimális körülmények nincsenek a repce vetéséhez, mert most kellene vetni. Az őszi buzát október közepétől november közepéig lehet optimálisan vetni. Ahhoz még van időnk, ha most lesz még csapadék, akkor az őszi kalászosok alá tudunk jó magágyat csinálni, és időben jó minőségű vetéseket tudunk csinálni. Tehát ma azt látom, hogy az őszi káposztaterece ilyen szempontból hátrányban van.
3: Mi várható a következő években, évtizedekben? A fajta kísérleteket gondolom a tervek szerint folytatják tovább?
2: Természetesen a szövetségnél azért el kell mondani, hogy három nagy területünk van. A szövetség három területből tevődik össze. Alapvetően a nemesítők, a vetőmag szaporítók, feldolgozók és a kereskedők. Tehát ez egy komplett szakmai szervezet, ami az elejétől a végéig végig kíséri azt, hogy a gazdálkodó nagyon jó minőségű vetőmagot kapjon. Az első lépés az, hogy egy fajtának a kinemesítése az legalább 10 év, de a hibrid növényeknél akár 15-20 év is lehet. Hogyan tudnak a mai nemesítők arra fölkészülni, hogy nem tudjuk, hogy 10-15 év múlva milyen idő lesz, de már most kell nemesíteni arra, hogy majd egy elinduló fajta akkor fog kereskedelmi forgalomba kerülni. Ez a legnagyobb kihívás egy nemesítő számára a mai világban. Nyilván a mai körülmények azt indokolják, és azt látom, hogy a nemesítők arra próbálnak maximálisan törekedni, hogy ezek között, a körülmények között olyan fajtákat nemesítsenek, amely várhatóan ezeknek a körülményeknek meg tud felelni, tehát egy kicsit szárazságtűrőbb legyen, egy kicsit alacsonyabb költséghányaddal is egy normális termést tudjon biztosítani, és hát azt kell mondanom, hogy a termés maximalizálásának a célja ez ma abszolút nem követhető. Tehát egy termelőnek ma nem szabad arra gondolni, hogy azokkal a fajtákkal fogok majd dolgozni, amik a legnagyobb termést tudják biztosítani, hiszen itt a kritikus pont a víz, a talajművelés, vetés kérdéskörében egy nagyon komoly limitáló tényező van, és ez egy rendkívül fontos. És a vetőmag szakma, ezen belül a nemesítők ezt a területet próbálják ma erősíteni, hogy egy olyan genetikai anyagot csináljanak, amelyek majd meg fogják állni a helyüket a következő időben. Rendkívül nehéz feladat. Egy teljesen más nemesítési programokat indítanak és gondolkodnak rajta, hiszen látjuk, hogy a körülmények hogy alakultak az elmúlt években, és várhatóan, hogy fognak alakulni.

0: ők fognak olyan fajtákat és hibrideket produkálni a termelők számára, akik a jövő időjárási körülményeinek megfelelően is tudnak elfogadható eredményt biztosítani.
1: Az ágazat szereplői fajta kísérleteket végeznek annak érdekében, hogy az időjáráshoz leginkább alkalmazkodó fajtákat ültethessék el. Erről hallottuk Takács Gézát, a Vetőmag Szövetség szakmaközi szervezet és terméktanács elnökét, aki Huszár Kata mikrofonja előtt nyilatkozott.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva 16 óra, amikor híreket mondunk, várom Önöket a következő órában is.
1: Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdúbiharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. 6000 fogvatartott kezdi meg tanulmányait a hazai börtönökben, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. Makula György ezredes kommunikációs főosztályvezető elmondta, az iskola kezdés a büntetés végrehajtási intézetekben is új célokat és lehetőségeket jelent, egyre többen döntenek úgy, hogy a bent töltött időt tanulásra, fejlődésre fordítják. A fogvatartottak számára az oktatás nem csak tudásszerzést, hanem a szabadulás után életre való felkészülést is jelenti, bizonyítvány szakmát és egy újrakezdéshez szükséges kapaszkodót adhat, fogalmazott az ezredes. Makula György elmondta, a fogvatartottak általános és középiskolai tanulmányokat folytathatnak, emellett többféle szakmai képzés közül választhatnak. Az idei tanévben országosan előzetesen több mint 6000 fogvatartott részvételével számolnak az oktatásban. Közülük várhatóan 1770-en általános iskolai, 2589-en középiskolai képzésben, míg 1643-an szakmaképzésben vehetnek részt. Ez a létszám mintegy 2%-os emelkedést jelent az előző tanév adataihoz képest, hangsúlyozta a főosztályvezető. A magyarországi ingatlan piacon augusztusban 8077 adásvétel történt, ami az idei második legalacsonyabb havi érték. A forgalom júliushoz képest 13,1%-kal csökkent, az előző év azonos időszakához képest pedig 29%-kal, közölte saját adatain alapuló becslését a Duna House. Mint írják, az éves visszaesés nem meglepő, mert egy éve az otthonstart program szeptember eleji indulása előtt megugrott a befektetési célú vásárlások száma. Idén az augusztusinál alacsonyabb tranzakciószámot januárban regisztráltak, míg a legnagyobb forgalmat márciusban mérték. A cégcsoport adatai szerint 2026. augusztusában a lakás célú jelzálog hitelszerződések összege 255 milliárd forint volt, ami 6,9%-kal marad el a júliusi értéktől. A Magyar Nemzeti Bank által produkált tavalyi augusztusi adatokhoz viszonyítva viszont jelentős 141,3%-os bővülést mutat. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papilloma vírus elleni védőoltás, amit iskolai keretek között kapnak meg a tanulók. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy a fia 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-ig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix kitért arra, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte mindenki átesik rajta az élete során legalább egyszer. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellen véd, kevés ilyen rák megelőző védőoltás létezik, emelte ki az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix elmondta, a HPV elleni átoltottság az érintett korosztályban viszonylag magas, a lányok esetében 75%, szemben a 69%-os uniós átlaggal, a fiúknál a magyar adat 61%, az uniós átlag 51%.
0: az időjárásról.
1: Szerdán döntően napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, máshol csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökéssel kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 31 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kellemes délutánt, jó rádiózást kívánok, köszöntöm szeretettel most bekapcsolódó hallgatóinkat is. A mikrofonnál Béli Katalin szerkesztőműsorvezetőt hallják. Szeptember másodika van. 1848. szeptember másodikán született Oszter Sándor Kossuth és Jászai Mari Díjas színművész, aki többek között a Víg Színház, a Nemzeti Színház, illetve a Békés Csabai Jókai Színház előadásaiban játszott. Leghíresebb filmszerepe a Rózsa Sándor című TV-film sorozatban volt. 2021-ben hunyt el. 1661-ben született Georg Böhm, német zeneszerző, orgonai zongora, művész, a korálfeldolgozás legnagyobb mestere. 1764-ben Teleki László író, költő, közéleti személyiség, utazó, császári és királyi kamarás született. 1815-ben Mosonyi Mihály zeneszerző és zeneíró, a 19. századi magyar zene kiemelkedő képviselője. 1888-ban pedig Kassán látta meg a napvilágot Haltenberger Mihály, geográfus, akit főként a tengerészeti földrajz kiemelkedő szakembereként tartottak nyilván. Kedves hallgatóink, a kalendáriumban a nap további eseményeit ismerhetik meg, amelyet ma is az útra való követ a hitéleti gondolatokkal 16 óra 30 perckor a régió krónika szól. Az óra második felében Debrecen szembe látogattunk. Szeptember 1-én a Nagy Templomban tartotta ünnepélyes tanévnyitóját a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola, ahová 155 első osztályos iratkozott be, így újra 5 első évfolyamot tudtak indítani. Igazgatójukkal, Ember Sándorral beszélgetünk majd. Tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, szeptember 2-a van, Rebekák nevenapja, de ma ünnepelnek Axel, Bogdán, Doren, Dorina, Dorka, Fédra, Fodor, István, Margit, Renátó, Stefán és Teodor nevű hallgatóink is. Isten éltesse őket is és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. És nézzük az események sorát. Időszámítás előtt 31-ben Octavianus döntő győzelmet arat a Marcus Antonius és Kleopátra elleni tengeri ütközetben. 1192-ben véget ér a harmadik keresztes hadjárat. Első oroszlán szívű Richard angol király és Saladin egyiptomi szultán fegyverszünetet kötnek. 1666-ra ugrunk, szeptember 2-án a nagy londoni tűzvész kezdődött. 1686-ban, 20 évvel később Buda felszabadul 145 évnyi török uralom alól. 1752-ben Angliában az utolsó nap a Julián naptár szerint, e napon a legtöbb nyugat-európai országhoz képest közel 2 évszázaddal később Anglia is átér a Gergely naptárra, ennek következtében 11 nap eltűnt az emberek életéből. 1798. szeptember 2-án Máltán felkelés tör ki a megszálló franciák ellen, ami 2 éves háborúhoz vezet. 1849. szeptember 2. napján Hajnau elrendeli a román felkelő had feloszlatását. 1870-ben 3. Napóleon francia császár megadja magát a poroszoknak a szedeni vereség hatására. 1944. szeptember 2-án Anna Frank családjával elindul az utolsó szállítmánnyal Auschwitzba, ahová 3 nappal később érkeznek meg, mindez pedig Anna Frank naplójából derül ki. 1 évvel később, 1945-ben a Japán Birodalom delegációja a Missouri csatahajó fedélzetén aláírja a feltétel nélküli kapitulációról szóló jegyzéket, ezzel pedig formálisan is véget ér a II. Világháború. 1945-ben, tehát ugyanebben az évben, ugyanezen a napon Ho Chi Minh kikiáltja Vietnám függetlenségét és a Vietnámi Demokratikus Köztársaság megalapítását. 1971-ben az Egyesült Arab Köztársaság felveszi az Egyiptomi Arab Köztársaság nevét, és 1991-ben az Amerikai Egyesült Államok elismeri a balti országok függetlenségét.
0: Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Hőség. Kockázatos utazás visszanézni az idő és egy kapcsolat hajnalára. Még ha a nap nem is szívta ki a színeket a fotópapírból, érezzük az ünnep, a lelkesedés, a báj már a múlté. Valaki, valami megváltozott. Lekerült a fes zakó, a habcsók ruha, félénken visszahúzódott a haj, a kimért hiú testtartás lágyabb, ívesebb vonalakba torkol. De ha csak ennyi lenne. Az élettörténet sorssá vált, az események nem csak a testen hagynak barázdát, hanem a lélek mély szántására is készek. Ami felül volt, alulra került, s fordítva is. Nincs ebben semmi furcsa, hiszen a házassági esküben pontos hívószavak rögzítik az eljövendő változást. Kísértések, próbák, tűrés, szenvedés, betegség, halál. Kimondva könnyű, a hangszálak és a levegő részecskéi még elbírják, de az élet belesajdul. A szerelem álomból ébredés hajnali félhomályában össze kell kaparni, ami emlékeztet, ki is az ágy másik lakója. Nem szükséges, hogy így történjen. Mert a párunkban történő változásokra, bármilyen irányúak is, mi magunk is hatással vagyunk. A másik azzá válik, amit mi tükrözünk felé, ami a szemünk fénykörében megcsillan, amiről szavaink dallam ívei árulkodnak. Egymás történeteiben ott vagyunk, nem maradunk le, sőt azért teszünk, hogy kettőnk közös sikere legyen a változás. Szeretlek önmagam helyett, örökös változásban is, örökös halkulásban is, ahogyan Zorán énekli. Az alakulás, a változás így nem szül kedvezőtlen következményt, tarthatatlan, vállalhatatlan helyzetet, hanem a házasság, a kapcsolat ereje szíve lehet. Jack Nicholson a Lesz ez még így sem című filmben röviden és szimplán ezt így fogalmazta meg. Csak miattad akarok jobb ember lenni. Ahhoz, hogy az átalakulásnak részesei és tanúi legyünk, hűnek kell maradnunk. Hűnek kell maradnunk a másikhoz. Nehéz leírni ezt a szót, amikor társadalmunk teljesen súlytalanná tette. Nem azért, mert megszegi, hanem mert nem is szándékozik ilyet még ígérni sem. Félreértjük már a szót, ha azt gondoljuk, hogy csupán pőrére vetkőzve, testünket kiszolgáltatva, érzékeink ingoványára lépve lehetünk hűtlenek. Az árulás nem a vár feladásával, a várkapuk kinyitásával kezdődik, hanem értékének lebecsülésével. Jelzés értékű a szép szó, az előzékenység, a mások előtti nagyratartás, a figyelmesség és a megbecsülés kifejezése. Beszédes, a tréfa tárgyává tesszük személyét, a pletyka szintjére süllyesztjük a problémáinkat, esetleg ha a létét is elhazudjuk. Kovács Ákos Hűség című számának egyik mondata így hangzik: a hűség a legkegyetlenebb békjó. Ezt most szűrjük át Füst Milán Feleségem története című regényének zárásán, és adjunk neki időt, hogy hasson. Stör kapitány egy könnyű nőcskét vesz feleségül. Gondolja, ideális társa talált. De a szerelem erősebb nála, és erősebb a halálnál. Felesége hűtlen lesz hozzá, majd a férfi sem lesz rest visszaadni mindazt, amit kapott. Válásuk után a kapitány új életet kezd, s mindenben tervét szerencse kíséri. Elhatározza, hogy ad még egy esélyt magának a társas létre, s lánykérőbe indul. A busz ablakából ekkor meglátja egykori feleségét. Mit sem változott az idő múlásával, lénye csupa fény, szikra, mint egy jelenés. Stör kapitány kezei pedig remegni kezdtek, hódító útja megbicsaklott, a virága földre hult. Felhagyott végleg házasodási tervével. Akit halan kötelék, felesége ekkor már 6 éve halott, ebben a pillanatban tudatosult benne. Mert nem ő ment ott, hanem én magam.
mintha csak két szemem elment volna sétálni, s most szembe jönne velem az utcán. Mert nem tudom én őt megkülönböztetni magamtól, még képzeletemben is összecserélem.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2026. szeptember 2-án, szerdán 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. A vasúti fejlesztések célja, hogy lehessen a tömegközlekedésre támaszkodni, ezt mondta a közlekedési és beruházási miniszter a Tiszaújvárosi vasútállomáson kedden. A Tiszaújváros és a Miskolci-Tiszai pályaudvar közötti vasútvonalon 3 év után kedd hajnalban indult újra a személyszállítás, amelynek megszüntetését az előző kormány építési és közlekedési minisztériuma a jármű és személyzet hiánnyal indokolta. Vitézi Dávid bejelentette, a Miskolci fővonal 60 és Füzesabony közötti szakaszát a felszabadított Európai Uniós forrásokból a kormány teljesen felújítja, így ott akár 160 km-es óránkénti sebességgel is közlekedhetnek majd a vonatok. Mint mondta, elkezdődik annak az előkészítése is, hogy Tiszaújváros, Miskolc, Kazincbarcika és akár Ósz térségét összekapcsolva egy új elővárosi regionális villamos vasúti rendszer jöjjön létre, hangsúlyozta a miniszter. Az Otthon Start program részeként tervezett kiemelt beruházások közül az építési engedéllyel még nem rendelkezőknél, az építési engedélyeket csak azt követően adná ki a kormány, hogy azokat egyeztették a készülő lakásépítési programmal, többek között ez tartalmazza az építészeti törvény módosítására, kedden az országgyűlésnek benyújtott javaslat. Az országgyűlés honlapján olvasható Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által jegyzett javaslat indoklása szerint az új lakásépítési program kidolgozása és a jelenlegi beruházásokkal történő összehangolása több hónapot vesz igénybe, ezért szükséges a rendelkezés, hogy az év végéig nem lehet építési engedélyt kiadni a már kiemelt beruházássá nyilvánított Otthon Start program részeként tervezett beruházásokra. A korlátozással összhangban a javaslat felfüggeszti a fix 3%-os hitelprogram feltételei teljesítő lakásépítési beruházásokra vonatkozó szankciós szabályok határidőit is. A javaslat rendelkezik arról is, hogy a kiemelt beruházásoknál haladéktalanul tájékoztatni kell a környezetvédelmi vagy természetvédelmi hatóságnak az építési engedélyező hatóságot, ha a környezetvédelmi és természetvédelmi szabályok megsértése miatt eljárást indít, vagy ilyen ügyben határozata véglegessé válik. Csaknem 4300 elsőévessel indul az idei tanév a Miskolci Egyetemen. Az intézményben elindult a regisztrációs hét is, amely a hagyományos beiratkozás mellett technológiai és szervezeti újításokat is hoz a hallgatók számára. Emellett megerősített tutor és mentor rendszer várja a kampuszra érkező elsősöket, hogy a beilleszkedés és a vizsgai időszak is zökkenőmentes legyen. Szilágyi Roland oktatási rektor helyettest hallják.
2: Ebben az évben több mint 5000 fős elsős évfolyammal kezdheti meg tanulmányait a Miskolci Egyetem. A általános és pótfelvétel eljárásban több mint 4300 hallgató választotta a Miskolci Egyetemet, és került fölvételre a Miskolci Egyetem valamelyik képzésére. Ezen felül 800 körüli létszámra becsüljük azoknak a külföldi hallgatóknak a számát, akik várhatóan szintén szeptemberben megkezdhetik a tanulmányaikat, és még ehhez jönnek a szakirányú továbbképzésen, illetve a doktori képzésen tanulmányokat kezdő hallgatók is, úgyhogy bőven 5000 fölött lesz az elsős hallgatóknak a száma az idén. Én ez minden elsős számára egy minden bizonnyal nagyon-nagyon izgalmas időszak, és talán több bizonytalanságot is hordozhat magában. Igyekszünk ezt a nagyon sűrű hetet mindenki számára a lehetőségek szerint, vagy a rendelkezésünkre álló eszközök segítségével úgy megszervezni, hogy a lehető leggördülékenyebben menjen a hallgatók számára a beiratkozás. Nagyon fontos, hogy a regisztrációs héten elindulnak a kompetencia felmérő tesztek. Minden elsős alapképzéses, osztatlan képzéses hallgatónak részt kell vennie egy kompetencia felmérőn. A Miskolci Egyetemen minden első éves alapszakos osztatlan képzésben résztvevő hallgatóhoz kijelölésre kerül egy oktatói mentor. Ez azt a célt szolgálja, hogy amikor a középiskolából beérkeznek, akkor ne legyenek elveszve abban a nagy önállóságban, hanem legalább az első fél évben legyen valaki, akihez fordulhatnak a különböző ügyes-bajos dolgaikkal.
1: Újabb jelentős fejlesztésekkel folytatódik a Miskolc Egyetem hallgatói ügyintézésének megújítása. Szeptembertől online időpont foglalás és ügyfélhívó rendszer segíti a személyes ügyintézést. Emellett készül a MeHub hallgatói ügyintézési bázis, amely a nap 24 órájában magyar és angol nyelven nyújt majd interaktív segítséget a tanulmányi ügyek intézéséhez. Az új szolgáltatások a hallgatói élethelyzetekhez igazodó megoldásokat kínálnak azzal a céllal, hogy az ügyintézés egyre kevésbé jelentsen adminisztratív akadályt, és egyre inkább olyan háttérszolgáltatássá váljon, amely gyorsan, érthetően és megbízhatóan támogatja a diákokat az egyetemi tanulmányaik teljes időszakában. Szilágyi Roland oktatási rektor helyettest hallják.
2: Igyekeztünk ezeket a folyamatokat támogatni különböző digitális fejlesztésekkel, hiszen az elmúlt tanévben zártuk az Egyetem Digital projektjét, amely megalapozta egyrészt azt a technikai háttérrendszert, ami lehetőséget biztosít a digitális folyamatok fejlesztésére, valamint megalapozott egy olyan digitális váltáshoz közelítő szemléletmódot, ami mellett a Miskolci Egyetem szeretne működni a jövőben. Ehhez nagyon sok folyamatot digitalizáltunk, adminisztrációs folyamatot is digitalizáltunk, tehát a hallgatók már nagyon sok kérvényt a Neptun rendszeren keresztül tudnak benyújtani, igazolásokat tudnak kérni a Neptun rendszeren keresztül, diák igazolványt tudnak igényelni, ezekhez nem kell feltétlenül személyes megjelenés a részükről. Szintén egy fontos fejlesztés az, hogy mivel a Neptun rendszert elég sokat kell már használniuk, bevezetésre kerül egy jelentős újítás, itt a Miskolci Egyetemen ez a MeHub néven futó olyan szimulációs alkalmazás, amely a hallgatóknak lépésről lépésre mutatja be, hogy a Neptun rendszerben mikor, mit kell csinálni, hová kell kattintani ahhoz, hogy sikeresen benyújtsanak mondjuk egy kérvényt, vagy egy igazolási kérelmet, és ennek a programnak a segítségével ezt néhány perc alatt tökéletesen meg tudják valósítani, nem fogják tudni elrontani, nem fognak tudni mellé kattintani. Ez én azt gondolom, hogy minden hallgató számára egy nagyon fontos támogatás, hiszen ennek a rendszernek a megtanulása az létkérdés, a következő éveik mindennapjait fogja ez érinteni. Emellett a későbbi hallgató ügyintézés gördülőkenyebbé tétele érdekében, és annak érdekében, hogy ne legyen sorbanállás mondjuk a tanulmányi ügyintézéssel összefüggésben, elindításra került egy ügyfélhívó rendszer, amelyhez kapcsolódik egy internetes időpont foglaló portál, tehát ha tanulmányi ügyeket szeretnének intézni, akkor be tudnak jelentkezni az interneten is.
1: A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában 2025 azonos időszakához képest, közölte az Otthoncentrum. A téglalakásoknál 2%-ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4%-ponttal nőtt az alku mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1%-ponton belül maradt. A meghirdetett és a tényleges eladási ár közötti különbség a használt házaknál átlagosan 10,8%, a téglalakásoknál 7,1%, a panellakásoknál 6,1% volt az első 7 hónapban. A megyei jogú városokban 6,3% volt az árengedmény mértéke, míg az agglomerációban és Budapest belvárosi kerületeiben 7% körül alakult ez az érték. A legnagyobb alkura ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség. Ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engedtek az eladók a meghirdetett árból a sikeres értékesítés érdekében, közölte az Otthoncentrum.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A debreceni Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola 2026-27-es tanévét szeptember 1-én ünnepi istentisztelettel nyitották meg a debreceni nagy templomban. Majdnem 1000 diák jár az intézménybe, akik közül 155 első osztályos tett fogadalmat. Ez a létszám azt mutatja, hogy hosszú évek után most ismét 5 első évfolyamot tudtak indítani. A kis TK, ahogy sokan ismerik, már 4. alkalommal nyerte el az Oktatási Hivatal Bázis Intézménye címet újabb 3 évre. Az elkövetkező 180 tanítási napból álló időszak egyik nagy terve, hogy az iskolában folyó emelt szintű énekzenei képzés 70. évfordulóját megünnepeljék. A riporter Tóth Emese.
2: Ebbe Sándor, a Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola igazgatója, hogy telt a nyár, igazgató úr?
3: Privát életemben remekül, sok-sok pihenéssel és feltöltődéssel, az iskolában pedig kisebb-nagyobb munkálatok folytak, egyebek közt sikerült az alaksori öltözőt teljesen felújítatni, kifesteni, javítások megtörténtek, a földszinten lévő testnevelési öltözőkben burkolatváltás történt, kerámia burkolatot kaptak, tartósabbat, az eddigi PVC az könnyebben megsérült. Néhány tanteremben festés volt, és volt egy jelentősebb mértékű informatikai fejlesztés is, illetve az egyik tantermet, amely a hittanterem, ez egy kiemelt helye az iskolának, elláttuk klimatizálással.
2: Mikor lesz a tanévnyitó, mikor jönnek a gyerekek iskolába, és hányan?
3: A tanévnyitó Isten tiszteletre a református nagy templomban kerül sor, hagyományosan szeptember 1-én, 10 órakor, és a jelen állás szerint 986 diák lesz jelen, akik közül 155 első évfolyamos diák fogadalmat tesz, rajtuk kívül pedig 3 olyan kedves kollégánk, akik végleges státuszt elnyerték a fenntartó igazgatótanács véleménye alapján, támogatásával, és ők is innentől kezdve oszlopos tagjai lesznek a nevelőtestületnek.
2: Ez nagy dolog, hogyha valakit itt véglegesítenek a kis tékán?
3: Azt gondolom, hogy mindenütt nagy dolog, amikor valaki már nem a szerződésesek keserű kenyerét eszi, hiszen abban mindig benne van az időzített bomba, hogy lejár a szerződés, és nincs hosszabbítás, keresetek másik munkahelyet. Amikor valaki megkapja a határozatlan idejű kinevezést, akkor onnantól kezdve, ahogy régen is mondták, nyugdíjas álláshoz jut.
2: Egy kis tábla van az igazgató úr szobájában itt az asztalon. Mit kell tudni erről a tábláról? Azt én elárulom így előzetesbe, hogy nem először kapja az intézmény.
3: Az Oktatási Hivatal Bázis Intézménye címet nyertük el immáron 4. alkalommal. Az első volt az legizgalmasabb, ugye 2017-ben meg kellett írni a pályázatot, azóta is folyamatosan meg kell újítani, de azért örömmel mondom, hogy a zsinórban jönnek ugye a megújítások. 3 évre szól a címviselése, sok munkával jár, sok feladattal, sok élménnyel, sok pozitívummal. Gyakorlatilag a bázis intézményi hálózat a tudás megosztásnak nagyon fontos eszköze, hiszen minden esztendőben itt több bemutatórát tartunk, megbeszéléseket, és ha van valamilyen jó gyakorlatunk, akkor igyekszünk megosztani a többi oktatási intézménnyel.
2: Mi mindent tervez az intézmény a 2026-2027-es tanévre?
3: 180 tanítási nap áll előttünk, és természetesen megvan a vezérfonal, hiszen ezért fogadjuk el a tanévnyitó értekezleten az éves munkatervet, amely alapján végezzük a munkánkat. Kiemelt nagy esemény, talán egyetlen egy említhető meg. Rögtön a tanév kezdetén, vagy az első félében szeretnénk az énekzene tagozat, az emelt szintű énekzenei képzés 70. évfordulóját megünnepelni. A volt diákok várják ezt az alkalmat, hiszen együtt voltunk az 50 éves évfordulón. A 60 éves évfordulón csak mi magunk ünnepeltünk, azok a kórusok, amelyek jelenleg is működnek, de most a 70 évesen megint az a terv, hogy megszólítjuk azokat, akik zenei pályára kerültek, azokat a boldiákokat, akik alkalmi kórusra szívesen összeállnának, és a helyszín kiválasztása még folyik, de ettől függetlenül azt gondolom, ez egy kedves, meghitt, bensőséges alkalom lesz majd. Ami nem újdonság, a református iskolák újabb országos tanulmányi versenye, itt már a 27-nél tartunk, ahova a terveink szerint megint legalább 40 református iskolát és több mint 400 vagy akár 500 versenyzőt is várunk szeretettel.
2: Ez az énekzene tagozat, ami itt működik az iskolában, most mennyire bizonyult népszerűnek?
3: Annyira bizonyult népszerűnek, hogy évtizedek után ismét meghallgatást kellett tartani, mert jelentős mértékű túljelentkezés volt. Azért voltak olyan szűkös esztendők, amikor éppen csak hogy összejött egy zenetagozatra való gyermek, de most nagyon sokan akartak bekerülni, ezért nagyon komoly képességvizsgálatot tartottunk, és hiszem azt, hogy csupa csalogány kerül be az első évfolyamra, akiket két éven keresztül az alapozó feladatokkal fogunk majd bombázni, de a harmadik évfolyamtól kezdve pedig elindul a kicsinyek kórusában a nagyon komoly szakmai munka.
4: Ön szerint minek köszönhető ez, hogy most ilyen szépen felfutott ez a tagozat?
3: Kedves kollégáim áldozatvállalásának, akik a Zeneovit nagyon nagy lelkesedéssel vezették, meghirdettük az összes óvodás gyerek körében, nagyon sokan eljöttek, persze olyanok is eljöttek, akik aztán végül is mégsem a zenetagozaton kötöttek ki, de én hiszem, hogy mivel már évek óta folyik ez a program, végre beérett, itt van a gyümölcse, sokan megszerették a mozgásos formákat, a játékokat, az éneklést, a ritmus képleteket, a tapsolást, minden egyebet, meg valószínűleg beleszerettek a tanítónénikbe is. És ennek a következménye az, hogy ilyen jelentős mértékű volt a túljelentkezés.
2: Na, ha már a tanítónéniket emlegette, mint gyakorló általános iskola, önök azért bőven válogathatnak a legjobb hallgatók közül. Most lesz-e új kollégájuk?
3: 8 új kolléga érkezik ebben a tanévben. Érdekes módon az előző tanévhez képest, amikor nagyon sok végzett hallgatót tudtam átvenni, most mindössze 1 olyan hallgató van, aki a Hittudományi Egyetemen szerezte meg az oklevelét, de van olyan, aki a Debrecen Egyetemen szerzett friss oklevelet, és bizony a többiek már pályán lévő pedagógusok. Tehát most ez egy ilyen átigazolási időszak, most nem a 23 éven alattiakat tudtam igazolni, hanem tapasztaltabbakat.
4: Hogy zajlik majd az ünnepélyes tanévnyitó? Térjünk vissza ide.
3: Az évet mindig a nagy templomban kezdjük, és utána átjövünk ide, osztályfőnök órákkal foglalkozik, de már az első nap elkészül a finom ebéd, ugye 800 adagos főzőkonyhánk van, hogy a gyerekeknek is jól induljon ez a nem hosszú hét lesz, mert csak 4 nap tanítási nap lesz ez az első héten, de az nagyon fontos, hogy jól érezzék magukat ilyen tekintetben is a kezdetektől fogva.
4: Hogy zajlik az első osztályosoknál a beszoktatási időszak?
3: Ilyenkor mindig erősítünk, a napközis kollégák is részt szoktak venni az egész nap forgatagában, ráadásul még a pedagógia asszisztenseket is hozzárendeljük egy-egy osztályhoz, hosszabb időn keresztül kísérik a gyermekek életét. Bizony 2-3 felnőtt kell ahhoz, hogy a gyerekeket tudjuk mozgatni. Nagy váltás ez az óvodából átjönni az iskolába, viszont a tapasztalatunk az az, hogy 1-2 hónap alatt a gyerekek megszokják nem csak a térkialakítását ennek a hatalmas intézménynek, hanem a menetrendet is, hogy mikor hova kell menni, hiszen vannak órák, amelyekre el kell vándorolni a meghitt barátságos osztályteremből. Én azt hiszem, hogy különösebb nehézségek nélkül meg fog valósulni ez a beszoktatás. Az iskola rádióban mindig nagyon aranyosan elmondják, amikor megkérdezi őket a sok-sok diákriporter, hogy nagyon klassz az iskola, nagyon élvezik, van, akinek hiányzik egy kicsit a délutáni alvás, bár egy kis párnára le lehet a kis buksiukat hajtani a padra, de egyébként már nem vágynak vissza az óvodába.
2: Most a legkisebbek után térjünk át a legnagyobbakra. Hány 8. osztály maradt meg, ugye a 6 osztályosba való átjelentkezések után?
3: Nem csökkent az osztályok száma. A 7-esek kicsit kalcsúsodtak, ugyanez megtörtént egy évvel ezelőtt is, tehát a 8. évfolyamon körülbelül 100 diákunk fog majd végezni. Én azt gondolom, hogy 5 osztályban körülbelül 20-as átlag létszámmal, ez egy nagyon kényelmes helyzet. Jól felkészítjük őket a felvételire. Nem tudjuk még, hogy milyen lesz a felvételi lebonyolítása. Belengedték, hogy lesznek változások, de mi a hagyományos felvételi módszerrel is jól tudtunk operálni, és én azt gondolom, hogy megint csak az lesz a kimenet, hogy a legjobb középiskolákban mennek a gyerekek. Ehhez mindenképpen hozzá kell tennem, hogy remélem, hogy tovább emelkedik azoknak a diákoknak a száma, akik a református egyházunk fenntartásában működő, egyházkeret fenntartásában működő oktatási intézményekben folytatják a tanulmányaikat.
2: Az előbb is mondta igazgató úr még a beszélgetésünk elején, hogy felújítások zajlottak itt a nyár folyamán, de megszoktuk, hogy itt mindig van valami fejlesztés, valami új dolog, valami innováció. Mi az, amit terveznek még ide az udvarra, vagy mi van a vágyott kis konyhakerttel, amit egyszer említett nekem igazgató úr, tehát lesz-e valami meglepetés?
3: Hát a konyhakertben megvalósult egy minimális mértékű fejlesztés, egy nagyon szép kerti asztal került oda székekkel, és ott majd tudják a gyerekek a palántázást elvégezni, tehát azt a kis zsebkendőnyi zöld területet próbáljuk benépesíteni, nem csak növényekkel, gyerekekkel is. Az udvarnak abban a sarkában, ami a sportpálya mögött egy nagyon elzárt területen van, ahol a hétköznapokban nem tartózkodnak a gyerekek, de pedagógus felügyelettel én örömmel látom.

0: tanulás lóg még ott a levegőben, bármilyen téren az iskolát illetően, amire mondjuk önöknek majd fel kell készülniük.
1: Az egy újdonság ebben a tanévben, hogy a kompetencia mérések mennyisége csökken, és néhány tantárgy ki is kerül a mérési tantárgyak közül. A 8. évfolyamos mérés az benne marad, viszont azt már az előző kormányzat idején is visszavonták azt az elképzelést, hogy a kompetencia mérés eredményét érdemjegyekké váltsuk át, és nem tiltották meg, de mi nem akarjuk átváltani, a kompetencia mérés az egy másik műfaj. Nekünk azt a bizonyos tárgyi tudást kell erősítenünk, meg azt a kompetencia fejlesztést, ami vélhetőleg majd fogadja őket, amikor elmennek a gimnáziumban az írásbelit megírni, illetve a szóbeli vizsgára is igyekszünk őket felkészíteni.
0: Mindig olyan energikus, hogy indul neki ennek az előttünk álló tanévnek.
1: Mivel az előző tanév rendkívül sikeres volt, és valóban azt a történetet már most múltbeli történetnek nyilvánítjuk, hogy emelet ráépítés történt, és belaktuk, és használjuk az épületet, és most is csúcsra van járat az épület. Egy osztállyal több lesz az alsó tagozatban, tehát ismét visszaáll a 4x5-ös, a 20 osztályos modell. Jöttek új kollégák, én azt gondolom, hogy az infrastruktúrális felszereltségünk az megfelelő. Örömmel hallottam a hittudományegyetem rektorától, hogy jó sikerült a beiskolázás a tanítószakra, tehát mi szeretettel várjuk a hallgatókat is, jöhetnek tömegestől, csapatostól, vannak kiváló szakvezetőink, akik őket tudják fogadni, és én azt gondolom, hogy akkor ellátjuk azt a feladatunkat, ami részben közoktatás, részben pedig a felsőoktatáshoz kapcsolódó teendők.
2: Kedves hallgatóink, Ember Sándort, a debreceni Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola igazgatóját kérdezte Tóth Emese.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Ezzel véget ért az Európa Rádió szeptember 2-ai szerda délutáni Svédasztal című programja. Katona Béla református lelkipásztornapige is gondolata zárja az órát, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Béli Katalin.
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Lukács evangéliumából, a 7. fejezet 2. és 3. verseiből olvasom. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, s aki most beteg volt és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el, és mentse meg a szolgáját. Történetünk századosa kedvelte, sőt, nagyon kedvelte a súlyosan megbetegedő, már haldokló szolgáját. S ez elengedhetetlenül kellett ahhoz, hogy később meggyógyuljon. Időnként milyen kicsinek tűnő dologból indul ki az, ami végül egészen nagy dologgá növi ki magát. Hiszen ha ez a százados nem kedveli ezt a szolgáját, akkor nem érdekli, hogy meggyógyul vagy elhalálozik a súlyos betegsége folytán. Azonban nagyon kedvelte, és szeretett volna rajta segíteni. Egy másik, szintén egészen pici dologból valami egészen lényeges dolog következik. A századosról azt írja a Biblia, hogy hallott Jézusról. Kitől és mit hallott Jézusról? Nem tudjuk, csak sejtjük. Valakitől, aki Jézushoz tartozott, hit benne. Miről hallott? Hatalmáról, gyógyító erejéről. Te kitől hallottál Jézusról? Mit hallottál róla? Szüleidtől, nagyszüleidtől? Valaki mástól a családodból? Barátaidtól, munkatársaidtól? Az Úr küld hozzánk egy vagy több embert, hogy halljunk róla. Miről egészen pontosan? Hatalmáról, erejéről, szabadításáról, bűn és halál fölötti győzelméről. Tőled ki hallott Jézusról? Feladatunk örömmondó békekövetnek lenni, bizonyságtevőknek lenni. Az Úr elküld másokhoz, hogy mások halljanak róla. Igen, tőlünk. Vigyázzunk, ne legyünk gyávák, szégyenlősek, bátortalanok. Valakinek az üdvössége múlhat rajta, hogy megszólalunk-e, Jézusra mutatunk-e. Egy lélekért se érjen vágya téged, hogy te miattad nem látta meg őt. Szoktuk énekelni egyik énekünkben. Egy misszionárius egyszer érezte,

0: arra indítja az Úr, hogy tegyen bizonyságot egyik embertársának róla. Ő azonban fáradt volt, és azt mondta, majd holnap. Reggelre azonban váratlanul elhunyt ez az embertárs. A misszionáriust nagyon megrázta az eset, és elhatározta, soha nem fogja halogatni a bizonyságtételt. A mai igemagyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az Otthon Start program részeként tervezett kiemelt beruházások közül az építési engedéllyel még nem rendelkezőknél az építési engedélyeket csak azt követően adná ki a kormány, hogy azokat egyeztették a készülő lakásépítési programmal. Többek között ez tartalmazza az építészeti törvény módosítására kedden az országgyűlésnek benyújtott javaslat. Az országgyűlés honlapján olvasható Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által jegyzett javaslat indoklása szerint az új lakásépítési program kidolgozása és a jelenlegi beruházásokkal történő összehangolása több hónapot vesz igénybe, ezért szükséges a rendelkezés, hogy az év végéig nem lehet építési engedélyt kiadni a már kiemelt beruházássá nyilvánított Otthon Start program részeként tervezett beruházásokra. A korlátozással összhangban a javaslat felfüggeszti a fix 3%-os hitelprogram feltételei teljesítő lakásépítési beruházásokra vonatkozó szankciós szabályok határidőit is. A javaslat rendelkezik arról is, hogy a kiemelt beruházásoknál haladéktalanul tájékoztatni kell a környezetvédelmi vagy természetvédelmi hatóságnak az építési engedélyező hatóságot, ha a környezetvédelmi és természetvédelmi szabályok megsértése miatt eljárást indít, vagy ilyen ügyben határozata véglegessé válik. Augusztusban több mint 40%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés éves szinten, és 15%-kal esett vissza az újonnan piacra kerülő lakóingatlanok száma, közölte az ingatlan.com. A legnagyobb éves visszaesést Budapesten és a megyeszékhelyeken mérték, a kereslet csökkenése a községekben 31%-os volt. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a közleményben kiemelte, a kereslet visszaesése nem a lakáspiac hirtelen gyengülését jelzi, hanem az egy éve elindult Otthon Start program hatása, ami olyan vevőket is a piacra terelt, akik eredetileg későbbre tervezték a vásárlást. Júliushoz képest 4,8%-kal mérséklődött a kereslet országos szinten, a lakások iránti érdeklődés 5,9%-kal, a házak iránti 4%-kal csökkent. A Honvédelmi Minisztérium a Facebook oldalán azt írta, visszakapták eredeti nevüket a Magyar Honvédség alakulatai, ahogyan Astruszin Szendi Romulus korábban megígérte. A miniszter június 21-én számolt be a katonákkal folytatott konzultáció eredményéről, minden alakulat azt kérte, visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát, augusztus 8-án pedig a miniszter videóban jelentette be, hogy aláírta az alapító okiratmódosításokat. A történelmi alakulat nevek 2023 elején változtak meg, az akkori vezetés ezt azzal indokolta, hogy a kiteljesedő haderőfejlesztésnek része a honvédség belső hagyományrendszerének újraalkotása, így az alakulatok nevének megváltoztatása is. Akkor azt közölték, az új név és számválasztás során a hadrendi számnak egy előző dicső harcoló alakulatra kell utalnia, névadónak pedig egyértelműen magyar katonahőst kell választani. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papilloma vírus elleni védőoltás, amit iskolai keretek között kapnak meg a tanulók. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy a fia 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-ig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix kitért arra, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte mindenki átesik rajta az élete során legalább egyszer. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellen véd, kevés ilyen rák megelőző védőoltás létezik, emelte ki az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix elmondta, a HPV elleni átoltottság az érintett korosztályban viszonylag magas, a lányok esetében 75%, szemben a 69%-os uniós átlaggal, a fiúknál a magyar adat 61%, az uniós átlag 51%.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. A frontális felhőselv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Északon északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb esőzápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Bartáné Járó Anita, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatója, aki gyakorló iskolai tanító és református hittanoktató is. Az iskolakezdésről beszélgetünk vele. Szó lesz majd az elsősökről.
2: Az első hetekben a családnak egy emberként kell beállni a kis elsős mögé, és nem ellendrukkerekre van szükség természetesen, hanem szurkolóknak. És szülőként, mivel én a kommunikáció erejében bízom, kedvesen megkérhetjük a nagyszülőket, rokonokat, hogy most ebben az időszakban a kevesebb több. Szeptemberben lehetőleg ne szervezzünk délutáni családlátogatásokat, vagy a nagyszülinapozásokat hétköznap este, ne tartsuk meg.
1: És arról is kérdezem, hogy hogyan kezdődik el a hittanoktatás egy gyermek életében?
2: Sok elsős gyermek úgy ül az első hittanórára, hogy a templom, az Isten vagy a Biblia teljesen idegen szavakat számára. A hittanóra pedig egy csodálatos lehetőség, mert ott nem a klasszikus teljesítmény alapú iskolai lét uralkodik.
1: Mai vendégünk tehát Bartáné Járó Anita, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatója. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Becsöngettek az iskolába, elkezdődött a tanév. De hogyan éli meg ezeket a napokat egy első osztályos kisdiák? Hogyan segítheti őt jól a családja, a szülei, de a nagyszülők és a többi rokon is abban, hogy gördülékenyen kezdődhessenek az iskolás évek? A nagyobbak hogyan zökkenhetnek vissza a sulis hétköznapokba? Bartáné Járó Anitával, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatójával, gyakorló iskolai tanítóval és református hittanoktatóval beszélgetünk mindezekről.
2: Ön hogy látja, hogy mekkora változás az adott gyerköcnek, aki elkezdi az iskolát, meg azt körülvevő családnak, amikor elkezdődik az iskola?
3: A nyári szabadabb élet után egy kötöttebb, szabályozottabb napok következnek az iskola kezdéssel, és ez nem csak a gyermekeknek, hanem a szülők számára is nagy változás. Nem csak az első osztályosoknak, hanem minden évfolyamra belépő diáknak változás ez, és kell biztosítani egy kis átmenetet, és az átmeneteknek a kulcsa szerintem a fokozatosságban, a kiszámíthatóságban és az érzelmi biztonság megteremtésében rejlik. És ilyenkor bizony a következő hetekben érdemes a fókuszpontba helyezni a családoknak az új ritmus kialakítását.
2: És hogy lehet ezt megtenni? Tehát akár mondjuk, az, csak kiragadok egyet abból, amit mondott, érzelmi biztonság. Ezt hogy lehet megadni egy gyermeknek ebben a helyzetben?
3: Az érzelmi biztonságra ugye különbözőképpen reagálnak a gyermekek, hiszen vannak olyan típusú gyermekek, akik úgymond két lábon járó energiabombák és túl lelkesek, és így kezdik el az iskolai időszakot és évet. Ilyenkor hajlamosak vagyunk megkönnyebbülni, hogy de jó, minden simán megy. A hatalmas lánggal égő lelkesedés csodálatos, de én pedagógusként azt látom, hogy ez a rajtszindróma úgymond gyorsan átfordulhat fáradtságba, és akkor jönnek a monotónabb hétköznapok. Én úgy gondolom, hogy ne hűtsük le a gyermekeket, akik aktívan és lelkesen kezdik az iskolát, de finoman adagoljuk a realitást, úgymond, hogy nagyon örülünk, hogy ennyire tetszik. Lesznek majd olyan napok is, amikor korán kell kelni és elfáradt, de azért az energia, a kíváncsiság az mindenen át fogja segíteni. Vagy vannak olyan gyermekek, akik bátortalanok, szorongó típusúak, és bizony számukra ez a világ nagyon ijesztő, nagyon hangos és idegen. Na most pont nem tanácsokra van szüksége az ilyen gyermekeknek, hanem hogy biztonságot teremtsünk számukra, és ebben a rutin a legjobb barátunk. Tehát ha a gyermek pontosan tudja, hogy mi miután következik, megnyugszik. Amikor már az első napokban előáll egy órarend, akkor szülőként beszélgessünk a gyermekről, hogy melyik órán, milyen tevékenységek jöhetnek elő. Mondjuk el, hogy az ebéd utáni idősávban már inkább játék, pihenés, közös uzsonnázás vár a gyermekekre, és hogyha látják a kicsik azt, hogy mi után következik, akkor megnyugszanak, és ez a biztonságérzet megalapozódik. Vagy megnyugtató lehet a gyermekek részére, hogyha visznek magukkal otthonról egy kis darab otthont, úgymond egy apró kis plüss a táska mélyén, vagy akár egy egyforma kis közös szeretet karkötő anyával, apákra, ilyen kis apróságok csodákra képesek. És ha mindezekre ránéznek, akkor érzik, hogy nincs egyedül az iskolában. És mindenféleképpen apró lépésekben, mikrolépésekben alakítsuk ki ezt a biztonságérzetet, keressünk kapaszkodókat. Elég, ha egyetlen dolgot találunk a gyermeknek, ami biztonságot ad, mondjuk egy kedves arcú pattárs személyében, a kedvet kis mesehős és kulacsát, vagy egyszerűen azt a tudatot, azt a fontos tudatot, hogy a tanítónénihez bármikor oda mehet. Én úgy gondolom, hogy a tanítónéni az a szülőnek a meghosszabbított keze, szeme és füle, és bármikor biztonságban érezheti a gyermek a tanítónéni közelében magát.
2: Egyébként egy elsős osztályt kezdő tanítónak, pedagógusnak azért hasonlóan vagy inkább úgy mondom, hogy nehezebb egy elsős osztályt elkezdeni, mint amikor már tovább viszi a gyerekeket? Tehát bennük is ott van ez a valamilyen fajta izgalom, mint ami az első gyerekekben is ott van?
3: Igen, teljes mértékben. izgalommal várjuk a gyermekeket, kíváncsisággal várjuk, és már hetek óta azon gondolkodgatunk, hogy milyen kis kedvességgel várjuk, hogyan tegyük majd örömtelibbé, élménytelibbé az ő átmeneti időszakukat is, hiszen az óvoda-iskola közötti átmenet az nagyon éles átmenet egy 6-7 éves gyermek számára, és bizony nagy a felelőssége a pedagógusnak, és az elsőosztályos tanítónénik gondoskodó, odafigyelő szeretetére mindenféleképpen szükség van. És ez a szeretet kapcsolat, ami már az első napoktól kezdve kialakulhat, igen, ez nagy mértékben függ a tanítónéniktől.
2: És akkor itt az első pillanatokra, még az első napokra, pillanatokra nézve, még a szülőkre ugorjunk vissza a család tekintetében. Mi van akkor, ha a szülő aggódik ezen az egész átmeneten, vagy talán jobban aggódik a szülő, mint a gyermek, találkozott-e ilyennel, és ezzel van-e dolga a pedagógusnak, vagy ez inkább a szülő saját feladata ezt kezelni?
3: Ez teljesen természetes érzés. Mondhatom azt szülőként is, hogy hajlamosak vagyunk előre megírni a fejünkben a drámát, úgymond, hogy mi lesz, ha nem találja meg a tantermet, mi van, ha csúfolni fogják, mi van, ha egyedül kell ennie, és ezzel semmi baj nincsen. Ez a szeretet jele, de a gond akkor kezdődik szerintem, ha ezt át is ragasztják, vagy átragasztjuk szülőként a gyermekre. Azt látom pedagógusként és anyaként is, hogy a gyerekek olyanok, mint a legérzékenyebb antennák. Ha a szülő görcsbe rándult, gyomorral áll az iskola kapujában, és a könnyeit nyeldesre búcsúzkodik, a gyerekben azonnal bekapcsol a vészjelző. Ha anya, apa ennyire fél, akkor ez egy veszélyes hely. Tehát a szülői aggodalmat célszerű felnőtt terekben megélni. Házastárssal, a barátnővel, vagy egy kávé mellett kibeszélve, tehát a gyerek előtt a szülő legyen egy biztonságos kikötő. Sugározzuk azt, hogy bízom benned, bízom a tanítódban, jó helyen vagy, délután jövök érted. Egy határozott meleg búcsú, egy puszi, egy nagy ölelés a legnagyobb ajándék ilyenkor. És ezt a szülőknek el is mondjuk a szülőértekezleten, vagy a találkozások alkalmával, hogy inkább megkönnyíti a gyermekének a mindennapját, hogyha egy gyors elválással megkönnyíti az ő életét, hiszen az iskolaválasztás során már egy bizalmat szavazott a beiratkozás által az iskola és az a tanítónénik felé, tehát nincs miért aggódni. Igen, van feladata és felelőssége ebben is a pedagógusnak, hogy a szülőket megnyugtassa e felől.
2: Ugorjunk egy picit tovább, eltelik néhány nap, hét, és mi történik akkor, ha megérkezik az első olyan kudarc, amire nem számít egy gyerkőc? Saját gyerekkori emlékem alsó koromból egy bizonyos boszorkányi nyomda, amit valami felelőtlen viselkedésemért kaptam. Ha jól emlékszem, otthon maradt valami, amit el kellett volna vinni, és ennyi év távlatából is emlékszem rá. Hogyan lehet ezt jól kezelni pedagógusként, szülőként?
3: Igen, az iskolai hétköznapok nagyon sok élményt és örömet tartogatnak, ám az első kudarcokkal is szembe kerülhetünk. Hivatalosan az első osztályban szöveges értékelés van, csak hogy a gyermekeknek és a szülőknek is szükségük van kézzelfogható jelzésekre. Ezért a gyakorlatban minden iskola és pedagógus kialakítja a saját szimbólumrendszerét. Ezek nem büntetések, hanem útjelző táblák inkább. A fekete pont vagy a boszorkány nyomda nem azt jelenti, hogy a gyerek rossz, hanem azt, hogy itt még dolgunk van. És amikor meglátjuk szülőként az első fekete pontot, vagy szomorú jelet a füzetben, hajlamosak vagyunk úgy érezni, hogy a gyerekünket minősítették. Holott ez egy pillanatnyi visszajelzés egy folyamatról, egy tevékenységről, vagy egy tettről. És amikor megérkezik az első szomorú arc, vagy fekete pont, a szülő szíve picit összerándul, de fordítsuk át ezt a dolgot arra, hogy ez a pillanat egy óriási nevelési lehetőség is. Így dől el, hogy a gyerek rettegni fogja a hibázástól, vagy megtanulja kezelni ezt. Tehát alapvetően szülőként ne dramatizáljuk túl, mert ha a szülő kiborul, számon kér, vagy kétségbe esik, a gyerek egy világ végét fog megélni. Maradjunk nyugodtak, hiszen egy fekete ponttól még senki sem maradt le az egyetemi felvételiről. Ne szidjuk, de ne is bagatelizáljuk el azzal, hogy jaj, mondjuk ez a tanár, üljünk le mellé, beszélgessünk a gyermekkel, nyugtassuk meg őt, hogy hát látszik, hogy ez a kis boszorkány vagy fekete pont most elszomorít téged, de tudod, ez a jel nem azt jelenti, hogy rossz vagy ügyetlen vagy, ez csak egy jelzőtábla, ami azt mutatja, hogy még itt van tennivalóm. Pedagógusként én éles különbséget teszek a között, hogy miért lett a fekete pont vagy a szomorú jel. A tanulásban szerintem a fekete pontnak nincs helye, mert amikor egy kisgyerek még csak ismerkedik a betűkkel, a számokkal, és hibázik, például fordítva ír le egy számot, vagy elront egy színezést, az nem bűn és nem lustaság. Ez a tanulási folyamat természetes része. Ha a tanulási hiányosságot, vagy a tévedést fekete ponttal büntetjük, azzal elveszik a gyermek bátorságát a próbálkozástól, és sajnos szorongást szül benne. A hibát a füzetben ugye nem büntetni kellene, hanem közösen türelemmel kijavítani. Ahol viszont jellemzőbb a létjogosultsága esetleg a szomorúatnak vagy fekete pontnak, az a magatartás és közösségi szabályok köre. Hiszen a gyermekeknek az iskolában meg kell tanulni a társas együttélés szabályait, hogy nem bántjuk egymást, vagy megvárjuk, amíg a társunk beszél, vagy vigyázzunk a közös játékokra, és ha ezeket a tudatosan felállított határokat a gyerek megszegi, ott a fekete pont egy tiszta jelzőrendszer. Nem a gyermek személyiségét minősíti, hanem egy egyértelmű vizuális stop tábla. Figyelj, most átléptél egy határt, ennek következménye van. És természetesen a legoptimálisabb módszernek, a jó irányba terelésnek én a beszélgetést, a megbeszélést, a példamutatást és a szeretett kapcsolat kialakítását tartom. És amikor a kudarcokról beszélünk, azért nem feledkezhetünk meg a mérleg másik és sokkal fontosabb és fejlesztőbb és előrevívőbb oldaláról sem, a piros pontokról, mosolygós nyomdákról és a dicséretekről. Én pedagógusként pontosan látom, hogy a gyerekek szomjazzák a sikert, a pozitív megerősítés pedig olyan a kis elsős lelkének, mint a növénynek a napfény. Ettől fog virágozni, növekedni és megmaradni a motivációja. Tehát, hogyha hazahoz egy piros pontot vagy csillagot, akkor ezt úgymond ünnepeljük meg, dicsérjük meg a gyermeket, de a fekete pont mellett se, vagy boszorkányomda mellett se menjünk el szó nélkül. Az erőfeszítést dicsérjük, az erőfeszítést, és ne az okosságot. Ezzel megtanítjuk a gyereknek, hogy a piros pont nem a szerencseműve, hanem az ő kitartásának és a munkájának az eredménye.
2: A saját tapasztalata szerint, vagy a saját gyakorlata szerint, illetve amikor tanítja ugye a hallgatókat, akkor itt a szabályrendszer kapcsán milyen javaslatokat fogalmaz egyébként meg? Tehát ez a, konkrétan most ez a boszorkány motívum például, ez egy létező dolog 2026 református közoktatásában, vagy ez már csak az én emlékeimben van, vagy inkább ez a szomorú fej, fekete pont, piros pont, mosolygó fej, vagy mi a, az ön által preferált jelrendszer?
3: A tapasztalatom szerint, és az engem körülvevő gyakorlat szerint létezik fekete pont, de nem nagy mértékben. Inkább a pozitív megerősítés, a piros pont úgymond, amit nagyon kedvelnek még a mai napig a gyermekek, és motiváló lehet, illetve elég már a mai gyermekeknek az, ha nem kap piros pontot, tehát a piros pont hiánya már úgymond egy kis figyelem, egy kis jelzés a gyermek részére, hogy hát kapott a szomszéd pattársam piros pontot, én nem kaptam, de mindenképpen a pozitív megerősítés létezik a környezetemben, illetve hát a szomorú arc, amelynek szimbólumrendszere, hogy három-három rétegű, ahogy osztálytermekben is látom, van a mosolygós arc, közbülső az, amikor még nem szomorú, de már annyira nem örül, és hát az utolsó fázis a szomorú arc, és amikor a gyermekek értékelést kapnak, akkor azért a tanítónénik nem olyan kőszívűek, és nem annyira szigorúak, hogy fekete pontot osztogassanak. Tehát egy kicsit már letűnőben van a fekete pontrendszer.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Bartáni Járó Anitával, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatójával, tanítóval, hittanoktatóval. Maradjanak velünk!
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkelyes eljárást. Ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter annak apropóján, hogy Budapesten fogadta Manfred Webert, az Európai Néppárt elnökét, azt írta, az elnök a találkozón elmondta, hogy bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. A miniszterelnök világossá tette, hogy Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában 2025 azonos időszakához képest, közölte az Otthon Centrum. A téglalakásoknál 2%-ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4%-ponttal nőtt az alku mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1%-ponton belül maradt. A meghirdetett és a tényleges eladási ár közötti különbség a használt házaknál átlagosan 10,8%, a téglalakásoknál 7,1%, a panellakásoknál 6,1% volt az első 7 hónapban. A megyei jogú városokban 6,3% volt az árengedmény mértéke, míg az agglomerációban és Budapest belvárosi kerületeiben 7% körül alakult ez az érték. A legnagyobb alkura ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség. Ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engedtek az eladók a meghirdetett árból a sikeres értékesítés érdekében, közölte az Otthon Centrum. Minden rendőr kollégának jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából szeptember 1-től, ezt jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője a rendőrség Facebook oldalán. Mint mondta, a rendőrség vezetése ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit a kollégák nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik, mondta Gál Kristóf. A szóvivő hozzátette, ha a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapon lesz érvényes. 6000 fogvatartott kezdi meg tanulmányait a hazai börtönökben, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. Makula György ezredes kommunikációs főosztályvezető elmondta, az iskola kezdés a büntetés végrehajtási intézetekben is új célokat és lehetőségeket jelent, egyre többen döntenek úgy, hogy a bent töltött időt tanulásra, fejlődésre fordítják. A fogvatartottak számára az oktatás nem csak tudásszerzést, hanem a szabadulás után életre való felkészülést is jelenti, bizonyítvány szakmát és egy újrakezdéshez szükséges kapaszkodót adhat, fogalmazott az ezredes. Makula György elmondta, a fogvatartottak általános és középiskolai tanulmányokat folytathatnak, emellett többféle szakmai képzés közül választhatnak. Az idei tanévben országosan előzetesen több mint 6000 fogvatartott részvételével számolnak az oktatásban. Közülük várhatóan 1770-en általános iskolai, 2589-en középiskolai képzésben, míg 1643-an szakmaképzésben vehetnek részt. Ez a létszám mintegy 2%-os emelkedést jelent az előző tanév adataihoz képest, hangsúlyozta a főosztályvezető. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek, tájékoztatott a NAV. A közlemény szerint a napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102.000 forint visszatérítést hagytak jóvá, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyi jövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. A NAV hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adóvisszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. A NAV a honlapján külön menüpontban gyűjti az ismert adathalász e-maileket és SMS-eket, ez folyamatosan bővül a csalók aktuális próbálkozásaival, hívta fel a figyelmet az adóhatóság.
0: Az időjárásról.
4: Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. A frontális felhős elv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Északon északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb esőzápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a megkezdett beszélgetést mai vendégünkkel a tanévkezdés apropóján. Beszélgetőtársam ezúttal Bartáni Járó Anita, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatója, tanító, református hittanoktató. Egy lépést menjünk tovább, még mindig az elsősöknél maradva, de kifejezetten hittanórára nézve szeretnék kérdezni valamit, hogy hogyan látja a hittanórára felkészítést, úgymond, tehát itt most két helyzetet villantok föl. Olyan gyereket és családot képzeljünk el, akiknek nem volt semmilyen kapcsolata a gyülekezettel, egyházzal, vagy választottak egy felekezetet valamilyen kötődés miatt, mennek református hittanra. Ez a gyermek hogyan csöppen ebbe bele, és akár a másik véglet is lehet, aki meg jár évek óta mondjuk gyerekisten tiszteletre, és akkor azt mondja, hogy de hát én már megyek vasárnap is, most minek megyek még a suliba is, államiba hetente egyszer, egyháziba, meg ráadásul hetente kétszer is még hittanórára egy héten. Hogyan lehet jól készíteni a gyerekeket ezekben a helyzetekben?
2: Sok elsős gyermek úgy ül be az első hittanórára, hogy a templom, az Isten vagy a Biblia teljesen idegen szavakat számára. A hittanóra pedig egy csodálatos lehetőség, mert ott nem a klasszikus teljesítmény alapú iskolai lét uralkodik. Hogy hogyan készítsük fel őket otthon? A legkifizetődőbb az őszinte és természetes szavak. Nem kell teológiai kis előadást tartani. Talán úgy mutathatjuk be a kisgyermekeknek, hogy a történetek és a szeretet szigete a hittanóra, ahol olyan történeteket fogtok hallani, amelyek arról szólnak, hogy van valaki a világon, aki téged mérhetetlenül szeret, aki vigyázzad akkor is, amikor én nem vagyok veled. Ott lehet majd játszani, énekelni, rajzolni, és a legfontosabb, beszélgetni és kérdezni. Vegyük le a gyermekekről a teljesítménykényszert. Nyugtassuk meg, hogy itt nem kell tökéletesen írni vagy olvasni. Ez a léleknek szól. Itt a legfontosabb az, hogy jól érezze magát és figyeljen a szívével. Hitoktatói szemmel az első órákon a legfontosabb az érzelmi biztonság megteremtése. Nem a lexikális tudás átadása a cél a hittanórákon, hanem az, hogy a gyermek megtapasztalja, hogy a hittanóra az a hely, ahol elfogadják, ahol biztonságban van, és ahol jó lenni. Ha már van a gyermeknek gyülekezeti élménye, akkor a gyermekisten tiszteletekről hallott már az előzőekben felvetett szavakról. Inkább az történhet meg, hogy a gyermek úgymond felveti, hogy ha jár gyermekisten tiszteletre, akkor miért kell ugye hittanórára járni, holott az egyik ugye nem zárja ki a másikat, illetve más jellegű. A gyermekisten tisztelet inkább ilyen családi ünnep, a közösségi ünnep, a család és a közösség ünnepe. A hittanórákon pedig ugye osztálytársakkal, barátokkal lehet együtt, akik már úgymond bejáratottabbak a hittan területén, ők már mondhatni rájuk, hogy szakértők, és vonjuk be őket, emeljük ki a meglévő tudását. Tehát amikor gyermekisten tiszteletről érkeznek hozzánk már gyermekek, akkor ő lehet a tanítónéninek, hittanoktatónak a jobb keze. Segíthet a többieknek. Hitoktatóknak nagy a felelősségünk abban, hogy nem unatkozhat az a gyermek sem, aki már úgymond templomba járó gyermek. Vonjuk be őket az óra menetébe, butogtatják a mozdulatokkal kísért énekeket, bekapcsolódhatnak a történetmesélésekbe, és a hittanórai nem lesz nyűg számára, sőt egy olyan terep, ahol megcsillogtathatják a tudásukat. Így a hittanórai nevelés egy olyan lehetőség, ami akár van előképzettsége a gyereknek, akár nincs, abszolút gazdagítja az iskolai mindennapokat.
1: Még az elsősökhöz egy utolsó kérdés, a tágabb családra mennyire kell támaszkodni, vagy mennyire lehet támaszkodni, vagy mennyire kell a tágabb családnak közreműködni egy gyermek életében, amikor elkezdi az iskolát. Ilyenek jutnak eszembe, hogy mondjuk a család időbeosztására mennyire kell tekintettel lenni a többieknek, tehát a nem szervezek estére már nem tudom, szülinapi programot szerde este 9-re, mert másnap iskola van, vagy ezt hogy lehet jól kommunikálni, illetve hát a történetek az elmúlt évtizedekből, amiket akár család, vagy játszótéri élményem is van, ahogy lépek oda a kisfiamhoz, és akkor mondja neki valaki, hogy mi vár rá majd az iskolában ismeretlenül is. Szóval, hogy ezeket hogyan lehet ön szerint kezelni?
2: A nagyszülők és a nagyobb család mindenféleképpen védelmi hálója gyermeknek, védelmi hálója kell, hogy legyen a gyermeknek. Az első hetekben a családnak egy emberként kell beállni a kis elsős mögé, és nem ellendrukkerekre van szükség természetesen, hanem szurkolóknak. És szülőként, mivel én a kommunikáció erejében bízom, kedvesen megkérhetjük a nagyszülőket, rokonokat, hogy most ebben az időszakban a kevesebb több. Szeptemberben lehetőleg ne szervezzünk délutáni családlátogatásokat, vagy a nagyszülinapozásokat hétköznap este ne tartsuk meg. Inkább a hétvégékre korlátozódjanak a nagycsaládi összejövetelek. A gyermekek elfáradnak, kisebbek, nagyobbak is egyaránt, és igazából a gyermeknek 4 óra után egy inger szegényebb környezetre van szüksége, csendre, szabadjátékra, a korai pihenésre. A nagyszülők azzal segítenek, a legtöbbet segíthetnek, ha hétvégén főznek egy finom ebédet, vagy elviszik a gyermeket egy parkba, egy csendes sétára. És bizony óhatatlan és szinte kivéthetetlen az, hogy valamely családtag különböző szörnyű iskolai sztorikat kezd el mesélni a gyermeknek, az Audina vége a jó világnak, most már katonás rend lesz, meg szegény gyerek mi vár rád. Hát felnőtt részéről, a szülő részéről mindenképpen azonnal lépjünk fel kedvesen és megnyugtatólag, mert ami egy felnőtt számára még jó kis poén lehet, a 6-7 éves gyermek számára nem, inkább szorongást válthat ki. Tehát ott azonnal álljunk oda a gyermekünk mellé, hogy igen, ez lehet, hogy régebben így volt, de azóta sokat változott az iskola. Mi nagyon bízunk az iskolában, tanítónéniben, és rengeteg szuper program vár majd a gyermekre. Szóval a riogatást zárjuk le, amennyire csak lehet.
1: És akkor a beszélgetés végére még beszéljünk a nagyobb gyerekekről is, akik nem most kezdik az iskolát, de nyilván nekik is váltás a nyári szünet után. Az, hogy újra elkezdődik a tanítás. Mit tanácsol a tanévkezdés elején ezeknek a családoknak, ahol már nagyobb gyerekek vannak?
2: Mostanra már minden család nyakig ül a megváltozott valóságban, és pontosan tudjuk, hogy a visszarázódás a nagyobbaknál nem megy egy csettintésre. A kamaszok és a kiskamaszok belső órája is nyáron teljesen eltolódott, az agyuk pedig átállt a szabadságüzemmódra. Ezt a folyamatot nem lehet és nem is kell egy nap alatt letudni. A nagyobb gyerekeknél a legnagyobb sokkot a bioritmus hirtelen megváltozása okozza. De nem lehet egyik este még éjfélig pörgetni a telefont, a következő reggel pedig frissen felébredni. Biztos vagyok abban, hogy vannak családok, ahol már nagyjából a suli előtt 1-2 héttel már finoman, naponta 15-20 perccel előrébb hozták a lefekvési és felkelési időt, és ugyanezt kell folytatni még a szeptemberi hetekben is, hogy stabilizálódjon és beálljon a pihenés és aktivitási idő. És ugyanez vonatkozik, és igaz, a képernyőidőre is. Fokozatosan csökkentsük, amennyire csak lehet, a képernyőidőt az iskola időszakban, és a telefont éjszakára már a hálószobában ne is engedjük be. A nagyobb gyermekeknél leginkább helyezzük át a fókuszt arra, hogy számukra az iskola kezdés nem csak a tanulásról szól, hanem a szociális térbe való visszatérésről is. A kamacoknál lehetőleg ne a kötelességekkel vagy a jegyekkel a tanulással kampányoljunk, mert attól minden kamacnak elmegy a kedve, hanem irányítsuk a figyelmüket a szociális kapcsolatokra. Kivel ülsz majd? Mit fogtok először mesélni egymásnak a szünetben, de jó lesz újra majd a barátokkal vagy csapattal lenni. Mivel az iskola a tudás mellett a társas élettere is, ragadjuk meg ezt a motivációs vonalat inkább a mentális átállás támogatására. Jó lehet ez egyszerre öröm és hatalmas stresszforrás is, hiszen a nyár folyamán a gyerekek rengeteget változtak, értek, és aki júniusban még kislány vagy kisfiú volt, az szeptemberben ugye kész kamaszként tér vissza. újra kell rendezniük a hierarchiát, a barátságokat, ami rengeteg belső feszültséggel jár. Az iskolából hazaérkezés után érdemes egy kis időt hagyni a gyermekeknek a regenerálódásra. Ne rögtön a kikérdezés, vagy a számonkérés, vagy a listázás kerüljön egy beszélgetés középpontjába, hanem adjunk egy kis időt, fél órát, egy órát, amikor csendben lehet, vagy van, akinek az lesz a jó módszer, bezárkózik egy kicsit, elvonul a szobájába, van, aki pedig a sportban fogja levezetni a feszültséget. Én tanítóként és pedagógusként azt látom, hogy a szülők hajlamosak már szeptember 1-én rálépni a gázpedálra, de ebben a helyzetben is igaz lehet az, hogy a kevesebb most is több. Tehát a szülői stratégia ebben az időszakban, nagyobbaknál is, hogy az első 2 hét a hangolódásé legyen. Nem most akarjuk még megváltani a világot. Lehetőleg nem most iratkozzunk még be a 3. nyelvtanfolyamra, vagy a 4. edzésre, hanem az első 14 nap menjen el arra, hogy felvesszük a ritmust, a reggeli rutint, a táskába pakolást, az esti készülődést. És egyébként pedig megemlíteném, hogy a közös tervezésnek óriási ereje van. Tehát a közös tervezéssel azt üzenem, hogy számít a véleményed, van beleszólásod az életedbe, és a nagyobbaknál ugye már nem működik a parancsszó. Tehát üljünk le velük a hétvégén, beszéljük meg, hogy nézzük meg az órarendedet, mikor vannak a nehéz napjaid, hogyan tudjuk beosztani a délutánokat, hogy neked is maradjon szabadidőd. Ha partnerként kezeljük őket, sokkal motiváltabbak lesznek és maradnak. Próbáljunk pozitív fókuszra törekedni, tehát a jó dolgokra gondolni, ne a riogatás legyen részünkről is, mondjuk a 8. osztályban, ugye készülnek majd a felvételire, iskolaváltásra, ne a kötelezettségekkel ijesztessük őket, hanem, hogy de jó, hogy együtt lehet a barátokkal, a közös poénokra fókuszáljunk, az osztálykirándulásra, vagy a kedvenc tantárgyakra. Mindenféleképpen próbáljunk sok beszélgetéssel kapcsolatot tartani és teremteni, mond a saját gyermekünkkel. Bármilyen életkorú a gyermek, a diák számára a szülő mentő bizonyos helyzetekben. Bátorítsuk a gyermeket,

0: sorog majd a tanulásba is. Azt érezzék a gyermekek, hogy a szülő mellett biztonságban van, és akkor is szeretik és hisznek benne, ha éppen romokban van a tanulmányi átlaga, vagy nem úgy sikerül egy-egy dolgozat vagy felelet. A legfontosabb, amit szülőként megérthetünk, hogy az iskola nem egy versenyfutás, hanem legyen ez egy közös utazás. A gyerekeknek az első hetekben nem tökéletes teljesítményre van szüksége, hanem ránk őket körülvevő felnőttekre, akik szeretettel fordulunk feléjük. Pedagógusként és hitoktatóként azt is látom, hogy a gyermeket nagyon vágyják ezt a biztonságot, ezt az odafigyelést, és merjük elhinni, hogy nem vagyunk egyedül ebben a feladatban. Amikor reggel elengedjük a kezüket az iskola kapujában, vagy átadjuk egyik tanítási óráról a másikra őket, tudjuk és bízunk abban, hogy van valaki, aki vigyáz rájuk folyamatosan, és aki a hétköznapok sűrűjében is szeretettel kíséri őket.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bartáné Járó Anitát, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatóját, iskolai tanítót, református hittanoktatót hallották.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az Otthon Start program részeként tervezett kiemelt beruházások közül az építési engedéllyel még nem rendelkezőknél az építési engedélyeket csak azt követően adná ki a kormány, hogy azokat egyeztették a készülő lakásépítési programmal. Többek között ez tartalmazza az építészeti törvény módosítására kedden az országgyűlésnek benyújtott javaslat. Az országgyűlés honlapján olvasható Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által jegyzett javaslat indoklása szerint az új lakásépítési program kidolgozása és a jelenlegi beruházásokkal történő összehangolása több hónapot vesz igénybe, ezért szükséges a rendelkezés, hogy az év végéig nem lehet építési engedélyt kiadni a már kiemelt beruházássá nyilvánított Otthon Start program részeként tervezett beruházásokra. A korlátozással összhangban a javaslat felfüggeszti a fix 3%-os hitelprogram feltételei teljesítő lakásépítési beruházásokra vonatkozó szankciós szabályok határidőit is. A javaslat rendelkezik arról is, hogy a kiemelt beruházásoknál haladéktalanul tájékoztatni kell a környezetvédelmi vagy természetvédelmi hatóságnak az építési engedélyező hatóságot, ha a környezetvédelmi és természetvédelmi szabályok megsértése miatt eljárást indít, vagy ilyen ügyben határozata véglegessé válik. A Honvédelmi Minisztérium a Facebook oldalán azt írta, visszakapták eredeti nevüket a Magyar Honvédség alakulatai, ahogyan Astruszin Szendi Romulus korábban megígérte. A miniszter június 21-én számolt be a katonákkal folytatott konzultáció eredményéről, minden alakulat azt kérte, visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát, augusztus 8-án pedig a miniszter videóban jelentette be, hogy aláírta az alapító okiratmódosításokat. A történelmi alakulat nevek 2023 elején változtak meg, az akkori vezetés ezt azzal indokolta, hogy a kiteljesedő haderőfejlesztésnek része a honvédség belső hagyományrendszerének újraalkotása, így az alakulatok nevének megváltoztatása is. Akkor azt közölték, az új név és számválasztás során a hadrendi számnak egy előző dicső harcoló alakulatra kell utalnia, névadónak pedig egyértelműen magyar katonahőst kell választani. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában 2025 azonos időszakához képest, közölte az Otthoncentrum. A téglalakásoknál 2%-ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4%-ponttal nőtt az alku mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1%-ponton belül maradt. A meghirdetett és a tényleges eladási ár közötti különbség a használt házaknál átlagosan 10,8%, a téglalakásoknál 7,1%, a panellakásoknál 6,1% volt az első 7 hónapban. A megyei jogú városokban 6,3% volt az árengedmény mértéke, míg az agglomerációban és Budapest belvárosi kerületeiben 7% körül alakult ez az érték. A legnagyobb alkura ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség. Ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engedtek az eladók a meghirdetett árból a sikeres értékesítés érdekében, közölte az Otthoncentrum. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontotta helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, ez olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmakozi Szervezet honlapján közzétett almapiaci elemzésben. A nyárvégi helyzetkép szerint az asszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Fruitweb július végi előrejelzése már csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, ezen belül 50-60 ezer tonna lehet étkezési és 70-80 ezer tonna ipari alma. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, és bár a belföldi termés potenciál évről évre szűkösebb, jó évjáratokban még mindig el lehetne érni 400-500 ezer tonnát. A Fruitweb a becslés alapján a feldolgozó ipari kapacitások leépítését valószínűsíti. A 350 ezer tonnás túlnyomó részt sűrítmény célú léüzemi kapacitást ugyanis ilyen mértékben nem lehet gazdaságos módon importból kiszolgálni, írja az elemzés.
1: Az időjárásról.
2: Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. A frontális felhős elv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Északon északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb esőzápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat, a magazinműsor szerkesztő riportere Béli Katalin vagyok. Egy hétvégi, egészen pontosan szeptember 5-i szombati programra hívom fel szíves figyelmüket. Mezőkövesden országos mezőgazdasági gépész találkozót tartanak, immárom 27. alkalommal. Pöfögő traktorokkal és működő cséplőgépekkel idén ismét megelevenedik az agrártörténelem. A Hajdúráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum várja azokat, akik kíváncsiak a hazai agrárium múltjára, és testközelből szeretnék látni, hallani és érezni a régi idők mezőgazdasági gépeinek semmihez sem hasonlítható hangulatát. A találkozó évről évre több száz érdeklődő gyűjtőt és szakembert vonz, akik testközelből csodálhatják meg a mezőgazdaság egykori meghatározó gépeit. A program egyik leglátványosabb eleme a városon végighaladó gép felvonulás, ahol működő veterán traktorok, stabil motorok és más korhű mezőgazdasági gépek sorakoznak fel. A nap során természetesen látványos gépbemutatók, cséplés történeti bemutató és szakmai programok is várják az érdeklődőket. A rendezvény különlegessége, hogy számos több évtizedes, sőt 100 éves gép ma is működőképes állapotban mutatkozik be. A Hajdúráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeumban reggel 9 órakor kezdődnek a programok. Abban a kivételes helyzetben vagyunk, hogy archívumunk segítségével megidézhetjük a múzeum alapítóját, Hajdúráfis Jánost, akivel telefonon készítettünk annó interjút. 2021. április 21-én hunyt el, Mezőkövesd díszpolgára volt. 1930. október 29-én született Mezőkövesden, gazdálkodó családban. Budapesten motorszerelő lett, később Miskolcon, majd 1968-ban Mezőkövesden dolgozott a gépjavító állomáson. Itt vált szenvedélyévé a régi gépek szeretete, már az 1960-as években mentette a régi paraszti gazdaság eszközeit, és 1972-ben kezdett intenzívebb gyűjtőmunkába, amelyből létrehozta a később róla elnevezett és több díjat is elnyert mezőgazdasági gépmúzeumot. Emellett helytörténeti és műszaki kutatásokat is végzett, rendszeresen publikált, életrajzi írásokkal jelentkezett. Elindította Mezőkövesd egyik nemzetközi nagy rendezvényét, az országos gépész találkozót, Mezőkövesd díszpolgára, alkotói nívódíjas, Herman Otto promúzeódíjas, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rákóczi Lánc és a Magyar Köztársaság érdemrend lovak keresztje birtokosa. A következő összeállításban tehát annak apropóján is, hogy országos mezőgazdasági gépész találkozó lesz a Hajdúráfis János Múzeumban Mezőkövesden, archív felvételünket hallhatják Hajdúráfis Jánossal. Tisztelettel köszöntöm Hajdúráfis Jánost, akinek neve a mezőkövesdi mezőgazdasági gépmúzeumból legismertebb talán, de hát most ott találjuk a kitüntetettek listáján, az 56-os ünnepségeken átvehette a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét. Tisztelettel és szeretettel gratulálunk. Hát hogyan fogadta a kitüntetést, ezzel a szokványos kérdéssel nyissunk talán?
2: Hát számomra egy az, hogy nagyon nagy meglepetés volt, hisz hát az előzményekről egyáltalán nem volt fogalmam, és az értesítés is csak az előző hét végén érkezett a minisztériumból, amely úgy szólt, hogy örömmel értesítem, hogy a Magyar Köztársaság miniszterelnöke javaslatára a Magyar Köztársaság elnöke 2010. október 23-án nemzeti ünnepünk alkalmával a magyar gépgyártás tárgyi, szellemi örökségének ápolása, értékmentő, értékalkotó és közösségformáló tevékenysége elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztje kitüntetésben részesítem. Hát ennyi volt az előzmény.
1: Én úgy gondolom, hogy ez a levél nem csak a maga a kitüntetés, hanem a levél is bekerül majd a múzeumba, vagy majd ezt
2: hát
1: inkább
2: igen,
1: otthon őrzi?
2: Igen. Hát ahogy a dokumentációkat gyűjtjük különböző arra érdemes dolgokról, gyártörténetekről, meg a adott esetben még a napoknak az eseményeiről is, ugye ami ránk tartozik, ez természetes.

0: Én idézek egy gondolatot, ami nekem nagyon tetszik, az ön gondolata, hogy a saját gyűjtőmunkámat abból az érzelmi töltésből indítottam el, hogy úgy éreztem, szüleim, elődeim kézmelegét, emlékét őrzik azok a tárgyak, melyeket az egykori parasztgazdaságunkból vagy rokonságom köréből megmentettem. Hát ez, hogy a szüleink, elődeink, nagyöregjeink hagyományai, tudását és hát a kézmelegét, ahogy nagyon szépen írták a nyilatkozatában, megőrizzük. Ez azt hiszem, hogy nagyon fiatal korban kezdődött. Tehát ön ebben nőtt fel?
1: Hát igen, egy az, hogy paraszti családba, kisparaszti családba nevelkedtem, tehát a paraszti munkának elég aktív részese voltam egész fiatal korban, úgyhogy már háború alatt években, tehát háború előtt, front előtt, inkább így mondanám, 14 éves koromban már én kocsit, lovat hajtottam, úgyhogy önállóan végeztem sokféle paraszti munkát, felnőttnek is beillő paraszti munkát. Ez azért is volt ám, mert édesanyám nekem gyerekkoromban meghalt, alig ismertem. Édesapám, ő meg egy kicsikét nehéz munkabírású volt, mert fiatal korában, még a 20-as években a spanyol náthát járványba esett, és bizony abból sérülten maradt meg, és az az erős fizikai munka, amit a paraszti élet követelt, bizony az neki terhes volt, és így hamar befogta az egyszem fiát, mert nekem két nővérem volt, és hát mint fiú gyerek, hát nyilván én tudtam helytállni. És ez azután is folytatódott, mert ezt követő években is, mert édesapám 944-ben, mikor Mezőkövesdet bombázták, akkor meghalt, és aztán így, mint a család férfi tagja, úgyhogy a háború utáni újjáépítésben, hogy úgy mondjam, legalábbis a kis paraszti gazdaságunkat illetően, tehát az, hogy teheneket jármoltunk, fogtunk össze a szomszéd megmaradt egy szem tehenével a miénket, és akkor így próbáltuk felszántani a földünket, meg ugye elültetni, elvetni, amit éppen el tudtunk, úgyhogy hát nagy munka, hősi munka volt ez, és ebbe a paraszti munkába edződtem.

0: mennyire volt gépesítve akkor a gazdaság? Milyen gépek voltak mondjuk az ön gyerekkorában, fiatalkorában?
1: Hát itt Mezőköves nagyon gépes egy település volt, mert itten 42 cséplőgépet államosítottak. Tehát itt közvetlen körülöttünk is 5 családnak volt cséplőgépe. Ezek bércséplős vállalkozásokat hoztak létre, már olyan értelemben családi vállalkozást, hogy ugye a felvidéken később, az ország északi részén később érett a gabona, és akkor ők elindultak szépen fölfelé, egyre feljebb a szlovák határig, bércséplésbe, egy-egy települést megjárva, menve a másikba, és hát 2 hónapig is elhúzódott sokszor a cséplési idény. És ez volt nekik a fő megélhetési forrásuk. Ugyanakkor azt is elmondhatom, hogy az én anyai nagyapám, ő malmot is épített a 1920-as évek elején itt Mezőkövesden. A harmadik malom, ugye volt egy vízi malom, volt egy gőzmalom, az övé meg már egy szívógázmotoros malom volt, hengerszékekkel természetesen, nem daráló malom, mert daráló malom itten 10 is volt ilyen családi gazdaságokban, ahol csak állatok jószágok részére őröltek terményeket. De hát itten olajütő is a háború előtti években több mint 10 működött, szintén ilyen családi vállalkozásban, és ezeknek a gépi berendezéseknek az erőgépe abban az időben nagy stabil motorok voltak, mivel Mezőkövesden csak 1942-től van 220-as nappali áramszolgáltatás, mert addig egy helyi áramfejlesztő az csak egy aránylag szűk területen, és csak 110 voltos áramot szolgáltatott. Tehát az elektromos motorok használata az csak a 1942-től léphetett be az ilyen tevékenységekbe, és hát addig mindent ilyen különböző régi egyhengeres stabil motorokkal hajtottak, mert mindenféle műhelyberendezéseket, úgyhogy akár asztalos műhely, akár géplakatos műhely, de mondhatnám még a kékfestő műhelyt is robbanó motor hajtotta, meg hát vagy kis áramfejlesztőket hajtottak, akár a mozina részére szolgáltatott áramot, akár a helyi kórház részére szolgáltatott áramot, vagy akár egy-egy kis gazdaságba, bármilyen gazdasági gép meghajtására motorikus erőt használtak, tehát robbanó motorikus erőt. Úgyhogy hát így több mint 100 család tulajdonában volt itten robbanó motor, ahogy én kigyűjtöttem név szerint, ház szám szerint, hogy úgy mondjam. Úgyhogy elég gépes volt ez a vállalkozás, vagy ez a település, és hát ebben nőttem fel. Jól lehet, hogy
0: hát igen, ahogy hallgatom magát, az jutott eszembe, hogy a föld meg a gépek szeretete akkor egyszerre fejlődött ki magában.
1: Így. Jó lehet, hogy mezőgazdasági munkát künn a határban gépi erővel nem nagyon végeztük, mert ugye a lónak mindig enni kellett adni, ha használták, ha nem, tehát az állatéga erőt, azt szántásra, meg szállításra, betakarításra, ugye, hát azt használták, és traktor hiába volt, mondom itten Kövesden, kb. 40 darab traktor, nagyon kevés földet szántottak fel abba az időbe traktorral, mert ahhoz üzemanyag, meg egyéb olaj is a többi kellett volna. A ló meg ott volt minden gazdaságban, és a lóval abba az időben még szebb munkát végeztek, mint a traktorokkal.

0: Hogy kezdődött a gyűjtés? Emlékszik-e, melyik volt a legelső gép, amire azt mondta, hogy na hát azért ezt most már vonjuk ki a forgalomból, de azért mégis kerüljön méltó helyre, mert megszolgálta a javát?
1: Ja, hát igen, hát ez nem egészen úgy volt, mert hogy csak úgy lehetett volna válogatni, hanem ugye az államosítások során az volt, hogy ilyen termelőeszköz, mint egy robbanómotor, nem maradhatott magántulajdonba. És ezeket a gépeket, amik mégis megmaradtak, az vagy a gazdája úgy eltüntette, hogy szem előtt ne legyen, hogy a hatóság ne tudjon róla, vagy éppen csak a hatóságnak a esetleg nem elég odafigyelése folytán maradtak meg az utókorra, hogy úgy mondjam. És hát én már többet úgy, hogy korábban le volt államosítva, és át volt adva valamilyen KTS-nek, át volt adva a termelőszövetkezetnek, és akkor így véletlenül a volt gazdája vagy visszaszerezte, vagy én közvetlenül ettől a szövetkezettől, például asztalosipari szövetkezettől, onnan hoztam az első stabil motoromat, amely itten korábban Sereg Ferenc géplakatosnak a műhelyét hajtotta.
0: Aztán hogyan jött a többi gép? Tehát volt-e valami szempont, hogy különleges gépeket gyűjt, hagyományos gépeket, amiből már van, abból már nem gyűjtök? Volt-e valami szempont, vagy csak úgy jöttek?
1: Hát ilyen nagy válogatási lehetőség nem volt. Uh-huh. Az volt, hogy amit éppen találtam, azt mind igyekeztem begyűjteni, hát végső soron ugye azért valahogy téríteni is kellett ennek a tulajdon bevételét, tehát valamennyi vásárlási díjat is csak kellett érte fizetni abban az időben, ugye legalább az ócskavas árát azt meg kellett érte adni, ritkán kaptam ajándékba, de olyasmi is előfordult esetenként, és aztán a legnagyobb törekvésem nekem az volt, hogy a magyar mezőgazdaságnak, illetve a magyar gépgyártásnak mindazokat a gépeit, amelyet akár mezőgazdaság terén, akár az iparba használtak, hát ebből minél többet megszerezzek, mert abban az időben, tudja, mikor arról volt szó az 50-es, 60-as években, meg még később is, hogy a múltat azt végképp el kell törölni, és hogy itten a háború előtti időkben csak a szegénység, meg a nyomor, meg a fejletlenség volt, és aztán hát nekem az óriási öröm volt, ha egy gépgyárnak a tárgyi emlékét, hiszen ezekben a gépekbe bele volt legtöbbe öntve, hogy ki készítette, ki gyártotta, meg hol gyártották, nem csupán táblafeliratokon, hanem bele öntve. Tehát ez nekem sokkal jobban meg kézzel foghatóan reprezentálta a egykori magyar gépgyártást, mint hogyha én ezt esetleg könyvből olvastam volna, tehát abban az időben ilyen könyvek sem jelentek meg, hisz hát a régi gépgyáraknak, amik még tovább működtek, ugye állami gyárakként átszervezve is, a nevüket is megváltoztatták, és akkor csináltak ugye Vörös Csillag traktorgyárat, vagy Április 4 gépgyárat, meg egyéb ilyen akkoriban Georgi Udés gépgyárat, úgyhogy hát úgyhogy igyekeztek csak ugyan nem létezővé tenni a múltunknak ezt az értékét, holott ugye hát ezeket jelentős részben ugye magyar mérnökök munkája, magyar munkásoknak a produktuma volt, és hát meg magyar emberek itt Magyarországon hasznosították. Úgyhogy, de ezek nem csak motorikus erőgépekre vonatkoznak, hanem amit a mezőgazdaságban használtak, a répavágók, szecskavágók, darálók, morzsolók, kukoricamorzsolók, ezek is csodálatosan. Egy az, hogy abban az időben minden ilyen gépi dolgot alkatrészenként kiöntötték, és aztán minden gépi megmunkálás nélkül, akár fogaskerekekről levén szó, ugye csak összeszerelték, és mégis alkalmas volt arra a célra, amire gyártották, és mondom, ezekben nagyon csodálatos feliratok vannak az egykori magyar gépgyártók.

0: Beszélgetek, aki kitüntetést kapott a Nemzeti Ünnep alkalmából. Ezt azoknak a hallgatóknak mondom, akik most kapcsolódnak be. És akkor folytassuk ott, hogy hát azért elég nehéz egy ilyen szenvedélyű férfi emberrel együtt élni. Mit szólt ehhez a kedves felesége, Bakos Marika néni?
1: Hát, számomra...
0: Akkor csak gyarapodott a gépek száma.
1: Számomra ez egy óriási, mondhatnám azt, hogy Isten áldása volt, hogy olyan feleségre találtam, hogy aki, amiben én örömemet találtam, nyilván tisztességes dologban természetesen, ugye annak ő is örült. És ő is hamar megtalálta ezekbe a gépekbe azt a külső szépséget is, és hát abban az időben is volt hogy is mondjam, már törekvés arra, hogy egy termék az ne csak hasznos legyen, hanem látványos, meg érdekes, meg szépen tervezett is. Ugyanakkor az értékét is hamar felismerte jó mag ő is, meg jó magam is természetesen, sőt még ő volt az, aki nagyon aktívan arra is igyekezett rábeszélni, hogy ne csak a gépeket próbáljam megmenteni, hanem a gépekhez tartozó régi szakirodalmakat is gyűjtsem be ezeknek a használóitól, mert hát ottan maradtak meg legjobban, és hát sikerült is, úgyhogy egy ilyen jó közel 100 évre, sőt mondhatnám ma már, hogy 100 évre visszatekintő szakirodalmat összegyűjteni ebbe a témába. Úgyhogy hál' Istennek ő mindig mellettem volt, és hát volt ugyanolyan dolog, amikor már annyira elköltöttünk minden pénzünket, hogy vagy mástól kellett kölcsön kérni, vagy ő nem tudott a napi költségeket máshol ugye fedezni, és hát majdnem sírásra fakadt, de azért az öröm mindig megvolt benne, amikor egy-egy tárgyat hazahoztam, és hát az nem csupán azzal járt, hogy együtt mentünk el, együtt kutattuk fel, együtt hoztuk el, ő is sokat segített ugye a szétszerelésbe, és hát a személykocsiba bepakolni sok esetben ugye nem volt egy egyszerű dolog, úgyhogy néha úgy leterheltük a szegény moszkvicsünket, vagy később a varbunkunkat, hogy útközben egy tanyánál megálltam, és kiraktam belőle, mert máskülönben földön húztam a hátulját a kocsinak, tehát ilyenek is voltak, tehát ezek már mind élmények, meg hát szép emlékek.
0: De hát azért maradjunk annyiba, hogy Bakos Marika néni egy csodálatra méltó asszony, jó?
1: Hát igen, egy olyan háttér volt nekem ebben a dologban, ami szinte nélkülöző.

0: 1979. augusztus 4-én nyílt meg hivatalosan is a Gépmúzeum. Szabadfalvi József, az akkori Borsod megyei múzeum igazgatója nyitotta meg, és hát közgyűjteményén nyilvánította az államnak felajánlott mezőgazdasági gép és eszközgyűjteményt. Hát most mai anyagi szemmel én azt kérdezem János bácsitól, hogy hát maga elmondta, hogy mennyit szánt az időből, erőből, pénzből ezekre a gépekre, hogyha közgyűjteményé nyilvánítják, az államnak adja. Szóval hogy zajlott ez a dolog?
1: Hát minden térítés nélkül adtuk át természetesen a gyűjtött anyagot. Tudnék, abban az időben azért nem volt még túl nagy lelkesedés ezeké a technikatörténeti tárgyaké. Hiszen hát a megyei múzeumnak a alkalmazottjai és vezetői is, ugye azok is általában humán beállítottságú, végzettségű emberek voltak, akiket a technika, hogy is mondjam már, szelleme, világa kevésbé érintett meg. És hát egy kicsikét úgy plusz teherként éreztem, hogy ugye fogadják, de azért minden nehézség ellenére, hál' Istennek, ugye volt kitartásom ahhoz, hogy azokat a kis lehetőségeket, amiket abban az időben mégis sikerült a múzeumon keresztül, a megyei múzeumi szervezeten keresztül a múzeum képítéséhez megszerezni, azért az sikerült. És hát idővel aztán természetes a megyei múzeum is rájött arra, hogy hát milyen értékek kerültek általam a tulajdonába, és az elismerést azért végső soron idővel onnat is megkaptam. Tehát ez már olyan, hogy az embernek a nem lehet egy sikertörténet, hogy úgy mondjam, hogy minden akadály nélkül megfutni egy ilyen nagy pályát, hisz már ez lassan már egy 40 éves időszakra terjed ki, úgyhogy nyilván voltak ugye nehezebb idők is, sőt még a legején még félt is az ember, hogy jaj, azt mondta a gazdája, nem meri eladni, mert ez állami tulajdonban van véve, és ha feljelentik a szomszédok, mi lesz belőle.
0: Tehát egy kicsit a magyar történelem is benne van ebbe a kiállításban, ugye? Hát egy európai hírű agrártörténeti kiállítóhely lett a Mezőgazdasági Múzeum, Gépmúzeum Mezőkövesden. És hát meg kell említenünk azt is, hogy Hajdú Ráfis János, aki ezeket a gépeket összegyűjtötte, katalogizálta, tanulmányokat, könyveket írt, és hát említeném a népművészi munkáit is, hiszen gyönyörűen farag, épület szerkezeteket, ácsmunkákat ad ki a kezek közül. Azt hiszem, hogy ez a szorgalom, ez élete utolsó percig kísérni fogja az alkotásnak a vágya.
1: Hát hála jó Istennek, ha ezeket a lehetőségeket, meg tehetséget, hogy ugye belém palántálta, hát ezt egészséggel is megáldott, tartósan beteg se voltam életem folyamán, vagy kórházi állapolásra nem kerültem, hisz gyógyszereket még a mai napig se szedünk, se én, se a feleségem. Tehát ez egy olyan dolog, hogy én azt hiszem, hogy azzal a talentummal, amivel a Teremtő, a Jóisten annak idején elengedett bennünket, hát ezt nekünk ugye hasznosítani kellett, és úgy forgatni, hogy annak mások számára is maradandó érték legyen belőle.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, további jó munkát kívánok, mert hát most is építkezik, úgy tudom, igen, tehát a munkát igen. Nem hagyta abba. Árulja már el, János bácsi a születése éve számát megteszi?
1: Ja, 930, október 29, most töltöm be hamarosan a 80. évet.
0: Nagyon-nagyon jó egészséget kívánok, és sok szeretettel gratulálunk a hallgatók nevében is a kitüntetéséhez, és én hagy idézzem azt a mondatot, ami a Gépmúzeum székely kapuján áll, hogy őseidnek szent hitéhez, nemzetséged gyökeréhez, testvér, ne légy hűtlen soha. Azt hiszem, hogy ennél szebb végszót nem találhatunk.
1: Köszönöm szépen.
0: Jó egészséget, köszönöm a beszélgetést.
1: Isten megáldja.

0: Kedves hallgatóink, a 2021-ben elhunyt Hajdú Ráf és Jánossal készült beszélgetésünket hallották. A róla elnevezett múzeumban tartják a 27. mezőkövesdi országos mezőgazdasági gépész találkozót. Megköszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztőriporter Béli Katalin.
1: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinját hallották.

esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az esti krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított hetes cikkelyet.

0: és eljárást. Ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter annak apropóján, hogy Budapesten fogadta Manfred Webert, az Európai Néppárt elnökét, azt írta, az elnök a találkozón elmondta, hogy bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. A miniszterelnök világossá tette, hogy Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdúbiharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. Az Otthon Start program részeként tervezett kiemelt beruházások közül az építési engedéllyel még nem rendelkezőknél, az építési engedélyeket csak azt követően adná ki a kormány, hogy azokat egyeztették a készülő lakásépítési programmal, többek között ez tartalmazza az építészeti törvény módosítására, kedden az országgyűlésnek benyújtott javaslat. Az országgyűlés honlapján olvasható Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által jegyzett javaslat indoklása szerint az új lakásépítési program kidolgozása és a jelenlegi beruházásokkal történő összehangolása több hónapot vesz igénybe, ezért szükséges a rendelkezés, hogy az év végéig nem lehet építési engedélyt kiadni a már kiemelt beruházássá nyilvánított Otthon Start program részeként tervezett beruházásokra. A korlátozással összhangban a javaslat felfüggeszti a fix 3%-os hitelprogram feltételei teljesítő lakásépítési beruházásokra vonatkozó szankciós szabályok határidőit is. A javaslat rendelkezik arról is, hogy a kiemelt beruházásoknál haladéktalanul tájékoztatni kell a környezetvédelmi vagy természetvédelmi hatóságnak az építési engedélyező hatóságot, ha a környezetvédelmi és természetvédelmi szabályok megsértése miatt eljárást indít, vagy ilyen ügyben határozata véglegessé válik. A Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények országos tanévnyitó ünnepségének idén Debrecen a Nagy Templom adott otthont. A Debreceni Református Kollégium gimnáziuma volt a házigazda. A 2026-27-es tanévet indító istentiszteleten mintegy 1000 diák, pedagógus és intézményvezető vett részt. Steinbach József, a Magyarországi Református Egyházzsinatának lelkészi elnöke köszöntőjében emlékeztetett, csak az anyaországban mintegy 70 ezer diák, összesen 150 ezer ember tartozik a református közoktatáshoz.
1: Egy új tanév kezdetén fontos kimondanunk, hogy nem üres térbe érkezünk. Isten szeretetébe érkezünk, és Isten szeretetébe kapaszkodva indulunk el. Abba a valóságba, amelyről Pál apostol az aténi beszédében így tesz bizonyságot, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ezért, amikor tanévet kezdünk, valójában nem egyszerűen egy új etap munkáját kezdjük meg, hanem újra és újra rábízzuk magunkat, ami megtartó Istenünkre, aki előttünk jár, aki hordoz bennünket, és aki az emberi élet minden területén, így az iskolában is jelen van. Amikor Kárpát-medencei református tanévnyitót tartunk, akkor valami fontosat teszünk láthatóvá. Azt, hogy bárhol éljen is egy magyar református közösség, ugyanannak a nagyobb üdvözítő történetnek a legfőbb jónak a részese. És ennek az összes összetartozásnak gyönyörű gyümölcse a református közoktatás. Csak az anyaországban mintegy 70 ezer diák vesz részt a református köznevelésben, ehhez még hozzá kell számolni a 7 ezer pedagógust, munkatársat, családjaikat. Ha a hitoktatást is ide vesszük, akkor 150 ezerre nő ez a szám.
0: A református tanévnyitón részt vett Szeti István, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium felekezeti kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Őt hallják.
2: A jó iskola sokkal több azoknál a falaknál, amelyek között a gyermek és fiatal éveinket töltjük. Amellett ugyanis, hogy ezen a helyen ismerkedünk meg későbbi életünkhöz szükséges tudnivalókkal, tanulunk meg gondolkodni, itt formálódik a személyiségünk, és érünk küzdeni és felelősséget vállalni tudó felnőttekké. Az iskola a szülői nevelés mellett a másik legfontosabb hely, ahol az értékeinket kapjuk és érdeklődésünk kialakul. Pedagógus pedig nem csak a tantárgyakra tanít, hanem az életre is nevel. Az idei tanév egy különösen forró és aszályos nyár után kezdődik meg. Az éghajlatváltozás mellett az energiakrízis, illetve a mesterséges intelligencia térnyerése mára már mindannyiunk számára érzékelhető kihívásokat jelentenek, amelyek miatt olyan a világra nyitott fiatalokra van szükség, akikből majd felelős, gondolkodó felnőttek lesznek. Minden jel arra mutat ugyanis, hogy a jövőben a jelenlegieknél még komolyabb próbatételekkel kell majd közösen szembenéznünk. Magyarországon a református iskolák évszázadokon át kitartóan tettek és tesznek eleget ma is ennek az egyszerre nemes és kihívásokkal teli feladatnak, és oktatóik az adott lehetőségek között akár kevés, akár sok adatot nekik egy igaz sáfár lelkiismeretességével és bölcsességével híven gyarapították és gyarapítják a rájuk bízott talentumokat.
0: A református tanévnyitón hagyományosan tanszercsomagokat adott át a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket kampány felajánlásaiból egy kiválasztott intézménynek. Idén a Magyar Csanádi Református Általános Iskola kapott mintegy 70 megtöltött iskolatáskát. A Magyar Református Szeretetszolgálat összesen 1300 hátrányos helyzetű gyermek iskola kezdését támogatta ezzel az akcióval, határon innen is túl. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek, tájékoztatott a NAV. A közlemény szerint a napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102 ezer forint visszatérítést hagytak jóvá, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyi jövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. A NAV hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adóvisszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. A NAV a honlapján külön menüpontban gyűjti az ismert adathalász e-maileket és SMS-eket, ez folyamatosan bővül a csalók aktuális próbálkozásaival, hívta fel a figyelmet az adóhatóság.
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Dr. Koncvágási Katalin, a Magyarországi Református Nőszövetség elnöke, Sarkad belvárosi lelkipásztor. Isten igéjét olvasom a Krónikák második könyvének első részének végéről, illetve a második rész elejének válogatott verseiből. Salamon megparancsolta, hogy építsenek házat az Úr nevének tiszteletére, neki magának pedig egy királyi palotát. Kirendelt Salamon a hegyekbe 70 000 teherhordót és 80 000 kőfejtőt, és melléjük 3600 felügyelőt. Majd ezt üzente Salamon Hírámnak, Tírusz királyának. Küldj hozzám egy olyan embert, aki ért az arany, az ezüst, a réz és a vas megmunkálásához, a piros bíborhoz, a karmazsinhoz és a kék bíborhoz, és el tudja készíteni a véseteket azokkal a mesterekkel együtt, akik nálam Júdában és Jeruzsálemben vannak, akiket apám Dávid alkalmazott. Küldj cédrust, ciprust és ébenfát a Libánonról. Az én szolgáim is ott lesznek szolgáid mellett, mert sok fát kell előkészíteniük, hiszen nagynak és csodálatosnak kell lennie annak a templomnak, amelyet építek. Salamon a templomépítés kezdetén világosan látja, hogy az előtte álló feladat nem róla szól, hanem Istenről. Bár egyszerre indítja el a templom és a saját palotája építését, a sorrend egyértelmű. Előbb az Isten háza, és utána az emberé. Salamon tudja, hogy az ember életében két út van jelen. Az egyiken járva az Isten dicsőségét szolgálja, a másikon pedig a saját szükségleteit elégíti ki. A kérdés nem az, hogy építünk-e magunknak, hanem az, hogy melyik építkezés kapja az első helyet a szívünkben. Salamon azt is tudja, hogy Isten nem költözhet be ember által épített falak közé, mert őt az ég és az egek egei sem fogadhatják be. A templom célja nem is ez. Templomra nem az Istennek van szüksége, az nem az ő lakhelye. Templomra az embernek van szüksége, hogy ezen a deklarált helyen odaforduljon hozzá, és a kor szokása szerint áldozatot mutasson be, vagyis a kultuszi tevékenység által találkozzon az Úrral. A templom felépítéséhez Salamon olyan mestereket kért Tíruszból, akik értenek a fém és a fa megmunkálásához, a bíborhoz, a díszítéshez. Ezek nem pusztán technikai részletek, melyek fölött gyorsan át kell ugranunk, hanem azt az üzenetet hordozzák, hogy az Istennek rendelt munka méltó arra, hogy a legjobb tudásunkat adjuk. A szolgálat nem csupán lelkesedés, hanem szakértelem is, amelyet Isten lelke ad, és amelyet az ember engedelmesen az Isten dicsőségére kell, hogy használjon. Ennek a templomnak ugyanis, ahogyan hallottuk, nagynak és csodálatosnak kell lennie, mert a mi Istenünk nagyobb minden Istennél. A templom mérete tehát nem Salamon nagyságát tükrözi, hanem az Istenét. A szolgálat célja nem az, hogy magunkat mutogassuk, akár fényezzük, hanem az, hogy az Isten nagyságát láthatóvá tegyük. Ám a templom felépítése hatalmas erőfeszítést igényel. Rengeteg embernek kell azon dolgoznia, vagyis a szolgálat nem csupán ünnep, hanem kemény munka és fáradtság is, de még ezek is az Isten dicsőségére szolgálnak. Református teológiánk szerint így a hétköznapi munka is Isten tisztelet, ha magáért, az Úrért végezzük. A templom építés története ma arra tanít, hogy Isten dicsősége nem csak a nagy dolgokban vagy a próbatételekben mutatkozik meg, hanem a kitartó és fáradtságos mindennapi munkában is. A szolgálat akkor lesz helyes, ha Isten nagyságát tükrözi, és a templom akkor lesz naggyá és csodálatossá, ha nem rólunk szól, hanem Istenről. Amen. Urunk, add, hogy a szolgálatunk ne rólunk szóljon, hanem rólad. Adj alázatot, szakértelmet és kitartást, hogy mindazt, amit építünk, a te nevedért tegyük.

Dzsida Jenő, templomablak. Kik csak az utcán járnak, kelnek, szépséget rajta nem igen lelnek, kíváncsi szemmel rá nem tapadnak, csak egy karika, szürke karika, ólom karika, vén templomablak. Rácsa rozsdás, kerete málló, emit mohlepi, amott pókháló, sütheti napfény sötét örökre, mint világtalan, bús világtalan, ag világtalan huny szemegödre. De ki belép a tág, iromba, boltozatos hűvös templomba, s belülről pillant ablakára, megdöbbenten áll, megkövülten áll, elbűvölten áll, nézz a csodára. Színek zengése, fények zúgása, mártír mosolya, szűz vallomása, kék, ami békül, piros, mi lázad. Magasba ragad, a mennybe ragad, lángtünemény és tűzkáprázat. Ó, titkok titka, a földön itt lent, belülről nézzen mindenki mindent, szemet és szívet, és harcot és békét. Áldja meg az Úr! Áldja meg az Úr a belülről látók fényességét.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani világgá megy. Húsvéti meglepetések. Csengtek, bongtak a húsvéti harangok. Minden ember ünneplőbe öltözve sétált az utcákon. Szép, meleg tavaszi idő volt, madárdal virágillat köszöntötte az ünnepet. Dani is büszkén lépegetett a két nagy kutya között. Új ruhát kapott, és arra már nem vartak hosszú csúf farkat. Egész rendes dugó gyerek volt. Persze, azért ezt a ruhát nem lehetett a régi köntöskéhez hasonlítani, de hát olyat csak a tündérek tudnak csinálni. És jobb, ha nem is gondolok rá, mesélte Dani burkusnak, mert akkor sírni kell, és ma ünnep van, és nem lehet sírni, mert megharagszik Isten, aki ilyen szép tavasz küldött, és arra se kell ma gondolni, hogy minden csak a kíváncsiságtól, meg a szófogadatlanságtól van, mert akkor szomorú lesz az ember. És Dani nagyot sóhajtott. A két kutyus részvéttel nyalogatta barna mancsát. Dani, Dani, merre vagy? Hallatszott most a szélkelep hívása. Gyere hamar, vendéged jött. Ogyan, ki jöhet hozzám szegény elhagyatott dugó gyerekhez? Kérdezte Dani szomorúan, de azért mégis visszasétált az udvarra. A csodálkozástól majd gyökeret vert a lába. Csöndes volt az udvar, az emberek mind a templomban voltak. De a nagy diófa alatt egy furcsa társaság várt Danira. Ezek lettek volna a vendégek? Két jókora nyuszi húzott egy szép zöld kocsit. A bakon egy fehér nyulacska ült nyakában óriási kék szalagcsokorral. A kocsi teli volt piros tojással. Volt köztük akkora, hogy akkorát még a struc madár sem tojik. Nem is madártól való volt az, hanem maga a fő nyuszi szakács készítette a legfinomabb csokoládéból. És szét is lehetett nyitni.
1: Kérem szépen, kinek tetszett hozzá ezt a sok gyönyörűt?
0: Kérdezte Dani koma ilyetten. Az öreg húsvéti nyúl küldi egy dugó Dani nevű finom uraságnak, annak, amelyik mindig jó és segít másokon. Dani egy kicsit elpirult. Szerencse, hogy a barna képén ez nem látszott meg nagyon.
1: Az a dugó Dani én vagyok,
0: mondta szerényen, és szépen meghajolt. Akkor ez a kicsi kocsi, meg a sok tojás mind uraságodé, és a nyúlapó azt üzeni, hogy ami a nagy tojásban van, az a jó szívéért az igazi jutalom. És tisztelteti a nyúlapó, és ha valamikor valami bajba tetszik jutni, amiről nem tehet, hát csak tessék üzenni neki. Az udvarias nyuszika szépen meghajolt. Kifogta a hámból a másik két nyulat, és mire Dani megköszönte volna a gyönyörű ajándékot, már el is tűntek. Dani csak áldogált. Nézegette a gyönyörű kocsikát, de hozzányúlni nem mert. Végre szélkelep megbökte.
2: Hallod, komám, jó volna megnézni, mi van abban a nagy tojásban.
0: Dani óvatosan leemelte a tojást, leoldotta róla a színes pántlikát, és kinyitotta. Akkorát sikított örömében, hogy bundás meg burkus majd világgá szaladtak. De hogy ne sikoltott volna, mikor a tojásban ott volt egy éppen, de éppen olyan köntöske, amilyet egyszer régen a tündérektől kapott. Ott volt a piros csizmácska, a sárga nadrág, a kék kabát és a zöld kalap, és a toll is ott lengett mellette. Szélkelep, jaj, szélkelep, nézd meg, mi minden van itt, akkor talán a tündérek nem is haragszanak rám, és hazamegyünk, biztos hazamegyünk, jaj, de jó lesz, és hazajön Kelep apó, meg Kelep anyó is, és nem baj, ha meg is vernek, csak hazamehessünk, mert mégis legjobb otthon, hidd el, Szélkelep. A gólya mindent elhitt. Megbámulta a tündér adta köntöskét, burkus és bundás kutya is megszagolgatták. Tetszett nekik szörnyen, igazi tündér szaga volt. Vagy talán őket inkább a csokoládé érdekelte? Lehet, de finom kutyák voltak, és ezt nem árulták el. Dani szerette volna mindjárt fölvenni a köntöskét, de aztán mást gondolt.
2: Tudod, mondta Szélkelepnek, majd akkor veszem fel, ha hazamegyünk, addig elteszem.
1: Hát nem megyünk mindjárt haza?
0: Kérdezte Szélkelep csalódottan, és próbálgatta a szárnyát.
1: Már elbírnálak. Elhiszem, pajtás,
0: mondta Dani komolyan. Olyan komolyan, ahogy eddig életében soha nem beszélt.
1: Csak hogy amit az ember elront, azt csinálja helyre. Ha most mi innen elszökünk, akkor a komédiás bácsit bajba döntjük. Se Majma, se Dania nem lesz, és akkor nem lehet előadást tartani, és a két kislánynak meg a sok állatpajtásnak nem lesz mit tenni. Az nem becsületes. Akkor azt mondhatnák, hogy a dugó Dani hálátlan népség, és én azt nem szeretem. Inkább itt maradunk, amíg muszáj.
0: Szélkelep szomorúan hajtotta le a csőrét, de belátta, hogy Daninak igaza van. A ruhát kivették a nagy tojásból, szépen belerakták egy kis dobozba, azt meg jól eldugták. Mikor a komédiás család hazajött a templomból, mert ma ők is csak úgy elmentek ünneplőbe öltözve, mint más emberek, Dani elosztotta a sok tojáskát a két kislány között. Volt is ám öröm, a nagy csokoládé tojásból meg mindenki kapott. Ilyen finomat nem is ettek még soha. Nem hiába, maga a húsvéti nyúl kavargatta a tésztáját. Dani a kicsi kocsit is a gyerekeknek ajándékozta, meg is simogatta érte a fejét a komédiás néni.
1: Ha tudná, hogy megszöktem otthonoltán, nem is simogatna meg,
0: gondolta Dani szomorúan, de aztán elröppent a rossz kedve. Délutánra már olyan vidám kedve szottyant, hogy Szélkeleppel együtt eljárták a Kállai kettőst. Nevetett is minden ember, aki csak látta.
2: A mesének már a vége. Aludjatok, pihenjetek, holnap várunk benneteket.

0: Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdúbiharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. A korábbihoz képest csaknem kétszeres 12 milliárd 200 millió forintos keretösszeggel folytatódik az idei tanévben a hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulók szakmaszerzését segítő apácai ösztöndíjprogram, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Mint írták, a programban, amelyben eddig évente átlagosan mintegy 4700 tanuló kapott támogatást, havonta 16 és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek a diákok. A támogatott tanuló 90%-a az ország 4 leghátrányosabb helyzetű régiójában tanul, így a program jelentős szerepet tölt be a területi és társadalmi hátrányok mérséklésében, hangsúlyozta a minisztérium. A pályázatokat szeptember 22-ig lehet benyújtani a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer elektronikus pályázati felületén. 6000 fogvatartott kezdi meg tanulmányait a hazai börtönökben, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. Makula György ezredes kommunikációs főosztályvezető elmondta, az iskola kezdés a büntetés végrehajtási intézetekben is új célokat és lehetőségeket jelent, egyre többen döntenek úgy, hogy a bent töltött időt tanulásra, fejlődésre fordítják. A fogvatartottak számára az oktatás nem csak tudásszerzést, hanem a szabadulás után életre való felkészülést is jelenti, bizonyítvány, szakmát és egy újrakezdéshez szükséges kapaszkodót adhat, fogalmazott az ezredes. Makula György elmondta, a fogvatartottak általános és középiskolai tanulmányokat folytathatnak, emellett többféle szakmai képzés közül választhatnak. Az idei tanévben országosan előzetesen több mint 6000 fogvatartott részvételével számolnak az oktatásban. Közülük várhatóan 1770-en általános iskolai, 2589-en középiskolai képzésben, míg 1643-an szakmaképzésben vehetnek részt. Ez a létszám mintegy 2%-os emelkedést jelent az előző tanév adataihoz képest, hangsúlyozta a főosztályvezető. Minden rendőr kollégának jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából szeptember 1-től, ezt jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője a rendőrség Facebook oldalán. Mint mondta, a rendőrség vezetése ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit a kollégák nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik, mondta Gál Kristóf. A szóvivő hozzátette, ha a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapon lesz érvényes. A magyarországi ingatlan piacon augusztusban 8077 adásvétel történt, ami az idei második legalacsonyabb havi érték. A forgalom júliushoz képest 13,1%-kal csökkent, az előző év azonos időszakához képest pedig 29%-kal, közölte saját adatain alapuló becslését a Duna House. Mint írják, az éves visszaesés nem meglepő, mert egy éve az Otthonstart program szeptember eleji indulása előtt megugrott a befektetési célú vásárlások száma. Idén az augusztusinál alacsonyabb tranzakciószámot januárban regisztráltak, míg a legnagyobb forgalmat márciusban mérték. A cégcsoport adatai szerint 2026. augusztusában a lakás célú jelzáloghitel szerződések összege 255 milliárd forint volt, ami 6,9%-kal marad el a júliusi értéktől. A Magyar Nemzeti Bank által produkált tavalyi augusztusi adatokhoz viszonyítva viszont jelentős 141,3%-os bővülést mutat.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. A frontális felhős elv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Északon északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb esőzápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Rendhagyó találkozások magazin műsorunkban most nem egy, hanem két jeles személyiséget ismerhetnek meg közelebbről. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem régi és új rektorát. 2026 nyara a vezetőváltás ideje az intézményben. Barát Béla két cikluson keresztül 2020-tól 6 éven át töltötte be ezt a posztot, a mandátuma július 31-ével lejárt. Augusztus 1-től foglalja hivatalosan a rektori széket Kustár Zoltán, aki ugyancsak volt már az egyetem vezetője 2017 és 2020 között. Olej Ilona számít megtisztelő figyelmükre, tartsanak velünk!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, szép napot kívánok, Olá Ilona vagyok. Ebben az órában Találkozások című portré magazinunk jelentkezik, de ezúttal rendhagyó módon nem egy, hanem két jeles személyiséget ismerhetnek meg közelebbről, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem régi és új rektorát. 2026 nyara a vezetőváltás ideje az intézményben, Barát Béla két cikluson keresztül 2020-tól 6 éven át töltötte be ezt a posztot, a mandátuma július 31-ével lejárt, augusztus 1-től foglalja el hivatalosan a rektori széket Kustár Zoltán, aki ugyancsak volt már az egyetem vezetője 2017 és 2020 között. Velük találkozhatnak műsorunkban, tartsanak velünk!

0: at the party, cool.
1: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
2: Kedves hallgatóink, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen 2026 nyara a rektorváltás ideje. Véget ért az előző vezetői ciklus, és kezdődik egy új. Július 31-ig szólt a mandátum a Baráth Bélának, aki 6 éven át töltötte be ezt a posztot. Először 2020-ban foglalhatta el a rektori széket, majd 23-ban újra megválasztották. 1996 óta oktat az intézményben, leköszönése után is marad egyháztörténészként, tanszékvezető egyetemi tanárként a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Rektori évei legfontosabb állomásairól, kihívásairól, eredményeiről Olaj Ilona kérdezte. Két ciklus után búcsúzik a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektori posztjától. Ha visszanézzünk erre a 6 évre, akkor annak idején milyen elképzelésekkel vette át ezt a széket? Milyen tervei voltak, vagy milyen céljai, amit szeretett volna ebben a pozícióban, ezen a helyen megvalósítani?
3: Hát annyiban van könnyű dolgom, hogy amikor beléptem a hivatalba, tehát a rektori hivatal viselésébe, több interjút is készítettek velem. Az egyiknek a címe az lett, hogy inspiráló közösségben, a másik pedig az, hogy a cél a színvonalas működés fenntartása, tehát ezekre utalhatok itt vissza. Tehát egyrészt én úgy láttam a mi oktatói, hallgatói közösségünket, hogy ez egy inspiráló közösség. Én azt gondolom, hogy ezt 6 év után is határozottan tarthatom, állíthatom. Másrészt pedig az is valóban egy kitűzött cél volt számomra, hogy az akkor is magas szintű oktatás szintjét tudjuk tartani. Tehát alapvetően nem, bár épp a rádiós beszélgetések során sokszor kellett mennyiségi helyzetjelentést adnom csökkenő vagy éppen emelkedő hallgatói létszámok érdeklődés vonatkozásában.
2: De mindig hozzátettük, hogy itt ugye nem elsősorban tömegképzésről van szó.
3: Igen, tehát alapvetően a képzés színvonalának a megőrzése volt a fő szempont. És én gondolom, hogy nem az öndicséret kategóriája ez, de azt gondolom, hogy sikerült is a munkatársok közösséggel együtt ezt a célt megvalósítani. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem úgy a hitéleti képzések terén, én azt gondolom, hogy ez országos, sőt, tágabb értelemben nemzetközi szinten is egy kiemelkedő képzési terület egyetemünkön, illetve a tágabb régióban a protestáns egyházi munkatárs képzés terén. Ezt az elmúlt években Európában, Európán kívüli utak is megerősítették bennem, hogy odafigyelnek ránk. A tanítóképzés területén pedig erről nagyon sokat beszéltünk az utóbbi 2-3 évben. Én azt gondolom, hogy szintén egy regionális jelentőségről beszélhetünk. Észak-Kelet-Magyarország tanítóképző intézetei között, sőt országosan is kiemelkedő szerepet töltünk be.
2: Nemzetközi kitekintésre utalt itt, és akkor innen következik az a kérdés, hogy a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek az évszázados gyökereibe az is beletartozik a hagyományaiban, hogy nem csak debreceni. Nyilván ez a székhely, büszkén vállaljuk, hogy a Civisváros egyik zászlós hajója a református oktatás, de ez mindig túlnyúlt a határokon, ez most is így van? Tehát nem csak amiatt, hogy mondjuk Nyugat-Európa vagy a világ más tájai felé nemzetközi kutatási kapcsolatok vannak, tudományos partnerségek vannak, mert hogy ennek is évszázados hagyományai vannak, hanem a hallgatók oldaláról is azért van egy vonzása, egy vonzó ereje ennek az intézménynek.
3: Igen, ez is egy stabil szám, egyháztörténészként is értékelem az intézményünket történeti távlatban. Tehát a hallgatóink kb. Egyharmada érkezik a mai Magyarország határokon kívülről, nyilván abból a történelmi régióból, amit a történelmi Tiszántúlnak nevezhetünk, Párciumból, Kárpátaljáról, és egyébként a tágabb régióból is érkeznek hozzánk, és ez az arányszám a kinyíló európai oktatási térben azt gondolom, hogy csak stabilizálódott az utóbbi időszakban. Szóval alapvetően a célkitűzés az ez volt, viszont hogy a célkitűzés megvalósítását milyen nehézségek akadályozták, igyekeztek ellehetetleníteni, erről is érdemes azért beszélni, hiszen amikor én beadtam 2020 év legelején a pályázatomat, akkor a Covidnak még se híre, se hamva nem volt. Szóval az a helyzet, hogy a működés, az elmúlt 6 évi működés nagyon jelentős részét meghatározta a COVID világjárványa küzdelem, és hát egyébként büszke vagyok arra, hogy nem volt intézményi szintű tömeges lebetegedés, tehát a higiénés viszonyokra, a zárás-nyitás fázisaira tudtunk úgy reagálni intézményi szinten, hogy tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez ritkaság számba is ment abban az időszakban, és például a Senior Akadémia vonatkozásában online előadásokat tartottunk, tehát máshol megszűnt fél évekre legalábbis ez a képzés. Nyilván az érintett korosztály veszélyeztetettsége miatt.
0: Ugye ez az időseknek szóló képző jellegű képzés.
3: Online formában akkor is működtettük ezeket a képzéseket. Tehát ez a kihívás, ami főleg a személyes jelenlétnek a problémáját vetette fel, hogy lehet úgy egy felsőoktatási intézményben működni, ahol mi hagyományosan is, ez is egy intézményi hagyomány, hogy a személyes kapcsolatra nagy hangsúlyt nagyon fontosnak tartjuk.
0: Hiszen olyan hivatásokban képeznek szakembereket, ahol ez nagyon fontos.
3: Szóval ezt hogy tudjuk megoldani? Voltak persze ilyen apróságok, hogy kis kelyheket kellett beszereznünk. Hagyományosan közös úrvacsorai kelyből vettük az úrvacsorát, de például ez egy ilyen helyzet elé állította az egyetemet, és egyáltalán például azt a kérdést is újra és újra felvetette, hogy távolsági formában hogy lehet istentiszteleteket, áhítatokat tartani.
0: Ami meg a lelkészképzésben egyébként azóta is egy aktuális téma, hogy mennyire használja a lelkész az online teret, a közösségi médiát. Szóval ott olyasmikkel kellett szembesülni már a képző intézménynek, aminek a gyakorlati haszna azt hiszem, hogy hosszú évekre meghatározó lesz.
3: Így van, és akkor itt lehet átkapcsolni arra, hogy a felvétel kampány. Tehát egy olyan helyzetbe kerültünk, amikor az online tér ebből a szempontból is felértékelődött a ciklus elején, vagy azt megelőző időszakban, szabadtéri plakátokon és máshol is nagy igyekezettel hirdettük az egyetemi képzéseinket. Egyértelműen az online térbe tevődött át a kampány, és én azt gondolom, hogy itt is mi picit talán hamarabb reagáltunk más felsőoktatási intézményekhez képest, és tudtuk őrizni. Egyébként egy apró érdekesség, a lelkész képzésben szakfelelősi feladatom van, és a 2018-19-20-21, és akkor 21-22-23-24, tehát ugye egyébként 2-4 éves ciklus összehasonlításával, az is kiderült, hogy a lelkészképzés, teológus képzés vonatkozásában is 15%-os hallgatói létszám növekedés volt az első éves beiratkozott hallgatók esetében, tehát ez azért izgalmas, mert hogy egyébként folyamatos kérdés volt, hogy milyen az érdeklődés a lelkészképzés iránt. Én azt gondolom, hogy ez mutatja, hogy amellett, hogy egyébként érzünk egy általános csökkenést, de mégis sikerült ezen a szinten is, a szinten tartást legalábbis egy kis növekedést is elérnünk az egyetemen, és egyébként itt is én két pontot látok. Az oktatási színvonalnak az őrzése mellett valóban odafigyeltünk erre a rekrutációs tevékenységre, és gondolom, hogy nem is az egyetem önmagában, hanem volt például a lelkipásztori hivatás éve, mint program, sikerült ezekhez az országos törekvésekhez jól kapcsolódnia az egyetemnek.
0: 2020-ról beszélünk, amikor először beadta a rektori jelentkezését, és választották meg erre a pozícióra. Természetes, hogy az első rektori ciklust, az első 3 évet ez áthatotta. Egyrészt meg kellett felelni ezeknek a kívásoknak, másrészt utána pedig ezeket a tapasztalatokat kamatoztatnia. Aztán jött a következő ciklus, 2023, akkor újraindult. Ott volt-e valami változás, vagy csak szerette volna folytatni azt a munkát, amit addig elkezdett?
3: Nyilván az ember nehezen látja ezt be, amikor egy ilyen ismeretlen pályára lép. Azt gondolom, hogy ez egy eleve ismeretlen pálya a legtöbb pályázónak, hogy egy felsőoktatási intézmény első vezetőjének lenni. Szóval igazság szerint valóban, hogyha az ember beleáll egy feladatkörbe, már kialakul egy munkatársi kör mellette, már kezd egy koncepció formálódni, akkor azt szeretné jó esetben tovább vinni, és valójában a másik az, hogy olyan nehézségekkel kellett szembenézni, a rendkívülisége ennek az első 3 évnek szintén engem abba az irányműt, hogy a normalitás keretei között is, hát ha akkor majd sikerül megállni a helyét ennek a intézményvezeti koncepciónak, és igazság szerint akkor is ugyanúgy beláthatatlan volt az, ami következett, ugye az elmúlt 3 évben, hiszen a finanszírozási feltételek, a közoktatási finanszírozásnak a változásai miatt a hallgatói létszám növekedés az látványos volt. Egy apró adat, és szerintem ez érdekes, hogy a 2021-es, tehát ez a hivatalba lépése utáni év nappali tagozatos, tehát állami finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók száma 319 volt, a 2025-ös év októberi, tehát az idei tanév elejére 421 hallgatóra nőtt. Tehát ez az államinak finanszírozott nappali tagozatos hallgatói létszám, ami egyébként az egyetem működtetése szempontjából is kulcsfontosságú. Ez például egy olyan adat, azt gondolom, ami az egyetem működésének a stabilitását ezt hosszú távon biztosítani tudja, és jelzi azt a változást, a változás irányát, ami mondjuk ezt a hosszabb 6 éves időszakot jellemezte.
0: Hogyha azokra az eredményekre néznénk vissza, vagy fontosabb állomásokra, amik ezt a 6 évet fémjelezték, ugye nyilván beszéltünk a nehézségekről, meghatározóak voltak, nem is lehet őket megkerülni, de azért a normál szakmai működésnek is vannak olyan stációi, amik talán említést érdemelnek, hogyha egy összegzést akarunk letenni az asztalra, auditációs folyamatok, a nemzetközi partnerségek erősítése. Tehát mik azok az állomások szakmailag, hogyha nézzük itt ezt a 6 éves rektori munkát, amiket itt még szeretne kiemelni?
3: Tavalyi tanév végén jelentettem be, hogy 2031-ig meghosszabbították az intézményi akkreditációt, tehát ez azt jelenti, hogy az egyetemünk állami akkreditációja ez stabil volt a ciklus idején, illetve a következő időszakra is stabil tud lenni. Azt gondolom, hogy a finanszírozási szempontból is úgy tudom átadni a stafétabotot, hogy jelentősen megerősödtek az egyetemnek a anyagi, gazdasági alapjai, illetve a nemzetközi kapcsolatok terén érdemes elmondani szintén még egy fontos momentum. Az egyházi fenntartású egyetemek az Erasmus programban benne maradhattak, és mi ezzel a lehetőséggel igyekeztünk maximálisan élni is. Folyamatos Erasmus ki- és beutazások történtek, és az utóbbi 2 tanévben blended mobilitás, tehát részben online, részben pedig személyes, ugye ennyiben volt ez egy sajátos helyzet. Ilyen szemináriumokat tudtunk megvalósítani holland, illetve kolozsvári erdélyi partnerintézményekkel. Az elmúlt tanévben az Egyesült Államokban tudtunk egy egyetemi delegációval megjelenni, és az ottani hagyományos partnereket felkerestük részben Washingtonban, részben Atlantában, részben pedig új kapcsolatot is létesítettünk Michigan állam holland nevű városában. Tehát ez is egy fontos momentuma volt ennek. Új Erasmus partnerségek jöttek tanítóképzés kapcsán. Fáró, ez Dél-Portugáliában lévő képzőhely. Van a Castalia Network, ami egy főleg nyugat- és nyugat-európai pedagógus képzőhely, intézményeket gyűjtő szervezet. A legkeleti partnerek vagyunk mi, velük folyamatos volt az a kapcsolattartás, és Erasmus támogatással Joensuuba, Finnországba, egyébként Rotterdamba, de Portugáliába is lehetett ilyen hallgatói csoportokat küldeni, és a hitéleti képzésben is tudom ezt sorolni.
0: Szintén az évszázados peregrinációs hagyományokat hát, nézben, illik folytatni. Nézben.
3: Az egyik nagyon különleges momentum volt külkapcsolati téren, hogy egy szöuli gyülekezet vezető lelkészének díszdoktori oklevelet adhattam át Szöulban, ami egy különleges alkalom volt, egy nagy 4000-es gyülekezet előtt, és a velük kialakult, egyébként szintén távolabbi múltra kialakult kapcsolatokat tudtuk megerősíteni a koreai egyetemi teológiai közösséggel. Ez is egy fontos momentum volt. És most a tanév végén egy szintén oktatókból, hallgatókból álló delegációval tudtuk a svájci, illetve franciaországi kapcsolatainkat erősíteni. Ez egy olyan terület, ami amellett, hogy tradicionális, mert a montobani hagyományos protestáns teológiával is volt kapcsolata az egyetemnek. Ez az 1900-as évek elején, 20-as években Montpellierbe költözött, és például az egyetemi lelkészünk édesapja a 1940-es évek végén ott lehetett ösztöndíjas már, viszont ez a kapcsolat a francia nyelv művelésének igen veszűkült volta miatt, ez hát nem volt folyamatos, viszont én szerettem volna, hogy Genf mellett Montpellierrel is felvegyük újra a kapcsolatot, nagy nyitottságot tapasztaltunk, ők most a párizsi teológiával egy összevont intézményben működnek, és nagyon úgy néz ki, hogy mind Montpellier-vel, mind párizsi lelkészképzéshez sikerült egy ilyen Erasmus szerződést kötnünk. Én azt gondolom, hogy ezek olyan momentumok, amit talán egy ilyen összegző beszélgetésben is érdemes megemlíteni.
0: A rektori székből most feláll, de hát ez nem jelenti azt, hogy megszakadna a kapcsolat, hiszen lehet azt mondani, hogyha visszanézünk az ön pályájára, hogy össze van nőve a Debreceni Református Hittudományi Egyetemmel, sok-sok évvel kapcsolódnak egymáshoz, ugye?
3: Így van, sárospataki diák voltam, középiskolában oda jártam, utána sárospatakon a tudományos gyűjteményekben dolgoztam egy fél évig, utána pedig még segédlelkész is voltam sárospatakon. De hát valójában debreceni teológián végeztem a tanulmányaimat, és Debrecenhez kötődő 1990 óta folyamatosan. És most már, ha visszaszámolunk, az már igen sok évtized, amióta ez a kapcsolat megvan. Az az igazság, hogy az én szakmai munkámat is ez folyamatosan meghatározta, részben a személyes tanulmányi tapasztalatok, részben egyébként a távolabbi családi tanulmányi tapasztalatok több generációra visszamenőleg, de itt nagyapám közül ketten tanultak annak idején Debrecenben teológiát, úgyhogy ezek engem valóban erősen kötnek a Debreceni Református Kollégiumhoz. A számomra külön megtiszteltetés volt, hogy a rektori tisztséghez kapcsolódóan, ezzel összekötve a Debreceni Református Kollégium igazgató tanácsának a elnöki feladatait is elláthattam. Tehát igazság szerint akár csak rövid ideig is valaki egy ilyen intézmény vezetője lehet, tehát ez egy hatalmas megtiszteltetés. Én az elején is így láttam, most is így látom, hogy ezt a megtiszteltetést én 6 évig megkaphattam. Számomra ez egy nagyon fontos időszak volt, és mind az intézményhez, mind a intézmény munkatársaihoz, hallgatóihoz való viszonyom alapvetően elmélyült ebben az időszakban, és továbbra is ezt a csapatot fogom erősíteni, hiszen maradok az intézmény oktatója, az egyháztörténeti tanszéknek, immár tanszékvezető egyetemi tanáraként, illetve a tanszékhez kapcsolódó kutatóintézet vezetőjeként fogok a következő időszakban működni, és hát számos egyéb feladatot fogok ellátni a debreceni, akár az ország felsőoktatási térben.
2: Hivatalosan 2026. augusztus 1-től szól a kinevezése a Debreceni Református Hittudományi Egyetem új megválasztott rektorának, Kustár Zoltánnak. Korábban 2017 és 2020 között már betöltötte egyszer ezt a posztot, és többiben át volt rektor helyettese is az intézménynek. Egész pályafutása az egyetemhez köti, a jogelőd református teológiai akadémián szerzett végzettséget, majd külföldi tanulmányai után itt kezdett oktatni az Ószövetségi Tanszéken. Azóta is ez a szakterülete. Rektori terveiről, feladatairól is beszélt Olá Ilona interjújában.
0: Új rektor lesz a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek, bár fogalmazhatnánk úgy is, hogy régi új rektora lesz, hiszen Kustár Zoltán nem először tölti be ezt a pozíciót. Most indult ezért a címért, székért, milyen tervekkel, milyen elképzelésekkel, ha a múlt tapasztalatait is mérlegre tesszük emellé.
4: Nagyon sok szép dolog történt az egyetemen már, és nem csak az én korábbi rektorátusom alatt, hanem az azt követő 6 évben nem is, amit mindenképpen érdemes tovább folytatni, olyan érték, amire építeni kell. Ez az egyetemünknek a szellemisége, a képzés színvonala, a tudományos kutatásnak a szép eredményei. Miközben úgy látom, hogy bizonyos területen, mintha az egyetem még a COVID utáni állapotba kicsit beleragadt volna, a közösségi élet terén jelentős lehetőségek vannak még, hogy pozitívan fogalmazzak, azt gondolom, hogy ezen a erre mindenképpen élénkíteni kellene. Ez részben jelenti azokat a kulturális, hitéleti alkalmakat, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy a hit, közösségtudás hármas jelszó alapján a közösség elemet jobban meg tudjuk élni. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a jó szakmai kapcsolatoknak és a minőségi munkának is alapfeltétele az, hogy akiknek együtt kell dolgozni, vagy együtt dolgozhatnak, azok közvetlen emberi kapcsolatként éljék meg, nem pedig egy rideg munkakapcsolatként azt, hogy egy egyetemen munkálkodhatnak. Ezzel függ egy picit össze az is, hogy a testületi irányítás esetében még mindig valóban a COVID esetében emlékszünk rá, ugye, hogy lehetőleg nem hívtuk össze a bizottságokat, lehetőleg a legkisebb létszámmal tartottunk üléseket, és ebben egy picit is szintén beleragadtunk volna. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy stratégiai tervezés hatékonyan történjék, ahhoz, hogy a kitűzött célokat az egyetem egész közössége magáinak érezze, nagyon fontos, hogy a testületi tanácskozások, közös döntések, azok közös végrehajtására ismét egy picit nagyobb hangsúlyt fektessünk.
0: A szó, amit itt ebben megragadtam, a közösség. És itt, ha jól értem, egyszerre gondol munkatársi közösségre és hallgatói közösségre.
4: Így van. Maguknak, a hallgatóknak is van egy közösség, amit részben a hallgatói önkormányzat szervez, részben pedig egyházi egyetem lévén az egyetemi lelkészség a hitéleti alkalmak és programokon. Nagyon fontos, hogy a hallgatók az egyetemen ne csak tanuljanak, persze tanuljanak, hanem ezeket az éveket úgy éljék meg, mint a komfortzónáinak a tágítása, mint az emberi kapcsolatok ápolásában jó minták begyakorlása.
0: Személyiségfejlődés,
4: és megalapozzák azokat a szakmai kapcsolatokat, amelyekkel később építeni tudnak, akár egy tanító, akár egy vallástanár, akár egy lelkész. Azokhoz a kollégákhoz tud majd nagy bizalommal odafordulni kint a terepen, akikkel közös élményei voltak az egyetemen. Márpedig ez a mai világban a megfáradás, az idő előtti kiégés szempontjából is nagyon meghatározó. De jelenti ez természetesen az oktatói karon belüli közösségépítést, és a két tábort sem szeretném szétválasztani egymástól. Biztos vagyok benne, hogy számos olyan jó rendezvényprogramot tudunk tartani, ahol a hallgatók megismerhetik a tanároknak egy kicsit az emberi oldalát, a tanárok is kicsit többet látnak, nem csak vizsgaszituációban vagy egy katedráról látják a hallgatót, és ez megint csak erősíti az összetartozás élményét és a közös célok hatékonyságát.
0: Pláne egy olyan intézményben, aminél mindig elmondjuk, hogy tulajdonképpen nagyon családias. Soha nem a tömeg oktatást célozta meg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, bár a tanítóképzésben a világi szakon ott jelentősen nőttek a létszámok, és nagyobb csapatokkal, évfolyamokkal kell dolgozni, de azért még ott sem az van, hogy nem ismerik egymást az emberek, hogy nincs köztük napi kapcsolata a hitéleti képzéseknél, meg aztán pláne. De hát ez egy tudatos vállalása is a DRH-nak, hogy olyan egyetem legyen, ahol az emberek kapcsolódnak, tudnak egymásról, számon tartják egymást. Hogyha erre alapoznak, mert ez egy tradíció az intézményben, akkor ezt tovább lehet erősíteni. Miként? Különböző programokkal, rendezvényekkel, akár elvi, akár gyakorlati döntésekkel?
4: Is, valóban ugye a létszámunk az azt a méretre predestinál bennünket, hogy ez a viszonylag kis és viszonylag nagy létszám már elég nagy ahhoz, hogy bizonyos folyamatok beinduljanak, mert megvan a kritikus tömeg, már elég hallgató van ahhoz, hogy a tudományos utánpótlás mi magunk kitermeljük, a tehetséggondozásba feltűnjenek fiatalok, eredményes jó TDK munkát folytathassunk, de még elég kicsi ahhoz, hogy valóban egy előadáson, ha 15-20-30-40 hallgató ül együtt, ha egy szemináriumon 15-20-an vannak együtt, akkor még itt valóban személyes kapcsolatba lehet kerülni, nem csak egymással a hallgatóknak, hanem ott még oda lehet menni az oktatóhoz, meg lehet kérdezni, és az oktatónak is van még türelme ennyi diákot ebben az értelemben kiszolgálni. Én úgy érzem, hogy a nyitottság ott van a kollégákban, ott van a hallgatókban, egy picit kell csak egyrészt a spontán kezdeményezéseknek teret adni, azokat biztatni, bátorítani, és nyilván esetleg magának a rektori vezetésnek is eszébe juthat egy jó ötlet, amivel ezt tudja serkenteni. Jól bevált technika erre a különböző csapatépítési kirándulások, jól bevált gyakorlata van annak, hogy a hallgatóink is évfolyam kirándulásokra mennek, gyülekezeti kiszállásokra mennek csoportosan. Jó gyakorlata van az egyetemi tanulmányi utaknak, ahol az oktatói közösség tud a terepen részben felszabadultan együtt lenni, részben pedig az adott szakmához bizonyos ismereteket hozzákapcsolni. Gyönyörű, szép hagyománya vannak a karácsonyi hangversenyeknek, a kibocsátó Isten tiszteleteknek, a különböző kiállításoknak. Azt gondolom, hogy ezeket kell tovább bátorítani és kihasználni a benne rejlő lehetőségeket.
0: A következő ciklusnak tehát ez lesz az egyik zászlós hajója, amire fokozott figyelem kerül, de azért a másik két szempontot is vegyük elő, vagy hát főleg, ami egy egyetemnél nem megkerülhető, a tudás építés, az oktatás. Ugye ebben azért szép eredményeket tudhat magáénak az egyetem. A minőségi oktatás az mindig is alapelv volt, és gondolom továbbra is a megfelelő helyen hangsúlyt fog kapni.
4: Így van, nagyon büszkék lehetünk arra, hogy mind a tanítóképzésben, mind pedig a hitéleti képzésekben, legyen az hitoktató, vallástanár vagy lelkészképzés, országosan is kiemelkedő a PhD fokozattal rendelkező oktatóinak a száma, tehát magával a színvonallal azt gondolom, hogy nincsen gond. Ami a következő rektori ciklus vagy rektori ciklusoknak egy kihívása azonban az, hogy az oktatói korfánk, hát hogy mondjam, felül vastagabb a lombja, mint alul, tehát az
0: oktatók... Ez egyébként elég általános.
4: Így van, ugye ennek megvannak az okai, tehát az oktatói kar, a minősített oktatók karnak legalább a kétharmada az 55 és a 65 éves korosztályban van, miközben hiányoznak azok a fiatal tanársegédek vagy adjunktusok, akik a 20-as évek végét, 30-as éveik elején járnak, és ezért a staféta átadás most nehéznek tűnik.
0: Ha már ugye a diákoknál említette a tehetség gondozást, a saját nevelést, ez itt is ugyanolyan fontos lenne, hogy felnőjön a saját köreikből egy olyan utánpótlás, aki aztán a tanári katedrákat be tudja tölteni.
4: Így van, ezeket fel kell fedeznünk, rá kell kaphatnunk, úgymond a tudományos kutatás jó ízére, egy TDK dolgozattal elért siker, nyilván nagyon tudja ezt motiválni, előbb-utóbb beterelni őket a további képzésekre, egyetemi és a PhD képzésre is. Persze, az egyetem szellemiségében sokkal könnyebben beintegrálódik egy fiatal kollega, ha saját nevelésünk, de persze nyitva kell hagyni az ajtót a külülről érkezőknek is. Fontos, kiemelt szerep lesz, tehát megtalálni ezeket a fiatal munkatársakat. Azt talán már nem titok, hogy el lehet mondani, hogy például a hitéleti képzésben úgy tűnik, hogy már három fiatal tanársegéddel fogjuk kezdeni, újonnan beálló tanársegéddel fogjuk tudni kezdeni majd a jövő tanévet.
0: Ez már akkor egy gyakorlati eredmény, ez és már, mutatja ez azt egy... az utat, amin el akarnak indulni, és remélhetőleg minél messzebbre eljutni. Azért kicsit beszéljünk az ön életpályájáról is, hiszen bár volt már rektora a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek, de hát nem kell mindenkinek tudni, hogy milyen út vezetett odáig, hogy most akkor 2026 nyarától újra ön tölti be ezt a pozíciót.
4: Hát a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nekem az első és eddig egyetlen munkahelyem. Úgyhogy itt végeztem a lelkész szakon, és lettem református lelkész. A végzés után azonban 3 évig Németországban tanultam, végeztem doktori képzést, és ott is doktoráltam, és amikor hazajöttem, akkor egyből meghívtak tanársegédnek erre az egyetemre, és itt szépen végigjártam a ranglétrát, amíg aztán lehabilitálva egyetemi tanári kinevezést nem kaptam. Az egyetemi vezetésbe is viszonylag fiatalon bekapcsolódtam. Előbb 2 cikluson keresztül oktatási rektor helyettese voltam az egyetemnek, ekkor zajlott a kreditrendszerre való átállás, ekkor történt az elektronikus tanulmányi rendszernek a bevezetése, a központi könyvtár kialakítása, de feladatba kapcsolódhattam be az akkori rektor mellett, és így érkeztünk el aztán 2011-ig, amikor a fenntartónk, a Tiszántúli Református Egyházkövet elnöksége úgy döntött, hogy Debrecen városának 2 református felsőoktatási intézményét összevonja. Ugye a kedves hallgatók bizonyára emlékeznek, ez volt a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzési Főiskola és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, és én ekkor kapcsolódtam be újra az egyetem vezetésbe, egyelőre rektor helyettesként, és elsődleges feladatom volt ennek az integrációnak a levezénylése. 2 egyetemből építettünk egy újat, az élet és az egyetemi élet minden területére kicsit rálátást kellett szerezni ahhoz, hogy szabályzatilag összesimítsuk, fizikailag összeköltöztessük ezt a 2 kart. A képzési portfóliót kellett letisztítani, ahol erre szükség volt, és maradt aztán ugye a tanítóképzés és a lelkészképzés, mint a 2 legfontosabb, 2 nagy lába ennek az egyetemnek, illetve a kisebb egyéb szakok kapcsoltak hozzá, és így 2 ciklus rektorhelyettesség után lettem aztán 2017-ben az egyetem rektora, és töltöttem le 1 ciklust. Sok-sok öröm és szép élmény köt engem ehhez a rektori ciklushoz. Mondhatni, addig helyettesként segítettem ezt az egységes egyetemet felépíteni, és utána az építkezés után jött egy picit a pihenésnek és a tartalmi munkálkodásnak az időszaka a szervezeti átalakítások után, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez az időszak mögöttem van. Hosszú volt aztán ez a 3 ciklus így együtt. Beleesett még, nem dicsekésként mondom, de hát a Debreceni Református Iskola hálózat közel 10 milliárdos nagy felújítási projektje is, amit ugye szintén jelentős részen volt a Debreceni Református Kollégium, a Kálvin tér 16 átalakításának a levezénylésében és részben megálmodásában.
0: Ami egyébként azt is jelentett, hogy az a fajta szervezeti egységesülés, ami a tanítóképzésben és a hitéleti képzésben megvalósult, az fizikailag is megvalósult, hiszen ókollégium került az összes felszoktatás.
4: Így van. Ugye a volt főiskolának be kellett költöznie, ugye a Péter fiáról át kellett költöznie az egyetembe. Ez részben úgy volt lehetséges, hogy bizonyos funkciók, mint a teológus internátus kiköltöztek, az egyetemi könyvtár ugye a Fűvészkert utcai épületben kapott helyet, és itt megálmodni, hogy mi hova kerül. Először be kellett költözni a főiskolának, aztán 2 lépésbe újították magát az épületet, ugye egy tengely mentén 2-vágták, akkor boldog volt az az iroda és a tanszék, ami csak 2-szer költözött, és nem 3-szor, mert azért sok tanszéknek 3-szor is mozdulnia kellett, de valóban nagyon örülök, hogy a volt főiskolai oktatói tanszékei nagyon jól érzik magukat a Kálvin tér 16-ban, mindenki megkap az épületnek ez a részben ódon, részben történelmi múltat sugalló köze, mégis fiatalos hangulata, gyönyörű udvar, ami egy kis oázis itt a belváros kellős közepén.
0: Hatalmas feladatok, nagyon nagy munka, amit akkor teljesítettek. Így, ha az ember belegondol, ebben el lehet fáradni. Benne volt ez akkor a döntésében, amikor a 3 év letöltés után nem indult újra, ha jól tudom, a rektori címért?
4: Igen, igen, így van. Nem indultam újra, nem nyújtottam be pályázatot, pedig a szabályzatok lehetővé tették volna. Valóban ez előtte a két rektor helyettessége ezekkel a nagy megaprojektekkel, ez valóban úgy éreztem, hogy most akkor ez elég volt, és nagyon élveztem azt a 6 évet is, ami a rektorságom után következett. Visszatudtam fordulni ismét a tudományos kutatáshoz, nagyon örülök, hogy egy gyönyörű tankönyvem, a bevezetés az Ószövetség irodalmába jó 600 oldalon a Kávén kiadónál megjelenhetett. Az oktatásba ismét a hallgatókkal való foglalkozáson több időt tudtam szentelni, és úgy általában is azt gondolom, hogy utol kellett érni magamat. A rektorság mellett is, és aztán a rektorság letétél után is én az Ószövetségi Tanszék oktatója és tanszékvezetője vagyok, és nyilván ezen a téren veszek részt a hitéleti szakos hallgatóknak a képzésében, és ez a bizonyos ószövetségi bevezetés is ezen a téren foglalja össze mindazt, amit eddig úgy a Szentírásnak ez az első nagy feléről, az Ószövetség könyvéről fontosnak tartok hallgatóknak és érdeklődő laikusoknak is elmondani. Úgyhogy ez a feltöltekezés ideje volt, ebből egy tanévet, sabbat éven is töltöttem, részben itthon végeztem a kutatásaimat, részben pedig egy 5 hónapos ösztöndíjjal Észak-Írországban a Belfasti Union College, az Egyesült Presbiteriánus Kollégiumnak lehettem a vendég kutatója. Úgyhogy ez egy nagyon szép időszak volt, úgy éreztem, feltöltekeztem, és készen állok újra, hogy bekapcsolódjak az egyetemi irányításba. Nagyon örülök, hogy a kollégák ezt segítették, támogatták. Az első 3 év után már a Teológiai Intézet intézetvezetőjének választott meg az intézet oktatói kara és a szenátus, tehát így bekapcsolódtam formálisan is, ugye a másodvonalban mondhatjuk az egyetemi irányításba, a szenátus tag lettem, tehát rálátásom volt ismét a legfontosabb dolgokra, és ezzel a 3 évben melegítés után történt aztán meg áprilisban az a szenátusi ülés, ahol két pályázó közül engem választott a testület.
2: Kedves hallgatóink, Találkozások című portré műsorunkban Baráth Bélával és Kustár Zoltánnal, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem régi és új rektorával beszélgetett Olá Ilona. Ezzel megköszönöm figyelmüket, tartsanak legközelebb is velünk. Viszont hallásra!
1: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkelyes eljárást. Ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter annak apropóján, hogy Budapesten fogadta Manfred Webert, az Európai Néppárt elnökét, azt írta, az elnök a találkozón elmondta, hogy bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta

0: segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. A miniszterelnök világossá tette, hogy Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Augusztusban több mint 40%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés éves szinten, és 15%-kal esett vissza az újonnan piacra kerülő lakóingatlanok száma, közölte az ingatlan.com. A legnagyobb éves visszaesést Budapesten és a megyeszékhelyeken mérték, a kereslet csökkenése a községekben 31%-os volt. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a közleményben kiemelte, a kereslet visszaesése nem a lakáspiac hirtelen gyengülését jelzi, hanem az egy éve elindult otthon start program hatása, ami olyan vevőket is a piacra terelt, akik eredetileg későbbre tervezték a vásárlást. Júliushoz képest 4,8%-kal mérséklődött a kereslet országos szinten, a lakások iránti érdeklődés 5,9%-kal, a házak iránti 4%-kal csökkent. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papilloma vírus elleni védőoltás, amit iskolai keretek között kapnak meg a tanulók. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy a fia 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-ig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix kitért arra, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte mindenki átesik rajta az élete során legalább egyszer. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellen véd, kevés ilyen rák megelőző védőoltás létezik, emelte ki az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix elmondta, a HPV elleni átoltottság az érintett korosztályban viszonylag magas, a lányok esetében 75%, szemben a 69%-os uniós átlaggal, a fiúknál a magyar adat 61%, az uniós átlag 51%. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek, tájékoztatott a NAV. A közlemény szerint a napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102 000 forint visszatérítést hagytak jóvá, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyjövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. A NAV hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adóvisszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. A NAV a honlapján külön menüpontban gyűjti az ismert adathalász e-maileket és SMS-eket, ez folyamatosan bővül a csalók aktuális próbálkozásaival, hívta fel a figyelmet az adóhatóság.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, a frontális felhős elv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Északon északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb esőzápor, az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz, délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: nagyot, aztán meghalni, meghalni, meghalni, mert én a mámor vagyok.
1: Reklám.
2: Abigél.
3: A Bogyós Gyümölcskert és Szent Péter Esernyője.
4: Házasságon innen.
5: Katalin
4: és a gyerek.
3: A Gólya Kalifa.
5: Pacsirta.
3: Pilátus testament. Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
1: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
7: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
8: Hét. Az ablak nyitva volt, behallatszott a Zsuzsanna locsogása, meg az anyósa vékony, kellemetlen hangja. Az apja parókiájában nyílt így kertre az ablaka, mint itt. Csak hogy otthon mindenfelől virágillat áradt, minden szobában megcsapta valami, akármerre ment. Télidőn, ha kinyílt egy-egy szekrényajtó, szinte elborította a látogatót a szárított levendula vagy a fodormenta szaga. Az anyja tűzacskóban tartotta a fonnyasztott leveleket a fehér neműs polcok között. A kertjükben csupa jószagú virág nyílott, még a katolikusok is hozzájuk jártak egy-egy oltásért. Az anyjának olyan keze volt, hogy a száraz kóró is kivirított, ha hozzáért. Ha bement az apja kancelláriájába, ott se hagyta békén a szappanvirág meg a viola szaga. Emlékszik rá, mennyit bosszankodott miatta. Virág meg virág, mint valami örök lakodalomban. Az anyja meg Franciska vajjal locsolta a kappant, az apja nagyokat nevetett, csapkodta a kurátor vállát, János öccse meg falt, ölelte a sonkacsontot. Ehetett, mégis elvitte a tüdővész 30 éves korára. Túlságig jól éltek. Ez a Janka örökké csak takarít itt, szellőztet. Már csak nem 40, s nem bírja megtanulni, hogy ő szereti a papír meg a könyvek között felgyűlt porszagát. A diák éveire emlékezteti, azokra a könyvtárszobákra, amelyekben gyulladtra olvasta a szemét. Míg Anzsu a házban volt, külön idegesítette az a pogány buja kert, amelyet ezen a homokon nevelt. Rózsák meg szegfűk, tágkejhű sötét tulipánok. Szerencsére a Kati kezén csak nem minden kipusztult azóta. Kati lusta, és hiába volt kertész az apja, nem szereti a virágokat. Mennyit karattyol az a lány odakin? Az anyja legalább kevés beszédű. Máskor ez se locsog annyit, a vénasszony teszi ilyen fecsegővé. Mennyire idegesítette mindig a felesleges beszéd. Franciskát is örökké csitított, amikor tanult. A száját jártatni, ahhoz értett Franciska. Ült a kis széken, csavargatta a bábu karját, s csak locsogott maga elé, akkor is, ha nem hallotta senki, saját magának fecsegett hangosan, elállíthatatlanul, s ilyenkor mulatott a legjobban. Az apja temploma a falu végén volt, a hegy oldalában. Ha felment a toronyba, végig látta az egész Balatont. A toronyig felhallatszott, hogy karattyol Franciska. Milyen jó volt Székesfehérvárt diák lenni. Ott csak Marci Cserfelt, a szobatársa, de ha rászólt, elhallgatott, bőgött. Milyen jó volt egyetemre járni, könyvtárban ülni. Milyen csend volt Genfben. 10 óra körül már aludt az egész város. Ha valahol még világos volt az ablak, ott beteget virrasztottak, vagy tudós dolgozott. A sóbár ablaka néha hajnalig világos volt. belelapozott az előtte fekvő könyvbe. Ez még az apja könyvtárából származott. Lila tintával volt beleírva az apja neve. Johannes Máté Stud Div. Áthúzta az apja nevét, a magáét írta alá. D. Dr. Máté István, Dr. Divinitatis. A püspök lett volna. Gladiolusból lesz a koszorú, Árpád említette. De milyen drága egy ilyen hiába valóság. Minden pénzét odaadta rá, amit csak megkuporgatott. 300 forintot vitt el Árpád. Janka azt mondja, 150-ért látott nagyon szépet, de arra nem érdemes figyelni, amit Janka mond. Janka mindig mindent rosszul tud. A temetés 2000-be kerül. Van Kun Lászlónak, fizesse. Ivott. A saját termését itta. A kunhalom oldalában volt a cseppszőlője. Íz lett a bor. Folyton szomjazik, ki tudná inni a kutat, ha bor volna benne. Mindig élvezte a bor ízét, de sokáig nem ivott egy fél poharat sem. Csak ott, ahol nem lehetett elhárítani a kínálást. Jó volt megtagadni valamit a torkától. Jó volt úgy lefeküdni, hogy az ínye még elalvásig sóvárgott a friss, savanyú íz után. Milyen fiatal is volt. Majdnem mindig a saját könyveit olvasta. Legtöbbször a prédikációs gyűjteményt, a Szent Háromság tanról szóló tanulmányát, az egyház történelmet, legfőképpen pedig a legnagyobbat, a nagy Calvin életrajzot, amelyet annyi nyelvre lefordítottak. Legjobban a prédikációkon ámult, a lendületükön, a szókincsén. Mikor eljön a péntek, még mindig valami nyugtalanságot érez. Megszokta, hogy pénteken meg kell írni a vasárnapi szentbeszédet. Leszokhatnék már róla. A tarbai templomban Kun László prédikál. Gyalázatos féreg. Vajon mennyit kap ezekért a prédikációkért? Ha eljön az ítélet, nem az égi, hanem a földi, s ő megéri, nem áll mellé. Amit most értetesz, hogy szállást ad neki, hogy enni ad, kötelessége. Papi kötelessége és emberi tartozása. Micsoda nincstelen kamasz volt, amikor megismerte. Micsoda lusta, lassú beszédű káplán. Évek türelmes munkájával csiszolta, faragta ilyenné. Amit tud, tőle tanulta, még a mozdulatokat is. A puha, mégis erőteljes gesztusokat. Ahogy a palástját megengedi, ahogy a Bibliát kinyitja. Farizeus, kommunista. Miért nem inkább Árpádka lett pap? Nyugodtabban hagyná itt az eklézsiát. Felnézett. A két kép a falon az is az apjáé volt. Calvin prímes köpönyekben, meg egy sovány Zwingli. A térkép az ő szerzeménye, a rózsaszín, kicsit meggyűrődött térkép az üveg alatt, keskeny fekete keretben. Néha, ha feltekint, elsétál rajta gondolatban. Elindul a Rón partján, átmegy a Pont du Mont Blancon a szigetre, vagy befordul a Cité egyik utcáján. A sziget a Rousseau szobrával mindig feldühítette. Szobrod bizony annak a bolondnak, még a szülőházára se szeretett ránézni, pedig csak nem szemben lakott vele. Rousseau. Az ember nem is érti. Milyen fiatal volt, 20 esztendős, s már teljesen kész, kiforrott ítéletű. Már akkor tudta, micsoda veszedelmes tanokat hirdetett az az eszelős. Genf. Még egyszer végigmenni rajta este, mikor a szűk utcák felett alig fér el a holdfény, nekiütődik a kis tornyoknak, magas házfedeleknek. Felrohanni az egyetem lépcsőjén, megkopogtatni a szeminárium ajtaját. Sobár professzor még bent van, ő mindig bent van éjjel is. Aszott arca csupa derű, míg hallgatja. Lacus Balaton, mondja neki. De úgy ejti Lacus, ahogy a professzor beszéli a latint. Non est currentis, nec ve volentis sed. Sobár még abban az évben meghalt, amikor őt doktorrá avatták. Le recteur et le sénat. Sírt akkor éjszaka. Odaborult Bonifász vállára a reformáció emlékműve alatt. Ha püspök leszek, mondta Bonifásznak, tudod majd, ha püspök leszek? Olyan biztosan tudta, hogy püspök lesz. Úgy látszik, elhallgatott a gyerek, mert csend lett odakin. Kipillantott. Látta Szuszut, amint a földre rajzol, azt is, hogy az anyósa elszenderedett. Újra ivott. Legalább béke van, nem hallja a Décsiné beszédét. Hogy alszik ott azzal a festett képével? S a ruhája milyen rövid, átüt a lába bőre a harisnyáján. Az ő pénzéből öltözködik, az ő pénzéből veszi a festéket is. Innen-onnan 80 éves. Micsoda szörnyeteg. Érdekes, mindig riasztotta, még otthon a faluban is. Örült, ha nem kellett ránéznie a templomban, vagy megállnia vele beszélgetni az utcán. Csaló. Észre kellett volna vennie, hogy csaló. Egyszer egy sárga tetejű francia könyvet látott nála, valami erkölcstelen könyvet. Mikor megkérdezte, hogy mit olvas, a szeme előtt kicserélt egy másik könyvre az asztal alatt. Annak is sárga volt a teteje, de az már jókai volt, egy puha kötésű, olcsó jókai. Hogy csinálta? Milyen gyanútlan volt, s milyen gonosszal fizetett neki a gyanútlanságáért. 200-at küld neki havonta. Jóra költi, látni, mint a gyöngy, úgy peregnek a szavai. Edit alig beszélt. Azért szerette Editet, mert alig beszélt. A faluban, nem a szülő falujában, hanem az első állomás helyén, ahol megismerkedett Edittel, ott a dombon a tó felett, laza piros homokban fészkeltek a venyigék. Hogy lebegett Edit, a 18 éves Edit azon a piros homokon? Soha még olyan szótlan lányt, mint az fehér ruhájában, fehér szalaggal a hajában. Senki se tudta olyan figyelmesen hallgatni soha. Bonifász. De Bonifász férfi, és messze élt. Mikor megkérte, elszaladt mellőle, csak felkapta a fejét, és elfehéredett, aztán már szaladt is lefelé a templomdombról, ahol álltak. Nagy sárga haja kibomlott futtában, olyan volt, mint egy menekülő tündér. Edit megmondta neki, hogy nem szereti, de nem hitte el. Franciska mindenre a vállát vonogatta, mindenre nemet mondott. Mikor Gyuri a sógora megkérte, sírva fakadt, elbújt a padláson, kiabált, hogy menjen Gyuri haza, nem szereti, nem akar férhez menni sohasem. Aztán persze hozzáment, 3 hónap múlva már hozzá is ment, és rossz volt látni, hogy csókolóztak a kertben. Rájuk is szólt akkor. Ez a vénasszony itt csak becsapta akkor. Azt mondta, fiatal még, nem ismeri az életet, nem ismeri a férfiakat. Társat keresek benne, ezt mondta akkor a vénasszonynak. Nem szívesen beszélt vele, mert nem szerette őt. Nem kedvelte a lakását sem, ahol mindig rendetlenség volt, francia könyvek hevertek szerteszét. Egy paletta volt felakasztva a falra, s mindenféle szörnyű képek között botladozott a látogató. Még csak rámájuk se volt, mint más házakban. Csak úgy álltak, keretezetlenül a falhoz támasztva meg állványokon. Edit hátat fordított neki. Lehangolta az udvariatlanság, ahogy a lány az ablakhoz állt, és lenézett a Balatonra. A vénasszony össze-vissza hadart, hogy szégyellős, hogy gyerek még. Edit csak hallgatott. Nagyon szerette a hallgatag embereket. Míg nézte Edit hátát a szűk fehér blúzban, arra gondolt, milyen jó lesz úgy írni a kancelláriában, hogy Edit is ott tesz-vesz majd mellette, kézi munkázik, ránéz, esténként összekulcsolja az övével a kezét, megköszönik az Istennek a napot. A vénasszony kiment a konyhába, hogy uzsonnát készítsen, Edit akkor visszafordult, s látszott, hogy csupa könny az arca. Franciska mindig mindenért sírt, akkor is, mikor Gyuri megkérte. Megcsókolta Editet. Milyen élénken emlékszik erre a csókra. Valahogy azt várta a szája, hogy forró lesz a bőre a könnyektől. Edit arca hideg volt, a könnyei is hidegek. Elvette feleségül. Vajon takaró nagy mit fog mondani délután? Tulajdonképpen el kellett volna menni hozzá, megbeszélni vele. De Kun László intézte ezt is. Neki nincs már szava a házban. Editet nem is a díszravatalozóból kellett volna temetni, hanem innen a tarbai templomból. De Kun László ezt sem érti. Ennek ez is csak propaganda. Nagy egyházi temetés, hogy megmutathassa, senki se szól bele a hitéletbe. Uram, múljék el tőlem a keserű pohár. Uram, ne engedd, hogy a gonosz indulatok hatalmat nyerjenek az én szívemen. Ki lehetett az a Kálmán, aki a vénasszony mellett állt az esküvőjükön? Az a vadászkalapos, pecsétgyűrűs, ellenszenves ember. Az is tudott vajon arról, amit előle eltitkoltak? Ha nem volna bűnös gondolat, azt kellene hinnie, az anyósa szeretője. Elhessegette a gyanút. Ne ítélj, hogy ne ítéltessél. Nincs semmi bizonyítéka. Takaró nagy sokkal erőtlenebbül beszél, mint ő. Milyen érdekes feladat pedig elparentálni egy eszelőst. Már rándult a keze a toll után, aztán elszégyelte magát. Légy csendes szívvel. Ezt írta Editnek a zsoltárába. Edit csak ránézett, nem válaszolt semmit. Most már csendes valóban, pedig hogy tudott sikoltozni? Mikor megérkeztek ebbe a városba, Kati kinn állt a kapuban, rájuk bámészkodott, ahogy leszálltak a kocsiból. Teremtőm, de fiatal, de gyönge, olyan szelíd ez, mint a bárány. Hát olyan volt, mint a tigris. A teste is olyan volt, mint egy ragadozóé. Életében egyszer látta egészen mesztelenül, azon a napon, amikor aztán végképp el kellett távolítani a házból. A lélegzete elakadt a szégyenkezéstől, amikor meglátta. Micsoda szépség volt! Meddig kísérik még az embert parázna gondolatok? Persze az a sok kép, mezítelen alak az anyja házában, az aktok a vásznakon. Hogy örült, mikor elvette, mikor hazahozta, mikor először rányitotta a hálószoba ajtaját, hogy most már ezentúl nem kell megfékeznie a testét, hogy az Úr áldásával. Megint ivott. Editet minden éjjel újra meg kellett törnie, le kellett győznie. Reggelre csupa karmolás, kék folt volt a válla. Az Úr megpróbálta az ő szolgáját. Szükség az ember fiának sokat szenvedni és megvettetni. Ha a te atyád fia vétkezik ellened, dorgáld meg őt, ha megtér, bocsáss meg neki. Vajon ez a vénasszonyot kinn a kertben üdvözül? Üdvözül Décsiné, aki hozzáadott egy őrültet feleségül? És Edit? Edit is üdvözül? Ha Sóbár élne? Írt ő valaha a predesztinációról is. A legdrágább koszorú 150 forint, azt mondta Janka. Vajon milyen lesz az Árpádka koszorúja, a 300 forintos? Cipőt akart venni télire, egy fél év óta gyűjt már rá. Nem lesz cipője. Elhordja a régit, legfeljebb nem fog kijárni a hóban. Micsoda hó tud itt lenni az Alföldön? Tavaly egész télen nem volt kin Editnél, mert rossz volt a cipője, és nem akart Kun Lászlótól kérni talpalásra. Nem igaz, ez most hazugság volt. Nem szeretett kimenni. Nem bírt kimenni. Árpád látogatta Editet helyette. Azt mondja, minden két hétben kiment hozzá. Milyen figyelmetlenek az orvosok? Kerekes, az Edit kezelő orvosa azt mondta tegnap, hogy 2 év alatt 4-szer se látta Árpádot. Az orvosok semmire sem figyelnek, pedig igazán könnyű észrevenni ezt a nyurga fiút. Majdnem minden orvos ateista. Mit várni tőlük? Mit csinál az a gyermek azon a padon? Tanul. Tanulja azokat a kommunista könyveket. Hosszú tűrő Isten, de lassúak a malmaid. Ha püspök lett volna, holtig ellenáll. Énekelne a börtönben, mint a gályarabok. Térj magadhoz, drága Sion. Istentelen szentségtörő barom. Mikor hozzáadta Jankát, már gyanakodott rá, de elnémította magában a tiltakozást. Örült, hogy valakinek kell az a lány. Kellett is annak, a parókia kellett neki. Akkor még ő volt a paptarbában. Innen a házból könnyebb volt kitúrni őt. Jaj, az az istentelen prédikáció a békéről. Szodoma és Gomora elpusztult, ez a város is égjen el, kényköves lángon égjen, ha nem akad a lakosok között kívüle igaz ember. Ha Janka fiú lett volna. Mit tud ez a Janka? Olyan, mint az árnyék. Miért nem lehet egy ember püspök, ha a felesége őrült is? Az anyósa rossz életet él, látni a harisnyáján, hullámosított haján, festett szemöldökén. Nem hiába nem mert jelentkezni évtizedekig. Ki tudja, mit csinált Fehérváron meg a faluban. Janka az urához húz. Zsuzsanna buta. Minden nő buta. Sose szerette Jankát. Ha délután nem lesz kinn a presbitérium, arról is Kun László tehet. Őt mindenki sajnálja, ő hozzá mindenki csak részvéttel beszél. Ha kilép a kapun, a kurátor is megöleli. Más idők voltak régen, nagy tiszteleti uram. Editet is sajnálják. Jó nép ez itt, elfelejt sok mindent. Ha Edit egészséges, ha segít neki, ha van valaki, aki segít. Sose segített neki senki, csak Sóbár. 4 évig volt a Genfi kollégiumban ingyenes helye. Ki lehetett az a Kálmán, akit annyiszor látott Editéknél? A professzor nem akarta hazaengedni. Isten szavát viszem a népemnek, mondta neki akkor. Ha kinn marad Genfben, miért játszik Zsuzsanna megint a porban? 100-szor megmondta neki, hogy az nem egészséges. Tulajdonképpen nem is volt felesége. Egész életében olyan volt, mint egy özvegy. A verekedésre pedig Edit szoktatta rá. Franciska a megmondhatója, sose bántotta sem őt, sem Jánost. Pedig János hányszor felmérgesítette azzal, hogy nem akart tanulni. Hozta haza a rossz bizonyítványokat. Szegény János, mindig benne volt a betegség. Örült, hogy nem engedte egyetemmel kínozni. El kell menni Emecsére. Azóta se járt ott, hogy Árpádkát elhozta a sógornője halála után. Micsoda asszony volt az is, a rengő mellével, széles piros szájával, förtelem. Igen, Edit szoktatott rá a verekedésre. Edit annyira félt tőle, hogy Mihályt hozzá közeledett, már megütötte. Edit csak jó Mihálytól nem félt, attól a csirkefogótól. Látta a múltkor messziről, rossz bőrben van az is, csavargó. Jön a tél, akkor összeszedhet megint egy kis pénzt a betlehemeivel, ha ugyan kell még Betlehem valakinek ebben az istentelen világban. Betlehem. Most világosan látta Annuskát, ahogy 4 kézláb áll a földön, s 2 pofáját teleszedve levegővel fújdogálja a Betlehembe ragasztott gyertyát. Ő sose engedett karácsonyfát állítani, és sose vett semmi ajándékot karácsonykor a gyerekeknek. Franciska nem bírta felfogni, miért. De Franciska is buta. Micsoda bajt, felesleges izgalmat szerzett az ostoba keresztanyai ajándékával, azzal az Annuskának adott aranygyűrűvel. És az ezüst kanál, minek kellett keresztelőre ezüst kanalat hoznia? Minden hiába valóság, értelmetlen üres pompa. Ha újra kezdhetné az életét, ma sem venne semmi ajándékot. Zsuzsannának csinálnak karácsonyfát. Kun László így kívánja. ő be se megy a fagyújtásra, nem bírja látni. Mit tud Kun László arról, milyen a genfi karácsony? Az igazi kálvini szellem. Gyertya, cukor, bábú, hitványságok. A karácsony vallásos ünnep, nem karnevál. Ott állt Annuska négy kézláb, fekete haja előre lógott, majdnem belekapott a láng, fújta a gyertyát. Jó Mihály meg mögötte térdelt, és a bábokat igazgatta, Máriát, Józsefet, meg a kisdedet a Mária ölében. Belevágta a tűzbe a barmokat, az egész Betlehemet, mikor rajta kapta őket a fás színben. Jó Mihály még fát is díszített, papírláncokkal. Annuska utána kapott a barmoknak, összeégett a keze, megemlegette azt a karácsonyt. Jó Mihályt is Décsiné miatt kellett tűrnie. Ha Edit nincs, nincs Janka, nincs Annuska. Annuska nem engedelmeskedett másnak, csak Jó Mihálynak. Az Úr megbünteti azt, akit szeret. Őt nagyon szeretheti. Meleg van, szokatlanul meleg szeptemberre. Most itt ül, mint jóba szeméten, körülötte az elpusztult család. Edit a koporsóban, egyik gyermekét elvesztette örökre, a másik megvan, de akár meg se lenne. A veje meg eladta az Istent a kommunistáknak. Csak Árpádka van még, de Árpádka olyan keveset van vele mostanában. Sóbárnak nem volt senkije, nem házasodott meg soha. Ha még egyszer kimehetne Genfbe, nem mehet ki többé. Dutour szobránál bontotta ki a táviratot ezelőtt 29 évvel. Kislány született. Megint lány, nem fiú. Gyöngébb edény. Most, hogy Edit meghalt, tulajdonképpen nem kellene már pénzt küldeni az anyósának. A rokonsági kapcsolat megszakadt. Miért mondjon le mindenről? Hogy arcfestékre költse? Milyen szelíden aludt Annuska a lugasban, mikor hazaérkezett. Onnan hozza egy gyermek magával a gonoszságot. Az eredendő bűn. Nem mossa le más, csak az isteni kegyelem. A püspök csak 7 évvel fiatalabb, mint ő, és elég rossz színben van. Azt mondják, van valami baj a májával. Ha elvinné a betegsége, vajon csak az ilyen fajtáknak állana a világ, mint a veje? Ha megváltozik a helyzet, akkor Kun László mehet, s ő majd tesz róla, hogy ne legyen helye az egyház megyében. Neki 27 kiadott munkája van. Ha nagyon akarná, most is tudna írni. Nem fog többé pénzt küldeni Décsinének. Edit már nem él. Az idősebb papok nem vesznek részt a békemozgalomban. Talán, ha összejönnének. A püspök májbajos, napról napra öregebb. Ő még bírja. Ma még kiüríti a megaláztatás kelyhét. Aztán talán holnap. Ma nehéz nap lesz. Mit is mondott ez a csalóvén asszony? Azt ígérte, elutazik az esti gyorssal. Takaró nagy sose tudott szerkeszteni. Ha őt megkérdezik, ő Gálantalt választja. Már csak azért is, mert Gál tőle indult el. Szelíd, jó ember volt teljes életében. Máig az ő prédikációs anyagát használja vasárnaponként. Ha Annuska fiú lett volna. Mi igaz abból, amit Franciska mondott Annuskáról? Franciska mindig szívesen mondott rosszat az emberekről, s mióta megözvegyült, egyre gonoszabb a nyelve. De mit lehet mást mondani Annuskáról, mint rosszat? Mikor tett valamit úgy életében, ahogy illett, kellett, ahogy helyes volt? Még a jó tetteiből is baj kerekedett. Most az a nap jutott eszébe, mikor hazajött a szőlőből, s Janka sírva fogadta a kapu alatt. Annuska kin járt a fügekertben, s becsődített hozzájuk ebédre 3 szegény családot. Jó Mihály ott röhögött a fás színben, Janka meg sírt, a kezét tördelte. Sunyi rosszképű proletárok ácsorogtak a parókia kapuboltja alatt, köztük Annuska kis kötényben szelte és zsírozta a karéi kenyereket. Jó, hogy szép szóra is elmentek, nem kellett elővennie a botját. te mondtad, zokogta Annuska, hát nem te mondtad a múltkor, hogy adjunk kenyeret az éhezőknek? Az Úr szavával feleselt vissza neki, amikor megverte. A saját prédikációját fordította ellene. Adjunk kenyeret az éhezőknek. Hát persze, hogy valami ilyen volt a textus. De aztán meghívni a fügekertből? Valami rossz érzés fogta el, aminek nem tudott nevet adni. Ott volt mellette ismét Annuska, akire épp oly kevéssé szeretett gondolni, mint Editre. Annuska ceruzáival, örökké kócos fekete hajával. Máig sem kerültek meg az ezüst gyertyatartók, amelyeket vasárnapi iskola után odaadott a koldusnak. Nem az ezüst miatt haragudott, mi az ezüst, cifraság, de azért mégis. Edit őrült volt, de ez a lány több is, meg kevesebb is valahogy, mint az eszelős. Jobban már nem alázhatta meg magát az Úr előtt, mint hogy Annuskát meg az anyósát idehívta a temetésre. Szajha, mondta magában, s megrettent, olyan természetes volt számára ez a szó. A vénasszony is az volt, a lány is az.
7: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigén.
3: A bogyós gyümölcskertész. Szent Péter eseménye. Házasságon innen.
2: Katalin.
3: És a gyerek.
2: A foszti fiú esete.
3: Pilátus testament. Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

és óvatesz. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az Otthon Start program részeként tervezett kiemelt beruházások közül az építési engedéllyel még nem rendelkezőknél az építési engedélyeket csak azt követően adná ki a kormány, hogy azokat egyeztették a készülő lakásépítési programmal. Többek között ez tartalmazza az építészeti törvény módosítására kedden az országgyűlésnek benyújtott javaslat. Az országgyűlés honlapján olvasható Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által jegyzett javaslat indoklása szerint az új lakásépítési program kidolgozása és a jelenlegi beruházásokkal történő összehangolása több hónapot vesz igénybe, ezért szükséges a rendelkezés, hogy az év végéig nem lehet építési engedélyt kiadni a már kiemelt beruházássá nyilvánított Otthon Start program részeként tervezett beruházásokra. A korlátozással összhangban a javaslat felfüggeszti a fix 3%-os hitelprogram feltételei teljesítő lakásépítési beruházásokra vonatkozó szankciós szabályok határidőit is. A javaslat rendelkezik.

0: arról is, hogy a kiemelt beruházásoknál haladéktalanul tájékoztatni kell a környezetvédelmi vagy természetvédelmi hatóságnak az építési engedélyező hatóságot, ha a környezetvédelmi és természetvédelmi szabályok megsértése miatt eljárást indít, vagy ilyen ügyben határozata véglegessé válik. A Honvédelmi Minisztérium a Facebook oldalán azt írta, visszakapták eredeti nevüket a Magyar Honvédség alakulatai, ahogyan Astruszin Szendi Romulus korábban megígérte. A miniszter június 21-én számolt be a katonákkal folytatott konzultáció eredményéről, minden alakulat azt kérte, visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát, augusztus 8-án pedig a miniszter videóban jelentette be, hogy aláírta az alapító okiratmódosításokat. A történelmi alakulat nevek 2023 elején változtak meg, az akkori vezetés ezt azzal indokolta, hogy a kiteljesedő haderőfejlesztésnek része a honvédség belső hagyományrendszerének újraalkotása, így az alakulatok nevének megváltoztatása is. Akkor azt közölték, az új név és számválasztás során a hadrendi számnak egy előző dicső harcoló alakulatra kell utalnia, névadónak pedig egyértelműen magyar katonahőst kell választani. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában 2025 azonos időszakához képest, közölte az Otthoncentrum. A téglalakásoknál 2%-ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4%-ponttal nőtt az alku mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1%-ponton belül maradt. A meghirdetett és a tényleges eladási ár közötti különbség a használt házaknál átlagosan 10,8%, a téglalakásoknál 7,1%, a panellakásoknál 6,1% volt az első 7 hónapban. A megyei jogú városokban 6,3% volt az árengedmény mértéke, míg az agglomerációban és Budapest belvárosi kerületeiben 7% körül alakult ez az érték. A legnagyobb alkura ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség. Ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engedtek az eladók a meghirdetett árból a sikeres értékesítés érdekében, közölte az Otthoncentrum. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, ez olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmakozi Szervezet honlapján közzétett almapiaci elemzésben. A nyár végi helyzetkép szerint az asszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Fruitweb július végi előrejelzése már csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, ezen belül 50-60 ezer tonna lehet étkezési és 70-80 ezer tonna ipari alma. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, és bár a belföldi termés potenciál évről évre szűkösebb, jó évjáratokban még mindig el lehetne érni 400-500 ezer tonnát. A Fruitweb a becslés alapján a feldolgozó ipari kapacitások leépítését valószínűsíti. A 350 ezer tonnás túlnyomó részt sűrítmény célú léüzemi kapacitást ugyanis ilyen mértékben nem lehet gazdaságos módon importból kiszolgálni, írja az elemzés.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. A frontális felhős elv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Északon északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb esőzápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsufa Péter, itt a jazz műsor. Nagy kedvencem Nils Lundgren, trombon művész, aki Svédország gyakorlatilag sztárja a maga módján. A 93-as lemezét választottam ki, a Ballads lemezt, a balladákat. A lemez egy órás hosszával, ha nem beszélek sokat, szinte teljesen belefért a műsorba, kis túlzással természetesen. Én most nem mondanám a szerzőket, mert azzal rengeteg időt veszítenénk, hanem felsorolnám azt a 10 felvételt, amiből a lemez áll. Nyilván lesz több felvétel, melyet ismerősként üdvözölhetünk, hiszen ezek világhíres melódiák többek között. A Don't Go to Strangers az egyes felvétel, a Lament a kettes. There Will Never Be Another You lesz a hármas. There's That Rainy Day a négyes. Az ötös a Once Upon a Summertime. Az Everything Happens to Me a hatos, a Killing Me Softly a hetes, a nyolcas a They Say It's Wonderful, és a Child Is Born a kilences, és ami lesz keverve, már sérül, talán el se indul, a Fraud About You a lemez tízes felvétele. A basszus Paul Danielson, doboknál Anders Klierberg, nem mondom ki pontosan, a gitároknál Johan Norberg, a zongora Bobo Stenson, tenor szaxofon Joachim Milder, és ugye a trombon, ének, és ő is producerelte a kiadványt, Nils Lundgren. Érdemes Nils Lundgrenre rákeresni, zseniális lemezei vannak, egész komoly gyűjteményen van tőle. Induljon akkor most az említett 9,5-10 felvétel.
2: I took a trip

0: Európa Rádió hallgatók. Ezen a héten a jazz műsorban Nils Lundgren Ballads című lemezét hallgathatták meg. Nils Lundgren lemez gyűjteményem kiterjedt és időben is hosszú időskálát ölel fel. A trombonművész, a svéd trombonművész 93-as lemezét hallgattuk most meg. Annak nagyjából 9-9,5 felvétele fért a műsorodunkban. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszön az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdúbiharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. A korábbihoz képest csaknem kétszeres 12 milliárd 200 millió forintos keretösszeggel folytatódik az idei tanévben a hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulók szakmaszerzését segítő apácai ösztöndíjprogram, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Mint írták a programban, amelyben eddig évente átlagosan mintegy 4700 tanuló kapott támogatást, havonta 16 és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek a diákok. A támogatott tanuló 90%-a az ország négy leghátrányosabb

0: helyzetű régiójában tanul, így a program jelentős szerepet tölt be a területi és társadalmi hátrányok mérséklésében, hangsúlyozta a minisztérium. A pályázatokat szeptember 22-ig lehet benyújtani a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer elektronikus pályázati felületén. 6000 fogvatartott kezdi meg tanulmányait a hazai börtönökben, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György ezredes kommunikációs főosztályvezető elmondta, az iskola kezdés a büntetés végrehajtási intézetekben is új célokat és lehetőségeket jelent. Egyre többen döntenek úgy, hogy a bent töltött időt tanulásra, fejlődésre fordítják. A fogvatartottak számára az oktatás nem csak tudásszerzést, hanem a szabadulás után életre való felkészülést is jelenti, bizonyítvány szakmát és egy újrakezdéshez szükséges kapaszkodót adhat, fogalmazott az ezredes. Makula György elmondta, a fogvatartottak általános és középiskolai tanulmányokat folytathatnak, emellett többféle szakmai képzés közül választhatnak. Az idei tanévben országosan előzetesen több mint 6000 fogvatartott részvételével számolnak az oktatásban. Közülük várhatóan 1770-en általános iskolai, 2589-en középiskolai képzésben, míg 1643-an szakmaképzésben vehetnek részt. Ez a létszám mintegy 2%-os emelkedést jelent az előző tanév adataihoz képest, hangsúlyozta a főosztályvezető. Minden rendőr kollégának jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából szeptember 1-től, ezt jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője a rendőrség Facebook oldalán. Mint mondta, a rendőrség vezetése ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit a kollégák nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik, mondta Gál Kristóf. A szóvivő hozzátette, ha a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapon lesz érvényes. A magyarországi ingatlan piacon augusztusban 8077 adásvétel történt, ami az idei második legalacsonyabb havi érték. A forgalom júliushoz képest 13,1%-kal csökkent, az előző év azonos időszakához képest pedig 29%-kal, közölte saját adatain alapuló becslését a Duna House. Mint írják, az éves visszaesés nem meglepő, mert egy éve az Otthonstart program szeptember eleji indulása előtt megugrott a befektetési célú vásárlások száma. Idén az augusztusinál alacsonyabb tranzakciószámot januárban regisztráltak, míg a legnagyobb forgalmat márciusban mérték. A cégcsoport adatai szerint 2026. augusztusában a lakás célú jelzálog hitelszerződések összege 255 milliárd forint volt, ami 6,9%-kal marad el a júliusi értéktől. A Magyar Nemzeti Bank által produkált tavalyi augusztusi adatokhoz viszonyítva viszont jelentős 141,3%-os bővülést mutat.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön az ország észak-keleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. A frontális felhőselv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Északon észak-keleten fordulhat elő helyenként kisebb esőzápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 140 gyermek kap tanszert és iskolatáskát Kárpátalján az MRS jó voltából.
2: Ezen a héten vasárnap érkezünk Kárpátaljára, itt is közel 140 diák fog kapni iskolatáskát tanszercsomaggal, illetve szintén ezen a héten még a Párciumba és Délvidékre is megérkezik a támogatásunk, hiszen ez akárcsak minden más programunknál most is így van, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a magyarság az nem áll meg az ország határnál, tehát az, hogy határon túli gyermekeket is támogassunk, az elengedhetetlen része az idei tanszergyűjtésünknek is.
1: Gecse Attila kórházlelkész.
3: Élményterápia, ahol egész nap különféle alkalmakon vehetnek részt a családok, és ezen belül vannak azok a gyász alkalmak, amikor a szülők, külön anyák, külön apák, és a gyerekek is részt vesznek olyan alkalmon, ahol a saját gyászukkal szembesülhetnek, dolgozhatnak és segítséget kaphatnak.
1: A kolozsvári Magyar Napok Refo udvara a női egészség témájának is teret adott.
4: Én nagyon szeretem a WHO meghatározását az egészségre, ami szerint az egészség nem csak a betegség hiánya, hanem egy testi, lelki és szociális jólét. Úgyhogy szerintem egy egészséges nő, ő egy olyan nő, akinek a teste jól van, aki nem beteg, aki jól van önmagával és jól van a környezetével.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Iskolatáskával és tanszerekkel segíti a kárpátaljai gyermekeket is a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű kezdeményezésnek köszönhetően idén 140 gyermek kezdheti meg úgy a tanévet, hogy a szükséges iskolaszerek már ott lesznek a táskájában. A programról és a támogatás jelentőségéről Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét kérdeztük. Aki kérdez, Birta Zoltán.
2: 2026-ban is nagyon sok ember mozdult meg annak érdekében, hogy Kárpát-medencén belül a református gyermekek iskolatáskához, illetve tanszereket kaphassanak a tanév kezdetén. Egy országos gyűjtésről van szó, és éppen ezen a héten Kárpátaljára is megérkeznek majd az adományból összegyűjtött tanszercsomagok vidékünkre.
3: Ez pontosan így van. Ugye idén 20 éves a Magyar Református Szeretetszolgálat, és a nyári tanszergyűjtés már szinte az első, legelső adománygyűjtések között ott volt, nem véletlenül. Azért, mert 2 évtizeddel ezelőtt a munkatársak azt tapasztalták, hogy jellemzően az adományozás, a segítségnyújtás a gyerekek számára jellemzően évvégén, adventi időszakban szokott leginkább a szemünk elé kerülni, pedig az iskolakezdés, tehát így a nyár vége, augusztus vége, az egy igen komoly anyagi nehézséget okoz a nehéz helyzetben lévő családok számára. Most, ha itt például megnézzük a magyarországi árakat, ha nem is akarjuk túl költekezni magunkat, csak egyszerűen bármelyik bevásárló központba belépünk, és megnézzük, hogy mennyibe kerül egy iskolatáska, füzetek, toltartó, és akkor sorba vesszük, hogy kell még a gyereknek vízfesték, ecset, színes papír és mennyi minden egyéb. Ez bizony mindenképp több tízezres összegre rúg. Nem túlzás azt mondani, hogy 30-40-50 ezer forint alatt nem tud megállni ez az összeg. És ha most egy kicsit belegondolunk, hogy azoknál a családoknál, ahol több gyerek is kezdi szeptemberben az iskolát, vagy pedig egy fizetésből kell kigazdálkodniuk a mindennapokat, és egyébként is minden hónap komoly anyagi nehézséget jelent, ott egy ilyen plusz kiadás az bizony komoly terhet jelent. De itt most eddig táskákról beszéltem, de számunkra kifejezetten fontos, hogy mi ennek az egész tanszergyűjtésnek a lelki oldala. Nem véletlenül ezt a címet kapta a tanszergyűjtésünk, hogy radírozzuk ki a különbségeket. Hiszen most, hogyha magunk elé képzelünk egy 6 éves tündéri kisfiút vagy kislányt, aki első napját kezdi meg az iskolában nagy várakozással, de ott már az első napon azt tapasztalja, hogy az osztálytársainak gyönyörű, szép, kényelmes, szép, színes, mintás iskolatáska van a hátán, benne csomó gyönyörű füzet, toltartó tele színes ceruzákkal, zsírkrétával, filztollal, ő pedig mondjuk ott ül a padban, és neki egy darab füzete van, abba kell mindent felírnia, és megtanulnia írni, és mondjuk egy darab apróra elhegyezett ceruzája, akkor már az első napon az lesz az ő maradandó élménye az iskolából, hogy ő kevesebb a társainál, neki nincs meg mindene a többiekhez képest. És ez az első benyomás, ez bizony olyan mély nyomot tud hagyni, hogy később aztán nem szívesen jár az iskolába, hiszen mindig ezzel az érzéssel szembesül, és akkor még nem beszéltünk mondjuk arról, hogyha esetleg csúfolják is emiatt a többiek, és ez másoknak is feltűnik. Mi ezeket a különbségeket szeretnénk kiradírozni ezzel, hogy tanszertámogatást nyújtunk, és bizony büszkén, örömmel tudjon minden gyerek belépni az iskolába, akit segítettünk, és legalább ott az első napokban, amikor az egymás iskolaszereit megvizslatják a gyerekek, akkor az legyen az neki is a benyomása, bármelyik nélkülözésben felnövő gyereknek, hogy én nem vagyok kevesebb, ugyanonnan indulunk, és aztán pedig a tanulás az már csak rajtam múlik.
2: Minden évben a gyűjtés több részből áll, egyrészt van lehetőség pénzadományjal támogatni, illetve személyesen különböző áruházakban részt venni, illetve a megvásárolt terméket eljutott az önkéntesekhez. Ez a része már lezárul, de ez milyenféle kapcsolattartás az adakozó szándékúakkal? Hogyan látjátok ennek az aktivitását?
3: Hála Istennek azt mondhatom, hogy az idei évben, amit talán kiemelnék, az egyrészt az áruházi gyűjtések, rendkívül jól sikerültek. Valóban egész nyáron át lehetett tárgyi adományokkal is támogatni a tanszer gyűjtésünket, és több magánszemély is támogatta a gyűjtésünket, akár egy-egy iskolatáskával vagy füzetcsomaggal. Cégek, nagyvállalatok is többen voltak, akik akár több százas nagyságrendben támogatást nyújtottak ehhez a programhoz, és ne felejtsük el a református gyülekezeteket, valamint több hazai oktatási intézményt, református iskolát is, akik ezt megszervezték házon belül, hogy legyen tanszergyűjtés. De én mégis inkább most az áruházi gyűjtésekre helyezném a hangsúlyt, hiszen az mindig egy nagyon jó tapasztalat, amikor a munkatársaink, önkénteseink személyesen találkoznak ilyenkor az adományozókkal, és van lehetőség arra, hogy egy kicsit beszélgessenek, egy kicsit meséljenek arról, hogy kiknek segítünk. És az a tapasztalatunk, hogy amikor valaki belép egy áruházba, és lehet, hogy éppen csak egy szórólappal lép hozzá valaki oda zöld pólóban, de aztán elkezdenek beszélgetni, hogy kiknek is gyűjtünk, és egyébként ezekkel a családokat mi honnan ismerjük, milyen kapcsolatot tartunk, akkor ez el szokott indítani aztán egy olyan beszámolót, hogy a támogatók, akik hamarosan jövőbeli támogatók lesznek, rájönnek arra, hogy a szeretetszolgálat valóban odafigyel a családokra, és most tanszereket gyűjtünk, de ezeknek a gyerekeknek utána sem fogjuk elengedni a kezét, hiszen várjuk őket akár online mentorálással, korrepetálással, vagy éppen közösségi tanulóházainkba, és amikor az a tapasztalatunk, hála Istennek, hogy amikor ezeket meghallják, és tudják, hogy jó helyre megy valóban az adomány, és ez nyár végéig, vagy éppen határon túli területekre szeptember elején meg is érkezik, akkor nagyon gyakran megtapasztaljuk azt, hogy akik úgy léptek be a bevásárló központokba, hogy mondjuk éppen csak egy apróságot akart venni magának, mégis megpakolt kosarakkal lépnek aztán oda hozzánk, és bevásárolnak a rászoruló gyerekeknek. Én úgy gondolom, és ez a tapasztalatunk is az elmúlt évekből, évtizedekből, hogy az, hogy a gyermekeket segítsük, az mindig prioritást élvez szinte minden vásárló és minden adományozó számára, hiszen ők valóban a nehézségeikről nem tehetnek, és éppen ezért mindig ez a megélésünk, hogy nagyon sokan összefognak és melléjük állnak annak érdekében, hogyha ennyivel is hozzájárulhatunk, hogy egy kicsit jobb kedvel lépjenek be mondjuk az osztályterembe, az iskolába, akkor azt bizony tegyük meg. Mert nekünk mondjuk megvenni egy toltartót vagy pár füzetet, az csak pár ezer forint plusz ráfordítást igényel, de annak a gyereknek már is teljesebbé válhat az iskola kezdése, és az aztán elindíthat, és sok esetben el is indított már a visszajelzések alapján egy olyan folyamatot, hogy ez a kezdeti öröm adott aztán kitartást és lelkesedést ahhoz, hogy szorgalmasan tanuljon, jól teljesítsen ez az adott gyerek, és bizony az iskola, az oktatás lehet az ő életükben az a kiugrási lehetőség, amivel aztán új alapokra helyezhetik a jövőjüket.
2: Éppen a percekben zajlik a Kárpát-medencei református össztanév nyitó ünnepség, ahol sok iskolatáska kikerülésre kerül, kiosztásra kerül, viszont ezen a héten a határon túli, azaz a kárpátaljai közösség is részesül ebből. Hogyan zajlik ez a hét?
3: Most az mögöttünk álló hét az igen aktívan és sok kilométerrel mögöttünk telt. Múlt héten augusztus 25-én indítottuk el az anyaországban országszerte az adomány átadásainkat, és Magyarországon összesen kereken 100 településre fognak megérkezni a iskolatáskák és tanszercsomagok, és most egy különlegesség az idei évnek, hogy augusztus 25-én Debrecenben indult, és a mai napon pedig valóban Debrecenben ér véget a hazai tanszerátadásoknak sora, hiszen most 10 órától a Kárpát-medencei református tanévnyitó itt lesz a nagy templomban. Ez már egy hagyománnyá vált, hogy minden évben az az egyház kerület, amely otthont ad a Kárpát-medencei tanévnyitó hálaadó istentiszteletnek, mindig az az egyház kerület kijelölhet a saját területéről egy iskolát, amelyet támogat szeretetszolgálatunk. Ez most idén tiszántúli egyházkerület döntése alapján a Csongrád-Csanád megyében található Magyar Csanádi iskola lesz. Ez ott a különböző felmérések szerint a megyének az egyik legszegényebb települése, és ott bizony van egy református általános iskola, oda összesen 71 gazdagon megtöltött iskolatáskát fogunk eljutatni. Ez szinte a teljes tanulói létszáma a magyar családi iskolának. De nagyon is fontosnak érezzük, hogy az adományainkat ne csak a nagyvárosokban, hanem a kisebb településekre, vagy akár szorványgyülekezetekhez, vagy kisközségekben működő református iskolákhoz is eljuttassuk, hiszen úgy gondoljuk, hogy ezek a református iskolák, oktatási intézmények, ezek nélkülözhetetlen szolgálatot látnak el az adott településen, hiszen nem csak azt a könnyebbséget hozzák meg, hogy a gyerekeknek nem kell elutazni, elbuszozni egy másik városba vagy faluba, tehát nem csak ez a nagy előnyük, hogy helyben van az iskola, hanem hiszem azt, hogy keresztény lelkülettel az ott dolgozó pedagógusok, ők valóban az évek alatt ezt is megtanítják és megmutatják a gyerekeknek, hogy Isten szemében mindannyian egyaránt értékesek vagyunk, és ezek azok az útravalók, amelyek aztán az életükben elkísérik a gyerekeket, és ezeket a legfontosabb, hogy ilyenkor, kicsikorban ezek a magok el legyenek ültetve. És valóban most itt akkor Debrecenben zárul tehát a hazai adományosztásoknak a sora, és most pedig ráfordulunk a határon túli adományátadásokra, ahogy említetted, ezen a héten vasárnap érkezünk Kárpátaljára, itt is közel 140 diák fog kapni iskolatáskát tanszercsomaggal, illetve szintén ezen a héten még a Párciumba és Délvidékre is megérkezik a támogatásunk, hiszen ez akárcsak minden más programunknál most is így van, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a magyarság az nem áll meg az országhatárnál, tehát az, hogy határon túli gyermekeket is támogassunk, az elengedhetetlen része az idei tanszergyűjtésünknek is.
1: Az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiát, az MRS kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
0: Európa Rádió az interneten is. Európarádió.hu.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Az élet mélységeit érintő kérdésekben nincs siker, csak növekedés, vallja Gecse Attila. A református kórház lelkész több mint 30 éve szolgál az egészségügyben, és egyike azoknak, akik elindították a lélekmadártábort. Itt olyan családoknak nyújtanak segítséget, akik súlyos betegség miatt veszítették el gyermeküket. A gyász feldolgozásáról és egy lelkészgyógyító jelenlétéről szól következő beszélgetésünk, melyet Kojsza Péter készített.
2: A bátor táboron belül elkezdhettem néhány munkatársammal egy speciális tábornak a megteremtését és elindítását, amelyet lélekmadár tábornak hívunk, nevezünk, ahova olyan családok jönnek el, akik elvesztették gyermeküket. És sajnos ezek a családok ma nagyon sokszor magukra vannak hagyva. Hogy nagyon magányosnak érzik magukat azzal a fájdalommal, amit nem tudnak megosztani.
3: Miről szólnak ezek a táborok, és hogyan próbálnak megsegíteni a családoknak?
2: Élményterápia, ahol egész nap különféle alkalmakon vehetnek részt a családok, és ezen belül vannak azok a gyász alkalmak, amikor a szülők, külön anyák, külön apák, és a gyerekek is részt vesznek olyan alkalmon, ahol a saját gyászukkal szembesülhetnek, dolgozhatnak, és segítséget kaphatnak. Lehetőséget kapnak arra, hogy nyugodtan sírjanak. De van alkalom, amikor az élet ünneplése van. Lehet, hogy az egyik órában sírnak és szomorúak, de a következő alkalmon, ahol lovagolnak vagy íjászkodnak, már nagyon vidámok lehetnek. Az életben ők is, de akár mi is megtapasztaljuk, hogy van egy hullámzás. Ha biblikus akarok lenni, Pál mondta már, hogy mélység, magasság, szélesség, hosszúság. Tehát a tábornak van egy ilyen hullámzása, de ez az, ami segít aztán a családoknak, hogy visszatérve a mindennapi életben megtalálják azokat a kapaszkodókat, amik fontosak nekik. És persze, ami nagyon fontos számukra, hogy olyan sorstárs közösségre találnak itt, akikkel megértik egymást, akik egymásnak adnak olyan tanácsokat, úgymond, amik segíthetnek kinek-kinek, amikor visszamegy a városba, a faluba, vagy az ország másik részébe.
3: Sokat mondó a magyar nyelvünk, ha valakinek meghal a házastársa, akkor azt mondjuk, hogy özvegy, ha pedig a szülei, akkor azt, hogy árva, de nincs arra szó, hogy ha valaki a gyermekét veszíti el.
2: Nem lehet kifejezni, még szóban sem azt, hogy mi történt egy édesapával, egy édesanyával. Hogy az, ami kifejezhetetlen szóval, akkor az hogyan lehet egy tekintettel, egy kézfogással elfogadhatóvá? Vagy talán erre sincs jó szó, hogy mit lehet ilyenkor tenni? Vagy csak az empatikus jelenlét, az a krisztusi csend, ami ott lehet, amiben egy-egy család valóban erőt meríthet. Nagyon érdekes, amikor a gyerekekkel vagyok, hogy egy gyerek lerajzolja a gyászát, hogy egy gyerek a maga nyelvén kifejezi azt, vagy hogy arra tud gondolni, hogy ő nem ismerte ugyan, vagy nem tud visszaemlékezni, de a családban mégis ott van ez a fájdalom, ez a gyász.
3: Mi lesz utána a szülőkkel? Mi lesz a testvérekkel, a hozzátartozókkal? Hogyan tud ebben segíteni?
2: Én azt gondolom, hogy pont ez a feladat ma, és mondhatom azt, hogy talán ez egy igazán szép és nemes egyházi feladatunk lehetne, hogy nagyon intenzíven ott legyünk, nem csak a temetésen, hanem utána is. Ma ugye a pszichológia arról beszél, hogy a gyász az ma már 2 évig is eltart. Akkor egy gyermeknek a gyászolása, akkor lehet, hogy az egy élet. És ebben azt gondolom, hogy oda tudjuk tenni nem csak az igét, hanem azt a gyógyító jelenlétet, amit a lelkész, az egyház tehet ezekért az emberekért és családokért.
3: Fel lehet készíteni a családokat erre az eseményre, vagy inkább csak mellettük lehet lenni?
2: Én azt gondolom, hogy csak útitársak lehetünk. Az a krisztusi példa, hogy mi ott lehetünk ezek mellett, a családok mellett, hogy én ott lehetek egy gyermek mellett, aki mondjuk arról mesél nekem, hogy a testvére fejében krumpli volt, és ezt a krumplit nem tudták kivenni. Vagy hogy ott tudok lenni amellett, az édesapa mellett, akinek az maradt, hogy egy szem lányának a képét feltetováltatta a kezére, és egész nap simogatja a kezét, és nézi a lányát. Megengedem neki, hogy sírjon, megengedem neki, mint ahogyan Jézus az emmausi tanítványoknak megengedte, hogy mondjátok ki az, ami bennetek van.
3: A szülők ilyenkor rengeteg kérdésre kereshetik a választ. Mit tud mondani, amikor megkérdezik, hogy miért pont pont velük történik mindez. Van erre jó válasz?
2: Nem is szeretnék választ adni. Ha együtt megyünk az úton, akkor megtalálják a választ. Nem olyan régen mondta egy édesapa, hogy éveken át depresszióba volt, mert elveszítette az egy szemfiát. Éveken át nem akarta elfogadni, aztán kapott egy hármas ikreket. Sok-sok év után értettem meg, hogy az Úristen elvett egyet, de adott hármat. Megértette, hogy valamit el kellett veszíteni, hogy valami mást is, nagyobbat és többet kapjon.
3: Mivel lehet segíteni az elfogadást?
2: Azzal, hogyha visszatekintve tudják felfedezni, hogy bármennyire rövid is volt az együtt töltött idő, de hogy abban micsoda ajándékok és milyen kincsek vannak. Amik ott maradnak a szívben, a lélekben, egy szülőnek, egy testvérnek, egy nagyszülőnek, egy nagybácsinak, egy nagymamának. Tehát amikor ezt felfedezik, hogy igen, az Úr adta, az Úr elvette, de valami ott marad a szívben, a lélekben, és mi, akik tovább megyünk, talán lehetünk egy kicsit igazabbak, tisztábbak, őszintébbek, szeretőbbek, elfogadóbbak, azokat az igazi értékeket felfedeznünk, amik méltóvá tesznek bennünket arra, hogy emberek legyünk és emberek maradjunk.
3: Az ön lelkében mindig béke van, vagy azért ön is perlekedik?
2: Nem könnyű ezt elfogadni. Igen, vannak nehéz helyzetek, nagyon nehéz pillanatok, amikor az emberben ott van a fájdalom, megjelennek a könnyek, de még inkább megerősítenek abban, hogy nézzek felfelé. Hogy vannak titkok, amiket nem fogunk soha megérteni, megismerni, hiszen csak az Úristen tudja, hogy mit miért tett vagy tesz velünk.
3: Azt szoktam mondani, hogy az élet mélységeit érintő kérdésekben nincs siker, csak növekedés.
2: Én ezt annak idején Franciaországban Jean Vanier, a Bárka közösség alapítójától hallottam, ugye, aki sérült emberekkel kezdett el foglalkozni. Én ma is azt gondolom, hogy ugyanegy sikerorientált világban élünk, amikor egy szülő leginkább akkor büszke, ha a gyermeke sikeres. Persze nehéz definiálni, én azt gondolom, hogy mi a siker. Vagy a siker az, amikor azt látom, hogy a gyermekem boldog. A siker az, amikor akár egy sérült, egy beteg ember mellett őszintén tudok együtt lenni, anélkül, hogy most bármiféle külsőségekben kezdenénk el versenyezni egymással. Az élet vége az nem siker. Embereket elkísérni, gyerekek utolsó útján ott lenni, gyászoló családok mellett ott lenni, ez nem siker. De ugyanakkor azt mondom, hogy azért növekedés, mert ha én visszatekintek életem útjára, akkor rengeteget kaptam. Többet, mint a tanultak alapján, többet, mint amit egyes mások mutattak, vagy mutatnak nekünk, mert ezek az emberek valóban olyan ősi forrásból tudnak beszélni, és őszintén a saját életükről, hitükről, meggyőződésükről, amely nagyon sokat segített nekem abban, hogy a lelkészi pályámban ne megtántorodjak, hanem megerősödjek. Hogy a 21. század nem tudjuk, hogy mit fog hozni, de hogy a mindennapokban helye van a lelkésznek. Ha mer az ember úgy, mint Jézus, elindulni és elmenni, ha merek találkozni, merem kimondani azt, hogy nem ítélek el, menj el és ne vétkezz többet. Ha merek sírni a másikkal és merek nevetni vele, akkor azt gondolom, hogy az Isten tudjuk vinni és továbbadni.
1: Az elmúlt percekben Kojsza Péter összeállítását hallhatták.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A kolozsvári Magyar Napok Refo udvara a női egészség témájának is teret adott. Pénteken a Belül minden összefügg, női egészség egyszerűen című beszélgetésen dr. Virág Tímea Helga, plasztikai sebész, rezidens kérdezte dr. Örvösi Ildikó, szülésznőgyógyászt, dr. Varró Bodoci Enikő, endokrinológust és dr. Zalányi Péntek Tímea, nefrológust. A beszélgetés során egy egészséges nő életciklusát járták körbe, az első menstruációtól a menopóza megjelenéséig. Az előadás után dr. Varró Bodoci Enikő egy egységes női életciklust egy endokrinológus szemszögéből mutatott be, a riporter Pilbák Kincső.
2: Tárt kapukkal várta az érdeklődőket a Refo udvar a kolozsvári Magyar Napokon. Programkínálatukban a női egészség kérdéskörét is tárgyalták. Az előadás után dr. Varró Bodoci Enikővel beszélgettünk, aki az egészséges nő életciklusait egy endokrinológus szemszögéből mutatta be. Elhangzott az első kérdés az előadás során, hogy milyen egy egészséges fiatal nő.
3: Én nagyon szeretem a WHO meghatározását az egészségre, ami szerint az egészség nem csak a betegség hiánya, hanem egy testi, lelki és szociális jólét. Úgyhogy szerintem egy egészséges nő, ő egy olyan nő, akinek a teste jól van, aki nem beteg, aki jól van önmagával és jól van a környezetével.
2: És mire figyeljen egy nő, hogy egészséges legyen az életében, vagy mire figyeljen mondjuk ilyen kivizsgálások terén, hová menjen el?
3: Nem csak nőnek, egy bármilyen személynek fontos az, hogy egészség megőrzése érdekében figyeljen oda a testére is, és a testre odafigyelni úgy lehet, hogy figyelünk az életmódunkra, figyelünk arra, hogy mit eszünk, mennyit eszünk, mikor eszünk, mivel eszünk, és figyelünk arra, hogy mennyit mozgunk, és figyelünk arra, hogy mennyit alszunk, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztunk, és amikor valami olyan tünetet észlelünk, ami valamiért nem tartozik bele a normálisba, valami úgy tűnik, hogy ez mégsem így kéne működjön, akkor azt kivizsgáltatjuk.
2: Az előadásba átterelődött ugye a szó az idősebb, tehát a kor előre haladtával, hogy mire figyeljen olyankor egy nő, esetleg ha betegségek jelennek meg, vagy ha gyermekvállalásra készül.
3: Egy fiatal nő esetében, aki gyerekvállalásra készül, fontos, szerintem, mint endokrinológus, fontos a pajzsmirigy funkció is. Persze előtte nagyon fontos, hogy a menstruációs ciklus az rendszeres legyen, és hogy ebben a nagy változásokat mindig kivizsgáljuk, de ami endokrinológusként még emellett fontos és érdekel, az a pajzsmirigy funkció. És a szakirodalom nem javasolja minden nőnek és mindenkinek az általános világszintű szűrését pajzsmirigy zavarokra, viszont hogyha vannak bármilyen erre utaló tünetek, vagy van a családban autoimmun betegség, vagy esetleg ennek a nőnek, aki gyerekvállalásra készül, van már egy ismert autoimmun betegsége, akkor mindenképp gyerekvállalás előtt javasolt egy pajzsmirigy hormonvizsgálat, mert az első trimeszterben, amikor sokszor még nem is tudja a nő, hogy gyereket vár, akkor a legfontosabb az, hogy megfelelő pajzsmirigy hormon legyen a vérben, mert a magzat, az embrió, az csak ebből a pajzsmirigy hormonból tud épülni. Neki a saját pajzsmirigye az olyan 13 hetes korára fejlődik ki, és addig viszont az idegrendszer fejlődéséhez nagyon nagy szüksége van a pajzsmirigy hormonokra. És hogyha ez a pajzsmirigy hormon mennyiség megfelelő a vérben, akkor egészségesen fog fejlődni a pajzsmirigy hormon szempontjából a baba, és az idegrendszeri fejlődésnek sokkal nagyobb esélye van arra, hogy minden normálisan menjen.
2: És az érem másik oldala a fogamzásgátlás, ilyenkor mire figyeljen egy nő?
3: Elmondta ezt a Örvösi Ildikó nőgyógyász kollega is, és annyira egyénre szabott a fogamzásgátlás kérdése, hogy igazából nem szeretnék általános tanácsokat adni ebben, mert nagyon fontos az, hogy milyen társbetegségek vannak, milyen hajlamosító tényezők esetleg családban, milyen kórelőzmény van, úgyhogy nagyon fontos az, hogy a fogamzásgátlás az megfelelő legyen. A 100% és a 0% az olyan két véglet, ami nem létezik az orvostudományban, tehát fontos tudni arról, hogy melyiknek mennyire közelíti meg a 100%-ot a hatékonysága, úgyhogy ezek mind olyan kérdések, amire fontos, hogy egy megfelelő konzultáció keretében sort kerítsenek és megbeszéljék. Ezt nem javasolnám így nagy általánosságban mindenkinek egyik módszert sem.
2: És szülés után mi történik az anya szervezetében?
3: Szülés után van egy hatalmas nagy hormonális változás, mert amikor a placenta, a mélepény szülés után eltávozik, akkor egy nagyon nagy hormon termelő szerv igazából eltűnik a szervezetből. Tehát az ösztrogén és progeszteron szint, ami eddig az egekben volt, hirtelen lezuhan, és ez egy hatalmas változást indít be úgy a testben, mint a test és a lélek reakciójában erre a nagy változásra. Úgyhogy a szülés utáni baby blues nevű állapot az elég gyakori, és az ezzel majd magyarázható, és ez átmehet egy szülés utáni depresszióba, amire nagyon fontos odafigyelni, mert a szülés utáni depressziót azt nagyon sokszor nem diagnosztizálják, és attól, ezt ahogy elmondta a nőgyógyász kolléganő, attól, hogy az ember és az anya nagyon szereti a gyerekét, még lehet, hogy neki vannak nehéz és rossz gondolatai, vannak olyan fájdalmai, amiken nem tud túllépni, és ez nem egy kudarc, nem egy anyaságbeli elégtelenség, tehát nem arról van szó, hogy valaki valamit rosszul csinál, hanem ez egy fiziológiai reakció bizonyos változásokra, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. Amit én endokrinológusként még szeretek szülés után figyelni, az a pajzsmirigy működés, mert a pajzsmirigy az egy olyan szerv, ami nagyon kitett autoimmun folyamatoknak, és a szülés után, amikor a terhességbeli immunszupresszált állapot megszűnik, akkor gyakran fellángolhatnak bizonyos autoimmun betegségek, és ezért fontos odafigyelni a szülés utáni pajzsmirigy gyulladásra. Hogyha vannak olyan tünetek, amik erre utalhatnak, akkor érdemes ezt kivizsgálni, és ilyen tünetek alatt értek ilyet, hogy palpitáció, vagyis szívdobogás, érzés, nagyon fokozott izzadás, inszomnia, tehát amikor még ideje lenne a kismamának, friss anyukának aludni, még akkor sem tud, remegés, félelem, akár ilyen gondolatrohamok, tehát nem állnak le a gondolatok, ilyen tünetek esetén fogyás esetén fontos oda figyelni és esetleg egy pajzsmirigy irányba is kivizsgálni.
2: A következő lépés a menopauza beállta. Volt erről a folyamatról, ilyenkor mire figyeljünk?
3: A menopauza az nem egy pont az életben. Ezt nagyon nehéz meghatározni, mert igazából a menopauza diagnózist azt nem is állíthatjuk fel csak egy évvel azután, hogy megvan, mert akkor állítjuk fel a menopauza diagnózist, mikor legalább 12 hónapig nem volt menstruáció. De ez a folyamat nem egy kapcsoló, és eddig volt, és innen nincs, hanem ez egy hosszú évek alatt bekövetkező folyamat, ahogy a petefészek működése egyre gyengül, egyre öregszik a hormontermelő része a petefészeknek, és a petesejt érés is egyre inkább elmarad, egyszer csak kimaradnak az ovulációk, és utána pedig megjelenhetnek a hőhullámok is, de amikor kimaradozik egy-egy ovuláció, akkor változik a ciklusnak a hossza, a mennyisége, a minősége, úgyhogy ezek az első tünetek, és ez 40-50 éves kor között jelentkezik normális esetben. Ez eltarthat hosszú évekig, amíg tényleg eljut a menopauzába, amiről mindenki tud, és amiről mindenki beszél, és amire a legnagyobb hangsúlyt fekteti a szakirodalom is, az a hőhullámok, és a hőhullámok kezelésében is vannak nagyon jó lehetőségek, és nem muszáj attól, hogy nők vagyunk, nem kötelező mindenkinek szenvedni, úgyhogy erre oda lehet figyelni, hogy erre lehet kezelést kérni, és a mostani kezelések azok sokkal biztonságosabbak, mint voltak mondjuk ezelőtt 20 évvel, úgyhogy érdemes ebben is szakorvosi segítséget kérni. A menopauza beálltával nem csak a petefészek hormonok esnek le, és jelentkeznek ezek a specifikus tünetek, amik közül említettem a hőhullámokat, de ott van még a hüvelyszárasság, az alvászavar, és ilyen-olyan egyéb nem specifikus tünetek, hanem ez a menopauza állapot, és az, hogy a női nemi hormonok mennyisége leesik, ez a csontokra is nagyon nagy befolyással van. Úgyhogy a menopauzában szoktuk vizsgálni, és endokrinológusként külön szívügyen vizsgálni a csontritkulást, és erre oda kell figyelni, mert amikor egy nő reprodukciós korban van, és megfelelő mennyiségű ösztrogén van a testében, akkor a csontok azok állandó épülés és bomlás folyamat során egy egyensúly állapotban vannak, de amikor leesik az ösztrogén szint, akkor ez az egyensúly nagyon megborul a lebomlás irányába, és amikor a csont elkezd jobban lebomlani, akkor megváltozik az egész architektúrája, és kitett mindenféle kisebb behatásra bekövetkező töréseknek. A csontritkulás az nem fáj, tehát hogyha valakinek csípőfájdalma van, vagy ilyen hátfájása, az valószínűleg nem csontritkulásra utal. A csontritkulás az csak akkor okoz tünetet, amikor bekövetkezik egy csonttörés, ami bekövetkezhet spontánul, hogy egyszerűen áll a páciens és összeroppan a csigolya, vagy bekövetkezhet egy kisebb erőkifejtésre, megmozdítja a kanapét, hogy a karácsonyi nagy takarításra kitakarítson, vagy egy egyszerű kisebb esésre akár szomnyak törése is lehet, ami viszont nagyon veszélyes és nagy százalékban halálos szövődményekhez vezethet. Úgyhogy fontos megvizsgálni minden menopauzában lévő nőnek a csont háztartási állapotát. Erre vannak bizonyos szűrő alkalmazások, amivel megvizsgáljuk, hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy itt valami legyen, de a legfontosabb vizsgálat és az, ami pontos diagnózist tud adni, az a csontsűrűségmérés.
2: És elhangzott a végén egy személyes kérdés, hogy mi a leggyakoribb hormonális tévhit, ugyanezt kérdezném én is.
3: Nagyon sok hormonális tévhit van, amiket próbálok napi szinten lebontani. A leggyakoribbak az első, az szerintem az, hogy aki elhízik, az pajzsmirigybeteg. Sajnos vagy szerencsére nem tudom meg eldönteni, de leggyakrabban az elhízás hátterében nem pajzsmirigybetegség áll. Igen, a pajzsmirigy alulműködés vezethet testsúlygyarapodáshoz, de általában amit ráfoghatunk a pajzsmirigyre, az egy olyan 4-5 kg-os testsúlynövekedés, amikor súlyos alulműködésről van szó. Ami e fölött van, az általában nem magyarázható meg csak pajzsmirigy betegséggel. Úgyhogy ez az egyik. A másik pedig, amit szintén napi szinten próbálok lebontani, az az, hogy stressz helyzetben nyaki szorító érzés az nem függ össze a pajzsmirigyel. Amikor a nyaki szorító érzést pajzsmirigy okozza, akkor egy nagyon súlyosan megnagyobbodott pajzsmirigyről beszélünk, és az nem csak stressz helyzetben okoz tüneteket, hanem mindig, és nyelési zavarokkal, súlyos esetben még légzési zavarokkal is járhat, és általában ez egy látványos göbös golyva, nem feltétlenül olyan, amit az ember külső tünetek nélkül el tudna vinni. Úgyhogy az, ami nyaki szorító érzés, az általában egy idegi alapon, egy idegi reakció, egy külső stresszre, és ez nem magyarázható leggyakrabban pajzsmirigy betegséggel.
1: Az elmúlt percekben Pilbák Kincső összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkelyes eljárást. Ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter annak apropóján, hogy Budapesten fogadta Manfred Webert, az Európai Néppárt elnökét, azt írta, az elnök a találkozón elmondta, hogy bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása.

0: hatása. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. A miniszterelnök világossá tette, hogy Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Augusztusban több mint 40%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés éves szinten, és 15%-kal esett vissza az újonnan piacra kerülő lakóingatlanok száma, közölte az ingatlan.com. A legnagyobb éves visszaesést Budapesten és a megyeszékhelyeken mérték, a kereslet csökkenése a községekben 31%-os volt. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a közleményben kiemelte, a kereslet visszaesése nem a lakáspiac hirtelen gyengülését jelzi, hanem az egy éve elindult otthon start program hatása, ami olyan vevőket is a piacra terelt, akik eredetileg későbbre tervezték a vásárlást. Júliushoz képest 4,8%-kal mérséklődött a kereslet országos szinten, a lakások iránti érdeklődés 5,9%-kal, a házak iránti 4%-kal csökkent. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papilloma vírus elleni védőoltás, amit iskolai keretek között kapnak meg a tanulók. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy a fia 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix kitért arra, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte mindenki átesik rajta az élete során legalább egyszer. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellenvéd, kevés ilyen rák megelőző védőoltás létezik, emelte ki az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix elmondta, a HPV elleni átoltottság az érintett korosztályban viszonylag magas, a lányok esetében 75%, szemben a 69%-os uniós átlaggal, a fiúknál a magyar adat 61%, az uniós átlag 51%. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek, tájékoztatott a NAV. A közlemény szerint a napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102.000 forint visszatérítést hagytak jóvá, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyi jövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. A NAV hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adóvisszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. A NAV a honlapján külön menüpontban gyűjti az ismert adathalász e-maileket és SMS-eket, ez folyamatosan bővül a csalók aktuális próbálkozásaival, hívta fel a figyelmet az adóhatóság.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, a frontális felhős elv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Északon északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb esőzápor, az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz, délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Prefeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Prefeta.
1: Csak nem 4300 elsőévessel indul az idei tanév a Miskolci Egyetemen. Az intézményben elindult a regisztrációs hét is, amely a hagyományos beiratkozás mellett technológiai és szervezeti újításokat is hoz a hallgatók számára. Idén debütál például a MeHub, vagyis a Hallgatói Ügyintézési Bázis, amely digitális iránytűként a nap 24 órájában segíti a diákok eligazodását a tanulmányi ügyekben. Emellett megerősített tutor és mentor rendszer várja a kampuszra érkező elsősöket, hogy a beilleszkedés és a vizsgai időszak is zökkenőmentes legyen. Szilágyi Roland oktatási rektor helyettessel a riportár Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
2: Hivatalosan is elkezdődött az egyetemen is a tanév. Hogyan sikerült a Miskolci Egyetem felvételéje az idei tanévre?
3: Először is köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Örömmel jelenthetem, hogy nagyon jól sikerült az elmúlt év felvételi időszaka. Mozgalmas éven vagyunk túl, és én azt gondolom, hogy még mozgalmasabb évnek nézünk elébe. Köszönhetően az érdeklődő hallgatók bizalmának ebben az évben több mint 5000 fős elsős évfolyammal kezdheti meg tanulmányait a Miskolci Egyetem. A általános és pótfelvételi eljárásban több mint 4300 hallgató választotta a Miskolci Egyetemet, és került fölvételre a Miskolci Egyetem valamelyik képzésére. Ezen felül 800 körüli létszámra becsüljük azoknak a külföldi hallgatóknak a számát, akik várhatóan szintén szeptemberben megkezdhetik a tanulmányaikat, és még ehhez jönnek a szakirányú továbbképzésen, illetve a doktori képzésen tanulmányokat kezdő hallgatók is, úgyhogy bőven 5000 fölött lesz az elsős hallgatóknak a száma az idén.
2: És ha jól tudom, a felvett elsősökkel egyfajta rekordlétszám is lett. 14-15 ezer fő felett van most, talán ha jól tudom, az egyetemi létszám.
3: Igen, ez körülbelül 15 ezer fő körül mozog, ez befolyásolhatja az aktív és passzív hallgatói létszámnak a mozgása is, de valóban egy hatalmas ugrás, körülbelül a 2000-es évek elején volt ilyen méretű hallgatói létszáma utoljára a Miskolci Egyetemnek, és én bízom benne, hogy ezt hosszú távon is meg tudjuk tartani.
2: Ezen a héten zajlik a beiratkozás, miközben készítjük a riportot. Mi zajlik ilyenkor esetleg, ha valaki a hét második felére esik, nekik mire van szükségük, mit történik ilyenkor az elsősökkel, mit kell hozniuk, hogyan zajlik egy beiratkozás?
3: Igen, ez minden elsős számára egy minden bizonnyal nagyon-nagyon izgalmas időszak, és talán több bizonytalanságot is hordozhat magában. Igyekszünk ezt a nagyon sűrű hetet mindenki számára a lehetőségek szerint, vagy a rendelkezésünkre álló eszközök segítségével úgy megszervezni, hogy a lehető leggördülékenyebben menjen a hallgatók számára a beiratkozás. Itt én azt gondolom, hogy talán az okozza a legtöbb problémát, hogy egy ismeretlen környezetbe csöppennek a hallgatók, egy ismeretlen rendszerben, és teljesen egyedül kell nekik helytállni, szemben a középiskolában viszonylag szorosan koordinált és iránymutatásokkal mederben tartott folyamatokhoz. Ebben a fél évben igyekezett a Miskolci Egyetem is olyan újításokat bevezetni, olyan adminisztrációs változtatásokat bevezetni, amelyek segítik a gördülékeny beiratkozást, és támogatják azt, hogy a hallgatók minél több mindent saját maguk önállóan, kényelmesen, akár otthonról, interneten keresztül tudjanak elintézni. Ez persze nem váltja ki a személyes beiratkozást és a szükséges dokumentumoknak a bemutatását, így a korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is a regisztrációs héten, tehát a mostani héten, augusztus 31-ével kezdődő héten kell megtennünk a hallgatóknak a személyes beiratkozásokat. Ehhez tájékoztató levelet kaptak a hallgatók a karoktól, amelyekben részletesen leírásra került, hogy mit kell tenniük, mikor kell megjelenniük, és milyen dokumentumokat, illetve azok másolatát kell hozni ahhoz, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban végezhessenek a beiratkozási folyamatokkal. Ebben a tekintetben én mindenkinek azt javaslom, hogy feltétlenül figyelje azt az e-mail címet, amit a felvi.hu-n is rögzített a felvételihez, mert elsődlegesen oda mennek az információk, és oda minden információt megküldünk, további információkra pedig természetesen itt fognak tájékozódni a hallgatók. Igyekeztünk ezeket a folyamatokat támogatni különböző digitális fejlesztésekkel, hiszen ugye az elmúlt tanévben zártuk az Egyetem Digital projektjét, amely megalapozta egyrészt azt a technikai háttérrendszert, ami lehetőséget biztosít a digitális folyamatok fejlesztésére, valamint megalapozott egy olyan digitális váltáshoz közelítő szemléletmódot, ami mellett a Miskolci Egyetem szeretne működni a jövőben. Ehhez nagyon sok folyamatot digitalizáltunk, adminisztrációs folyamatot is digitalizáltunk, tehát a hallgatók már nagyon sok kérvényt a Neptun rendszeren keresztül tudnak benyújtani, igazolásokat tudnak kérni a Neptun rendszeren keresztül, diákigazolványt tudnak igényelni, ezekhez nem kell feltétlenül személyes megjelenés a részükről. Szintén egy fontos fejlesztés az, hogy mivel a Neptun rendszert elég sokat kell már használniuk, bevezetésre kerül egy jelentős újítás, itt a Miskolci Egyetemen ez a EmeHub néven futó olyan szimulációs alkalmazás, amely a hallgatóknak lépésről lépésre mutatja be, hogy a Neptun rendszerben mikor, mit kell csinálni, hová kell kattintani ahhoz, hogy sikeresen benyújtsanak mondjuk egy kérvényt vagy egy igazolási kérelmet, és ennek a programnak a segítségével ezt néhány perc alatt tökéletesen meg tudják valósítani, nem fogják tudni elrontani, nem fognak tudni mellé kattintani. Ezért én azt gondolom, hogy minden hallgató számára egy nagyon fontos támogatás, hiszen ennek a rendszernek a megtanulása az létkérdés, a következő éveik mindennapjait fogja ez érinteni. Emellett a későbbi hallgatói ügyintézés gördülékenyebbé tétele érdekében, és annak érdekében, hogy ne legyen sorbanállás mondjuk a tanulmányi ügyintézéssel összefüggésben, elindításra került egy ügyfélhívó rendszer, amelyhez kapcsolódik egy internetes időpont foglaló portál, tehát ha tanulmányi ügyeket szeretnének intézni, akkor be tudnak jelentkezni az interneten is, és időpontra érkezve gyorsan, hatékonyan, rövid idő alatt tudják elintézni a különböző tanulmányi adminisztrációhoz kapcsolódó dolgaikat. Nagyon fontos, hogy a regisztrációs héten elindulnak a kompetencia felmérő tesztek. Minden elsős alapképzéses, osztatlan képzéses hallgatónak részt kell vennie egy kompetencia felmérőn. Ennek az a célja, hogy felmérjük, hogy kik azok a hallgatók, akik esetlegesen valamely tárgyakból fejlesztésre tartanak igényt, vagy szükséges az ő fejlesztésük. Ez azt a célt szolgálja, hogy később az első keményebb megmérettetéseken, a zárt helyiken ne legyen kudarc élményük, hanem már itt most derüljön ki az, hogy ha még nekik többletismeretre van szükségük, akkor azt az első zárt helyig meg tudják tenni, és ehhez különböző tananyagokat is elérhetnek az egyetem e-learning felületén.
2: Az elsősöknek ijesztőnek hangzik, hogy na, bekerültünk az egyetemre, és rögtön felmérés kell, úgymond idézésen felmérés kell írni. Mit lehet erről tudni, miért nem kell izgulni?
3: Nem kell emiatt izgulni, mert ezzel kapcsolatban semmilyen hátrány nem éri a hallgatókat. Ez csak annak a felmérése, hogy ki milyen szinten van, mondjuk mennyit felejtett el az elmúlt nyáron az érettségi óta. Itt a főbb készségeket mérjük föl, nyilván mondjuk egy műszaki vagy gazdaságtudományi képzési területen azért alapvetően szükségesek a matematikai képesség. Itt azt mérjük föl, hogy mindenki birtokában van-e azoknak a minimális matematikai képességeknek, amelyek feltétlenül szükségesek. Jó, tehát nem azt mérjük meg, hogy az ő tökéletes tudása milyen, hanem hogy a minimális tudás képesség az megvan-e. Ha nincs meg, akkor sincsen semmi probléma. Tehát ettől nem kell izgulni, mert pont azt szeretnénk elérni, hogy ha valakinél kiderül, hogy nincs meg, és ez bármilyen okból kifolyólag történhet, akkor tudjunk neki segítséget nyújtani. Tehát az egész fél év kezdés itt a Miskolci Egyetemen azt a célt szolgálja, vagy abba az irányban mozdulunk el, hogy a lehető legtöbb támogatást adjuk az elsős hallgatóknak. Ez a kompetencia felmérés is erről szól, hogy lássuk, tudjuk, hogy ki az, akinek támogatásra van szüksége, és megpróbáljuk megadni azt olyan formában, hogy akkor ő a többi tanóráján kívül, vagy tantárgyán kívül még hallgatni fog, leginkább online formában, olyan ismereteket, amelyekkel ő, nevezzük így, szintre tudja magát hozni. Ez egyéb más dologra már nincs nagyon szüksége.
2: És említette, hogy segítik a hallgatókat egyéb más módokon is, ha jól tudom. Ugye egyfajta tutor-mentori rendszer is kialakult már itt az egyetemen. Erről mit lehet tudni, ez hogyan segíti akár az elsős, vagy akár a felsőbb éves hallgatókat?
3: Igen, néhány éve vezettük be ezt a rendszert, és én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos. A Miskolci Egyetemen minden első éves alapszakos osztatlan képzésben résztvevő hallgatóhoz jelölésre kerül egy oktatói mentor. Ez azt a célt szolgálja, hogy amikor a középiskolából beérkeznek, akkor ne legyenek elveszve abban a nagy önállóságban, hanem legalább az első fél évben legyen valaki, akihez fordulhatnak a különböző ügyes-bajos dolgaikkal. Ez nem egy osztályfőnök, tehát nem fog minden héten osztályfőnöki órát tartani a mentor, viszont keresni fogja a hallgatókat. A mentoroktatóink nagyon sok energiát fordítanak arra, hogy kapcsolatba lépjenek a hallgatókkal. Sokszor ez sajnos sikertelen, úgyhogy én arra bíztatok minden elsős hallgatót, hogy amint megtudja, hogy ki az a mentoroktató, aki hozzá van rendelve, ezt a Neptun rendszeren keresztül is látni fogja, akkor abban az esetben, hogyha ez az oktató kapcsolatot vesz föl vele, e-mailt ír neki, üzenetet ír neki, akkor erre reagáljon, jelenjenek meg a mentorok által szervezett megbeszéléseken, ezek lehetnek személyes megbeszélések, de vannak akik messenger csoportot hoznak létre, vagy Teams-en keresztül online megbeszéléseket tartanak, hiszen ez pont azt a célt szolgálja, hogyha valaki valamilyen folyamatban bizonytalan, elakad, nem tudja, hogy mit csinál, akkor ne legyen elveszve, hanem van egy ember, akihez fordulhat, és ő majd tud neki tanácsot adni. Vagy el tudja irányítani oda, ahol majd őt sokkal konkrétabban fogják tudni támogatni. Tehát egyrészt egy ilyen oktatói mentor rendszer működik, másrészt pedig ez nem kifejezetten az elsős hallgatókat illeti, hanem inkább a felsős hallgatókat, hogy akiknek vannak tanulmányi nehézségei, tehát valamely tárgyakat már mondjuk többször nem sikerült teljesíteni, hozzájuk tutor hallgatókat tudunk párosítani, ami azt jelenti, hogy felsőbéves, jól teljesítő hallgatók vállalják azt, hogy korepetálják a hallgató társaikat, és így talán közvetlenebb, kötetlenebb formában egy mindkettejük által jól értett, megértett nyelven tudják segíteni egymást ahhoz, hogy előre haladjanak a tanulmányaikkal.
2: És hát itt a segítésen túl, illetve a regisztrációs héten túl, ha jól tudom, talán már az elsősök életében az is elkezdődött, hogy beköltöznek, vagy már beköltözhettek a kollégiumba, az egyetemi évkezdés hogyan zajlik?
3: Igen, a kollégiumi felvételi eljárás már befejeződött, kiértesítésre kerültek a hallgatók arról, hogy kapnak-e kollégiumi férőhelyet. Korlátozott számban állnak rendelkezésre kollégiumi férőhelyek, viszont nagyon jó színvonalú ellátásban részesülhetnek a hallgatóink. Szintén ezen a héten van a kollégiumba való beköltözés is. Erről minden hallgató a felvételi határozatban hogy azzal egyidejűleg kapott információt, illetve az egyetem honlapján látható az is, hogy mely kollégiumokba mikortól lehet beköltözni. Fontosnak tartom, hogy nézzék a hallgatók az egyetem honlapját, hiszen itt a tanulmányi időbeosztásban láthatják azt, hogy pontosan mit, mikor kell tenni, mi mikor kezdődik, és meddig van rá lehetőségük. Én azt gondolom, hogy ezt mindig folyamatosan kell figyelniük, de igyekszünk a hallgatókat minél több módon, minél több csatornán tájékoztatni az éppen aktuális eseményekről, vagy az éppen aktuális határidőkről. Erre vonatkozóan még szintén készül a Miskolci Egyetem egy újdonsággal, de ezt most még előre én nem szeretném leleplezni.
2: Zárásként milyen jó tanácsokat tud esetleg adni akár az elsősöknek, illetve milyen programok várhatnak még úgymond az elsősökre, hogy jobban be tudjanak illeszkedni az egyetemre?
3: Én azt tanácsolom, hogy az első héten beiratkozásra nyilván hozzanak magukkal minden dokumentumot, mert az a biztos, hogyha itt van náluk minden, és akkor abból egy másolatot könnyen lehet készíteni, hogyha valami esetleg mégis hiányozna. Én azt tanácsolom mindenkinek, nem csak a beiratkozáskor, hanem egyébként az egyetemi életben, hogy ha valamit nem tudnak, akkor kérdezzenek. Nagyon sok egyetemi kollégánk áll rendelkezésre, pontosan azért, hogy ne legyenek bizonytalanok a hallgatók, kérdezzenek, írjanak e-mailt, vagy keressék személyesen az oktatókat, vagy a kollégákat, mert mindenki azért van itt, hogy az ő előrehaladásukat tudja támogatni. Biztos vagyok benne, hogy az elsősök számára nagyon izgalmas lesz az első hét. A egyetemi tanulmányi hagyományokhoz híven én javaslom mindenkinek, hogy látogassák az órákat és az előadásokat. Az első előadások mindig kiemelten fontosak, hiszen ott kapnak információt a fél év további menetéről. Szintén javaslom, hogy aktivizálják az egyetem által biztosított M365 fiókjukat. Minden hallgató kap egy egyetemi e-mail címet, a hivatalos hivatalos kommunikáció ezen az e-mail címen fog történni a jövőben. Nézzék, tartsák aktívan ezt a fiókot, mert oda mindig fontos információk jelenhetnek meg. Szintén lépjenek be és kezdjék el föltérképezni az egyetem e-learning rendszerét, mert nagyon sok képzésen a tananyagok jelentős része már ott jelenik meg, és szintén ott is különböző fontos információkat találhatnak a tanulmányaikkal kapcsolatban. És persze figyeljék a hallgatói önkormányzat social media felületeit is, hiszen ők folyamatosan színesebbnél színesebb programokat szerveznek elsősöknek is, és természetesen felsősöknek is, na meg veteránoknak is.
1: Csak nem 4300 elsőévessel indul az idei tanév a Miskolci Egyetemen. Az intézményben elindult a regisztrációs hét is, amely a hagyományos beiratkozás mellett technológiai és szervezeti újításokat is hoz a hallgatók számára. Idén debütál például a MeHub, vagyis a Hallgatói Ügyintézési Bázis, amely digitális iránytűként a nap 24 órájában segíti a diákok eligazodását a tanulmányi ügyekben. Emellett megerősített tutor és mentor rendszer várja a kampuszra érkező elsősöket, hogy a beilleszkedés és a vizsgai időszak is zökkenőmentes legyen. Szilágyi Roland oktatási rektor helyettessel a riportár Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: A bazár tömbtől a miskolci Szohóig. Ezzel a címmel jelent meg a Belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet. A bazár tömb a Széchenyi, Szentpáli régi posta és Kazinci utcák által határolt rész. A sokáig romosan rendezetlenül álló terület nem csak megújult és megszépült, hanem közösségi események helyszínévé is vált. Mindez két vállalkozó sokéves munkájának, anyagi és szakmai befektetésének köszönhető. Stúdiónk vendégei Reinmann Zoltán helytörténetkutató, civil referens, a Bazár tömbtől a miskolci Szohóig című kötet szerzője, és Hajdú László, az Expert Holokor ingatlanhasznosító Kft. Tulajdonosa ügyvezetője.
2: Hát a bazártömb, ez érdekes egyébként, a bazártömb elnevezés, hát gyakorlatilag 90-es években kapta ugye ezt a nevet, előtte nem nagyon találkozunk ezzel az elnevezéssel. Ugye ez a főutca végében található terület volt, vagyis a főutca házai mögött található terület volt, ami hát fokozatosan romlott le. Ugye hátul ilyen kisebb házak voltak, ugye elő volt a főutcán volt az, ami mutatta a fényűzést, a gazdagságot, vagy ami a kirakatban volt, és mögötte már ilyen kisebb házak voltak, nyilván szegényebb sorsú emberek éltek ott, és hát ez azért a 90-es évek közepére már nagyon olyan szinten leromlott az állapot ennek a területnek, hogy már tényleg kicsit vállalhatatlan volt, és az a köves parkoló, amit mindenki úgy hív, az tényleg nagyon sok város vezetés tervezett ezzel kapcsolatban, hogy ezt rehabilitálja, el is kezdődött valamilyen szinten ennek a rehabilitációja, de igazából ez soha nem fejeződött be egészen mostanáig.
1: László, tulajdonképpen milyen út vezetett a bazártömbtől a Szohóig, hogyan kezdődött a történet?
3: Még egy picit a Zoltánnak a gondolataira hagy hűzzek már rá, mert most sem fejeződött be, hogy ezt a szót egy kicsikét komplettebbé tegyem, mert ez a kötet is csak egy pillanatfelvételt mutat. Mi azt gondoltuk, hogy eljutottunk már valahova, ahol mondjuk az első pillanatfelvételt el lehet készíteni, de számtalan feladat vár még ott. Ez a bazártömb egy viszonylag nagy területe. A Széchenyi, Kazinci, régi posta és a centrum által határolt területről beszélgetünk. Tehát egy viszonylag nagy terület, amiben már látható dolgokat tettünk le az asztalra, folytatva az ottani elődöknek a munkáját, ami valahogy mégis mindig félbeszakad. Remélem, hogy a mi lendületünk egy kicsit tovább fog tartani, és egy nagyobb ívű, hosszabban tartó fejlesztést tudunk ott végrehajtani. És hogy hogyan kezdődött a kérdésre válaszolva? Nagyon egyszerűen vettünk ott egy-két ingatlant, ami nem arról szólt, hogy valami nagyobb koncepció részeként lesz ez apostrofálva, hanem egyszerűen csak egy piaci vásárlás volt. Alapvetően kínálati piac van Miskolcon. Nekünk az a koncepciónk, hogy akár üzlethelyiségetről beszélünk, akár ingatlanról, olyan minőségűre megfejlesztjük a partnereinknek, amelyekben európai módon tudnak működni, ezeket a költségeket mi álljuk. Ennek fejében azt várjuk, hogy legalább 2-3 évig, plusz 2-3 éves opció mellett velünk dolgozzanak. És elindult ez a koncepció, 11 néhány üzletünk lett már ott a közvetlen területen, és első körben női szépészeti bérlőink lettek, valamiért a hölgyek nagyon szeretik a belvárost, ez a fodrász, műköröm és ez a csomag, de egy picit ez egy olyan, tehát maga a tevékenység is azt feltett, ez, hogy kinyitom az ajtót, bemegyek, leteszem a kezemet, megcsinálják a körmet, kinyitom az ajtót, elmegyek, egy nagyon csendes rész volt, és itt jött az a gondolat, hogy valamiféle élet mozgás szükséges, és mi tudja ezt megadni. Már ott volt a Melon nevezetű kávézó, mi gondolkoztunk az új nagy épületünknek, amelyben 6 üzletet szerettünk volna csinálni, abból lett egy darab nagy rockabilly chicken étterem, a leves a Széchenyi utca felé már ott volt, az hátrafordította, lett egy belvárosi friss terasz, és ez egy pillanatfelvétel, mert még megyünk tovább folyamatában, de ebből idők folyamán alakult ki teljesen szervesen ez az úgynevezett Szohó koncepció.
1: Zoltán civil referensként, íróként, lokálpatriótaként hogyan látja a Szohót?
2: Hát óriási köszönet Lacéknak és mindenkinek, aki ehhez csatlakozik. Ugye most már a Spirál is csatlakozott hozzájuk ehhez a projekthez. Tényleg megindult valami, tehát tényleg azt veszem észre, hogy ők voltak az elsők, akik tényleg így civilként összefogtak ebben a projektben, illetve más projektekben is, de nagyon jó volt látni például a szezonnyitót, az olasz hétvégét nem olyan régen, hogy mennyien voltak, és tényleg tele volt a Fröstrasz, tele volt a Rockabilly is, a Melonba is voltak, ott voltak az árusok, az tényleg az a kis zene, és ami ugye alapvető koncepció, hogy egy a 40-eseknek, a családosoknak egy olyan lazulós helyet létrehozni, ami tényleg felüdülés jelent, és a minőség minden szempontból nagyon fontos. És ezt elérték, és még nincs vége, ahogy mondta Laci, úgyhogy én nagyon-nagyon bizakodok, és nagyon köszönöm, és tényleg nagyon jó az egész, amit ők létrehoztak és megálmodtak. Az egész minden Miskolci köszönheti ezt, és tényleg ennek még nincs vége. És egyébként erre a lendületre nagyon sokan rá fognak csatlakozni. Én biztos vagyok, már vannak jelek is, úgyhogy én biztos vagyok, hogy ez a városban tovább fog folytatódni.
3: Igen, van egy mágnes hatása, ez mindig egy természetes szerves történet egyébként. Vinni kell a zászlót, nagyon sok energiát kell beletenni. Két dolgot hadd hangsúlyozok már itt. Az egyik az, hogy bár egy üres területre építettünk egy komoly beruházást, azért a mi beruházásainknak a célja, ez jelesül, ez már a hatodik volt, az, hogy a régi épületeket mentsük meg. Ugye olyan utcafrontos épületek, Széchenyi utcafrontos épületekről is beszélgetünk, ebből jelenleg is egy komplett épülettömnek a rehabilitációja folyik. Próbáljuk eredeti állapotában visszaadni Miskolcnak, de ugyanakkor a belső műszaki tartalom tekintetében 21. századi minőséget adunk annak, aki ezt utána használni fogja. Tehát, hogy nagyon fontos az egyfajta értékmentés, mert mi azt látjuk, hogy komplett tömbök pusztulnak a városban nagyon minőségi helyen. Másrészt pedig, hát ez saját vállalásunk, tehát mi ezt saját forrásból és hitelből tesszük, kockáztatunk Miskolcért, és nagyon hinni kell, és hiszünk is ebben a városban, hogy ez egy működőképes város marad lesz a jövőben is. Mind a kettő, a mi számunkra, mind a két elem nagyon fontos.
1: Én épp ezt szerettem volna kérdezni, hogy beszéltük itt az előbb, hogy voltak már próbálkozások, mint múlik tulajdonképpen ez, hogy most ilyen sikeres lett a Soho?
3: Akaraton, hiánypótláson, szerencsén. Én a fiamnak mindig azt mondom, hogy a szerencse nem aludt a ötös, hanem az a szerencse, hogy elkezdett csinálni, teszel bele végtelen mennyiségű energiát, és a végén működni fog. Ha működni fog, akkor szerencséd van, ez a szerencse. Én azt érzem, hogy nekünk szerencsénk van. Valószínűleg egy légüres térbe mentünk be, ahogy Zoltán mondta, a színház melletti utca a 16 éveseké, valójában a mi korosztályunknak ez a, hát ha legyen 30 pluszos, de egészen akár a 70-es korosztályig bezárólag kevés olyan dedikált hely, esemény van, ahol meg tudnak jelenni, találkozni tudnak a barátaikkal, a hozzájuk hasonlókkal. Mi ezt az esélyt próbáljuk megteremteni ezekkel az opciókkal. Fényesek vagyunk, halkak vagyunk, tiszták vagyunk, biztonságosak vagyunk, minőségiek vagyunk. Ezt a csomagot próbáljuk mi az asztalra letenni. Ez azért is nagyon érdekes és jó az áthalása a történetnek, mert amikor Zolival mi először leültünk, hogy kellene csinálni egy ilyen helytörténeti pillanatfelvételt, akkor én ezzel együttidejéleg beszéltem a Pankucsi Mártával is, akinek az anyaga benne is van ebben a könyvben, és teljesen határozottan leírja, hogy Miskolc nyomor negyedeinek egyike volt ez, és egy kicsit olyan, szóval íva van ennek a gondolatnak az igazság, hogy amit Zoli is itt végigvezetett itt a könyvben, hogy ez a honnan, hová érkezünk, és mégiscsak, és ez egy jó érzés mindenképpen.
1: És Zoltán, hogyan néz ki tulajdonképpen ez a helytörténeti pillanat felvétel, ahogyan László fogalmazott, mi minden tartalmaz a kötet?
2: Hát ugye onnan indulunk, hogy ugye egy kis vezető Miskolcról, egy kis vezető a főutcáról, és magáról a bazártömről, mellette ez a kis tanulmánya, a Pankucsi Mártának a tanulmánya, és hát utána pedig egy interjú van benne, Kovács Zoltánnal és Hajdú Lászlóval, egy elég hosszú interjú, egy elég mély interjú, ahol az elképzeléseiket mondja, mondják el, hogy miért is, hogyan és hogy alakult ki ugye a dominó elf, hogy jöttek sorba az épületek, és a végén megszületett ez a koncepció, és hát a távlatok is. De egyébként például szerintem tényleg nagyon fontos, hogy ez meg lehet örökítve, és egyébként ebben a minőségben meg aztán abszolút, tehát hogy lehet látni, a régi képek is vannak benne, lehet látni a régebbi időszaknak a pillanatfelvételét, és lehet látni azt, hogy az bizonyos épületeknek, amiket felújítottak, hogy néztek ki előtte, és hogy néznek ki most, vagy akár az új épületet is. Úgyhogy tulajdonképpen így ebből áll össze a könyv, és ugye ennek majd lesz folytatása is, ez hozzá fűzve még azokat a történéseket, amik ezután történnek. Majd ugye azt hiszem a Top Pluszos pályázatban is benne van ugye ez a terület, tehát most elvileg nagyon sok fejlődés jöhet még a következő években, illetve hát van egy új épület ott, ahol az Illem helyett létesítették, és az is felújítás alatt van, úgyhogy mindenképpen folytatódik tovább ez a Soho projekt, és ez nagyon örömteli számunkra.
3: Sok elképzelés van a fejlesztésre, ahogy Zoltán mondta, éppen középúton vagyunk egy komplett tömnek, de éppen már tervezünk egy újabb, hát a kavicsos parkolós részre egy következő Soho 7 projektet. Hát reményem szerint spoilerezzem az önkormányzatnak azt a szándékát, hogy a régi posta hátsó területére parkoló fejlesztést ben gondolkodunk. Mindenképpen meg kell oldani a belvárosnak a parkolását. Az nem elvárható, hogy azt gondoljuk, hogy embereket szeretnénk a belvárosba hívni, de nem teremtjük meg azt a feltételrendszert, hogy le tudják tenni az autót. Az pedig teljesen fölösleges abban gondolkodni, hogy nem autóval fog bejönni a nagy többség, de sajnos autóval fog bejönni a nagy többség. Erre vannak egyébként elképzelések, ilyen körgyűrűs rendszerek és egyebek, de visszatérve a Soho részre, egy folyamatos fejlesztés alatt áll a terület, és két dolgot még, hogyha megengeded, megemlítenék. Az egyik az, hogy az a mágnes hatás, amiről beszéltünk, ez más egyéb építkezéseknek a megkezdésében is testet ölt. A régi postán most fejeződik be egy fejlesztés, illetve ha a centrumtól bekanyarodunk, ott van egy foghitelek, annak hamarosan elkezdődik a beépítése, szintén ebben a tulajdonosi körtől várható ez a fejlesztés. És a másik gondolat, említette Zoltán a üzlettársamnak a nevét, és én szeretném hangosan is még egyszer elmondani Kovács Zoltánnak a nevét, akinek nagyon hálás vagyok, mi ketten próbáljuk ezt a fejlesztést csinálni. Ő, hogyha leegyszerűsítem, ő minden műszaki dolog ér felel, és az, hogy ez rendben fejlődjön, és ezek olyan minőségben valósulnak meg, ez Zoltánnak köszönhető.
1: A Soho több, mint egy üzleti beruházás, lehet ezt mondani? Közösséget épít, erősíti a lokálpatriotizmust. Mit gondol erről?
3: Már most több lett, igen, határozottan tudom állítani. Az a szándék, ami például az ott lévő vállalkozóknak az összefogásában is megtestesül, ahol 30-40 éves fiatalok, akik egyébként tehetségesek a saját szakmájukban, név szerint is hagy mondjak el, említsem meg Bárci Tamást a Levesből, Farkas Orsolyát, Vaslászlót a Rakabili Chickenből, és Lipták Ádámot a Melon kávéházból. Ez az a generáció, amely ez a 30-as, 40-es korosztály tehetséges, itt képzelik el a jövőjüket, pénzüket, munkájukat, energiájukat kockáztatják, teszik bele, és elfogadták azt az elképzelést, hogy, és itt mindig ezt a példát mondom, hogyha valaki elmegy a Budapesten a Liszt Ferenc térre, ahol rengeteg étterem van, az egy dolog biztos, hogy ő enni fog. Az nem tudható, hogy melyik étterembe megy be, de aki már oda elmegy, az azzal a szándékkal megy, hogy ott valamit enni fog. A Soho-ban is ezt akarjuk elérni, folyamatosan új fejlesztések mellett új tagokat keresünk, hogy aki eljön ide, egy élmény alapú dologban legyen része, de mindenképpen tudjon minőségben enni, inni, leülni, és ott megfelelő környezetben mindezt élvezni. Szóval, és hozzáteszem még azt is, hogy maga a hely egyébként elkezdett bevonzani olyan eseményeket, például Leocki Lászlónak onnan indult a jótékonysági emlékfutása, több más ilyen típusú eseménynek adtunk egyébként helyet, ami azt mutatja, hogy ez is egy ilyen bevonzó képesség, futók onnan indulnak, biciklisek onnan indulnak reggel, odaérkeznek meg, Elkezdett lélegezni ott az a környezet, és napi szinten kapjuk a visszacsatolásokat, hogy ez egy egészen más minőség, mint ami egy 2-3 évvel ezelőtt volt. És még egy utolsó gondolat, igen, nagyon várom azt, hogy 3 év múlva, hogyha ott tartunk, amikor Zoli meg fogja érni ennek a 2.0-as verzióját, akkor azok az elképzelések, amikkel mi megyünk, amivel mások jönnek velünk, és esetleg mondjuk a top plusz egyszerre összeér, hogy hol fogunk akkor tartani, és milyen minőséget fog adni annak a városrésznek.
1: Ön nagyon sokat tesz a városért, nem csak a Szohóval, hanem kulturális területen is beszélgettünk már itt az Európa Rádió stúdiójában. Miskolci belvárosi körrel kapuhelyeket újítanak fel. Miért? Miért tartja ezt fontosnak? Mit jelent önnek Miskolc?
3: Ó, hát nagyon sok lokálpatrióta válasz van erre. Én nem szeretnék ezekből semmelyeket se előhúzni. Egyetlen egy gondolatot tennék ide. Én azt szeretném, hogy ha a fiam itt nőne fel, és itt maradna.
1: Zoltán, ha belelapozunk a könyvbe, nagyon sok szép képet is tartalmaz, ha ezekről mesélne nekünk.
2: Igen, hát egyébként a képek, azok a László képei, mármint a mostani állapotot tükrözően azok az ő képe, illetve a buli képek vannak, tehát ezek tényleg nagyon jók. Tehát szerintem ez, hát igen, mondjuk vannak régebbi képek is, ugye magáról a fő utcáról, ezeket egyébként a múzeum, illetve a könyvtár adta, vagy bocsánat, a rendelkezésünkre. Vannak ugye újságképek, azokkal is ugye megegyeztünk a Borsod Online-a, Csákó Attilával, hogy ők is például van egy kedvenc képem egyébként, tehát a 14. oldalon ez a régi bazártöm hátulja, ugye ez a régi Posta utca, trabantokkal és különböző régi autókkal, és azért itt is lehet látni, ha megnézzük a házaknak az állapotát, hogy milyen minőségben voltak akkoriban. És hát, hogyha megnézzük, és ha hirtelen most sokat lapozunk, és mondjuk átlapozunk a 32. 33. oldalra, akkor látjuk, hogy egy teljesen más minőséget képvisel a kettő. De egyébként óriási köszönet Takács Józsefnek is, a tördelőnek. Tehát ő volt az, aki a tipográfiát, könyvtervet készítette a Betűmester BT-ből, aki tényleg nagyon jó munkát végzett szerintem.
1: László, mit szólt a kötethez?
3: Szerettem, tehát vártuk mi ezt, hogy olvashassuk és hogy kézbe vehessük. Alapvetően a szándék az volt, hogy tényleg legyen egy pillanatfelvétel. Mi magunk is majd egy pár év múlva vissza tudjuk ezt lapozni, hogy hol tartottunk. Akkor, amit úgy gondoltunk, azt most majd a jövőben éppen hogyan fogjuk gondolni, tehát ezek a szembesítések mindig könnyebb akkor, hogyha valami írott malasztal találkozik az ember. Igen, óhatatlanul egy kicsit magunknak is csináltuk ezt az egészet, de én azt tudom mondani, hogy szeretem, és én azt a szerves fejlődésnek az egyik pillanatát látom ebben az egészben, amiben Rejman Zoltán nekünk segített. Örülök neki. Örülök, hogy van, hogy létezik egyáltalán ilyen.
1: A Bazár tömbtől a Miskolci Szohóig. Ezzel a címmel jelent meg a belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet. A Bazár tömb a Széchenyi, Szentpáli, Régi Posta és Kazinci utcák által határolt rész. A sokáig romosan rendezetlenül álló terület nem csak megújult és megszépült, hanem közösségi események helyszínévé is vált. Mindez két vállalkozó sokéves munkájának, anyagi és szakmai befektetésének köszönhető. Stúdiónk vendégei voltak Rejman Zoltán helytörténetkutató, civil referens, a Bazár tömbtől a Miskolci Szohóig című kötet szerzője, és Hajdú László, a Miskolci Expert Holokor ingatlanhasznosító Kft. Tulajdonosa, ügyvezetője.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az Otthon Start program részeként tervezett kiemelt beruházások közül az építési engedéllyel még nem rendelkezőknél, az építési engedélyeket csak azt követően adná ki a kormány, hogy azokat egyeztették a készülő lakásépítési programmal. Többek között ez tartalmazza az építészeti törvény módosítására kedden az országgyűlésnek benyújtott javaslat. Az országgyűlés honlapján olvasható Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által jegyzett javaslat indoklása szerint az új lakásépítési program kidolgozása és a jelenlegi beruházásokkal történő összehangolása több hónapot vesz igénybe, ezért szükséges a rendelkezés, hogy az év végéig nem lehet építési engedélyt kiadni a már kiemelt beruházássá nyilvánított Otthon Start program részeként tervezett beruházásokra. A korlátozással összhangban a javaslat felfüggeszti a fix 3%-os hitelprogram feltételei teljesítő lakásépítési beruházásokra vonatkozó szankciós szabályok határidőit is. A javaslat rendelkezik arról is, hogy a kiemelt beruházásoknál haladéktalanul tájékoztatni kell a környezetvédelmi vagy természetvédelmi hatóságnak az építési engedélyező hatóságot, ha a környezetvédelmi és természetvédelmi szabályok megsértése miatt eljárást indít, vagy ilyen ügyben határozata véglegessé válik. A Honvédelmi Minisztérium a Facebook oldalán azt írta, visszakapták eredeti nevüket a Magyar Honvédség alakulatai, ahogyan Astruszin Szendi Romulus korábban megígérte. A miniszter június 21-én számolt be a katonákkal folytatott konzultáció eredményéről, minden alakulat azt kérte, visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát, augusztus 8-án pedig a miniszter videóban jelentette be, hogy aláírta az alapító okiratmódosításokat. A történelmi alakulat nevek 2023 elején változtak meg, az akkori vezetés ezt azzal indokolta, hogy a kiteljesedő haderőfejlesztésnek része a honvédség belső hagyományrendszerének újraalkotása, így az alakulatok nevének megváltoztatása is. Akkor azt közölték, az új név és számválasztás során a hadrendi számnak egy előző dicső harcoló alakulatra kell utalnia, névadónak pedig egyértelműen magyar katonahőst kell választani. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában 2025 azonos időszakához képest, közölte az Otthon Centrum. A téglalakásoknál 2%-ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4%-ponttal nőtt az alku mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1%-ponton belül maradt. A meghirdetett és a tényleges eladási ár közötti különbség a használt házaknál átlagosan 10,8%, a téglalakásoknál 7,1%, a panellakásoknál 6,1% volt az első 7 hónapban. A megyei jogú városokban 6,3% volt az

0: árengedmény mértéke, míg az agglomerációban és Budapest belvárosi kerületeiben 7% körül alakult ez az érték. A legnagyobb alkura ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség, ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engedtek az eladók a meghirdetett árból a sikeres értékesítés érdekében, közölte az Otthoncentrum. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, ez olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmakozi Szervezet honlapján közzétett almapiaci elemzésben. A nyárvégi helyzetkép szerint az asszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Fruitweb július végi előrejelzése már csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, ezen belül 50-60 ezer tonna lehet étkezési és 70-80 ezer tonna ipari alma. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, és bár a belföldi termés potenciál évről évre szűkösebb, jó évjáratokban még mindig el lehetne érni 400-500 ezer tonnát. A Fruitweb a becslés alapján a feldolgozó ipari kapacitások leépítését valószínűsíti. A 350 ezer tonnás túlnyomó részt sűrítmény célú léüzemi kapacitást ugyanis ilyen mértékben nem lehet gazdaságos módon importból kiszolgálni, írja az elemzés.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, a frontális felhős elv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Északon északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb esőzápor, az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz, délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat. A mikrofon mögött Zsufa Péter, itt a jazz műsor. Nagy kedvencem Nils Lundgren, trombon művész, aki Svédország gyakorlatilag sztárja a maga módján. A 93-as lemezét választottam ki, a Ballads lemezt, a balladákat. A lemez egy órás hosszával, ha nem beszélek sokat, szinte teljesen belefért a műsorba, kis túlzással természetesen. Én most nem mondanám a szerzőket, mert azzal rengeteg időt veszítenénk, hanem felsorolnám azt a 10 felvételt, amelyből a lemez áll. Nyilván lesz több felvétel, melyet ismerősként üdvözölhetünk, hiszen ezek világhíres melódiák többek között. A Don't Go to Strangers az egyes felvétel, a Lament a kettes. There Will Never Be Another You lesz a hármas. There's That Rainy Day a négyes. Az ötös a Once Upon a Summertime. Az Everything Happens to Me a hatos, a Killing Me Softly a hetes, a nyolcas a They Say It's Wonderful, és a Child Is Born a kilences, és ami lesz keverve, már sérül, talán első indul a Fruit About You, a lemez tízes felvétele. A basszus Paul Danielson doboknál, Anders Klierberg, nem mondom ki pontosan, a gitároknál Johan Norberg, a zongora Bobo Stenson, tenor szaxofon Joachim Milder, és ugye a trombon, ének, és ő is producerelte a kiadványt, Nils Lundgren. Érdemes Nils Lundgrenre rákeresni, zseniális lemezei vannak, egész komoly gyűjteményen van tőle. Induljon akkor most az említett 9,5-10 felvétel.
2: I took a trip

0: Az Európa Rádió hallgatók, ezen héten a jazz műsorban Nils Lundgren Ballads című lemezét hallgathatták meg. Nils Lundgren lemez gyűjteményem kiterjedt és időben is hosszú időskálát ölel fel. A trombonművész, a svéd trombonművész 93-as lemezét hallgattuk most meg. Annak nagyjából 9-9,5 felvétele fért a műsorodunkban. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszön az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az Otthon Start program részeként tervezett kiemelt beruházások közül az építési engedéllyel még nem rendelkezőknél az építési engedélyeket csak azt követően adná ki a kormány, hogy azokat egyeztették a készülő lakásépítési programmal. Többek között ez tartalmazza az építészeti törvény módosítására kedden az országgyűlésnek benyújtott javaslat. Az országgyűlés honlapján olvasható Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által jegyzett javaslat indoklása szerint az új lakásépítési program kidolgozása és a jelenlegi beruházásokkal történő összehangolása több hónapot vesz igénybe, ezért szükséges a rendelkezés, hogy az év végéig nem lehet építési engedélyt kiadni a már kiemelt beruházássá nyilvánított Otthon Start program részeként tervezett beruházásokra. A korlátozással összhangban a javaslat felfüggeszti a fix 3%-os hitelprogram feltételei teljesítő lakásépítési beruházásokra vonatkozó szankciós szabályok határidőit is. A javaslat rendelkezik arról is, hogy a kiemelt beruházásoknál haladéktalanul tájékoztatni kell a környezetvédelmi vagy természetvédelmi hatóságnak az építési engedélyező hatóságot, ha a környezetvédelmi és természetvédelmi szabályok megsértése miatt eljárást indít, vagy ilyen ügyben határozata véglegessé válik. A Honvédelmi Minisztérium a Facebook oldalán azt írta, visszakapták eredeti nevüket a Magyar Honvédség alakulatai, ahogyan Astruszin Szendi Romulus korábban megígérte. A miniszter június 21-én számolt be a katonákkal folytatott konzultáció eredményéről, minden alakulat azt kérte, visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát, augusztus 8-án pedig a miniszter videóban jelentette be, hogy aláírta az alapító okiratmódosításokat. A történelmi alakulat nevek 2023 elején változtak meg, az akkori vezetés ezt azzal indokolta, hogy a kiteljesedő haderőfejlesztésnek része a honvédség belső hagyományrendszerének újraalkotása, így az alakulatok nevének megváltoztatása is. Akkor azt közölték, az új név és számválasztás során a hadrendi számnak egy előző dicső harcoló alakulatra kell utalnia, névadónak pedig egyértelműen magyar katonahőst kell választani. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában 2025 azonos időszakához képest, közölte az Otthon Centrum. A téglalakásoknál 2%-ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4%-ponttal nőtt az alku mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1%-ponton belül maradt. A meghirdetett és a tényleges eladási ár közötti különbség a használt házaknál átlagosan 10,8%, a téglalakásoknál 7,1%, a panellakásoknál 6,1% volt az első 7 hónapban. A megyei jogú városokban 6,3% volt az árengedmény mértéke, míg az agglomerációban és Budapest belvárosi kerületeiben 7% körül alakult ez az érték. A legnagyobb alkura ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség. Ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engedtek az eladók a meghirdetett árból a sikeres értékesítés érdekében, közölte az Otthon Centrum. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az